Figyeljetek a Dunáról, mert

0: az itt van. A Dunára figyelni kell, mert a Duna jön. A Duna az mindig jön.
1: Még valamit? Nem? Semmi többet? A Duna jön? Mi megyünk, érezzék jól magukat!
2: Sziasztok, Hegedűs Bori vagyok, és van barátom. Rádió Café 98.

csúnya, visszakott nesség. Hiszem a legesleg utolsó esély. Ki tudja lesz-e, búcsúzni idő. Hiszem a Dunaparton levetetett cipő. Mit bánom úgy is, elviszem lazzán. Elviszem gond nélkül a hátamon a hazán.

Szerbusztok! Dr. Peták István vagyok, rákkutató, kutatóorvos, molekuláris farmakológus. Hallgassátok ti is a Rádió Cafét, itt van barátotok.

0: kultúra a civilizáció építőeleme, a gasztronómia ablak a történelemre. Borravaló, a Rádió Café gasztrokultúra magazinja, étel és ital találkozása a történelemmel és irodalommal. Bor, sör, párlat, kávé, ételek és receptek. Hedonizmus felső fokon. A Rádió Café gasztrokulturális kalandozása minden vasárnap reggel és kedden este 9-kor. Borravaló, ne maradj le! A legjobb buli mindig a konyhában van. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
1: Sokan kértétek, ezért elkészítettük. Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le, és hajrá! Rádió Café, van barátod.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén.

0: Szakonyi Eszter vagyok, és amikor Magyarországon tartózkodom, mindig a Rádiókafét hallgatom, mert úgy érzem, van barátom.
1: Egy öregtől hallottam, rég volt már, az em-

0: Anya, mi az az ösvény? Hogy kerültünk ide?
1: Nem tudom, Misa. Pedig a nagy gesztenyafánál szoktunk balra fordulni. Ugye?
2: Vesszel velünk te is! 100 hold. Barangolás a gyerekkultúra erdejében minden péntek este 9-kor a Rádió Cafén. Gyerekkönyvekről felnőtteknek. Mit, mikor és miért olvassatok, hallgassatok és nézzetek. Trendek, megjelenések, beszélgetések szerzőkkel és a kapcsolódó szakmák művelőivel. 100 holdon ez mind bőven elfér. A túravezető Vejszer Alinda, aki a pagony iránytűjével mutatja meg, merre induljunk.
1: És hol vannak a gyerekek?
2: Olvasnak. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén. Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le, és jó utat! Rádió Café. Van barátod! Reklámot hallottatok a Rádió Cafén.

0: Bal kettes, jobbról egy koncert. Nagy fék, jobb három, absztrakt tárlat, óvatosan. Lassító, vendég érkezik, beszélgetés jön.
1: Kulturrali. Az élet és a kultúra is versenytempóra gyorsult. Segítünk, hogy ne sodródj ki egy kanyarban. A versenyzőpáros Pár Julcsi és Mezei Dániel. Művészet minden mennyiségben, hagyományos és modern kulturális találkozások. Kulturrali. Rajt minden pénteken este 8-kor a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén. Sokan kértétek, ezért elkészítettük. Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le, és hajrá! Rádió Café, van barátod!

0: Pincér! Pincér!
1: Igen, mit parancsol?
0: Ezt a nyihogást le tudná halkítani?
2: Jó ebédhez jó zene dukál. Minden hétköznap déltől egyig jó ebédhez szól a Mix. Daily Mix. A Rádió Café gurmé zenei válogatása a Metropolis legvájtfülűbb DJ-től. Hétfő világzene, kedd filmzene, szerda pszichedélia, csütörtök freestyle, péntek felnőtt diszkó. Daily Mix. A legjobb nemzetközi alapanyagokból Budapest módra. 3/4. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén. Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádió Café. Van barátod. Reklámot hallottatok a Rádió Cafén.

0: Cleopatra, Jeanne d'Arc, Marie Curie, Coco Chanel, George Clooney. Ő nem.
1: Woman Power. Portrék keret nélkül Kutasi Judittal. Karrier, kihívás, siker és kudarc. Inspiráló interjúk olyan emberekkel, akik egyébként nők. Woman Power. Minden kedden délután 4-től 6-ig a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
2: Sokan kértétek, ezért elkészítettük. Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és hajrá! Rádió Café, van barátod.
1: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Mm-hmm.

0: napközi arra is választad, ami eddig nem volt kérdés.
1: Mert hát ki számít egy zuhanyzóba besétáló medvére?
2: Amikor két alabárdos katona elmagyarázza a falusiaknak a kocsmában, hogy a föld gömbölyű.
3: Zörkapcsolás az ország legkeményebb napközieiből.
4: Nekünk is fáj ez a pofon, csak máshol.
5: Napközi. Minden hétköznap 15 óra 15 perctől a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
6: Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádió Café. Van barátod!
5: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
7: Sürgős eljárásban vizsgálja a Velencei Bizottság Sulyog Tamás köztársasági elnök ügyét. Megkezdődött az uniós csatlakozás előkészítése Ukrajnával és Moldovával. Összecsuklott egy utasszállító repülőgép futóműve a frankfurti reptéren. Kellemes koranyári idő lesz a hétvégén is. Jó reggelt kívánok a mikrofonnál, Schmidt Andi. Sürgős eljárásban vizsgálja a Velencei Bizottság Sulyog Tamás köztársasági elnök ügyét, írt a közösségi oldalán az államfő. Sulyog Tamás szerint a köztársasági elnök és más független alkotmányos intézmények vezetőinek tervezett elmozdítása alkotmányos válsághelyzetet idézhet elő. A Velencei Bizottság munkatársai várhatóan Budapestre érkeznek, hogy a helyszínen tájékozódjanak. Sulyog Tamás múlt héten fordult az Európa Tanács alkotmányjogi tanácsadó testületéhez, miután Magyar Péter többször is lemondásra szólította fel, majd kilátásba helyezte, hogy az alaptörvény módosításával váltanák le. Megkezdődött az uniós csatlakozás első fejezetének előkészítése Ukrajnával és Moldovával. Az új kormány a kárpátaljai magyarság jogainak rendezéséhez kötötte a jóváhagyást. Miután erről tegnap sikerült megállapodni, elhárult az akadály a tárgyalások megkezdése elől. Az első EU-ukrán kormányközi konferencia június 15-én lesz Luxemburgban. Napokon belül felszámolják az afrikai sertéspest és fertőzéssel érintett vállai házi sertés állományt. Az érintett gazdaságot bezárták, körülötte védő és megfigyelési körzetet jelöltek ki, valamint az összes állatot megvizsgálják, tájékoztatott a Nébih elnöke. Nemes Imre elmondta, hogy az esetről értesítik a külföldi felvásárlókat, és hangsúlyozta, hogy a Magyarországon kapható sertéshús biztonságos. Azbeszt szennyezés miatt két területet lezár a Gyesev, Szombathely térségében ma reggeltől. A vasúttársaság vizsgálja, hogyan lehet a lehető leggyorsabban mentesíteni a szennyezett területeket. Mától Vasban és Zalában megszűnik, máshol azonban érvényben marad a tűzgyújtási tilalom. A Nébih közölte, az ország többi részén a lehullott eső mennyisége nem volt elég a tűzkockázat csökkenéséhez, így tilos tüzet gyújtani erdőkben, fásításokban és azok 200 méteres körzetében. Többen megsérültek, amikor összecsuklott egy utasszállító repülőgép futóműve a frankfurti repülőtéren. A Los Angelesbe induló járat még a beszállás előtt állt a kapunál, amikor a repülőgép eleje a betonra zuhant. A balesetben több földi dolgozó megsérült, a járatot üzemeltető Lufthansa vizsgálja a baleset okait. Újabb medvetámadás történt Szlovákiában. Szent Anna település közelében egy erdei munkásra rontott rá egy barna medve. A 37 éves férfit vállsérüléssel vitték kórházba. A Tátrai Nemzeti Park azt javasolja a környéken kirándulóknak, hogy a nehezen megközelíthető, összefüggő növényzettel borított erdei terepen különösen óvatosan közlekedjenek.
5: Időjárás a Rádió Cafén.
7: Ma napos gomoly felhős idő várható, keleten néhol zápor, egy-egy zivatar is előfordulhat. A hajnali 10-17 fokról 23 és 29 fok közé melegszik a levegő.
5: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
8: Ez itt a Hajnalodik. Reggel 5 és 6 óra között. Benne hírekkel, kulturális programajánlókkal és legjobb rovataink felidézésével.
9: Kulturális programajánló következik a Rádió Cafén. Fesztivál.
7: Ránki, Fülöp és Paja Bea lesznek a Budapesti Vonósok Kamarazenekar idei vendégei az Óbudai Zene Zug Fesztiválon, amelyet június 5-e és 7-e között rendeznek meg az Óbudai Társas Körben. A nyáresti koncerteken Liszt Ferenc, Richard Strauss, Orbán György és Doknányi Ernő klasszikus művei mellett könnyedebb feldolgozások is teret kapnak majd. Június 5-én országos zeneiskolai versenyeken győztes tehetségekkel lépnek fel a zenekar művészei. Június 6-án Ránki Fülöp, 7-én pedig Paja Bea lép színpadra a Vonósokkal. A koncertmester Pilz János, a házigazda Mácsai János lesz. A hétvégi eseménysorozat idén is gulyás partival és beszélgetésekkel zárul a Kródi negyed patinás épületében.
9: Koncert.
7: Az eredetileg meghirdetettnél nagyobb helyen, az Akvárium Klubban tartják meg Triki június 9-i budapesti koncertjét, közölte a szervező Live Nation. A világhírű brit trip-hop rapper, producer fellépése 2 hónappal az esemény előtt már teltházas lett, és ezért döntöttek úgy, hogy az A38 hajó helyett az Akvárium Klubban lesz az esemény. Az 58 éves Triki Bristolban született és nőtt fel. Nehéz gyerekkorából a zene jelentette a menekülést. Először a Wild Bunch Band kezdte, ebből nőtt ki később a Massive Attack, amelynek 1988 és 95 között volt a tagja. Szóló előadóként 1995-ben jelentette meg debütáló albumát, amely a brit lista 3. helyéig kúszott. Triki a kezdetektől a bristoli underground színtér egyik meghatározó alakja, a trip-hop zenei műfaj egyik úttörője volt. Dalait múltja miatt gyakran lengi be, egyfajta sötét atmoszféra. Eddig 14 stúdióalbumot adott ki, a legutóbbit 2020-ban, Fall to Pieces címmel. Karrierje során olyan művészekkel alkotott együtt, mint Terry Hall, Björk, Alanis Morissette, Grace Jones vagy PJ Harvey. David Bowie is a rajongói közé tartozott. A közlemény szerint a május 10-én az Egyesült Királyságban induló idei turnéjára repertoárjának merész újragondolását tervezi.
9: Fesztivál.
7: Hazai és külföldi előadók koncertjei, a fesztivál múltját bemutató fotó és hangszerkiállítás, valamint mesterkurzusok várják az érdeklődőket a 20. Balatonfüredi Nemzetközi Gitárfesztiválon. Június 20-a és 27-e között, tehát Füred a gitárzene európai központjává változik. Az Ötvös József, Lisztdíjas gitárművész által életre hívott fesztivál délelőtti mesterkurzusain a hazai és nemzetközi növendékek, a világ neves professzoraitól tanulhatnak nyilvános órák keretében. Az érdeklődők láthatják a Gitárfesztivál 20 éve Balatonfüreden című jubileumi fotókiállítást, a tárlat mellett egy hangszer kiállítás is helyet kap, ahol a látogatók neves hazai és külföldi hangszerkészítők, köztük Fogas Viktor, Késmárki Levente mester gitár építő munkáit és modern gitáros felszereléseket ismerhetnek meg. Az esti hangversenyeken a nemzetközi gitáros elit tagjai lépnek színpadra, a Vasari Galériában és a Kisfaludi Galériában. Az első napon, június 20-án a horvát Croatian Guitar Quartet a klasszikus mesterművek és a modern mediterrán darabok dinamikus fúzióját szólaltatja meg. A fesztivál többi napján fellép többek között Zorán Dukic, az amszterdami és a hágai királyi konzervatórium tanára, Petri Csekó világhírű szólista, számos nemzetközi díj birtokosa, az Zagrebi Zeneakadémia egyetemi professzora. A fesztivál záró napján, június 27-én lesz a spanyol Andalusian Guitar Quartet Kála koncertje, az együttes a tradicionális andalúz életérzést és a spanyol gitárhagyományokat a flamenco ritmusokkal ötvözi a közlemény szerint.
9: Programajánlat a HelloHungary.hu-tól.
10: A tihanyi tájházak épületei tipikus tihanyi házak, amelyek a félsziget egyedi faluképének jellegzetes elemeit őrzik. Két dolog teszi különlegessé ezt a tájat, a helyi építőanyag és az építkezés módja. A bazaltufa, a kékes-szürke vulkanikus kőzet mindenütt megtalálható volt a félszigeten. A házak, pincék, a gazdasági épületek, sőt még a kerítések is ebből készültek. A Balaton környékén egyedül a Disznósi Társaság Halász C háza maradt fenn. Itt őrizték a C jelképeit, a C ládát, a C pecsétet, valamint a C korsót, és a C gyűléseit is itt tartották. A halászat a félsziget fő megélhetési forrását jelentette. Az itteni halászok 10 fős úgynevezett bokrokba szerveződtek, és tölgyfából vájt bödönhajókkal vagy lapos fenekű barkákkal jártak ki a vízre. Mitrájt a Balaton egyetlen fennmaradt halászcéháza. A kiállítás értékét a tárgyak sokasága adja. A faragott támlájú székek, a festett ládák és a karcolt, vésett mintákkal díszített bútorok a paraszti kézművesség kiemelkedő példái. A dohányzáshoz és pipázáshoz kapcsolódó eszközök a korabeli társas együttlétek hangulatát idézik. Különleges tárgy a cibék nevű eszköz, amely a jég alatti halászatnál a háló kiemelésére szolgált. Aki megszegte a halászcé szabályait, büntetésként ezzel lógatták fel a mestergerendára. A halászcéház másik érdekessége a füstös konyha. A Balaton felvidéken ezek a konyhák a 20. század első felében még a paraszti háztartások szerves részét képezték, főként a szerényebb vagy idősebb családoknál. Ezekben a helységekben szabad tűzön főztek, a füst a kétrészes ajtón keresztül távozott. A kiállított tárgyak között ott találjuk a régi tűzcsiholókat, a tűzikutya állványokat és a vaslábosokat, amelyeket a szabad tűzön használtak. Ezek a régi használati tárgyak a hétköznapi élet nehézségeit és a paraszti találékonyságot is jól tükrözik. A Tihanyi gazdaház a fejlettebb népi építészet példáját képviseli. A konyha szabadkéményes volt, így a füst gyorsan távozott. Ebből a helységből át lehetett járni a többi szobába. A tornác beépítésével új lakóhelységet alakítottak ki, ami a korszak modernizációját és a tér okos átalakítását tükrözi. A konyhában a paraszti háztartás központi elemével, a tejfeldolgozással ismerkedhetünk meg. Végigkövethetjük, milyen aprólékos és kitartó munkával készült a vaj az alud tejből, vagy a tejfölből a furcsa nevű zurboló segítségével.
11: Fesztivál.
7: Augusztus 13-a és 16-a között rendezik meg a 25. Szavária történelmi karnevált Szombathelyen. A jubileumi programsorozatra egész nyáron át közösségi eseményekkel készül a város. A fesztivál koncepciója a Best of 25 jegyében idézi fel az elmúlt negyed század legsikeresebb pillanatait. Visszatérnek korábbi közönségkedvencek, valamint olyan fellépők és szereplők is, akik meghatározói voltak a 2000-es évek első karneváljainak. A szervezők tájékoztatása szerint bővül a hagyományos karneváli felvonulás. Nagyobb létszámban vesznek részt civil közösségek, cégek és hagyományőrző csoportok, emellett új óriásbábok is készülnek, valamint Székesfehérvárról érkező királybábok is színesítik a menetet. A szervezők közösségi mozaik készítését is meghirdették, amelyet a történelmi témaparkban készítenek el, emellett 25 tő Szavaria Fantázia nevű rózsát ültetnek el a városban, amelyek örökbefogadására magánszemélyek és vállalkozások is jelentkezhetnek. A jubileum alkalmából reprezentatív emlékkötet is készül a karnevál történetéről, valamint kiállítás nyílik az elmúlt 25 év relikviáiból. A karnevál fellépői között lesz Geszti Péter, az Anima Sound System, a Szavária Szimfonikus Zenekarral közösen, Betonhofi, a Kerekes Band, valamint több hazai és nemzetközi hagyományőrző és zenei formáció.
11: Kulturális programajánlót hallottatok a Rádió Cafén. Korábbi műsorunk ismétlése következik.
12: Kezdődjék a műsor!
11: Filmszerész. Szinte minden, amit az agy mozgóképnek érzékel. Kovács Gellérttel és Urbán Szabolcsal.
12: Hadd halljam! Melyik a világ legcsodálatosabb showműsora? Na, melyik?
13: Kezdődjék a filmszerész, szavasz Gellért, jó reggelt!
14: Szavasz, Szabi, vagy üdvözlöm reggelt, a kedves hallgatókat!
13: Kellemes délután.
14: Olyan nap van, amikor hallgatnak
13: ez
14: minket.
13: Így van, így van.
14: Mármint, hogyha rendesen hallgatnak minket a rádióban, akkor persze délután van, de mivel fölkerül ugye streamingre, és az adásunk ezért bármikor hallgathatnak minket, és így bármilyen napszakot köszönthetünk.
13: Na, hát az jó körbe jártuk ezt a témát. Hát kezdjük akkor azzal, hogy bevezetésképpen, hogy ha még élne, akkor 100 éves lenne Marilyn Monroe.
14: Igen, és az durva, hogy bő 60 éve már nem is él.
13: Igen.
14: Tehát eléggé rövid volt az ő élete is, meg hát a karrierje is, és mégis megpecsételte Hollywood történetét. Szóval,
13: felteszem a kezem.
14: Hogy?
13: Miért pecsételte meg Hollywood történetét? Mi volt az oka annak? Mert hogy ha csak úgy ránézünk Marilyn Monroe-ra, hát nem egy mindjárt 100 éves Clint Eastwoodról beszélünk, hanem Marilyn Monroe-ról. Nem kétlem, hogy nyomot hagyott Hollywoodban, meg a világban, de hogy pár sarokpontot elmondasz vele kapcsolatban?
14: Persze, igazából szerintem ez egyszerű. Az egyik fele az, hogy egy olyan női eszmény testesített meg a jelenlétével a filmekben, ami általánosnak mondható. Tehát a szőke, nem tudom én, szépség, ez anyajegyes.
13: Pin-up girl.
14: Igen, nagyon jellegű, szép alakú, vonzó nő, aki egyszerre naíva, meg femme fatale is tud lenni. És hát ezt a fajta jelenséget tulajdonképpen az ő személye óta kötik össze az emberek Hollywooddal. Ez az egyik, a másik pedig a tragikus élete. Az, hogy ennyire regényes volt, az, hogy ugye nem csak elvileg, mert ugye ez már bizonyított, hogy gyengét szálak fűzték ugye Kennedy elnökhöz. Sokak szerint egyébként ez is volt az egyik oka annak, hogy aztán az történt vele, ami történt, és hát azt is példázza az ő élete, és szerintem ezért is maradt velünk mondjuk a sorsa, és ezért dolgozzák fel a mai napig az életét filmekben, meg könyvekben, meg mindenféle dolgokban, mert az a tündöklés és bukás, nyilván valamennyire idézőjelbe mondom ezt, az, ami rá jellemző volt, vagy az életére és a karrierjére, az tulajdonképpen ott van minden olyan ember szeme előtt, aki szerencsét akar próbálni Hollywoodban. Tehát tulajdonképpen már az 50-es, 60-as években bebizonyosodott az, hogy ez egy nagyon veszélyes játék, ahol a tehetségek is hát elhullhatnak, vagy nem feltétlenül tudnak felül emelkedni a nehézségeken.
13: Marilyn Monroe egy tehetség volt?
14: Szerintem ő nagyon tehetséges filmsztár volt, igen. Tehát, hogy ő eleve abban az időszakban lett ismert, lett óriási csillag, amikor a filmsztárság, mint olyan, ha nem is kezdett leválni a színészi tehetségről, de valamiféle új minőséget kezdett mutatni. Tehát, hogy ő az egyik olyan filmsztár, akiről szerintem senki nem gondolja azt, hogy Meryl Streep-i magasságokban volt a képessége, mint színész, de talán éppen még az is lehet, hogy vele kapcsolatban használták először azt, hogy valakit imád a kamera. Mm-hmm. És ő tényleg olyan volt, hogy a kamera elkezdte venni, és senki másra nem tudtál nézni, ha csak van, aki forron szeret, itt említjük például abban is, ugye ez van, hogy van mellette két akkor már kifejezetten befutottnak számító sztár, ugye a Jack Lemmon meg a Tony Curtis, és még nekik is kapaszkodniuk kell női ruhában is az egész filmben, hogy valahogy fölérjenek Marilyn Monroe ragyogásához.
13: Jó, akkor azt a példát tudom ide hozni, hogy van mondjuk egy szobagitáros, aki mindenkinek jobban gitározik, viszont ha feláll a színpadra, senki nem kíváncsi rá. És van egy sokkal rosszabb gitározó valaki, akinek a színpadi jelenléte viszont egyszerűen vonza a szemet.
14: Ez remek példa.
13: Vannak időszakok, amikor ilyen zenekarok, mint a Nirvana például, amit csapnivaló zene szerintem, viszont mégis magára mondta a rock történelem figyelmét, ez természetesen az én véleményem.
14: Igen, én nem tartottam őket rossz zenésznek sose egyébként, de vannak ezek a vélemények.
13: Tehát igen, meg tudtak fogni valamit, most ne nirvánázzunk, de hogy én kezdtem el, de hogy lássuk be, hogy azért az a csapdosás, amit ők műveltek, az nem ér fel mondjuk egy, és akkor most a másik végletet mondom, a Dream Theater-i magasságokban,
14: ja, hát
13: ahol a zenészek
14: persze
13: tudtak zenélni.
14: Persze.
13: De nyilván nem erről szól az egyik zenekar, és nem erről szól a másik, de hát, és van a kettőjük között az a típusú zenész, aki otthon buborog, tök jól gitározik, vagy tök jól csinál bármit, csak senki nem kíváncsi rá.
14: Igen, mert szerintem
13: a karizma nélküli
14: zenészek. Teljesen találó ez a példa. Igen, jó, arról van szó. Alapvetően ez a különbség a filmsztárok és a nem tudom én a csak filmszínészek között. Aztán persze van átfedés, tehát vannak olyan nagyon-nagyon tehetséges színészek, meg zenészek is, akik ugyanúgy tudnak létezni színpadon per filmben, mint amennyire jól játszanak a hangszerükön, vagy pedig egy alakítás.
13: Évek óta próbálom megérteni ezt a Marilyn Monroe dolgot, de most így elmondtad a lényeget, azért tettem fel így sarkosan a kérdést, hogy tehetséges volt a Marilyn Monroe, mert igazából Elvis Presley, aki ugyanúgy velünk van, de legalább te tudott énekelni, tehát hogy tudott valamit, ami nyilvánvaló 100-ból 100 embernek, ha tetszett neki a művészete, ha nem, de Marilyn Monroe csak az derült ki, hogyha ezzel volt, meg azzal volt, meg tragikus élet, meg szőke, meg pirosra festett száj, de hogy egyébként kapott-e valami díjat, vagy a kis rövidke életében csinált-e olyat, amire azt mondjuk, hogy egyébként szakmailag is értékeltő, azt eddig nem tudtam.
14: De szerintem csinált. Okay. Tehát, viszonylag rövid ideig, olyan egy évtizeden keresztül készítette ő a filmjeit, és abban azért volt néhány, a már említett Van, aki forrón szereti mellett is, amiben szerintem színészként is nagyon jó volt, de nyilván hogy mondjam, az ő hatása, tehát az, amiről te is beszélsz, az inkább egyfajta popkulturális hatás.
13: Igen, ez tiszta sor,
14: amit persze a lényével érdemelt ki, ha csak arra a híres képre gondolunk, amikor ugye a csatornából jön a szellő és a szoknyáját, igen, ugye fellibenti, vagy az Andy Warholnak a híres Marilyn Monroe képeire, hogy valahogy mindig jött egy olyan generáció, aki kezdett valamit a karakterével, okay, akár csak a külsejével is.
13: Ja, Marilyn Monroe-nak más funkciója volt, mint addig a többi filmsztárnak, vagy film színésznek.
14: Igen, hát erről beszélgettünk.
13: Jó, akkor Szabit segítettük hozzához, hogy megértse Marilyn Monroe-t. Most lábban lett volna 100 éves.
14: Igen,
13: beszéltünk róla hosszasan, most pedig arról beszélünk, hogy a mai műsorban miről lesz szó, tök jó tartalmak. Eddig is mindig tök jó tartalmak voltak, de most nagyon felcsillant a szemem arra, hogy a háromnegyede a kínálatnak az számomra teli találat. És az előzetesek alapján.
14: Igen, az a helyzet, hogy a háromnegyede kifejezetten jó filmekből áll, amióta megjöttem az utazásomról, heveny mozizással töltöttem a szabadidőmet, ennek is köszönhető, hogy most 4 mozifilmet tudtam beszerkeszteni, és valóban ez lesz, hogy igazából nem is a legjobb filmmel kezdünk, ebből a szempontból az első film.
13: Volt egy sejtésem, az volt a kakuktojás nálam is.
14: Igen, az egy kakuktojás, de bizonyos szempontból meg nem az, mert én egyébként magát a franchise-t, a He-Man franchise-t, az univerzum védelmezői franchise-t azt nagyon kedvelem, de mindjárt majd elmondom, hogy miért, meg hogy ehhez képest milyen lett ez az új univerzum védelmezői film. Aztán jön utána egy mozi, ami a Tourette szindrómáról szól, a Miket nem beszélek című film, amihez egy ilyen kisebb botrány is fűződött, a legfrissebb, vagy a legutóbbi BAFTA díját adó, mert ott egyébként 2 díjat is kapott ez a film, de nem mesélem, hogy mi volt ez, és szerintem rendkívül tanulságos.
13: De nem most mesél.
14: Nem most, majd ha odaérünk. Rendkívül tanulságos dolgokat árul el a filmiparról, mint olyanról, már mint arról, hogy ők mennyire foglalkoznak egyáltalán azokkal a termékekkel, amiket aztán díjaznak. És aztán jön 2 horrorfilm. Mindkét horrorfilmnek szemtelenül fiatal a rendezője. Az egyiknek 20 éves lett most éppen a direktora. A Hátsó szobáknak, a másik egy picit idősebb, talán 23 éves is van.
13: Talán annyi is megvan.
14: Aki a Megszállottságot készített, és mindkét alkotó a YouTube világából jött. Az egyik, aki a Megszállottságot készítette, nem a saját YouTube-os sikerét dolgozta föl, hanem egy eredeti történetet, de a Hátsó szobák az egy websorozat alapján készült, ami meghökkentően népszerű egyébként a 10 évesek körében. Magam is ezt tapasztaltam, amikor a hétvégén megnéztem a Hátsó szobákat, kijöttem a teremből, amint bementem, mert azt hittem, hogy rossz filmre ülök be. Kérdeztem az embereket, ez biztos a Hátsó szobák című 16-os horrorfilm lesz, és azt mondták, hogy igen, igen, és hát tele volt kamaszokkal, és aztán utána néztem, hogy ennek mi az oka, és hát majd nyilván erről is dumálunk.
13: Rövid szünetet tartunk, iszunk egy kávét, aztán jövünk vissza, ez itt a Filmszerész.
15: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok. Rádió Café. Van barátod.

0: Korábbi műsorunk ismétlése következik. Filmszerész. Nem csak kommentelőknek.
1: Meg is érkeztünk, és akkor kezdjük a He-Man-nel, legyünk túl az elején a univerzum védelmezői. Nekem a képregény, illetve nem is képregény, hanem a színező, kifestős időszakom, amikor nyugatról megérkezett egy ilyen adag kifestő, és az egyik az ilyen He-Man-es volt, és azt sem tudtam, hogy mi az, mindaddig, amíg rendszerváltás nem történt még az előző.
2: És megérkeztek a Super Channel-ek, meg igen, a Sky Channel-ek, benne a Fun Factory című műsor, igen, amiben a Transformer meg a G.I. Joe mellett lehetett látni a Masters of the Universe, és azt is, a Masters of the Universe című sorozatot. Gyorsan elhadarom, hogy ez mi is. Tulajdonképpen ennek az alaperedete az, hogy ez hát originálisan egy játék. Tehát a Mattel készítette, az 1980-as években jött ki, a legelején, tehát 80-81-ben. A Mattel egyértelműen a Star Wars sikerét próbálta meg valahogy transformálni, úgy, hogy létrehozott egy saját történetet, amiben aztán tényleg az összes ilyen gyerekek között népszerű műfaj vegyül. Tehát van benne fantasy, vannak benne robotok, van benne, nem tudom én, ilyen
1: csontváz,
2: ilyen Star, tehát valóban egyfajta Star Wars pótlékként is tud működni, meg van benne egy kard, ugye, ami ilyen kvázi Excaliburként működik, abban van tulajdonképpen az erő, ami a He-Man esetében nem a Force, ahogy ugye a ahogy ugye a Star Wars-ban van, hanem a Power, és hát ez, és aztán kijött ez a játék, és ebből a játékból készítettek egy 2 évados, de egyébként nagyon sok részből álló rajzfilm sorozatot, amit a Filmation nevezetű cég gyártott, ők tulajdonképpen a Hanna-Barbera 2 cég volt abban az időben, nagyon hasonló világú animációkat készítettek, mint a Hanna-Barbera, és hát nagyon hamar kultusz státuszba helyezkedett ez a sorozat, és aztán ebből készült aztán több feldolgozás, egyébként a legutóbbi ilyen He-Man animációs sorozat, az éppen a Netflixen érhető el, az néhány éve készült, tehát hogy nagyon is élt a kultusza, de most jött el az ideje, hogy a Mattel egy kicsit a Barbie sikerét is nyilván saját magától megirigyelvén készítsen belőle egy filmet, amit szerintem joggal volt elvárható, hogyha nem is azt csinálja, mint a Barbie-val a filmváltozat, de hogy valamit azért így modernizál rajta, vagy legalább a metaszálat belerakja. Hát ezzel annyira nem foglalkoztak, és maga a film szerintem annyira nem is lett klassz, azzal együtt, hogy egy tök jó rendező készítette, Travis Knight, aki hát elég sok animációs filmet is készített. Igazából, amit még nem mondtam el a Masters of the Universe-el kapcsolatban, és fontos, az, hogy nyilván a nagyon szexi főszereplőnek, meg a mindenféle érdekes jelmeznek köszönhetően, ez egy ilyen gay klasszik is lett, tehát hogy a He-Man-nek öltözni a meleg kultúrában az nagyon népszerű választásnak számít, és hát egy kicsit a film is rámegy erre a dologra, mármint, hogy nem szégyelli azt, hogy van egy ilyen gay kisugázása ennek az egész történetnek, de hát magával a cselekménnyel, ami mindig is a leggyengébb pontja volt ennek a He-Man franchise-nak, igazából nem kezdtek így különösebben semmit, viszont találtak egy tök jó főszereplőt, akit Nicolas Galtzinnek hívnak, és hát ő nagyon-nagyon-nagyon jó képű, meg nagyon-nagyon-nagyon és nyilván az egyik fontos

0: A smerékszereplőt még nem említettük, aki a He-Man-nek hát a barátja, vagy hát egy lova tulajdonképpen, aki egy tigris, egy ilyen félős tigris, de amikor ugye a kardból kiszabadul az erő, akkor belőle is egy ilyen igazi harci fenevad válik. Én nagyon vártam ezt a filmet, mert talán kiderült a mondandóból is, hogy nekem igen szimpatikus ez a dolog, meg gyerekként is eléggé elkapott, de igazából egy dolgot tartok benne nagyon-nagyon klassznak, és abban már majd talán bele is fogunk hallgatni, az a zenéje, és az az érdekes benne, hogy annyiban üt el a szokásos ilyen franchise zenéktől, hogy a zeneszerző, akit Daniel Pempertonnak hívnak, nem elégedett meg az ilyenkor teljesen logikus, olcsó megoldással, hogy megfogja az eredeti főt, témát, és abból csinál zenét, hanem teljesen új fő témát csinált. Ráadásul megnyerte magának Brian May-t, akinek érdekes módon a Queen-en keresztül ugye több hasonló dologhoz is volt köze. Az egyik volt ugye a Flash Gordon című, című film, a másik pedig a Hegylakó, amire szintúgy eléggé sokat utalnak egyébként ebben a filmben. És azt kell, hogy mondjam, hogy a filmnek a zenéje az egészen kivételes. Tehát, hogy egy picit nem ártott volna fölnőnie a filmnek is ahhoz, amilyen nagyszabású, meg nagyon-nagyon klassz ez a zene.
1: Na jó, hát annyira akkor nem lehet rossz ez a dolog, mint amennyire.
0: Szerintem lehet szeretni egyébként, csak nem történik benne semmi olyan, amitől...
1: Nem történik benne semmi.
0: Nem, amitől igazából megjegyeznéd, vagy amitől igazából ki tudna tűnni a franchise filmek forgatakából.
1: Nem sokára jövünk vissza, megint csak iszunk egy kávét, vagy teát, vagy amire éppen rászottyanunk, úgyhogy rövidesen folytatjuk a filmszerészt.
2: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok. Rádió Café. Van barátod. Még ne menjetek el. A filmszerész a szünet után folytatódik. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Kalóz Jacknek 100 van, a macskának 9, de neked csak egy. És rajtad múlik, hogy mivel töltöd meg. Egy életem magazin műsor Babik Edittel. Utazás, gasztró, wellbeing. Minden pénteken délután 2-től a Rádió Cafén. Egy életem. Játssz a világ összes színével. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén. Sokan kértétek, ezért elkészítettük. Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és hajrá! Rádió Café. Van barátod. Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.

0: Ez itt a Hajnalodik. Reggel 5 és 6 óra között. Benne hírekkel, kulturális programajánlókkal és legjobb rovataink felidézésével. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Szinte minden, amit az agy mozgóképnek érzékel. Folytatódik a filmszerész Kovács Gellérttel és Urbán Szabolccsal a Rádiókafén.
1: Amivel pedig folytatjuk a filmszerészt, az nem más, mint két horrorfilm. Két horrorfilm, de azt megelőzően pedig a Miket nem beszélek című megtörtént eseményeket feldolgozó, hát brit film, jól mondom?
2: Igen, skóta főszereplő.
1: Nagyon furán beszélnek benne.
2: Azért, mert skóta főszereplő, és leginkább Skóciában játszódik, de a rendező az egyébként brit, és hát a film eredeti szereplőjét, tehát akiről szól, akinek az életrajzi filmje ez.
1: Hát a Skócia akkor brit végül is szól.
2: Igen, a királynő tüntette ki, és egyébként meglehetősen erőt teljesen indul a film, konkrétan azzal a pillanattal, amikor őt kitüntette a királynő, mert hogy egy Tourette-szindrómás emberről beszélünk, aki John Davidsonnak hívnak, még mindig él, azt hiszem, hogy 56 éves.
1: És tehát fiatal.
2: Igen, tehát fiatal, csak hát ez most azért tartottam fontosnak hangsúlyozni, mert mondjuk sokan gondolhatnak arra, hogy talán a betegsége miatt már nincsen köztünk, de köztünk van, és hát úgy is indul a film, hogy ott áll a királynő előtt, és izgul, hogy ne mondjon majd olyat, ami problémás lehet, és hát azonnal mondja, hogy fuck the queen. Majd néhány másodperc később pedig a királynő kitünteti. Tehát már rögtön az elején egyértelmű lesz, hogy ez a film miről fog pontosabban szólni. Egyébként Robert Aramayo alakítja ezt az embert, aki egy csodálatosan klassz színész.
1: Hát valamilyen díjat azért kaphatná ezért.
2: Ő kapott is, megkapta a BAFTA-t, és pont a BAFTA díjátadón történt az, amire utaltam a bevezetőben, hogy hát meghívták a főszereplőt, mármint hogy
1: az eredetit.
2: Az eredeti, tehát John Davidsont is, aki egyébként produceri kreditet is kapott a filmben, de a szervezők, a BAFTA-ék, akik elvileg, ugye ez a Brit Filmakadémiának a díja, akik elvileg látták azokat a filmeket, amiket díjazni akarnak, valahogy így nem számoltak azzal, hogyha a királynő előtt nem volt probléma a Tourette-szindrómának, hogy azt mondja, amit, akkor egy élőben közvetített gálán se lesz ez probléma, és éppen a Michael B. Jordan meg még valaki adott át egy díjat, vagy éppen föl voltak a színpadon, amikor nagyon durva rasszista mondatot fölkiabált ez az ember, amiből ilyen mini botrány lett, mert azért eltelt egy kis időnek, tehát nyilatkoztak hülyeséget a sztárok is, meg a szervezők is addig, amíg rájöttek, hogy ember tényleg nem tehet róla. Tehát erről szól a film, erről mesél ez a film, hogy a saját családja sem volt képes elhinni a 80-as, 90-es években, hogy ezek a tikkek, amik ugye a Tourette-szindrómásoknál jelentkeznek, akár ütésben, akár köpésben, akár trágár kifejezésekben, hogy e felett semmiféle uralma nincs annak, aki ebben a szindrómában szenved. És az az ördögi, és attól működik nagyon jól ez a film szerintem, hogy valóban azt adja vissza, hogy valahogy ez a betegség mindig megtalálja, vagy ez az állapot mindig megtalálja azt a kifejezést, azt a lehető legkínosabb mondatot, amit egy bizonyos helyzetben, abban a helyzetben nem szabadna mondani, és a Tourette-szindrómások pont ezt mondják ki, és ettől van az, hogy ha nem ismered a betegséget, akkor azt gondolhatod, hogy ez nem lehet valami tünet, hiszen kontextusban kezdett el sértegetni engem ez az ember, tehát nem csak így össze-vissza, de hogy ennek pont ez a lényeg, és pont ez a szívszorító a filmben, és ettől működik szerintem nagyon, hogy abszolút él azzal a humorforrással, amit ezek az incidensek szolgáltatnak tulajdonképpen napi szinten ennek az embernek az életébe, tehát lehet nevetni így vele együtt, nem feltétlenül rajta nevetni, de azért legkésőbb a film végére eljutunk arra a pontra, amikor nagyon-nagyon pofán vágja az embert, hogy tulajdonképpen olyan polgártársainkról beszélünk, akiknek az az alap dolog nem adatott meg az életébe, ami igazából tényleg mindenkinek megadatik, hogy nyugodtan, normálisan a személyiségét reprezentálva beszélgethessen egy emberrel. anélkül, hogy saját magától félnie kellene. És amikor ennek a módját megtalálják, hogy, mert ugye ez egy gyógyíthatatlan betegség, de vannak már mindenféle kütyük, amikkel bizonyos tünetek csökkenthetők, szóval amikor ezt megtalálják, és a filmben bemutatják nekünk, hogy milyen az, amikor ez az ember valóban egy kicsit jobban el tudja magát engedni ilyen helyzetben, az szerintem nagyon torokszorító. Engem legalábbis rettenetesen meghatott, mert ebbe valóban nem gondolunk bele, mert ez egy eléggé különös, furcsa betegség, ami azért nagyon-nagyon sokáig volt tabu, akár csak a társadalmi párbeszédekben is.
1: Igen, nekem van egy személyes élményem ezzel a betegséggel kapcsolatban, ugye ennek vannak azért fokozatai, mint egy csomó más betegségnek is. Amit ebben a filmben látunk, az már egy egészen magas foka ennek a betegségnek, viszont vannak alacsonyabb fokai, amikor mondjuk tikkelés az nem a káromkodásban merül ki, hanem úgy hirtelen mozdulatokban.
2: Igen.
1: És van egy ilyen élelmiszerbeszerzési hely, egy nagyobb hely, ahol dolgoztunk ott még régen, és ott dolgozik egy lány, egy nagyon szép, dekoratív hölgy, akiről láttam a messziről, hogy ott furán mozog, és kiderült róla az első találkozásunkról, hogy ő már pedig turettes. És hát még annak idején, amikor ott dolgoztunk a rádióban, megpróbáltuk úgy valahogy fanyalából, hogy meséljen már erről, hogy milyen ez az egész, és nem sikerült sajnos, mert ugye megszűnt a rádió, de hogy az az érdekes, hogy én próbálok mindig az ilyen helyzetekben úgy viselkedni, mintha nem történne semmi, de képtelenség. Ott állsz, igen, és koncentrálsz arra, hogy ne ijedj meg, amikor hirtelen oda csap az asztalra, és megijedsz, és akkor egymásra mosolygunk, igen, hogy tudja, vágja, hogy miről van szó. Tehát nyilván ő ebben él. Ő nem fog nap mint nap, percről percre megsértődni, meg eljátszani, hogy őnek most akkor ez hogy esik. Én nekem viszont ugye nyilván nem találkozom vele minden nap, koncentrálnom kell, hogy ne ijedjek meg, de természetesen mindig megijedek.
2: Igen, és ebben a filmben egyébként ennek a tünet együttesnek a teljes skáláját bemutatják. Tehát, hogy tényleg van olyan, és az ember néha már fejét fogja, hogy egyszerűen nem igaz, hogy tényleg ilyenek történnek ez a szerencsétlennel, hogy beszélget valakivel, aki nagyon szereti, aki nagyon türelmes hozzá, akit nem érdekel, hogy mások mit mondanak, majd hirtelen tökön vágja. És tudod, ezek annyira összetett szituációk érzelmileg, hogy azokat a karaktereket is meg lehet érteni a filmben, akik nem tudnak állandóan mindig jól reagálni ezekre a helyzetekre, pusztán azért, mert hogy nem is létezik nagyon sokszor az, hogy jó reagálás, vagy rossz reagálás.
1: Ez valahogy azt szeretném üzenni, hogy legyen valami pozitív üzenet ennek az egésznek részemről, és nem hablatyolom el a dolgot, hogy kedves gyerekek, próbáljátok meg megismerni, vagy törekedni arra, hogy megismerjétek azokat az embertársaitokat, akik nem választott módon viselkednek, nem választott módon élik az életüket, hanem ezt rótta királyuk a sors, és egyébként nem bántanak ők senkit, csak furábbak, mint az átlag.
2: Igen,
1: és hát, bocsánat, különlegesebbek, mint az
2: igen, átlag. Különlegesebbek, és John Davidson egyébként azért is legendás figura, és azért is tüntette ki a királynő, ezt talán még nem mondtam el, hogy tulajdonképpen ő állt az élére ennek a dolognak Nagy-Britanniában, meg aztán világszerte, és tehát világhírű figura lett belőle. Nagyon sok suliba, nagyon sok munkahelyre elment, ahol előadást tartott, és hasonló, tehát olyan embereknek is segített, akár közvetlenül is, tehát közvetlen segítséggel, akik még nem tudnak mit kezdeni a Tourette-szindrómájukkal.
1: Már a mai napra rendelt két horrorfilmünkből az egyikkel folytatjuk, ez pedig a Megszállottság, legalábbis, ha jól láttam, akkor ez következik, mert a műsor elején fordítva mondtuk, de mindegy, most a Megszállottság.
2: Igen, mert úgy jutott eszembe, ugye, hogy a hátsó ablakot
1: de ez egy
2: fiatalok
1: ilyen,
2: nézik.
1: Ez egy ilyen, igen, műsor. Most, szóval arra számítottam, amikor megnéztem az előzetesét, illetve nézegettem ezt a filmet, mert engem ez így érdekel. Arra számítottam, hogy ez inkább egy ilyen klasszikusabb pszichotriller lesz, amikor tényleg csak így az agyadra próbálnak hatni, de azt egy picit úgy látom, hogy befordul az egy klasszikusabb horrorba, és nem baj, csak nekem jobban esett volna, bár nem láttam még a filmet, nem tudom, hogy fog esni, de jobban esne így előzetesen, hogyha megmaradtunk volna ebben a nyomasztásban, amikor az van, hogy...
2: Akkor imádni fogod.
1: Igen? Jó, oké.
2: Okay. Igen.
1: Szóval, hogy a Megszállottság az egy, szerintem valószínű, hogy egy utóbbi idők egyik legjobb ötletén, nem tudom, ez remake ez, vagy
2: nem, teljesen volt eredeti. Teljesen eredeti.
1: Mert itt utaltak volna arra, hogy ez már egyszer volt egy ilyen, de mindegy,
2: nem.
1: Nagyon jó az alapötlet.
2: Nem, hanem hanem hogy az van, hogy ez a Curry Baker, aki hasonlóan fiatal, mint a Hátsó szobáknak a rendezője.
1: 14 éves.
2: Nem, tehát 20-valahány éves. YouTube-ra csinált már egy saját filmet, de alapvetően ez az első ilyen mozis nagyjátékfilmje.
1: Amire pénzt is kapott, igen.
2: Igen, amiről én május 4-én 2026-ban abszolút kimerem jelenteni, hogy eddig ez a kedvenc filmem, amit moziba láttam. Ennek több oka van. Az egyik az, amit te is említettél, vagy amiben reménykedtél, hogy rettentően eredeti. Egyébként nem csak az alapötlet, mert az alapötlet az annyi, hogy van egy srác, egy kicsit ilyen gátlásos fiú, aki már baromi régen szerelmes az egyik munkatársába. Egy hangszerboltban dolgoznak egyébként. És már nagyon régen azt gyakorolja, hogy majd hogyan fogja elhívni őt randizni. És hát...
1: Csak nem megy neki.
2: Nem megy neki a dolog, és bemegy egy ilyen helyre, ami egy ilyen fura ezobolt, és ott talál egy kívánságfűz nevezetű terméket, ami egy ilyen doboz, és ha kiveszed belőle, akkor egy ilyen fűzfa darab van benne, és egy hangot is ad, el kell törni, és kívánni valamit, de utána már ezt nem lehet visszacsinálni.
1: Mit kíván a szerencsétlen?
2: És azt kívánja a szerencsétlen egy estén, amikor ismét lemarad az alkalomról, hogy szerelmet valhasson, hagyja, hogy a csaj bemenjen a házba, ő meg ott marad a kocsiban, hát azt kívánja, hogy mindennél a világon jobban szeresse őt ez a lány. És mire befejezi ezt a kívánságot, néhány másodpercen belül már kemény. A csaj ott áll.
1: Ott az autó, az ablakban, a kocsi ablakában, nem?
2: Hát ott az ajtó, a ház ajtaja előtt.
1: És vészjóslóan szereti a férfit.
2: És onnantól kezdve vészjóslóan elkezdi szeretni igen a férfit, és ez a vészjóslás, ez át is fordul nagyon hamar brutalitásba, gyilkosságokba, és mindenféle olyanba, amit egyébként így elvárunk egy ilyen történettől.
1: Bocs, megvan, miután teszem, a végzetes vonzerő volt nekem a hasonlóan nyomasztó, bár tökre nem emlékszem arra a filmre, de ott volt az ilyen pszichonyomasztás, hogy így nagyon rácuppant ugye Michael Douglasra a
2: szeretője, a Glenn Close.
1: Glenn Close, igen. És hogy nekem ez volt az elvárásom ezzel a filmmel kapcsolatban, hogy nem megyünk át ebbe a vicsorgó véres izébe, hanem hogy de jó lesz.
2: De átmegyünk.
1: Igen, jó, jó, nem baj, csak a nyomasztás maradjon meg, szeretnék nyomasztani.
2: Nagyon-nagyon nyomasztódni. Épp ezt akartam egyébként mondani, hogy engem pont az nyűgözött le benne. És azon túl, hogy $1 millió készült. Ides mond, $1 millió készült, és most olyan 180-nál tart világszinten.
1: Ez egy jó befektetés volt a stúdiónak.
2: Nagyon jó befektetés volt. Szóval amellett, hogy ilyen klasszikus filmkészítői eszközökkel van megcsinálva, szerintem annyira kellemetlen ez a film, és nézni is nagyon sokszor rendkívül kellemetlen, mert átlép egyébként nagyon sok olyan határt, amit még az ilyen horrorfilmeknél se szoktunk meg feltétlenül, hogy azt a, bennem legalábbis azt a hatást keltette, ami akkor jön, amikor így valami igazából undorít is egy kicsit, tehát ilyen visszataszító, tehát tele van ilyen úgynevezett a nézőt elidegenítő hatással, de mégis annyira szuggesztív, annyira tudni akarod, hogy mi lesz, hogy mi történik, hogy nem tudod nem nézni. Tehát akkor sem, amikor tényleg visszataszító dolgokat mutatnak, és hát az a fajta gonoszság, ami ennek a varázslatnak köszönhetően beköltözik ebbe a lányba, az pedig olyan szinten van egészen fantasztikusan ábrázolva, hogy én hasonlót éreztem, mint a fegyvereknél tavaly, hogy ez a csaj, aki játszott, azt hiszem egyébként Indy Navarrete-nek hívják, esélyes, hogy ott lesz az Oscaron, mert nagyon-nagyon-nagyon-nagyon jó, és nagyon félelmetes benne, és szerintem a maga a film is izgalmas dolgokat mond alapvetően arról, hogyha egy szerelem egyoldalú, akkor ez mennyire veszélyes tud lenni arra az emberre nézve, aki igazából csak a saját érzelmeivel van tisztában, a másikéval nem, ezért rávetít, és oda képzel egy csomó dolgot, aminek nagyon sokszor igazából nincs köze a valósághoz. És hát ennek tulajdonképpen az ilyen abszurd megnyilvánulása ez a történet.
1: Nagyon kíváncsi vagyok rá, nem mondom, hogy franchise-ért kiállt ez a film, viszont egy rész még talán benne van, hogy ugyanez a szituáció, csak fordítva. Pont azon gondolkodtam, hogy ugye férfi szemmel nézve ilyen cipőben már jártunk, hogy valaki nem volt ránk kíváncsi, és ugye meg kívántunk volna egy ilyet, hogy de legyen ránk kíváncsi, az az illető, de női szemmel nem tudom, hogy ez hogy működne, hiszen nem vagyok nő.
2: Igazából az benne a jó, és ezért nem vagyok benne biztos, hogy egy, de aztán persze lehet, hogy egy második rész is működne.
1: Vannak jó forgatókönyvírók.
2: Igen, de az, amit állít, az eléggé általános. Tehát, hogy az nem csak arról szól, hogy egy pasi, hogy éli meg ezt, hanem hogy egy ember, hogy éli meg, aki nem tudom én, elképzelte, hogy neki már pedig azzal a másik emberrel lesz dolga, és hát az korán sem nem biztos, hogy ez valóban igaz, vagy hogy valóban ennek így kell történnie.
1: A másik horrorfilm mára pedig a Hátsó szobák, angol címen pedig a Backrooms, főszerepben Csivetel Age of War, megkímételek attól, hogy egyébként nem tudom, hogy ez a csávó miért nem változtatta maga nevét, büszke lehet rá, hogy ilyen neve van, csak ez képtelenség kimondani.
2: Egyszer ő is, meg a Saoirse Ronan is egyébként vendégek voltak valami talk show-ba, és ott volt is egy ilyen kis továbbképzés, hogy mind a kettő.
1: Tudja, hogy a Graham Nortonban voltak.
2: Lehet, hogy ott, de lehet, hogy valami amerikai műsorban voltak, mert a Graham Norton azt hiszem az brit, ugye? Az, igen, amikor igen, ilyen narancs háttérrel üldögelnek a sztárok, és akkor
1: lehet, nem tudom, csak azért, mert hogy ugye a Chiwetel Ejiofor is brit szerintem, ő nem amerikai.
2: De, igen, de hát Renata Reinsfeld meg ugye északi, norvég.
1: Igen.
2: És hát azért
1: szóval is... lehettek a Graham Norton show-ban, azt akartam.
2: Abszolút. Szóval, hogy az tényleg nagyon szuper, hogy Kane Parsons, aki a 20 éves csávó, így nem csak azt tudta elérni, hogy az A24 adjon neki több millió dollárt a filmére, ami egyébként szintén filmtörténeti tett. Tehát,
1: léci.
2: Ez a srác, a Kane Parsons a legfiatalabb rendező, aki valaha 180 milliót keresett a nyitó hétvégén a filmjével, és azt mondják az elemzők, hogy az, amit ez a film elindított a box office-ban, meg az, ahogy bevitte a YouTube közönséget, a tizenéveseket a mozikba, az meg is változtathatja Hollywoodot. Tehát, hogyha ha ebből valóban egy ilyen tulajdonképpen egy trend lesz, hogy jönnek a YouTube-ról a srácok, akik beterelik a közönségüket a moziba, az valóban eléggé sok mindent megváltoztathat, mert hogy egyébként ennek az a háttér története, hogy néhány évvel ezelőtt ez a Parsons gyerek elindított egy websorozatot a YouTube-on, a Backrooms-t, ami az úgynevezett found footage filmeknek a stílusában mesélt el egy horror sztorit. Ugye a found footage, hogyha lefordítjuk, az tulajdonképpen talált felvételeket jelent. Ugye a leghíresebb ilyen film az a Blair Witch Project volt, ami szintén egy ilyen -$2 készült
1: vizsgafilm volt. Igen,
2: és ilyen óriási bevételt hozott, és utána a sorra készültek a teljesen found footage technikával készült átdokumentarista filmek, meg azok is, amik csak így elemükben használnak ilyeneket. Itt igazából ennek a filmnek a középpontjában egy hátsó szobák állnak, egy olyan furcsa, lecsupaszított, nyomasztó szobák, amik tulajdonképpen, és ebből a szempontból egy kicsit tényleg olyan, mint az új generációs meghökkentő mesék, vagy a kocka, vagy a Twilight Zone, hogy a legtöbbször ezeknek a szobáknak a mindenféle dimenzió csapdái, azok a főszereplő pszichéjének a kivetülései. Tehát az emberek ezekben a backroomokban.
1: A saját backroomjaikban vannak.
2: Igen, a saját backroomjaikban vannak, és az az érdekes, hogy már ez is, amit elmondok, ez is azért egy eléggé intellektuális felütés, és mégis a kiskamaszokat annyira elkapta ez a viszonylag bonyolult, meg nem tudom én, ijesztő alaphelyzet, hogy teljesen rácsavarodtak erre.
1: Automatikusan tudnak csatlakozni ehhez, anélkül, hogy megmagyaráznak maguknak. Tehát ettől működhet egyébként.
2: Igen, de olvastam egyébként,
1: Dr. Urbán válaszol.
2: Hogy már most, tehát csináltak ilyen kimutatásokat, és az van, hogy ennek a filmnek a nézőinek az átlag életkora az 20+. Ami nagyon-nagyon alacsonynak számít. Nálunk egyébként maga a korhatár az csak ajánlást jelent, tehát nálunk nem áll oda senki az ajtóba, hogy nem ehessen be a 10 éves megnézni a horrorfilmet, de Amerikában egy kicsit bonyolultabb a dolog, mert ott személyítést kérnek, ott általában azt csinálják a fiatalok, hogy ezt talán már meséltem itt is, meg le is írtam sokszor, hogy azt szeretik nagyon, hogy megvesznek egy jegyet, egy nem tudom, egy Disney-re, egy akármilyen jégvarázsra, és aztán kinéznek egy termet, ahol megy a horror, a Fűrésznyóc, vagy a Black Rooms, és akkor beülnek oda. Tehát ebből adódóan mondjuk is statisztikailag egy kicsit húzósabb ezeket a filmeket, nem tudom én, mozikba küldeni, de egyébként mint film se rossz. Tehát azzal együtt, hogy én azért azt éreztem, hogy itt valóban egy sorozatnak a két órásra kitágított változatát látom, azért tényleg fantasztikusan van fényképezve, meg nagyon ügyesen játszik ezzel a szoba dologgal, meg ezekkel az univerzumokkal, amik ott megjelennek.
1: Az alapcselekményt elmondod, mert ugye most a Backrooms-ról, meg a ugye hátsó szobákról beszélünk, de hogy kerülnek oda, ki kerül oda, és miért kerül oda?
2: Igazából pont az enigmatikussága az, ami behúzza az embert, tehát hogy a szabályrendszere az nincs annyira, nem tudom én, kialakítva. Itt konkrétan arról van szó, hogy ez egy bútoráruház, ahol játszódik ez az egész, egy eléggé kihalt és rosszul menő bútoráruház, aminek az Eifor a főnöke, tele van adósságokkal, mindenféle magánéleti problémái vannak, és egyszer csak azt veszi észre, hogy a bútoráruházának az egyik fala, vagy több fala is átjárható. És amikor átmegy rajta, akkor egy ilyen tök üres szobákba találja magát, és ott indul a hókamóka. A Renata Reinswell pedig ennek az embernek tulajdonképpen az analitikusa, tehát a pszichiátere vagy pszichológusa, most erre pontosan nem emlékszem, aki bizonyos dolgok miatt kénytelen oda menni ebbe a bútoráruházba, és hát ő is találkozik a saját félelmeivel, amik így megtestesülnek ebbe a backroomba.
1: Felfutunk valami hegyre, és akkor ott történik valami, vagy így elül, de jó, lesz csatana a végén, vagy hagynak bennünket gondolkodni, hogy jó, akkor most.
2: Igazából most egy kicsit visszautalnék a megszállottságra, meg erre a filmre, hogy az is összeköti őket az alkotók fiatalsága mellett, meg bátorsága mellett, hogy nagyon következetes mindkét film. Tehát mind a kettő vállal valamit, hogy akkor ez most erről fog szólni, és ez, amiről szól mindkét esetben, ez nem egy vidám dolog, és a végén is tulajdonképpen úgy fejezik be a filmet, hogy van tulajdonképpen megoldás, van valamiféle lekerekítés, de happy endnek véletlenül tehát se nevezném egyiket.
1: Ne gondoljátok azt, hogy klasszikus hollywoodi vége lesz.
2: Nem.
1: Bármilyen tekintetben
2: is. És ettől is vonzó szerintem ez a két film.
1: Nagyon jó, felizgattál ezekkel a filmekkel. Köszönjük szépen a mai figyelmet, ennyi volt már a Filmszerész. Jövő héten ismét találkozunk, ezt a műsort is megtaláljátok a Spotify-on például.
2: Igen, és most nem inzultáltál azzal, hogy mondjak valamit a jövő hétről, ezért mondok, jövő héten jön az új Spielberg film, amit már nagyon-nagyon várok, tehát arról biztos, hogy fogunk beszélni. Köszönjük szépen, hogy meghallgattak minket, minden jó mindenkinek.
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok. Átadjuk a hajnalt a reggelnek, de maradjatok továbbra is velünk. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Zavarnak a szürke hétköznapok?
3: Uh-huh, nagyon.
0: Amikor még azt a statisztikát sem hiszed el, amit te magad hamisítottál? Van erre megoldásunk. Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
3: De hol?
0: Túl az Óperencián, az Üveghegyen is túl, ott, ahol a kurtafarkú kismalac tűr.
3: Ez komoly, mert viccnek durva lenne.
0: Millás reggeli, a csodalámpás négyes fogat minden hétköznap reggel megvilágítja, miért érdemes mégis felkelni.
4: De miért?
0: Nem figyeltél? Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli a Rádiókafén. Csak akkor fáj, ha nevetünk.
5: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén. Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádiókafé applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le, és jó utat! Rádiókafé, van barátod! Mi lesz a privát vagyonokkal? Hogyan működik majd a vagyonadó? Milyen változásokat hoz 2026 a bizalmi vagyonkezelés, az alapítványok, a magántőke alapok terén? Mi vár a magyar gazdaságra és a tőkepiacokra? Vegyen részt a Klasszis Investment and Wealth Management Summit 2026 konferencián. Hallgassa meg a legjobb szakértőket, és tudja meg, hogyan védheti meg és gyarapíthatja vagyonát a változó környezetben. Regisztráljon most a rendezvények.klasszis.hu oldalon. Újdonság a Viasale Travel kínálatában. Menorca. Nyugodt mediterrán hangulat, kristálytiszta víz, rejtett öblök, közvetlen indulás, különleges élmények és a legjobb hotelek. Fedezd fel az idei nyár egyik legizgalmasabb úti célját a Balear-szigeteken. Viasailtravel.hu. Viasail Travel. Menorca specialistája.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
4: Sürgős eljárásban vizsgálja a Velencei Bizottság Sulyog Tamás köztársasági elnök ügyét. Megkezdődött az uniós csatlakozás előkészítése Ukrajnával és Moldovával. Összecsuklott egy utasszállító repülőgép futóműve a frankfurti reptéren. Kellemes koranyári idő lesz a hétvégén is. Jó reggelt kívánok a mikrofonnál, Schmidt Andi. Sürgős eljárásban vizsgálja a Velencei Bizottság Sulyog Tamás köztársasági elnök ügyét, írt a közösségi oldalán az államfő. Sulyog Tamás szerint a köztársasági elnök és más független alkotmányos intézmények vezetőinek tervezett elmozdítása alkotmányos válsághelyzetet idézhet elő. A Velencei Bizottság munkatársai várhatóan Budapestre érkeznek, hogy a helyszínen tájékozódjanak. Sulyog Tamás múlt héten fordult az Európa Tanács alkotmányjogi tanácsadó testületéhez, miután Magyar Péter többször is lemondásra szólította fel, majd kilátásba helyezte, hogy az alaptörvény módosításával váltanák le. Megkezdődött az uniós csatlakozás első fejezetének előkészítése Ukrajnával és Moldovával. Az új kormány a kárpátaljai magyarság jogainak rendezéséhez kötötte a jóváhagyást. Miután erről tegnap sikerült megállapodni, elhárult az akadály a tárgyalások megkezdése elől. Az első EU-ukrán kormányközi konferencia június 15-én lesz Luxemburgban. Napokon belül felszámolják az afrikai sertéspestés fertőzéssel érintett vállai házi sertés állományt. Az érintett gazdaságot bezárták, körülötte védő és megfigyelési körzetet jelöltek ki, valamint az összes állatot megvizsgálják, tájékoztatott a Nébih elnöke. Nemes Imre elmondta, hogy az esetről értesítik a külföldi felvásárlókat, és hangsúlyozta, hogy a Magyarországon kapható sertéshús biztonságos. Azbeszt szennyezés miatt két területet lezár a Gyesev, Szombathely térségében ma reggeltől. A vasúttársaság vizsgálja, hogyan lehet a lehető leggyorsabban mentesíteni a szennyezett területeket. Mától Vasban és Zalában megszűnik, máshol azonban érvényben marad a tűzgyújtási tilalom. A Nébih közölte, az ország többi részén a lehullott eső mennyisége nem volt elég a tűzkockázat csökkenéséhez, így tilos tüzet gyújtani erdőkben, fásításokban és azok 200 méteres körzetében. Többen megsérültek, amikor összecsuklott egy utasszállító repülőgép futóműve a frankfurti repülőtéren. A Los Angelesbe induló járat még a beszállás előtt állt a kapunál, amikor a repülőgép eleje a betonra zuhant. A balesetben több földi dolgozó megsérült, a járatot üzemeltető Lufthansa vizsgálja a baleset okait. Újabb medvetámadás történt Szlovákiában. Szent Anna település közelében egy erdei munkásra rontott rá egy barna medve. A 37 éves férfit vállsérüléssel vitték kórházba. A Tátrai Nemzeti Park azt javasolja a környéken kirándulóknak, hogy a nehezen megközelíthető, összefüggő növényzettel borított erdei terepen különösen óvatosan közlekedjenek.
0: Időjárás a Rádió Cafén.
4: Ma napos gomoly felhős idő várható, keleten néhol zápor, egy-egy zivatar is előfordulhat. A hajnali 10-17 fokról 23 és 29 fok közé melegszik a levegő.
0: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
6: Jó ét, Jamie.
7: Hogy jó ét? De hát föl kell kelni, szól a Millás reggeli.
0: Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show. Csodalámpával megvilágítva, a szürke hétköznapoknak is egész más az optikája. Ami fényt kapott a Millás reggeli előző adásából. A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller autócsalád tagja. Autók szeretettel.
8: Az a hír, amit már szerintem többen is olvastatok, a témánk, mégpedig Donald Trumpnak az új rendelete. Egy olyan elnöki rendeletet írt alá az Amerikai Egyesült Államok elnöke, amely a mesterséges intelligencia modellek felügyeletét célozza, ami azért egy érdekes dolog és egy nagy fordulat ahhoz képest, amit eddig mondott Donald Trump, ez az ilyen all-in vagy mindent szabad politika, illetve hát ugye kifejezetten tartózkodó volt a technológiai szektor szabályozásában, a többek között azért, mert azok az úri emberek, akik ebben a nagy ágyuk azért jelentősen támogatták
9: a kampányát,
8: így van, igen. Donald Trumpot. Minden esetre, hogy ez mit jelent egészen ez a mesterséges intelligencia modell szabályozás vagy felügyelet, erről fogunk beszélgetni Kis Gergellyel, az Attractor ZRT társalapítójával. Jó reggelt, szervusz!
10: Jó reggelt, sziasztok!
9: Meglepő? Korszakhatárnak minősíthető ez a Trumpi lépés, vagy annyira nem várható volt?
10: Szerintem nem. Szerintem az eddigi volt inkább meglepő. Vagy inkább úgy, hogy beleértünk ebbe a korba. Uh-huh. Én azt gondolom, hogy ennek el kellett következnie. Ugye mindig mondtuk, amikor erről beszélünk, hogy az Európai Uniónak mennyivel erősebb a szabályozása, és hogy ez mondjuk versenyhátrányt jelenthet. Persze Európa máshogy látja ezt Amerikával szemben, és hogy ez a vadnyugat, ez nem lesz jó sokáig, és szerintem most ezt eljutott odáig a technológia, meg a körülötte lévő, nem tudom én, ugye mindent átszövő az AI, és szerintem most van az, ha jól láttam, akkor az elnöki rendeletnek a szakértésében a Pete Hegseth is részt vett, a hadügy, vagy nem tudom, hogy mondják ott, hadügyminiszter.
8: Hát igen, védelmi miniszter, igen.
10: Tehát, és azt is írja az elnöki rendeletben, azután természetesen, hogy ő maga felvirágoztatott mindent, amit az előző kormányok leromboltak, vagy nem tudom, nem uh-huh. hagytak felvirágozni, ez az első mondat, úgyhogy ez biztos a Trumptól származik. Azt mondja, hogy igen, az innováció az Amerikában a legerősebb, a zsenialitás, stb., de be kell látnunk, hogy a biztonsági kockázatok a technológia elaradásával egyre nőnek, és erre kell reagálni, és szerintem egyébként maga a reakció sem egy túl erős reakció, tehát azt, hogy önkéntesen 30 napon belül be kell mutatni a modelleket, hát azért ez nem egy olyan nagyon kemény dolog, de a semminél sokkal több, és irányt mutat, és én üdvözlöm egyébként ezt a rendeletet.
8: Akkor hadd játszom én az ördög ügyvédjét ebben. Az önkéntes alapon azért ez egy elég érdekes, kicsit ilyen Kínát idéző dolog, hogy hát az nagy cégeknek is idézőjelemben önkéntes alapon a nyilvánosságra hozatal előtt 30 nappal át kell adniuk az új MI modelleket a kormányzatnak felülvizsgálatra.
10: Igen.
8: Hát, hogy ez azért nem egy ilyen szabad piacbarát lépés.
10: Hát most ugye...
8: Mi volt, hogy a Pete Hegseth összevonja a szemöldökét, és azt mondja, hogy hát ezt nem. Ezt így nem.
10: Szerintem ez rendben van. Tehát az én érvem az a következő. Az, ami történik, hogy felelősek az AI modelleknek a képességeiért ezeknek a gyártói, ez szerintem elvárható. És egyébként ugye, hogy mi hozta elő ezt az egészet?
8: Okay.
10: Honnan indult ez az egész beszélgetés? Természetesen már, hogy így szabályozzák, úgy szabályozzák, ez régóta megy, de ez a gyújtópont, ez az Anthropicnak ez a Mythos nevű modellje volt, uh-huh. ami talán váltottunk is néhány szót a Eurekra.
9: Mi veszélyes rovatban. Kiberfegyver.
10: Konkrétan nagyon-nagyon veszélyes kiberfegyver. Még ma sem láttuk egyébként, tehát a populáció, aki mondjuk én is vagyok, mi még nem láthattuk a műtoszt, majd talán most valamikor, de a hiteles források meg információk szerint azok, akik látták, azt mondták, hogy nem kamu, hanem tényleg veszélyes kiberfegyver, nagyon gyorsan talál nagyon sok sérülékenységet bankokba, államigazgatási rendszerekbe, itt ott, ott. Tehát, hogy az szerintem nyilvánvaló innentől kezdve, és ez már egy őskori, legalább 3 hónapos modell. Tehát, hogy mi lesz a következő 3 hónapban, meg 6-ban, meg 12-ben. Szerintem ez teljesen oké, hogy ezt meg fogják és kezelni kell. A kezelés az most egyelőre, ahogy mondod, valóban egy kicsit ilyen, hát 30 napon belül önkéntesen, de nem olyan feltétlenül önkéntes ez, de én azt gondolom, hogy a nagy cégeknek a képviselői is támogatják ezt, mert ők már ennek a rendeletnek az első változatát is támogatták, ami még 90 napos határidőt kapott volna. Tehát az, hogy most 30 napra lerövidült, ez valójában egy óriási, és szerintem én ezt is értem, vagy érteni vélem. Tehát versenyképességi szempontból nagyon nem mindegy, hogy 90 nap az embargó, vagy 30, és ezt én tehát azzal együtt, hogy igen, egy picit a korlátozás irányába hat, mert a teljes szabadságból egy egész picit visszaveszünk, én ezt egy nagyon pozitív fejleménynek érzem, amiben ráadásul ilyen konszenzust is érzek a piac meg a szabályozók között, úgyhogy én összességében pozitív vagyok, és üdvözlöm, hogy ezt az utat elkezdjük egy kicsit járni, de, és nem hiszem, hogy ez visszaveti majd a technológiát.
9: De 30 nap alatt fel lehet mérni, hogy egy új modell mire képes? Tehát akkor neki eresztenek egy ilyen nemzeti mesterséges intelligencia ellenőrző bizottságot, és akkor ott mindenki megnézi, hogy ez mit tud, mit nem tud. Tehát ez így lesz majd a gyakorlatban, és akkor ráütnek egy pecsétet, hogy na, ez a modell mehet, srácok.
10: Ezt nem tudom, hogy a gyakorlatban hogy lesz, mert ugye erről nincsen szó. Amikor arról beszéltek, hogy ki fogja validálni ezeket, akkor ugye azt mondták, hogy a kormányzati szektornak meg a versenypiacnak egy ilyen mixe, tehát hogy a cégek is képviseltethetik magukat, meg a kormányzat is. Ezt mondjuk nem tudom, hogy ilyen versenyjogi szempontból hogy fog majd kinézni. Ezt gondolom később látjuk meg, hogy milyen teszteket végeznek rajta. Most is a műtoszt, azt tudom, hogy vizsgálják az amerikai kormányzatban is, meg ugye a Anthropic egy csomó nagy cégnek elküldte előre a műtoszt, hogy akkor a saját sérülékenységeiket tárjátok fel, javítsátok ki, mielőtt kirakjuk a piacra. Tehát gondolom, hogy itt akkor van egy ilyen erős protokoll, hogy nem tudom, végig zavarnak rajta 160 ezer tesztesetet, megpróbálnak, nem tudom én, ideggázt csinálni, meg gyilkos vírust, meg én nem tudom micsodát, és akkor ezeken végig mennek.
9: És ha nem tud, akkor jó.
10: Ha nem tud, akkor jó, ha meg tud, akkor ugye nem tudom, hogy mi történik, de egyébként ugye a nagy cégek is nagyon odafigyelnek arra, ma is, ha ideggázt akarsz csináltatni bármelyik nagy modellel, akkor nem fogja hagyni. Tehát végsősorban ezt még, ha nagyon ilyen naív akarok lenni, akkor úgy is felfoghatnám, hogy egy végső nagy teszt a modelleknek, ami még akár a nagy cégeknek is segíthet, hogy a konzumer piacon továbbra is hitelesek maradjanak.
8: Egyébként az... hozzátenném, bocsánat, a mítoszhoz az a legfrissebb info, és egy fontos hír, hogy az Európai Unió is használhatja, tehát megkapta a nagy cégek mellett, ami nagyon érdekes, nagyon jó fejlemény, és közben a hallgató megírja, hogy szabályozás kapcsán gyakorlatilag ugyanaz történik ebben a szektorban, mint minden más szektorban, a gyógyszer, a különböző autóipar és minden más szektorban, hogy van egy szabályozó hivatal, ahol az engedélyeztetést meg kell lépni, mielőtt piacra kerül valami. Csak ugye ebben a szektorban ez talán egy kicsit kevésbé bevett szokás.
10: Hát eddig nem, de most eljutottunk ide, igen, abszolút egyetértek a hallgatóval, és még egyszer én ezt nagyon is üdvözlöm. A technológia az rohan előre mind a fene. Elképzelhetetlen magasságokban jár már az, hogy elméletileg miket lehet megcsinálni ezekkel a modellekkel, és nagyon is ráfér a laikusokra, akik ugye mi mindannyian vagyunk, akik nem gyártjuk ezeket a modelleket ilyen értelemben, hogy vigyázzanak ránk, meg hogy vigyázzanak rájuk. Tehát ez én a szabályozó szerepét nagyon fontosnak. Én ugye szuper AI maxer vagyok, meg nagyon pozitivista, meg jövőt megváltoztat, mindenről így gondolom, de egy erős szabályozásra szükség van, mielőtt valami nagyobb problémába szaladunk bele. Úgyhogy a Európa ezt régebb óta felismerte, sajnos ugye a versenyhelyzetét azt nem tudja jól kihasználni. Amerika az fényévekkel van előttünk, meg Kína is, de mondom, üdvözlöm azt, hogy a legerősebb szereplő is bejött ebbe a történetbe, és majd az, hogy a sorok között ezt hogyan fogják szabályozni, hogy a önkéntesen 30 napon belül bemutatandó modell az valójában azt jelenti-e, hogy ide jössz, bemutatod, vagy különben nem tudom én, megverünk, ezt nem tudom.
9: Na de mi van a más országbeli modellekkel? Tehát az amerikai piacon akarnak mondjuk a kínai mesterséges intelligencia modellekre épülő nem tudom milyen szolgáltatást nyújtani, akkor azokat is be kell nyújtani?
10: Hát ez ugye nehéz kérdés, mert szerintem nem, erre egyrészt nem tudom a választ a nagyon nagy hosted modellekkel kapcsolatban, mert ugye logikus lenne, hogy igen, különben akkor meg versenyelőnybe kerülnek azok, akik nincsenek szabályozva, de azért van egy másik oldala a történetnek technológiai szempontból, hogy egyre erősebb modelleket tudsz feltenni a saját gépedre. Amiket csak úgy simán letöltesz, felteszed, úgyhogy senki sem ellenőrzi.
8: Ez egy nagy kérdés, hogy mi lesz. Ugye akkor az lesz, hogy utazol be az Egyesült Államokba, akkor ugyanúgy elvehetik a gépedet, mint mondjuk egy jogtiszta szoftverkeresés esetében, ami megtörténhet bármikor egy átvilágításnál, és ha van rajta, kérem szépen, olyan mesterséges intelligencia modell, akkor vége.
10: Hát ezt nagyon, nagyon ilyen messzire far-fetched, nem tudom, hogy mondják. Ezek open source modellek, ott van kinn a GitHub-on, vagy akárhol, letöltöd, használod. Tehát semmi nincsen benne, hogy illegál, vagy nem tudom.
8: Ez igaz, csak nincsen az amerikai szabályozásnak, hogyha ez a szabályozás, és nincsen rajta a pecsét.
10: Nem az a szabályozás. Az új modelleket 30 napon belül be kell mutatni, vagy hát nem tudom, a részleteket azért el kéne olvasni, hogy új modellnek számít-e az, hogyha egy kínai modellnek a nem tudom én a 9 millió paraméteresnek a disztillált változata a te gépeden fut, és egyébként, ugye azt nem tudom, tudjátok-e, de hogy egyre népszerűbbek az uncensored modellek, amikből alapvetően ki van tépve mindenféle cenzor dolog, letöltöttem saját gépedre, teljesen nyers modell, úgy, ahogy van, be van tanítva, bármiről tudsz vele beszélgetni, bármiben, például az ideggázban is egyébként, mert hogy ugye uncensored, és akkor ugye itt ez a két dolognak hol lesz az eredője, hogy egyrészt szabályozzuk a legerősebbeket, másrészt meg bizonyos dolgokat nem tudunk szabályozni, és ugye ez még nem biztos, hogy ma probléma, mert az otthoni asztali géped az természetesen nem hajtja meg a nem tudom milyen nagy antropik modellnek megfelelő dolgokat, de ahogy haladunk előre a korral, ezek is egyre erősebbek lesznek, de ez is arra mutat rá, hogy a szuper vagy nyugatnál, ami volt eddig, szerintem mindenképpen jobb az, hogyha elindulunk valamiféle szabályozás irányba, és ezt egy nagyon puha lépésnek érzem elsőre, és mondom, kifejezetten azt gondolom, hogy ennek itt volt az ideje.
8: Oké, egyébként ebből a szempontból érthető, és nyilván meg kell nézni azt, hogy a részletek azok hogy lesznek. Az biztos, hogy a David Sachs, ugye, aki a korábbi mesterséges intelligencia ügyi biztos volt, és még ellenezte az egész szabályozást, ő kulcs szerepet játszott abban, hogy ezt most aláírják és az átmenjen. Gondolom, hogy itt most a részletekben rejlik az ördög, úgyhogy majd figyelünk ezekre. Köszönjük szépen az információkat. További szép napot, szervusz!
9: Köszi.
8: Kis Gergely, az Attractor ZRT társalapítója beszélt arról az amerikai elnöki rendeletről, amely a mesterséges intelligencia modellek felügyeletét célozza.

0: Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Soul Session. Magyarország első számú soul műsora minden szombat este 6-tól 8-ig élőben a Rádió Café stúdiójából. A 70-es, 80-as évek kimeríthetetlen soul és funky zenéi csak és kizárólag eredeti vinilekről. Soul Session. Bogyó Tamás sosem hallott dalokkal, világra szóló ritkaságokkal és vendégekkel formálja a közízlést.
1: The Soul Session.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
2: Az utalvány évközben is jól jön. A Revin ajándékutalvány évi 96 ezer forintig kedvező adózással adható a kollégáknak. Közel 17 ezer elfogadó helyen használható nem csak élelmiszerre. A figyelmesség megtérül. www.revin.hu.
3: Sokan kértétek, ezért elkészítettük. Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és hajrá! Rádió Café, van barátod! Tenerife, az egyik legbiztosabb nyári úti cél Európában. Napsütés, strandok és élmények az egész családnak. Most akár 30% kedvezménnyel, charter feltételekkel foglalható a Viasail Travelnél. Teljes utazási csomag, kényelmes szervezés. Részletek viasailtravel.hu. Viasail Travel, a Kanári-szigetek specialistája.
4: Szaftos grill bonyodalmak nélkül? Lehetséges. Csak szerezd be a legjobb húsokat és teremts szuper hangulatot. És a titkos hozzávaló? Vegeta az ellenállhatatlan aromáért és Podravka Ajvár a teljes élményért. Grillezz otthon, élvezd az ízeket. A Vegetával az igazi a grill hangulat.
3: Ne maradj le a Light Art Múzeum eddigi leglátványosabb kiállításáról. Már csak június 30-áig látogatható. És ezen a tárlaton búcsúzik 4 év után az ikonikus Zeppelin formájú immerzív terünk a csarnok közepén. Ez a 2000 négyzetméteres, 360 fokos vetítés egyedülálló, zsigeri élményt nyújt és páratlan a régióban. Ha még nem láttad, vagy megnéznéd újra, ne halogasd! Már csak június 30-áig látható az egykori Hold utcai piac műemléképületében. Light Art Múzeum.
5: Prémium. Sportos. Elérhetőbb. BMW iX2 már 16.390.000 forinttól. Rendeljen BMW iX2-t és élvezze a hosszú utazásokat a megnövelt, akár 515 kilométeres hatótávnak köszönhetően. További információért kérjük forduljon az Autovallis Pest hivatalos BMW márka kereskedéshez. Budapest, Hungária körút 95.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik a Rádió Cafén.
6: Egy gyermek nem mindig mondja ki, hogy segítségre van szüksége, de mindig jelez. Te felismered, ha baj van? Ha aggódsz a gyermeked lelki állapota miatt, tudd, hogy van hová fordulni. Az UNICEF Magyarország segít felismerni a jeleket és megmutatja, merre indulj. Lelki egészségtérkép, útmutató szakemberektől, lélekemelő program szülőknek és pedagógusoknak egy helyen az unicef.hu/egészség oldalon. UNICEF Magyarország, mert minden gyermek számít. Készült az UNICEF Magyarország megbízásából.
0: Társadalmi célú hirdetést hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
7: Egyszer volt, hol nem volt, túl az Óperencián, az Üveghegyen is túl, ott, ahol a kurtafarkú kismalac tűr.
8: Tűr?
7: Nem szoktam ahhoz, hogy félbeszakítsanak.
8: Pedig a medve mindig azt csinálja.
7: Szóval, hol is tartottam? Tehát volt egyszer egy olyan világ, ahol a befőtt teszi el a nagymama hozamát, az árak nőnek, mint az égigérő passzúj, és még

0: Alonso Mózli sem tudja, hogy 100 forintnak mennyi a fele.
1: Nem tudom.
0: Na, ezt képzeld el.
2: Elképzelni? Mi ebben élünk?
0: Ha ezt életnek lehet nevezni. De mi ez? Úgy hallom, fehér lovon közeledik egy elszánt csapat, és arra készül, hogy kihámozza a mesesajtból a valóságot. Ács Gábor, Gede Balázs, Kántor Endre és Mihálovics András. Ha baj van, fújd meg ezt a sípot, és jönnek. Millás reggeli. A Gazdasági Muppet Show. Minden hétköznap reggel.
2: Túl szép, hogy igaz legyen. Aztán varázs ceruzájuk van-e?
0: Van hát. És nem félnek használni.
2: De miért?
0: Nem figyeltél? Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Jól vigyázz! Ha ezt az ajtót kinyitod, becsukódik egy csomó másik.
3: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller autócsalád tagja. Autók szeretettel.
4: Nagyon szép, jó reggelt kívánunk, kedves hallgatók, ez a Millás reggel, ami itt éppen elindult a Rádió Café 98.0-án, méghozzá 6 óra 31 perckor, június 5-én pénteken reggel, Mihálovics Andrással vagyunk itt.
5: Itt van Gede Balázs is, ne aggódjatok, valamint az SMS, WhatsApp és Viber számunkat is ajánlom mindenki figyelmébe, ez pedig 0630-as 6980980.
4: Nyilván vannak itt olyan öreg motorosok, akiknek nem kell ajánlgatni, fejből tudják, és már pattintják is az üzeneteket, mint ahogy Gézu a hajkuját 6 óra 5 perckor azt írta, országomat egy foci meccsnyi szundiért, akár mostantól.
5: Hát pont most, mikor nem sokára kezdődik a labdarúgó világbajnokság?
4: Hát ez csak itt egységet írta, tehát nyilván nem a foci meccs alatt akar szundiálni, de egy
5: hát
4: másfél óra.
5: Hát a lehetőség.
4: Igen, egy másfél
5: ne
4: óra.
5: Ne némítja a készüléket is.
4: Igen, hát most Roland Garrost kell nézni, ugye megy a tenisz, kiváló vegyes páros döntő volt a tegnapi.
5: Tényleg
4: napra.
5: Ilyet nézel?
4: Igen, amíg futópadozok, addig sportos.
5: Hát de miért nem nézel valami, nem tudom én, a nézzek az Apokaliptot, a Mel Gibsontól, ott őserdőben,
4: ja,
5: indiánok
4: hát filmet
5: futnak.
4: Nem lehet csak...
5: De, lehet. Hát.
4: Figyelj, futok 30 percet a masinán, most valamiben épp belenézek, az úgy jó.
5: Akkor sorit nézzél.
4: Bár egyébként ez eddig működött, de most valamiért ott ragadtam ezen. Nagyon jó volt ez a kis vegyes páros.
5: Kevés mérkőző. Dolog fáraszt jobban, mint a tenisz nézése. Komolyan.
4: Na figyelj, engem nagyon, nem. Itt nagyon nem. Izgalmas megoldások voltak. Úgyhogy ez jó volt. Na, 0636 980098, nem baj, elmondom még egyszer, mert kifogytam mondani valóból, valamivel szóval kell tartani a hallgatókat. Ide írhattok nekünk, üzenhettek, kérdezhettek. Akkor viszont folytatom a mazsolázást, hát a küldött még más is nekünk valami.
5: De nem.
4: Rég volt Nyúl Zsuzsi, elveszítettétek? Nem, jövő héten lesz szerdán, úgyhogy addig egy kis türelmet kérünk, töltsetek egy kellemes hétvégét, aztán aludjatok még kettőt, utána jön Nyúl Zsuzsi.
5: Még ott van kettő, azt ne lapozd el. Hol? Csak ott tényleg, az egyik.
4: Tényleg. Azt mondja, hát a születésnaposokhoz még nem jutottunk el, de előre vesszük kedves Erzsébetet, nekik kíván boldog születésnapot, az, akivel már 15 éve együtt nyomja, és most egy picit gyengélkedik már, mint Erzsébet.
5: Kiszti Hunt, kedves Erzsébet,
4: lesz meglepetés.
5: A Millás reggeli stábja is villám gyors felépülést kíván.
4: Így van.
5: A gyengélkedésben.
4: És nagyon boldog születésnapot természetesen.
5: Igen.
4: Aztán Sanc írt, nekünk nem az számít, hogy mennyi pénzed van, vagy hogy nézel ki, hanem a kettő együtt. Nagyon jó, köszönjük szépen ezt a bölcseletet. Azt, hogy megfogadjuk, ugye azt nem mondhatjuk, mert azért ez nem egy ilyen...
5: Sőt, nem egyik, fogadjuk.
4: Nem meg. Egy ilyen döntés kérdése, hogy majd holnaptól jól nézek.
5: És mi van, hogyha pénzed van, és vagy nincs pénzed, és nem is nézel ki jól?
4: Hát, az egy kicsit ilyen handicappel indulós dolog, de nem megoldhatatlan, mert hogy mondjuk, hogyha van jó dumád, akkor azt a kettőt ki lehet váltani azzal is. Ez és hogyha még...
6: Nem kertelek, főnök piára kell.
5: Ez így jó? Na, hát ezzel nem jutsz előre.
4: Csajozáshoz nem biztos, hogy jó, de hogyha mondjuk...
6: Kislány.
4: Dumá...
6: Maga is guvát is.
4: Dumát sincs, pénzed sincs, és az ördögnél is csúnyább vagy, akkor mondjuk van baj. Akkor nehezebb, nem mondom, hogy nincsenek ott is megoldások, de azért nehezebb.
5: Nagyon szépen kérek mindenkit, hogy azokat a televíziós műsorokat, amelyek statikusak és monotonok, mint a tenisz, mikor ez a...
4: Na jó, de...
5: Meg a...
4: Igen,
5: ezeket
4: mert ezt javasolják neked, igen,
5: de
4: a
5: nem, de ez a bajom ezekkel, hogy
4: akkor nem nagyon. Akkor nézzél snookert.
5: Hú, az mi a már a múltkor.
4: Múltkor néztél egy snooker.
5: A múltkor nem, egy snooker rajongó családtag próbált beavatni a sportág szépségeibe, egy és piros, magyarázta a szabályokat, hogy piros. Hogy, meg nem igen. Tudom én. Mintha az agyamat hámozták nagyon, volna, de tudod, pedig, ezzel a kézi krumpli hámozóval.
4: Pedig, az is, az egyszer se. Megvan, akkor az is nagyon izgalmas. Mert nem csak a golyó eltétele, hanem a fehér terelése.
5: Tudom,
4: egy nagy tudomány.
5: Meg a taktikai harca erve, nagyon van. Sok mindent bele lehet magyarázni.
4: Belemagyarázás.
5: Az ökölvívás, az igen.
4: Hát az
5: ott azért
4: rossz,
5: történnek az,
4: rossz,
5: az események. Igen. Na arra fussál, mert ott gyakorolhatod, hogy hogy kell elszakadni.
4: Sokszor a nehéz súlyba nekiülsz, hogy na most nézel egy jó meccset, és a nagy hústornyok meg csak igen, és néha összeölelkeznek. A kisebbek azok mozgékonyak tudnak lenni, és pofozzák egymást. Azt mondja, hello urak, hamarosan jön a German Hellész Ex.
5: Ezt nem nem tudjuk. Láttuk jönni, értelmezni még kevésbé.
4: Igen.
5: Igen.
4: MotoGP-t kell nézni, kapod a további mondom, javaslatokat.
5: Igen. Ez nem köt le annyira. Pláne a helyszínen, na ha... tényleg ki akar valaki szúrni velem, akkor befizet egy ilyenre. Amikor
4: azt viszont tényleg nem értem, amikor egy ponton
5: egy
4: ülsz,
5: ponton
4: mert odaszól a helyed.
5: Azt se tudod kicsoda.
4: Igen, és akkor néha...
5: Volt valami Voga Turnovsky paródia, vagy Hofi? Szropacsek, Janacsek, Janacsek, Szropacsek. Ez valami ilyesmi, emlékszel? Na nem tudom.
4: Igen, és akkor egy hosszú percekre csend. Ugye,
5: igen, mert a janacsekéknek ugye körbe kellett érni.
4: Igen, igen, igen. Hát fura dolgok ezek, igen. Tévéből én is jobban szeretem a technikai sportokat. Na,
5: ne felejtsük el, itt a technikai sportok, amelyek ugye a környezetvédelmi világnapon szóba kerültek, mert környezetvédelmi világnap van.
4: Akkor tényleg jókor.
5: Széles körben fel kell hívnunk a figyelmet a környezet szennyezés következményeire, elősegíteni az együtt gondolkodást és a közös cselekvést, terjeszteni a fenntartható fejlődés eszméjét. Ehhez kapcsolódóan fő célkitűzések is vannak. A. Energiatakarékosság, B. helyi erőforrások minél szélesebb körű felhasználása, C. a megújuló természeti források hasznosítása, D. a szemét és hulladék képződés csökkentése, és E. a környezet szennyezés megelőzése. Mindenki felírta? Hétfőn kikérdezem. És végigvesszük azt is, hogy ki mit tett ezekben az ügyekben. Úgyhogy én már le is kapcsoltam a villanyt a stúdióba.
4: Hát figyelj, egyébként maradhatunk a technikai sportoknál, ott az E-forma egy, vagy hogy hívják,
5: de annak nincs hangja?
4: A villanyost.
5: Hát, de ott ülnek néma csöndben, lelátod, igen, és ott... Vagy ott meg abban is versenyeznek, hogy ki milyen mesterséges motorhangot tud kitalálni.
4: Az igazság az, hogy én még nem láttam elektromos Forma 1-es futamot, de bepótoljuk. Na, és köszönjük a Fatiméket. Boldog névnapot kívánunk.
5: Mert nevük napja van természetesen. Aztán a születésnaposok, hát 1446-ban a pesti országgyűlésen Hunyadi Jánost választották kormányzóvá, lett neki helyettese is Újlaki Miklós főkapitány személyében. Aztán az első magyar újság nyitószámának is van a születésnapja, ez 1705. június 5-ére tehető, a Lőcsei Brever nyomdában kinyomtatta Rádai Pál a Mercurius Hungaricus nevű lapot, ez volt az első magyar újság, kérem szépen, 1705-ben, hihetetlen.
4: 1883-ban indult Párizsból az első Orient Express Konstantinápoly felé, ugye most megint van, nem biztos, hogy ez egy ekkora utat, de lehet, hogy megvan ez a hosszú is, de vannak ilyen rövidebbek, például Párizs-Velence, ez véletlen áron van, de viszont nagyon
5: nagyon hangulatos.
4: Na, hú,
5: nagyon én egyszer a Trans-Siberia Expressen nagyon jó volt. De csak Nizsnyi Novgorod és Moszkva között.
4: Igen?
5: Nem mentem végig, igen.
4: Hát gondolom az patinában és felszereltségben
5: hát
4: nem pont
5: hát egy
4: szajelős
5: szocreál, de szamovárral, meg utaskísérővel, meg jakut prémvadászokkal nagyon...
4: Ez nagyon klassz.
5: Hát, úgyhogy az Orient Express még hiányzik, de az ásnak biztos megvolt. Aztán 1947. június 5-én esett meg az, hogy a Harvard Egyetemi beszédében egy George C. Marshall nevű amerikai külügyminiszter meghívott meghirdette a róla elnevezett gazdasági programot, a világháború után a romokban heverő Európát talpra állító Marshall tervet. Mi erre mondtuk,
4: nyilván persze, nekünk
5: kicsit keletről ösztökélve, hogy hát kösz, mi majd szocialista összefogás, igen, és népek felett majd mi megoldjuk pénz nélkül, vagy kevesebb pénzből is ezt az egészet. Igen. Milyen jól sikerült.
4: Remek ugye? Ötlet volt. Igen. 1969-ben a szovjet Tupoljev 144-es az első utasszállító gép lett, amely átlépte a hangsebességet. Nekem volt egy ilyen modellem.
5: Nekem is.
4: Igen?
5: Ez a szovjet modelleket lehetett inkább kapni, mint a hanyatló nyugat.
4: És akkor ezt össze lehetett rakni a 244-est.
5: Én Pancho Villával, ha lehetne most két Colt revolverem, akkor a levegőbe lövöldöznék, és úgy ünnepelném a születésnapját. Mert hogy Pancho Villa, a mexikai forradalom egyik legfőbb vezér alakja. Én az mindig azon gondolkodom ezek, hogy ezek lázadók voltak, szegények, bujkáltak a hegyekben, stb. Hát nyilván az utánpótlás az nem volt az erősségük. Ehhez képest, amikor győztek, ellőtték a lőszerkészletük. Utána hogy? Tehát én csak annyit csináltam volna az ellenfelük helyében, hogy egy ilyen szimulált csatavesztés, hogy így elfutok, megvárom, még kiünneplik magukat, és a levegőben lövöldöznek, és akkor, amikor már nincs lőszerük, akkor vissza. Hogy ho-ho.
4: Igen, jó trükk lenne.
5: Lehet, hogy erre senki nem gondolt Pancho Villával kapcsolatban.
4: John Maynard Keynes, angol matematikus közgazdász született 1883-ban ezen a napon. Ő a modern makroökonómia megteremtőjeként vonult be a történelembe.
5: Federico García Lorca, spanyol költő, drámaíró, 1898-ban született, őt megölték 1936-ban a spanyol polgárháborúban. Aztán itt van Gábor Dénes, magyar származású Nobel-díjas elektromérnök, a holográfia feltalálója, 1900-ban született ezen a napon, mármint június 5-én.
4: Igen, aztán Almási Év, a Kossuth Díjas magyar színésznő, érdemes és kiváló művészt, köszöntjük a nemzet színészét.
5: Ken Follett, angol író.
4: Annak a micsoda, pennája, igen. Nagyon szalad.
5: Igen, 1949-ben született.
4: Olvasmányos, azt a katedrális nagyon szerettem.
5: Aztán Szarvas Józsefnek jó egészséget, Kossuth Díjas magyar színész, érdemes és kiváló művész, neki is születésnapja van. Miképpen Mark Wahlbergnek, Marki Marknak, aki most már nem Marki Márk, hanem inkább színművészként vétett észre magát, ő 71-es évjáratú.
4: Na! Érő, ugyanaz, aki a Marki Márk, a Funky Bunch.
5: Igen, az. Nem, meg nem aki tudom. Fehér nemű reklám volt.
4: Hát ez nagyon durva. Miket tudok én itt meg ma reggel?
5: Kidolgozott felső testtel.
4: Na, azt mondja, hogy békével jöttem névnap. Poirot is ült az Orient Express-en. Hát fura üzenetek jönnek ma.
5: Igen.
4: Némelyeket nem tudjuk még. Lehet, hogy nekünk van korán, és még nem egészen olajozott az agytekervény, de majd belejövünk egy zene után, ami most jön.

0: aki nem vigyáz magára, azt csúnyán elkaphatja az intelligencia.
1: Millás reggeli.
2: Na, mit is ír, hogy is hívják rovatunkban? Sajnos megjelent az afrikai sertéspest is Magyarországon. Egy olyan telepen, eddig is jelen volt a vadállományban, de most a vírus jelenlétét a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal egy Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei házi sertés állományban igazolta. Ezt azonnal fel is számolták, ezt az állományt. 3000 állatot öltek rá. Szerkesztői kommentár, ez azért fontos, mert Magyarországnak a sertés export, mint olyan élő formában és feldolgozva is elég jelentős. Ilyenkor szokták azt az országok meglépni, hogyha hallanak ilyen híreket, akkor lehúzzák a rolót, hogy köszönjük magyar sertés, nem? Pláne, hogyha ugye házi sertés állományban, ami ilyen célokra szokott fordítódni, és a 3000 állat leülése az azt jelenti, hogy ez egy nagy telep lehetett.
3: A Portfolio.hu-n egy izgalmas kérdés, szerintem sokunkban fölmerült már ez a dilemma, hogy mi lenne, ha Oroszország egyszer csak elfoglalná Észtország határmenti városát, mondjuk Narvát, vagy a NATO az ötös cikkei szellemében azonnal reagálna, kockáztatva ezzel egy világháború kirobbanását, vagy a tagállamok többsége úgy döntene, hogy egy kis észtvárosért nem érdemes atomháborúba keveredni, azonban az utóbbi döntés esetén ugye még nagyobb lenne a kockázat. Ez Gyarmati István Fejlődéssel és Demokratikus Átalakulásért Intézettől írta meg, és még egy valamit leírta végre, amit még sehol senkitől, csak így magamban morzsolgattam ezt. Meg kell tanulnunk együtt élni egy agresszív természeténél fogva terjeszkedő hatalommal, amely minden tekintetben törpe, kivéve katonai erejét. Tehát amikor orosz nagyhatalomról beszélünk, akkor föláll a szőr a hátamon, semmiben nem nagyhatalom, egész egyszerűen egy agresszív, fenyegetőző ország, állam, az ehhez megfelelő vezetővel minden másban jelentősen
2: nem maradó. Tehát
3: még az olasz GDP-t se tudja ez hozni, az a hatalmas ország.
2: Egyébként értem, de egyébként ez ellentmondás.
3: Mert?
2: Azért ellentmondás, mert mondta Kukolit, idézném, a háborúhoz pénz, pénz, pénz kell.
3: Igen.
2: És azért annyira nem törpe az orosz gazdaság, hiszen finanszíroz egy hosszú elhúzódó anyagcsatát. Tehát, hogy figyeljünk oda.
3: De ahhoz képest,
2: én értem,
3: nem törpe, mert mondom, hogy hozzávetőlegesen egy olasz
2: GDP-nyit. A számok igen, csak hát ugye,
3: hát,
2: na mindegy.
3: Érted.
2: Jaj, de korrekt hírt hallottam. Vagy
3: na.
2: Azt írja a Telex, hogy hiába szüntette meg a mobil parkolás kényelmi díját az előző kormány, a Telekom átnevezte és plusz szolgáltatásokkal felturbozott. Visszavezette. Igen. Kérem szépen, az autósok nagy örömére márciusban megszűnt a mobilról indított parkolás megkerülhetetlen velejárója, a kényelmi díj. Aztán jött egy Telekomtól egy parkolás extra szolgáltatás, SMS-ben arról tájékoztatta az ügyfeleket, hogy június 1-től a mobil parkolás az új parkolás extra szolgáltatásokkal vehető igénybe, melynek része a parkolási asszisztencia szolgáltatás, a szolgáltatás kedvezményes díja 99 forint per parkolás, amely a parkolás díján felül fizetendő.
3: Nagyszerű, javasoljuk az SMS-es parkolást, ott nincsen semmilyen kényelmi díj, és
2: Danke! Szolgálatát köszönjük! Ez az, amikor mondjuk olyan szolgáltatást veszel igénybe, amire nem kérdezik meg, hogy akarod-e, hanem lenyomják a torkodon.
3: Igen, kezdetektől fogva ez a másik, amitől adj micsodát kapok, ez a kényelmi szolgáltatás. Tehát az, hogy
2: kényelmi, az, hogy én fizetek, értem. De
3: igen,
2: az nekem kényelmetlen,
3: egy olyan
2: értem.
3: Rendszerbe, amit egyszer meg kell csinálni, és utána a fenntartása már töredékáron működik, tehát valójában a szolgáltatónak is kifizetődő, mint sem bármilyen más rendszert működtetni. Tehát nem tudom, hogy ez hol kényelmes. Rá lehet húzni, persze, hogy nekem kényelmes, de neki is. Úgyhogy ezt valahogy meg kéne osztani, mondjuk úgy, hogy nem fizetünk érte.
2: Aztán egy másik hír szintén a Telex hasábjairól, mert az előzőt ott olvastam, elhagyja a szémdéi Magyarországot, mert az eredeti tervekkel ellentétben mégsem valósulhat meg a magyar leánycég eladása az osztrák postához tartozó Express One-nak, írja a Forbes. Az értesülést a szémdéi is megerősítette, és hát az a helyzet, hogy a szémdéi az elmúlt években leginkább a rossz reputációjával került be a hírekbe. A felhasználók tapasztalatai szerint rendszeres volt, hogy elvesztek a csomagok, az autóbanták benyelték a pakkokat, a feladott termékek pedig a végtelenségig késtek.
3: Igen,
2: hoppácska.
3: Sajnos egyébként, ami kevés tapasztalatom volt velük, az nekem sem volt annyira klassz. Aztán a privátbankár.hu Botpét Rákosról lehet hallani, illetve ő ír a nagy uniós pénz megállapodásról, amikor mindkét fél akarja címmel. Páratlan sikert ért el Magyar Péter Ursula von der Leyennél az uniós forrásokról szóló tárgyalások során. Kérdés persze, sikerül-e teljesíteni a lehíváshoz szükséges feltételek? Hát igen, ugye ez abszolút az lesz, nagyon szoros határidők vannak, úgyhogy ez lesz majd az, amin esetleg elbukhatunk.
2: Na, pattanjunk át a tőzsdei
3: eurókat, rendben.
1: Hol zárt? Hol nyit? Mi a sztori? Mit mutat a csárt? Piacok, árfolyamok, forgalom a világ vezető parkettjein és Budapesten.
4: A tőzsdei helyzetkép támogatója a hazai innováció vezető globális gyógyszeripari vállalata, a Richter Gedeon NRT.
2: Budapesti értéktőzsdéről jönnek elsőként a hírek, mégpedig az, hogy 84%-os mínusszal zárt, és 133.591 pontról kezd. A vezető papírok mindegyike esett kisebb-nagyobb mértékben. Azt mondja, a MOL 1,76%-os mínusz hozott össze, 3.916 forintig ment vissza, az OTP 9%-os mínusszal zárt 40.700 forintnál, a Richter 1%-ot esett 11.880 forintig, a Telekom pedig 1,26%-os mínuszt hozott össze, és 2662 forinton zárt. Az euró-forint keresztárfolyam jelen pillanatban meghökkentően jó, 354 forint 20 fillér környékén van a forint az euróval szemben, és a dollárért 304 forint 90 fillér környéki összeget kérnek a bankközi devizapiacon.
3: Az amerikai indexek még az európai kereskedés alatt némi nemű kis mínuszt mutattak, aztán az amerikai kereskedés során átfordultak már, amelyik át tudott ponton ez, nem. Nagyon érdekes egyébként, 1,1% mínuszban maradt, míg az S&P 500 4,1%-kal emelkedett, a Dow Jones pedig 1,7%-kal, úgyhogy úgy látszik, itt most egy kicsit a hagyományosabb nagyvállalatok mentek jobban. Az európai kereskedésben jó volt a hangulat alapvetően, mert a német tőzsde 6,1%-kal került feljebb, a londoni FTSE 0,3%-del, a párizsi CAC-on 1,1%-del, a Eurostox 58%-ot tudott emelkedni, amely európai tőzsde nem muzsikált jól, az például a portugál 9%-os mínusszal velünk együtt esett, a törökök is estek 7%-kal, Izrael 3%-kal, a szaudi tőzsde 1%-kal, a tokiói Nikkei 1%-kal van most lejjebb, viszont hát Shanghai az olyan vegyes, van index, ami följebb van, a Dow Jones Shanghai az 3,1 plusz, de a Shanghai Composite például az 1,4% mínusz. Azt mondja, hogy mi van, még Dél-Korea szokott nagyokat mozogni, igen, most is, csak most lefelé 5% körüli az esés, India 3,1 pluszban.
4: Tőzsdei helyzetkép hangzott el a hazai innováció vezető globális gyógyszeripari vállalata, a Richter Gedeon NRT támogatásával.
3: Nem alkalmazás használaton van a kényelmi díj? Mert valaki azt mondta, hogy pont az SMS-re tette rá a Telekom a 99 forintot.
2: Nem tudom. Nem olvastam el, egy hosszú cikk, bevallom őszintén, majd tanulmányozzuk, és illetve az a probléma, hogy hát akkor minek igénybe venni a szolgáltatást, de hát ez nem biztos, hogy mindig, mert hogyha csak igen, úgy tudsz parkolni, hogy egy ilyen applikáción keresztül, és akkor valaki javasol, hogy akkor tessék elsétálni az automatáig, amelyeket nem sokára leszerelnek, sok sikert.
3: Igen, igen, tehát az úgy látszik, lemaradt neki az igen, info, hogy elméletek azért szűnt meg a kényelmi díj, ugye, mert eléggé ilyen rákényszerített költség lett volna, hogy leszerel a parkoló automatát, úgyhogy csak elektromos megoldás van, az elektromosra meg ráteszem a kényelmi díjat. Hát az aztán tényleg egy fura egy helyzet.
2: Aztán az a baj, hogy az olyan napok, mint a Parkl, a Simple, csak a kényelmi díjból volt bevételük, vagyis ha nincs ilyen, üzemeltetnek egy alkalmazás 0 forint bevétellel, ilyen sajnos a modell, akkor változtassuk meg a modellt,
3: hát
2: hogy terjedjen a mobil fizetés.
3: Tessék, igen, kérjen a parkoló igen, bevételből valami igen, jutalékot, vagy nem tudom, vagy ja, ne, oldják meg.
2: Na, Schmidt Andi jön a Schmidt hírekkel. Andi van
3: itt, igen, szia, jó reggelt.
5: Good morning.
3: Oh, na, nyomtál egy
5: azért annyire nem vagyok friss.
3: Nyomtál egy kis Duolingot, lefele jövet?
5: Nem, most német ezek képzeld, bár angolul.
2: Nagyon jó.
5: Az angolt kivittem. Vége lett egyszer csak.
3: Annak van vége?
5: Képzeljétek el, 130 pont, amikor eléred a... És akkor... Nem engedett tovább menni, hanem mindig ismételnem kellett. Én gyakorolgat.
2: Nem csúnyát mondott.
5: Németül tudok, de...
3: Van kollégánk, aki a japánt nyomja igen. rajta. Igen.
2: Na, Schmidt Andi és a hírek.
3: Igen.
4: Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műszer neked egy fal, a garázs egy szentély. A sebről a váltó jut az eszedbe. Zavar, ha valaki ellel mondja a rükkvercet? Akkor neked való a futómű. Minden csütörtökön 8:30-tól indexelünk és kanyarodunk, előzünk és tolatunk a Millás reggeli autós rovatában. A rovat támogatója a Volkswagen forgalmazója a Porsche Hungária. Volkswagen. Életre szóló kapcsolatokat építünk. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén. Egy jó vállalkozó mindent elintéz. Szóval most én intéztem el nektek valamit. A Telekom digitalizációs pályázatot. Jelentkezzetek, meséljétek el, hogy mi megy és mi nem a digitalizációban. És olyan digitális megoldásokat nyerhettek, amelyek 100% hogy bármilyen vállalkozásnak hasznot hozhatnak. Részletek a Telekom Hello Business-en. Elképesztő. Ez is egy ország tuning. Telekom. Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádiókafé applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le, és jó utat! Rádiókafé, van barátod!
6: Szeretettel várunk benneteket június 7-én délelőtt a varázslatos római parton, a Mi Amor hűs kertjében egy fantasztikus nyári pagonyfesztre. Lesz koncert, színház, dedikálás, kézműveskedés, sőt még tombola is. Egy igazi családi program a Dunapartján, ahova velünk tart többek között Berki Judit, Dániel András, Pánztohi Panka, Kertész Erzsi és Agó Csíris. Jegyeket a pagony.hu per programok oldalon találsz. Várunk!
4: Profit és stabilitás a jövő portfóliója. Millás Est élő uzsonnakamat meetup és Business Fest Radio Café After Party. Szakszerűen, de érthetően a Millás reggelivel és szakértő vendégeivel. Szakmai partnereink Nemzeti Innovációs Ügynökség KPMG. Június 11-én este 6-tól kiássuk a kincses lábikát virtuális rádióstúdiónkban a Business Festen. Részletek és regisztráció radiocafe98.hu. A helyszínen Cyborg Templar fél öttől pörgeti a lemezeket. Akkor short vagy long?
7: Van, amikor nem kell bizonyítani. Amikor elég, ha csak a megérzésére hallgat. Fejlett technológia, kimagasló kényelem, legendás megbízhatóság 1998 óta. Lexus RX modellek öntöltő vagy plug-in hibrid hajtással fix 3,9%-os ügyleti kamattal. Lexus RX. A magabiztosság eleganciája. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletekért látogasson el márkakereskedéseinkbe vagy a lexus.hu oldalra.
4: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. Hírek következnek a Rádiókafén.
8: Budapesten tárgyalt az ír miniszterelnökkel Magyar Péter. Világszerte a nemzeti összetartozásra emlékeztek a magyarok. Újabb medvetámadás volt Szlovákiában. Változékony, de koranyáriasan meleg időnk lesz. Jó reggelt kívánok a mikrofonnál, Schmidt Andi. Budapesten tárgyalt Mihály Mártin ír miniszterelnökkel a magyar kormányfő. Magyar Péter a találkozó után kiemelte, Magyarország és Írország között nincsenek vitás kérdések, és Budapest támogatja a jövő hónapban kezdődő ír uniós elnökség fő célkitűzéseit. A miniszterelnök arról is beszélt, számít a közelgő ír elnökség támogatására az előző kormány idején Magyarország ellen indított 7-es cikkely szerinti eljárás lezárásában. Sürgős eljárásban vizsgálja a Velencei Bizottság Súlyog Tamás köztársasági elnök ügyét, írt a közösségi oldalán az államfő. A bizottság munkatársai várhatóan Budapestre érkeznek, hogy a helyszínen tájékozódjanak. Súlyog Tamás múlt héten fordult az Európa Tanács alkotmányjogi tanácsadó testületéhez, miután Magyar Péter többször is lemondásra szólította fel, majd kilátásba helyezte, hogy az alaptörvény módosításával váltanák le. Országszerte is a határon túl is megemlékezéseket tartottak a Nemzeti Összetartozás napja alkalmából. Magyar Péter miniszterelnök a Kossuth téren tartott ünnepségen úgy fogalmazott, erős Magyarországhoz, erős Közép-Európára van szükség. A térség stabilitása és együttműködése nemzeti érdek. Korrupcióval gyanúsított fideszes, MSZP-s, valamint momentumos politikusokat tartóztattak le az óbudai vesztegetési ügyben. Az érintettek között van Őrsi Gergely, második kerületi polgármester, elődje Láng Zsolt, fideszes, valamint Molnár Zsolt, korábbi MSZP-s országgyűlési képviselő is. A döntés ellen valamennyien fellebbeztek. A gyanú szerint vesztegetési pénzeket fogadtak el parkfenntartási és közétkeztetési szolgáltatásokat végző cégek vezetőitől. Összesen 2,5 milliárd forint vesztegetési pénzről lehet szó. Közben Őrsi Gergely ügyvédjén keresztül üzent a második kerületieknek. A városrész polgármestere úgy fogalmazott, felháborítja és elszomorítja, hogy sarokba szorított emberek szavára alapozva történhet letartóztatás. Mivel mindig a törvényeknek megfelelően járt el, a gyanúsítás teljes egészében megalapozatlan, ténybeli és jogi alapokon sem állja meg a helyét. Egyeztetésre hívta hétfő délutánra a hazai sertés ágazat szereplőit az agrárminiszter az afrikai sertéspest és megjelenése miatt. A vírust először mutatták ki itthon, egy vállai telepen Szabolcs-Szatmár-Berekben. Az érintett gazdaságban a sertés állományt napokon belül felszámolják, körülötte védő és megfigyelési körzetet jelöltek ki. Bóna Szabolcs hangsúlyozta, a magyar sertés hús fogyasztása továbbra is biztonságos. Újabb medvetámadás történt Szlovákiában. Szent Anna település közelében egy erdei munkásra rontott rá egy barna medve. A 37 éves férfit válsérüléssel vitték kórházba. A Tátrai Nemzeti Park azt javasolja a környéken kirándulóknak, hogy a nehezen megközelíthető, összefüggő növényzettel borított erdei terepen különösen óvatosan közlekedjenek.
1: Időjárás a Rádiókafén.
8: Marad ma is a változékony idő, a Dunántúlon erősen borult lesz az ég, míg keleten legfeljebb gyenge felhők szűrhetik a napsütést. Késő délutántól többfelé megvastagszik a felhőzet, és helyenként eleredhet az eső is. A Dunántúlon megerősödik a szél. Napközben általában 24-29, késő este 12-22 fok lesz. Északnyugaton lesz hűvösebb, a hétvégén többnyire napos, koranyári időre számíthatunk.
1: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
9: Szeretnénk exhumálni magunkat, szuterén jogunk.
1: Millás reggeli.

0: kell a boldogsághoz? Mindig mosolyogj, viszonozd a bókokat, és így áll méregdrága kávé.
1: Parancsoljon, 4785 forint lesz.
2: Szuper!
0: A tökéletes világban csak pár egyszerű szabály van. Tartsd be a közlekedési szabályokat, ne felejts el indexelni, és hallgass rádiót!
3: Ne feledd, minden olyan jó, hogyha közös a cél.
0: Fogyasz bőséges reggelit azok társaságában, akiket a legjobban szeretsz. Millás reggeli. Útmutató a beilleszkedéshez, ahhoz, hogy mindenki szeressen, és mindig vidám légy. Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show. Első lépés, lélegezz!
4: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller autócsalád tagja. Autók szeretettel.
5: Azt mondta Schmidt André, hogy engem nem visznek.
6: Igen.
5: A kollégák...
6: Nem, te nem jöhetsz.
5: Ordítottam, toporzékoltam.
6: Igen,
5: pedig.
6: Ütős játékokat szervezünk éppen.
5: Mi? Pickleball, az, mi? Az az új sláger. De tudtam.
6: Megnézzük, hogy
5: az is sport.
6: Hogy megy ez a történet.
5: Na, ez a Millás reggeli, melynek kulisszatitkaiba nyerhettek behallgatást a kedves közönség tagjai. Ma reggel itt a Rádió Cafén, a 98.0 Rádió Caféról van szó. Természetesen most rosszul mondtam már megint, tehát Rádió Café 98.0-án. A két műsorvezető pedig Gede Balázs.
6: És Mihálovics András, én is köszöntök mindenkit, és már el is kaptam egy üzenetet, amit kaptunk tőletek. Azt hiszem, ma velem van a probléma, egyirányú utcában 5 percig a kukás autó mögött, zárójel a sofőr szállt ki, egyedül volt, két oldalról vitte kettesével a kukákat. Tűzoltó, volánbuszok, két sávban, sárga-narancssárga lámpák, tömkelege a Hungárián.
5: Igen.
6: Hát ez most akkor eléggé.
5: Nekem is ma meggyűlt a bajom a közel. Meghökkenten élénk volt a forgalom a munkaállomásomat megközelítve, úgyhogy nem csodálom.
6: Nekem,
5: de
6: nekem
5: már itt semmi se szent?
6: Nem tudom. Nincsen. Én tök jól jöttem.
5: Optimista péntek? Home office-szal?
6: Mikor hol? Lehet, hogy a Balatoni ott Budaörsi hegyalja relációban volt, mert ott lehetett jönni reggel. Aztán Gézu módosította az egy focimecsnyi Szundiért című hajkuját, országomat egy teniszmecsnyi Szundiért, ha már lúd, akkor legyen. Aztán, ha már lúd legyen, bocsánat, azt, nem teszem oda az akkor, igen, mert nem jön ki a szótak.
5: Igen. A Same-Day Expressben forgalom elég nagy részét a Temu és az AliExpress csomagok tették ki. Ez a forgalom csökken majd az új vámszabályokkal, szóval a veszteség előtt lépnek, írja a hallgató a hírekre reflektálni. Vagy reflektálvám. Na, menjünk akkor Budapest rovatunkra.
0: Egyre nagyobb buborékban élünk, de milyen szép és színes ez a buborék.
7: Budapest, Budapest, te csodás!
0: Hírek, információk, események, érdekességek a fővárosból és környékéről.
6: Hát nem újdonság, csak a helyzet eszkalációjáról tudunk beszámolni, és ez nem más, mint a Velencei tó helyzete, ugyanis vészes ütemben apad tovább.
5: De már a Balaton is, ott meg a Majom-sziget nevű képződmény, merről én még soha nem hallottam, az került elő.
6: Az olyan, mint,
5: mint az ínségszikla.
6: Az Agárdi vízmérce szerint két hét alatt 66 centiről 59 centiméterre csökkent a vízállás, miközben a csapadékszegény év és a nyári párolgás miatt tovább romlás várható. Ugye a mostani kormánynak kiemelt ügyeként vagy akként kezelik a vízhiányt, országos asszálykezelési programot, vízügyi fejlesztéseket és sűrűs cselekvési tervet hirdetett a helyzet kezelésére. Hát igen, és hogyha még beüt ez a szélsőséges elninyós, jó száraz asszályos.
5: Amire számítani lehet 90%-ban, erről mi is beszéltünk, igen, hogy jön az elninyó jelenség a nyárra, úgyhogy sok jót nem ígér.
6: Igen.
5: Igen, na, ez az egyik. A másik, ugye itt most az Őrsi Gergely, Láng Zsolt, Molnár Zsolt letartóztatása szerepelt a hírekben, természetesen ide is kívánkozik. Ez egy foglyulejtett állam volt, egy foglyulejtett ügyészséggel, ha politikai védelem szűnt meg, és hogy azért léptek fel, akkor ez a foglyulejtés végének egyik jele, és önleleplező bizonyíték arra nézve, hogy a NER alatt tényleg politikai alapon szelektáltak a bűnügyek között, mondta a Transparency Internet International jogi igazgatója a Népszavának. Azután kereste fel őt a lap, hogy új szakaszába lépett a korrupciós ügy. Óbudán több politikust és önkormányzati szereplőt előállítottak, letartóztattak. Lassan az a kérdés, hogy van-e olyan korrupciós ügy ebben az országban, amelynek Molnár Zsolt nem ad gyanúsítottja. Tette fel a kérdést Ligeti Miklós, és azt is hozzátette, hogy Őrsi Gergely jelenlegi és Láng Zsolt korábbi fideszes polgármester letartóztatását is ellendették. Az azt jelenti, hogy velük szemben a gyanú szilárd, és a hatóságok tartanak attól, hogy például összebeszélnek, vagy bizonyítékok manipulálásával nehezítik az ellenük zajló eljárást. Parkfenntartási botrányról van szó, és városüzemeltetési megbízásokat nyert el a Pannon Park Forest Kft. Az önkormányzatoknál. A cég viszont az ügyészség szerint nem pusztán piaci alapon jutott munkához, hanem politikai közben járók segítségével. Úgyhogy dagad még ez az ügy. Természetesen a második kerületi polgármester cáfola, hogy hallhattuk a hírekben, úgyhogy folytatása következik, csak mivel Budapest rovat, nem menjünk el szó nélkül, egy ilyen rövid összefoglaló nélkül. Igen. A hír mellett.
6: Illetve egy hörpintés nélkül, mert hogy megnyílnak Kőbánya titkos katakombái egy napra, lesz ott egy sörfesztivál ugyanis. Ez a Budapest egyik legtitokzatosabb helyszíne. Egy estére a nagy közönség előtt nyitva lesz. A kőbányai Lechner pincék föld alatti katakomba rendszeréről van szó, és itt rendezik meg ezt a bizonyos sörfesztivált. A látogatók boltíves járatok között kóstolgathatnak, és betekintést nyerhetnek itt a pincehálózat, történelmi pincehálózatba, és az, annak az atmoszféráját megérezhetik, átélhetik.
5: Igen. Hát kérem szépen a idei ünnepi könyvét is Echte Ungarische Wirtschaft, mert hogy totális káosz van az ünnepi könyvét előtt, például aggregátorokról működtethetik majd a pénztárgépeket, erre az Index hívta fel a figyelmet. Ez az első olyan ünnepi könyvét, amely 0 forint állami támogatással kizárólag a könyvszakma szereplőinek köszönhetően hoztak össze, mondta a Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztők Egyesülésének az elnöke. A teljes kormányzati elfordulással és anyag ellehetetlenítéssel küzdő irodalmi ünnepet most közvetlenül a kapunyítás előtt adminisztratív káosz is sújtja. A főváros és az 5. kerület közötti tulajdonjogi vita miatt nincs áram a Vigadótól a korzon. Jelen állás szerint a szervezők kénytelenek saját költségükön aggregátorokat hozatni a pavilonokhoz, hogy a pénztárgépek működhessenek, és az ország egyik leglátogatottabb kulturális eseménye ne boruljon sötétségbe fizikai értelemben a Dunaparton. Ez is de szép történet, teszem én hozzá.
6: Aztán a Magyar Természetvédők Szövetsége fellebbezett a Liszt Ferenc nemzetközi repülőtér frissen kiadott környezetvédelmi engedélye ellen, mert álláspontja szerint az nem veszi érdemben figyelembe az egészségügyi és környezeti terheléseket. A fellebezés célja, hogy a döntés felülvizsgálatával olyan engedély jöjjön létre, amely a környezeti terhelések teljes körét érdemben figyelembe veszi, és egyértelmű korlátokat szab a további növekedésnek. A közlemény idézte Éger Ákost, a Magyar Természetvédők Szövetségének ügyvezető elnökét, aki szerint a kiadott engedély súlyos hiányosság, hogy a légiforgalom várható növekedését és az abból fakadó repülési zajt, légszennyezést és éghajlatkárosító kibocsátásokat több ponton úgy kezeli, mintha azok nem a repülőtér működésének következményei lennének.
5: No, és akkor Kelenföldre ugorjunk el egy kicsit, a megszokottnál erősebb rendőri jelenlét, a megszokottnál erősebb rendőri jelenlét, valamint közterületfelügyelők, térgondnokok és több fővárosi szervezet összehangolt fellépése volt tapasztalható csütörtökön Kelenföldön. Az akció célja ezúttal is az volt, hogy a főváros egyik legforgalmasabb közlekedési csomópontja tisztábbá, rendezettebbé és biztonságosabbá váljon az ott közlekedők számára. Az akcióban részvevő szervezetek a kezdeményezés részeként a jövőben ismét visszatérnek Kelenföldre, hogy tovább erősítsék az utasok biztonság és komfort érzetét. Egy klasszikus szerkesztői kiegészítést tennék, de sikerült?
6: Igen. Na, kérem szépen, a rovat után át evickélünk egy kicsit a lakáspiacra. Sándorfi Balázsral, a bankmonitor.hu alapító ügyvezetőjével nézzük meg az elmúlt időszak
5: nagyon érdekes fejleményeit. Fejlemények vannak. Úgy tűnik, hogy ilyen fordulópont előtt állunk, de majd ne vegyük el a kenyerét.
6: Hányszor hittük?
0: Nekünk a Gellért hegy a Himalája. A Millás reggeli fővárosi és agglomerációs infóbuborékja hangzott el.

0: Millás reggeli,
1: ahol széles a paletta.
2: Tanult kollégám felhívta rá a figyelmet a zene előtt, hogy hát érdekes folyamatok zajlanak a lakáspiacon az elmúlt egy évben.
3: Úgyhogy a finanszírozási oldalt a vizsgáljuk, akkor érdekes jelenségek tárulnak elénk.
2: Szakértői segítséget kértünk Sándorfi Balázst, a bankmonitor.hu alapító ügyvezetőjét. Szervusz Balázs, jó reggelt!
3: Szia, jó reggelt! Nincs hangja Balázsnak.
4: Hát ez hogy a viharban?
3: Hát lehet, hogy kiesett.
4: Na, most van.
2: Itt ugye? Na, oké, okay, megvagyunk.
5: Oké, remélem, hogy hallottam.
2: Igen, most mondott, már minden oké. Okay. Én nyomtam meg, illetve én nem nyomtam meg egy gombot, bocsánat. Na, szóval drámai átalakulás a lakáspiacon. Egy jegyzetet írtál ezzel kapcsolatban. Financiális oldalon vannak gondok, ami azért lehet meglepő, hiszen itt van az Otthon Start 3%-os hitelprogram. Hát mi kell még, emberek?
5: Hát igen. Én azt gondolom, hogy a furcsa jelenségeket azért így vizualitás nélkül nehéz összefoglalni, de megpróbálom, hogy nem alkalmazhatok grafikont. A következő a helyzet, hogy van egy fellendülés tavaly ősszel, de ez a fellendülés már borzasztóan erősen pénzügyileg vezérelt. Közvetett statisztikákból némi számítással össze lehet tenni, hogy hogyan áll össze az a szám, amit kifizet, az az összeg, amit kifizetett a lakosság az adásvételi tranzakciókban. És azt látjuk, hogy 2026 első negyedévében a csökkenő tranzakciószám mellett, ez 17%-kal kevesebb adásvétel, kevesebb összértéket fizetnek ki az ingatlanok után a vevők, mint 2025 első negyedévében. Uh-huh. Mindez történik úgy egyébként, hogy van egy áremelkedés, a számok nem mondanak ellent, az átlagára az emelkedik, de egyébként a kereslet az tolódik el az olcsóbb ingatlanok irányába, nagyvárosokból megy kiebb a kereslet, kevésbé modern lakások, stb. És a finanszírozás teljes összetételén belül az önerő az hatalmas mértékben csökken. Egyharmaddal kevesebb saját pénzt tettek a vásárlók az idei első negyedévben az ingatlan vásárlásba, és több mint duplázódott az igénybe vett hitel. Tehát összességében nagyon rövid idő alatt, 12 hónap leforgása alatt strukturálisan borzasztóan megváltozott az, hogy miből veszünk ingatlant. Komoly feszültségekre utal a uh-huh. piacon.
2: Na, ezeket a feszültségeket vegyük azért végig. Nem lehet az, hogy olyanok is, mivel hogy túl szép, hogy igaz legyen kategória az Otthon Start programnak a 3%-a, hogy akiknek egyébként lenne önereje, az igen, is azt mondja, hogy inkább hitelt veszek fel, mert hogy
3: pont
2: ha berakom, akkor
3: mondani,
2: lehet, hogy
3: ott van egy 3%, igen. Mondjuk reálbérben egy 5-6%-os növekedés, gyönyörűen tudom inflálni ezt a felvett hitelt, úgyhogy teljesen kézenfekvő, hogy ezt tegyem. Ráadásul, amit nem teszek bele önerőbe, még az állampapírpiacon is kapok rá 6,5-7 körül hozamot.
5: Igen, van ilyen, látunk ilyet, viszont ez a kisebbség. Aha. Tehát azt kell látni, hogy a hitel lehetőségek kimaxolása a vevők érdemi részénél elengedhetetlen ahhoz, hogy le tudja zárni a tranzakciót. Tehát nem jönne létre enélkül az adásvétel. És a kereslet minőségében változott meg. Maga az abszolút ingatlan árszint teszi problémássá a piacot. Hmm. Mielőtt bevezették volna az otthonstartot, egyébként egy stagnáló, bizonyos pontokon korrigáló ingatlan piacon voltunk tavaly május.

0: tavaly szeptember, október, november, amikor azok, akik kényelmesen és jól tudtak, jó anyagi helyzettel rendelkeztek, igénybe vették a lehetőségeket, mára 2026 elejére és 2026 közepére azok maradtak a piacon, akik nagyon apró dolgokból teszik össze a finanszírozási oldalt, és nekik kényszer az, hogy elmenjenek 70-80 vagy 80% fölötti hitelarányra. Uh-huh. Ezt mutatják a számok.
1: Oké. És ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy kinézek mondjuk egy ingatlant, és mivel kicsi az önerőm, a lehető legnagyobb részét hitelből, tehát kimaxolom a hitelt, és amit hozzá tudok tenni, abban a kategóriában nézek lakást.
2: Ugye, az azt jelenti, hogy a magas jövedelműek vannak jelenni ezen a piacon, nem a magas vagyoni helyzettel rendelkezők, de a magas jövedelműek, tehát egy relatíve szűk rétegnek. Jó ez?
0: Ugye jövedelem oldalról van talán a kisebb feszültség. Tehát az MNB hozott statisztikákat elsősorban most a stabilitási jelentésben. Uh-huh. Nekem az a problémám, hogy a szeptember-februári időszakot egybe vizsgálta, és gyökeresen különbözik a szeptember, mondjuk azt, hogy a 2025-ös otthonstart felvétel a 2026-ostól. Uh-huh. Tehát én azt gondolom, hogy a jövedelmi pozíciókban is gyengültek. Akik erősebbek voltak, azok a lehetőség elején éltek vele, mert mindenkit fenyegetett az ingatlan áremelkedés, tehát aki gyorsabban lépett, az kedvezőbben tudott vásárolni. Ez befolyásolta a piacot. Tehát önmagában én azt gondolom, hogy a jövedelem oldali feszítettség az nagyjából 2026-ban elkezd bekanyarodni az utcába hozzánk.
1: Azt is megírtátok még korábban, hogy nem nagyon van piaci hitelezés, hanem így gyakorlatilag mindent letarolt a támogatott hitel, amit otthonstartra kereszteltek. Ez sem biztos, hogy egészséges, ugye?
0: Hát ugye, igen, de ma úgy néz ki a lakáshitel felvétel a hivatalos statisztikák szerint az összes felvett lakáshitel 81% a támogatott hitel, ebből 70% pont otthonstart, 11% pont csok plusz, és egyébként az a durva, hogy a fennmaradó 19%-ból mi megnéztük a saját statisztikánkat, annak az egynegyedét olyan piaci hitelek viszik el, amiket kiegészítésként vesznek fel támogatott hitelhez. Összességében tehát a teljes hitelezésnek a 14%-a idézőjel önálló lábon álló piaci hitel, ami gyakorlatilag kerekítési hiba, tehát ez a hitelezés, lakáshitelezési piac ma nem igazán létezik támogatott konstrukciók nélkül, és ez hoz egy borzasztó nagy kérdőjelet, hogy hogyan lehet ebből fenntartható vizekre vezetni.
1: Uh-huh. Kell aggódni? Túl
2: igen,
1: van hitelezve
2: milyen,
1: a lakosság?
2: Milyen válaszok vannak a kérdőjel után, tehát milyen folytatás jöhet?
0: Én azt gondolom, hogy abból a szempontból aggódni nem szükséges, hogy nincsen olyan típusú hitelválság, semmilyen hitelválság nincs az országban abból a szempontból, hogy túlzott lenne az eladósodottság, vagy attól kellene félni, hogy összeomlik a hitel visszafizetési képesség. Nagyon alacsony a magyar lakosság eladósodottsága. A problémát az jelenti, hogy az ingatlan árak túl magas szinten vannak, egészen egyszerűen szerintem a finanszírozási oldalról új ötletekkel hagyni kellene a piacot egy kicsit lenyugodni, mert mindig az árlökéseket, az ingatlan árlökéseket konkrétan a pénzügyi külső körülmények hozták, támogatások, támogatott igen, hitelek, plusz a kifutó infláció követő állampapírnak a nagy kamat tartalma. Ha egy kicsit kiszámíthatóbb lenne a pénzügyi oldal, és nem lögdösné a vásárlóerőt egy külső tényező, akkor kialakulhatna az a piac, hogy konszolidálódunk egy kicsit, ami azt jelenti, hogy a jövedelmek dinamikája alatti mértékben nő az ingatlan piac, egy ilyen relatív átárazódás bekövetkezik, és így kisimulhatnak ezek a történetek. Hitel oldalról pedig, hogyha fennmarad az euró konvergenciós hit és pálya, és a kamatcsökkenés az folytatódhat, akkor 2027 vége felé szerintem

0: 5% alatti kamatszinteket elérhet a piaci lakáshitel, ami bőven adhat majd teret arra, hogy ez a borzasztónak támogatott túlsúly az csökkenjen és normalizálódjon. Ez lenne a fenntartható pálya.
1: Oké. Mi a helyzet a lakáspiaccal? Ugye befagyott, több olyan újságcikket is olvastam, hogy hát gyakorlatilag ki vannak feszítve a vevők, nagyon új vevők nem nagyon jelennek meg a piacon. Lesz lakáspiaci árcsökkenés? És ez magával hozhatja ez a helyzet azt is?
0: Ugye gyakorlatilag erről tabu beszélni, úgyhogy most csak így szűk körben.
1: Akkor fogalmazzuk
0: mondom,
1: úgy, hogy az alappozíciók javulnak.
2: Nem adjuk tovább.
0: Oké, nem adjátok tovább. Tehát én azt érzékelem, hogy egyrészt a legtúlfeszítettebb pontokon, és például nagyon frekventált panel Budapesten, mint például Gazdagréten, mi azonosítottunk árcsökkenést. 4,5%-ot tavaly őszhöz képest. Mm-hmm. De ezzel együtt is globálisan a teljes lakóingatlan piacon nem lehet arra számítani, hogy érdemi árcsökkenés bekövetkezzen, mert nem így működik az eladói oldal pszichológiája, ők nem fogják a legnagyobb vagyontárgyukat érdemben átértékelni. Inkább az eladási ár kitartása várható, tehát sokkal inkább mindebből én az összpiacra vonatkozóan inkább stagnáló árszintet várok, és nagyon, nagyon felforrósodott pontokon pár százalékos mérséklődést. Ez az, ami egyébként a korábbi példák alapján realitás lehet. Én érdemi átcsökkenésre nem látok nagy teret.
2: Ahhoz kéne ilyen likvidálási nyomás valami miatt, ugye, mint amikor voltak hitelválságok, vagy valami, ami kényszereladásokat szül. Aha.
0: Oké.
2: Nagyon szépen köszönjük. Ez egy nagyon izgalmas aspektusa volt ennek a piacnak. Köszönjük, hogy rávilágítottál és beszélgettünk. Szép napot, jó munkát kívánok.
0: Köszönöm, sziasztok.
2: Sándorfi Balázssal, a bankmonitor.hu alapító ügyvezetőjével beszélgettünk.
3: Mindjárt becsöngetnek. Addig is egy kis útravaló. Napközi a Millás reggeliben.
4: Társaságban fölmerülhet. Ne állj ott hülyén.
5: Fehér Lófia. Egy zavaros családi körülmények között felnőtt faipari dolgozó világot akar látni, ám útközben hozzászegődött barátai később a bajban csúnyán cserben hagyják, és még a barátnőjét is magukkal viszik. Azonban a faipari munkást kimenti egy madár, és elindul megbosszulni a rajta esett sérelmeket.
4: Tanulság.
5: Ne bízz olyanban, akit úgy ismersz meg, hogy beléd kötött, te megleverted.
4: Tanulság.
5: Ha beállít egy törpe, aki hétszűnyű koponyányi monyóként mutatkozik be, annak bármennyi is van nálad, adjál.
4: Jobb társaságban hozzátenni.
5: Attól még, hogy mi Jankovics Marcell szerint atomhulladék vagyunk, a cucc pazar.
6: Napközi. Minden délután 15-15-kor.
7: Vagy ahogy az ördögírój mondaná.
8: 50-50.
9: Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Az innováció, kreativitás, kutatás és fejlesztés hajtja a GDP-t, növeli a versenyképességet és munkahelyeket teremt. Egy jó ötlet már fél siker, na de hogy lesz az ötletből startup? Kellenek a befektetők, pályázati források, vállalkozási ismeretek, külföldi piacra lépés. Ebben segítünk. Gondolkodom, tehát vagyon. Minden szerdán reggel 3:49-kor a Millás reggeliben. A rovat támogatója a Nemzeti Innovációs Ügynökség. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
10: Az AI tud verset írni, a virtuális valóságban pedig bárki lehet hős. De ez itt nem egy színes prospektus, ez nem egy távoli ígéret. Ez 2 tonna nyers vas, munkára készen. A Ford Ranger nálunk készleten van. Nincs várólista, nincs mellébeszélés. Vigyel azonnal, most egyedülálló finanszírozással. Mert a lehetőségek is pont olyanok, mint a Ranger készletek. Végesen. Ford Ranger. Nálunk a tettek beszélnek. Részletek Ford.hu.
11: Megnyitott az Aquasol Budaörsön. Medence, pergola, kerti bútor, napvitorla, ez mind egy helyen. Medence, pergola, kerti bútor, napvitorla és minden, ami árnyékolás. Aquasol. Budaörs, Sport utca 6. Kint lenni jó. Kint otthon lenni. Még jobb.
8: Az utalvány évközben is jól jön. A Revin ajándékutalvány évi 96 ezer forintig kedvező adózással adható a kollégáknak. Közel 17 ezer elfogadó helyen használható nem csak élelmiszerre. A figyelmesség megtérül. www.revin.hu.
12: Sokan kértétek, ezért elkészítettük. Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és hajrá! Rádió Café. Van barátod. Madeira, a nyugalom és a különleges élmények szigete. Lélegzetelállító tájak, romantikus hangulat és aktív kikapcsolódás vár párokra és családokra egyaránt. Heti két közvetlen indulás Budapestről, charter feltételekkel és akár 25% kedvezménnyel. viasailtravel.hu. Viasail Travel. Madeira specialistája.
13: Szaftos grill bonyodalmak nélkül? Lehetséges! Csak szerezd be a legjobb húsokat és teremts szuper hangulatot! És a titkos hozzávaló? Vegeta az ellenállhatatlan aromáért és Podravka ajvár a teljes élményért. Grillezz otthon, élvezd az ízeket! A Vegetával az igazi a grill hangulat!
14: Az a szép zöld gyep! Az fog nekem nagyon hiányozni, az!
12: Aj, dehogy fog! Kertészkedj idén-nyáron is a Rádió Café DJ-ivel a Dürer kertben. Ahol alkalmanként este 6-tól zárásig a Café rezidensei szolgáltatják a zenét. Június 18-án csütörtökön a főkertész Tipsa. Van gerebjéd? Június 18-a Dürer kert Tipsa.
15: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.

0: Most pedig veszünk egy 360 fokos fordulatot.
1: Millás reggeli.
2: Arról fogunk beszélgetni, hogy idén a DM a társadalmi szerepvállalást kisközösségek támogatására kért pályázattal erősíti. Na, hogy ez egész pontosan mit jelent, és miért fontos ez egy kiskereskedelmi hálózatnak, azt Hitner Krisztinával, a DM PR és ügyfélszolgálati csoportvezetőjével fogja megbeszélni. Jó reggelt kívánunk!
3: Jó reggelt kívánok, és sok szeretettel köszöntöm a hallgatókat.
4: Van a programnak neve is, Együtt a jövőért az a neve. Honnan Igen. jött az ötlet? Ilyenkor mindig ezt meg kell kérdezni.
3: Hát ez egy nemzetközi projekt, mint a 12 DM országban megvalósul, és az ötlet az onnan jött, hogy a DM számára nagyon fontos a társadalmi felelősségvállalás és az önkéntes munkának a támogatása. Egy nap másokért néven önkéntes programmal vagyunk jelen Magyarországon, és a többi DM országban is van ilyen önkéntes program, és ezt szerettük volna kiterjeszteni az egész társadalomra, szemléletet formálni. Azáltal, hogy hogyan tudunk kis cselekedetekkel változtatni a világon, ahelyett, hogy azon szomorkodnánk, hogy minden milyen nehéz.
4: Ó, és akkor kik jelentkezhetnek,
2: mert ez ugye egy pályázat. Ugye ez egy elég átfogó, tehát nem tudom, én Andrással kettem már egy kis közösség.
4: Mi is egészen kis közösség vagyunk.
2: És már megyünk is, hogy akkor...
4: Gyorsan lenyírom a füvet a gedéknél, ő is nálunk a közterületen, és akkor...
3: Ez már egy remek kezdeményezés, ezzel tudnak is pályázni.
2: De azért van ennek magasabb szintje, gondolom.
3: Van ennek magasabb szintje, de igazából pont ebben gondolkodunk. Tehát két lába van a pályázatnak. Az egyik az egyéni, ahol valóban ilyen kezdeményezéseket is várunk. Tehát, hogy például valakinek van egy idősebb szomszédja, és annak mindig segít lenyírni a füvet, vagy segít bevásárolni, vagy a környékbeli állatmenhelyen segít, vagy gyermekotthonba jár festni. Tehát, hogy kis kezdeményezés várunk egyéni szinten, amiket föl lehet tölteni az Együtt a Jövőért kampány weboldalára, és sorsolni fogunk egy nyertest, aki egy szemléletformáló napon vehet részt 14 magával. Ez az egyik lába a kampánynak, a másik lába, ahova pedig civil szervezeteket várunk, olyan kezdeményezésekkel, amelyekbe önkénteseket vonnak be. Összesen 50 millió forint értékben fogjuk díjazni a pályamunkákat, és itt három tematikában várjuk a pályázatokat. Az első a közösségek erősítése, a második az esélyteremtés, oktatás integráció, a harmadik pedig a környezeti fenntarthatósággal kapcsolatos projektek.
2: Aha. Itt már megvalósult projekteket, tehát a mi esetünkben azt, hogy András lenyírta, én legaljasztam, és akkor be van zsákolva, és elmondjuk, hogy megtörtént. Kérem szépen, mi ezt a projektet valósítottuk meg. Vagy ötlet szintjén, nem tudom, leírva komplett ilyen
4: cselekvési
2: tervel alátámasztva be lehet adni az ötleteket. Hogy zajlik ez? Mit vártok a pályázóktól?
3: Az egyéni pályázatoknál, tehát amikor a szomszédnak segítünk, ott már megvalósult, a mindennapokban megvalósuló folyamatos projekteket várunk, míg a civil pályázatoknál pedig jövőbeli projekteket konkrét időtervvel, költségtervvel.
4: Mit kap a győztes, illetve győztesek?
3: Az egyéni pályázatoknál egy workshopon vehetnek részt, egy szemléletformáló workshopon, a civil pályázatok között pedig 50 millió forintot fogunk.
4: Kik értékelnek?
2: Igen, az
4: kik
2: még fontos, hogy kik azok, akik majd eldöntik, hogy kik lesznek a nyertesek, vagy melyik projektet lehet a legmagasabb szinten értékelni.
3: A lebonyolításban a Civil Impact Non-Profit Kft-vel dolgozunk együtt, a zsűri pedig a DM munkatársaival, a Civil Impact munkatársaiból és Vecsei H. Miklósból, Litkai Gergelyből és Hesznából áll. Tehát igyekeztünk egy szakmai zsűrit is összefozni, és itt látható a kapcsolódás a témákhoz. Tehát Vecsei H. Miklóst a közösségi projektek kapcsán választottuk ki, az esélyteremtés kapcsán Hesznát, és a környezeti fenntarthatósággal kapcsolatban pedig Litkai Gergő segítségét kértük.
4: Oké. Mik a hosszú távú célok? Például a pályázatok nyertesének a sorsát, azt utón követitek-e, akár rövid, akár hosszabb távon?
3: Mindenképpen minőségbiztosítási szempontból is minden pályázatunk esetén a nyertesek sorsát nyomon követjük, illetve adott esetben más projektekben is működünk még velük együtt, illetve a jövőben is tervezzük folytatni az Együtt a Jövőért pályázatot.
4: Mik a célok? Van-e olyan mérföldkő, amit kitűztetek magatok elé, hogy ezt jó lenne elérni.
2: Igen, meg kicsit bővebben, hogy miért fontos a DM-nek, tehát ugye említetted, hogy ez mindig is fontos volt, de mi lehet az, ami a vállalatnak ebből úgymond nyereség, és most nem tiszta nyereségre gondolok, de hát ugye egy cég általában, amiben erőforrást tesz, időt tesz, emberi erőforrást, anyagit, azért az valahol az ő üzleti céljait szolgálja.
3: Számunkra nagyon fontos, ugye a vállalat szlogenje, az itt vagyok önmagam, itt vásárolok, és nagyon hiszünk abban, hogy az embereknek tudjuk támogatni abban, hogy megvalósíthassák önmagukat. Aha. És ebben úgy látjuk, hogy az önkéntesség nagyon nagy segítséget jelent a kollégáinknak is, és ezt szeretnénk itt társadalmilag is minél népszerűbbé, minél, hát nem is az, hogy elfogadottá, hanem minél gyakoribbá tenni. És ugye azt tapasztaltuk, különösen Magyarországon kutatásokból is, személyes beszélgetésekből is, hogy nagyon sokan segítenek a környezetüknek, ahogy önök is említették, a szomszédjuknak, a közvetlen környezetüknek, a gyermekük iskolájának, de hogy kevesen tekintik ezt önkéntességnek, és az önkéntesség kultúráját szeretnénk erősíteni, azt, hogy jobban kapcsolódjanak az emberek szervezetekhez, illetve a saját önkéntességüket is egyre jobban felvállalják egymás felé, és ezáltal példát mutassunk egymásnak.
2: Tehát a Maszló piramis csúcsára lőttök, ugye, mert ez valahol ott helyezkedik el, és akkor itt már az igények teljesek, és innentől megvalósítja magát az egyén. Értem az üzenetet.
4: Vettük.
2: András is kérdezte.
4: Projektet és indulunk.
2: Kicsit finomítunk, igen.
3: Szuper, töltjétek.
2: Egyéb következő program esetleg még, hogyha egy utolsó kérdésként, hogy ezután mi van a Tarsolyban, vagy az még titkos?
3: Hát a nyáron ezzel párhuzamosan napvédelmi UV-rócsóval vagyunk jelen az országban, és az ősszel is készülünk már különböző programokkal, úgyhogy a társadalmi felelősségvállás ebben nem fog megállni, de az Együtt a Jövőért programot is szeretnénk a jövő évben folytatni.
2: Szuper,
4: köszönjük, sok erőt kívánok és kitartást hozzá.
3: Köszönjük szépen, szép napot, viszont hallásra.
2: Hitner Krisztinával, a DNPR és ügyfélszolgálati csoportvezetőjével beszélgettünk a társadalmi szerepvállalást erősítő pályázatukról.
4: Tessék pályázni! This one goes out to the entire world.

0: a pénteki konklúzió a hét legfontosabb eseményeinek és adatainak tükrében? Zárjuk a pozikat és pihenjünk rá a hétvégére? Milyen események hatnak a piacra a hétfői nyitásban? Devizák, részvények, tőke és árupiacok. Heti események és jövő heti felkészülés. Értékpercek, a Millás reggeli Treasury rovata következik.
1: Hát komoly kutyaszorítóban a jegybankok, bizonyos esetekben a stagfláció rémképe sejlik fel, vagy annak a lehetősége, úgyhogy úgy kell döntéseket meghozni, hogy valahogy ezt el lehessen kerülni. Prégöl Máté, az OTP Global Markets trédere lesz a segítségünkre, hogy megnézzük, mire készül az LKB és a Fed. Szia, jó reggelt!
2: Jó reggelt, sziasztok!
1: Jövő héten az Európai Központi Bank fog ülésezni. Mit várunk tőlük, mi történik, emelés jön-e?
2: Csütörtökön fognak ugye dönteni. A piac azt várja, hogy egy emelés biztosan lesz jövő héten. Ugye ez a stagflációs környezet igazából sokáig bizonytalanságban tartotta a befektetőket és meg az elemzőket is, hogy vajon milyen gyorsan és mennyit fognak emelni a jegybankok itt a energiaár sokokra. De úgy tűnik, hogy a másodkörös inflációs veszélyek erősödnek, a növekedés egyelőre inkább egy ilyen oldalazásba, minimális csökkenésbe kezd átfordulni, úgyhogy úgy tűnik, hogy egy emelés biztosan lesz. Egyébként a várakozások azt mutatják, hogy őszig lehet még egy emelés, vagy őszig még egy emelés lesz, egész pontosan ez van beárazva, és a harmadik emelés az bizonytalan. Jövő áprilisig egy 80%-os esélye van egy harmadik emelésnek, tehát látszik, hogy azért a piaci árazás és várakozások is inkább óvatosabbak. Ugye nehéz megbecsülni, hogy így középtávon mekkora lesz a növekedési hatása ennek az energiaválságnak.
1: Hát mert hogy ugye a problémák megoldódásának a határidejét se látjuk, itt gondoljunk a hormuzi szorosra és az iráni konfliktusra, ami gerjeszti az energiáremelést, és még a másodkörös hatások sem bontakoztak ki teljes mértékben, ugye ez okozhat egy ilyen vakfoltot a...
2: Igen, ugye igazából inkább az érdekesebben, hogy szerintem a piaci szereplők optimisták a hormuzi szoros középtávú kilátásait illetően, tehát én azt gondolom, hogy így a részvénypiaci oldalon is, ha így megnézzük az árazásokat, vannak olyan szektorok, ahol nem néz ki olyan jól, de nem beszéltünk egyáltalán egyik nem tudom, S&P 500 halszektorindexben sem nagyon-nagyon nyomott árazásról. Inkább arról van szó, hogy ott infrastruktúra is sérült, nyilván a politikai kockázat az mindig benne van, hogy ez hosszú távon lesz, de arról van szó, hogy tehát az olaj 12 havi előretekintő futures-ében is elég magasan van az árazás, már tehát 80-85 dollár között van. Úgyhogy úgy néz ki, hogy az infrastruktúra is valószínűleg annyira sérült, és a politikai kockázatok is olyan jelentősek egy középtávon, hogy ez az infláció ez be fog gyűrűzni, a mérték a kérdés, illetve az a kérdés, hogy ennek a második körös hatásai milyenek lesznek, azt viszont nem látjuk teljesen pontosan, ezért egy ilyen rétenci sokszor az elemzőknek a véleménye, hogy igazából nem kell sietni az emelésekkel. Nyilván mivel a kórinfláció elkezdett Európában felfelé kúszni, ezért most biztosan fog, úgy tűnik, hogy biztosan fog emelni legalább egyet az ECB, és szeptemberig még egyet, hogy megfogja ezeket a másodkörös hatásokat, de ahogy ennek az energiasoknak esetleg begyűrűzik a gazdaság növekedési hatása, és esetleg egy deflációs hatása, akkor egyből arról fogunk szerintem beszélni, hogy akkor mikor és mennyi kamatot kell csökkenteni.
1: Mi a helyzet a Feddel? Ott éveleje óta gyönyörűen alakultak át a várakozások az évi 2-3 vágástól, talán lesz egy év végén keresztül, most már az asztalon vannak az emelési lehetőségek is. Ott mi a várakozásotok, hogy mi történhet?
2: Igen, itt a Fed esetében is szép lassan ezek a kamatcsökkentési várakozások eltűntek. Most már egy kamatemelés van, bár az következő egy évben. Hasonló egyébként a szituáció. Aha. Nyilván ugye az amerikai gazdaság...
1: Egy jobb növekedés mellett talán.
2: Igen, tehát egyrészt az zártabb és energiafüggetlen az európai gazdasághoz képest. Ott a belső eloszlása lehet ugye nagyon egyenlőtlen ennek az energiaválságnak, nyilván akinek nincs esetleg a tulajdon részesítése nagyobb olajcégekben, az nem fog túl jól járni, de mindenki, akinek megvan, az jól jár. De ez makroszinten nyilván azt jelenteti, hogy azért a gazdasági hatása az sokkal enyhébb lesz, és akkor ott az amerikaiaknak a belső eloszláson kell inkább vitatkozniuk, ha egyáltalán fognak ezen vitatkozni. De minden esetre azért ott is a másodkörös hatások, tehát azért az átlagfogyasztó magasabb benzinára fog találkozni, a termelők magasabb energiárakkal fognak találkozni, ezért a termékekben szép lassan beépülhet, és ezeknek a második harmadkörös hatásaira pedig is valószínűleg reagálni fog, ezt árazza a piac. És ott is egyébként a core infláció, tehát a maginfláció elkezdett felfelé kúszni, úgyhogy mindenképpen szerintem fog reagálni a Fed erre. Ott is ugyanazok a kérdések, hogy vajon lesz-e, mivel ugye energiafüggetlen gazdaságról beszélünk Amerikában, ezért az a kérdés, hogy makroszinten lesz-e ennek gazdaság romboló hatása, és ezáltal lesz-e dezinflációs hatása.
1: Világos, oké. Okay. Máté, köszönjük szépen a beszámolódat, jó munkát, aztán jó hétvégét!
2: Köszönjük szépen,
1: sziasztok! Prigo Mátéval, az OTP Global Market üzletkötőjével beszélgettünk.
0: A hét legfontosabb eseményei és jövő heti felkészülés. Értékpercek. A Millás reggeli treasury rovata hangzott el. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Most pedig következzen néhány másodperc nyugalom a dugóban, vagy bárhol a raszolóknak. A nyugalom támogatója a Magyar Handpen Manufaktúra, a MAG Instruments. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
3: Egy jó vállalkozó mindent elintéz. Szóval most én intéztem el nektek valamit. A Telekom digitalizációs pályázatot. Jelentkezzetek, meséljétek el, hogy mi megy és mi nem a digitalizációban. És olyan digitális megoldásokat nyerhettek, amelyek 100% hogy bármilyen vállalkozásnak hasznot hozhatnak. Részletek a Telekom Hello Business-en. Elképesztő. Ez is egy országtuning. Telekom.
4: A földi paradicsom vágya. Hodler, Anker, Segantini, Giacometti. A svájci festészet legnagyobb mesterei a Szépművészeti Múzeumban.
5: Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádió Café. Van barátod!
6: Profit és stabilitás a jövő portfóliója. Millás est élő uzsonnakamat meetup és Business Fest Radio Café After Party. Szakszerűen, de érthetően a Millás reggelivel és szakértő vendégeivel. Szakmai partnereink, Nemzeti Innovációs Ügynökség, KPMG. Június 11-én este 6-tól kiássuk a kincses lábikát virtuális rádióstúdiónkban a Business Festen. Részletek és regisztráció radiocafe98.hu. A helyszínen Cyborg Templar fél öttől pörgeti a lemezeket. Akkor short vagy long?
7: Van, amikor nem kell bizonyítani. Amikor elég, ha csak a megérzésére hallgat. Fejlett technológia, kimagasló kényelem, legendás megbízhatóság 1998 óta. Lexus RX modellek öntöltő vagy plug-in hibrid hajtással fix 3,9%-os ügyleti kamattal. Lexus RX. A maga biztosság eleganciája. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletekért látogasson el márka kereskedéseinkbe vagy a lexus.hu oldalra.
8: Az a szép zöld gyep. Az fog nekem nagyon hiányozni. Az. A gyep.
9: Aj, dehogy fog. Kertészkedj idén-nyáron is a Rádió Café DJ-ivel a Dürer kertben. Ahol alkalmanként este 6-tól zárásig a Café rezidensei szolgáltatják a zenét. Június 18-án csütörtökön a főkertész Tipsa. Van gerebjéd? Június 18-a Dürer kert
10: Tipsza.
11: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik a Rádiókafén.
12: Tavaly a táborban majdnem körbe mentem a kötélen, amit a többiek a levegőben tartottak.
13: Nem kell kalandpark, hogy emlékezetes legyen a nyár. Idén az Ökumenikus Segélyszervezet 1000 rászoruló gyerek táboroztatását tűzte ki célul. Hívd a 1353-at és támogasd felzárkózásukat 500 forinttal. 1353. Nyújtsunk együtt kapaszkodót a rászoruló gyerekeknek. Készült az Ökumenikus Segélyszervezet megbízásából.
11: Társadalmi célú hirdetést hallottatok a Rádiókafén.
14: Dzsungel ez a város, elkísérlek.
11: Közlekedési információk a Rádiókafén.
15: Jó reggelt kívánok! A főváros 22. kerületében változatlanul baleset miatt kell korlátozásra számítani a Leányka utcában, az Anna utcánál. A 47-es és az 56-os villamos továbbra sem közlekedik a Városháztér és a Budafoki elágazás között. A 114-es, a 133-e, a 213-as és a 214-es autóbusz igénybevételét ajánljuk. Szintén balesetnél tart a helyszínen és a Megyeri úton is az Óceán Árok utcánál. Baleset történt az Eötvös téren is, az Apácai Csere János utca előtt. Lassulást tapasztalhatnak a Váci úton befelé, a Megyeri út előtt, illetve az M3-as bevezető szakaszán a Szerencs utca előtt, továbbá a Kerepesi úton befelé a Fogarasi útnál, és akadozik a haladás a Budaörsi úton a Nagyszőlős utcai felüljáró közelében befelé, a 11-es főút bevezető szakaszán a Pünkösdfürdő utcánál, illetve a 10-es főúton is Solymártól az Ürömi körforgalomig, és a folytatásban a Bécsi úton úgy szintén. Varga Etele, BKK Info.
16: Se telefon, se levél, se gondolat, se semmi.
17: Ha mégis, üzenj nekünk! A Rádiókafé SMS száma 30 6 980 980.
11: Memory. Hírek következnek a Rádiókafén.
18: Az ír miniszterelnököt fogadta Magyar Péter Budapesten. Összecsuklott a Lufthansa vadonatúj repülőgépe. Változékony, de koranyáriasan meleg időnk lesz. Jó reggelt kívánok a mikrofonnál, Schmidt Andi. Budapesten fogadta Mihály Mártin ír miniszterelnököt a magyar kormányfő. Magyar Péter kiemelte, Magyarország és Írország között nincsenek vitás kérdések. A magyar miniszterelnök elmondta, hogy Budapest támogatja a jövő hónapban kezdődő ír uniós elnökség fő célkitűzéseit, különösen az európai versenyképesség erősítését és az alapvető uniós értékek érvényesítését. Átvilágítja a kormány a határon túli magyar szervezetek támogatási rendszerét, közölte a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter a Nemzeti Összetartozás napján. Tarr Zoltán elmondta, hogy felülvizsgálják a propagandaként működő médiumok támogatását is. A miniszter úgy fogalmazott, a támogatások politikai szócsöveknek, barátoknak mentek, és azt a célt szolgálták, hogy a magyarországi megosztottsághoz hasonló állapotokat idézzenek elő a külhoni magyaroknál is. Csak nem 4,5 millió vállalkozás választhatja jövőre a katát, írja elemzésében a GKI gazdaságkutató. Hozzátették, az adózási forma továbbra is egyszerű és alacsony adminisztrációs terhet jelentene a mikrovállalkozásoknak és önfoglalkoztatóknak. Biztosítaná a számlázás lehetőségét, ugyanakkor garanciákat is tartalmazna a bújtatott foglalkoztatás kizárására. A túlzott beépítések és lebetonozás veszélyeire figyelmeztetnek hazai kutatók. A szakértők szerint Magyarországon naponta akár 13 futballpályányi terület kerül ki a természetes körforgásból, miközben 1990 óta csak nem 22%-kal csökkent a mezőgazdasági területek nagysága. A szakemberek arra figyelmeztetnek, hogy a burkolt felszínek fokozzák a hőhullámok hatását, rontják a víz megtartó képességet, sebességet és növelik az aszályok, valamint a villám árvizek kockázatát. A kutatók többek közt a barnamezős fejlesztések előtérbe helyezését és a talajvédelmi szabályok szigorítását sürgetik. Teljesen megújulhat a nyugati téri aluljáró. Karácsony Gergely főpolgármester szerint a város ezzel egy régi elmaradást törleszt, mert a nyugati tér 45 éve nem esett át érdemi felújításon. A fejlesztés a Pesti Fonódó villamos projekt része, amely összekötni a Lehel teret a Deák Ferenc térrel. A tervek szerint korszerűsítenék az aluljáró utasforgalmi tereit, világítását, gépészeti és utastájékoztatási rendszereit. Egy hét alatt több mint 700 embert igazoltattak és 29-et elfogtak Kelenföldön és környékén. Lakossági panaszok miatt május vége óta járőrözik több rendőr a vasútállomáson és annak közelében. A legtöbb embert körözés alapján fogták el, de volt, akit kábítószerfogyasztás, garázdaság, illetve lopás miatt állítottak elő. Többen megsérültek, amikor összecsuklott egy utasszállító repülőgép futóműve a frankfurti repülőtéren. A Los Angelesbe induló járat még a beszállás előtt állt a kapunál, amikor a repülőgép eleje a betonra zuhant. A balesetben több földi dolgozó megsérült. A járatot üzemeltető Lufthansa vizsgálja a baleset okait.
0: Időjárás a Rádió Cafén.
18: Marad ma is a változékony idő, a Dunántúlon erősen borult lesz az ég, még keleten legfeljebb gyenge felhők szűrhetik a napsütést. Késő délutántól többfelé megvastagszik a felhőzet, és helyenként eleredhet az eső is, a Dunántúlon megerősödik a szél. Napközben általában 24-29, késő este 12-22 fok lesz, északnyugaton lesz hűvösebb, a hétvégén többnyire napos, koran nyári időre számíthatunk.
0: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
10: Vajon a malac tudja, hogy kolbászból van a kerítés?
0: Millás reggeli.

0: mert kiszabadítottál fogságomból, van három kívánságot, kisgazdám.
1: Hú, akkor érjük utol, az nem is, inkább legyen 3,8%-os, vagy nem, legyen kerek a szám.
0: Folytatódik a minden hétköznap reggel jelentkező varázsszőnyeges utazás, a Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
1: Millás reggeli.
2: Kiengedjük a szellemet a palackból.
3: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
4: Jó reggelt kívánunk, kedves hallgatók, megyünk tovább a Millás reggelivel itt a Rádió Café 98.0-án. Péntek reggel van, 8 óra 12 perc, június 5-e. Itt van Mihálovics András.
5: És Gede Balázs is itt van, úgyhogy mindenki nyugodjon meg. 0630-6980-980 SMS, WhatsApp és Viber számunk is ez. Úgyhogy itt lehet írogatni a műsor készítőinek. Valamelyik nap volt cukorbetegség megelőzéséről egy beszélgetés volt, applikáció vagy weboldal, sajnos nem csíptem el a beszélgetést. Hát fel kell menni a millásreggeli.hu honlapra, és ott megpróbálni visszakeresni.
4: Keresőbe beírni
5: és szavakat. Akkor hát, ha igen, mert most fejből mi sem fogjuk tudni a elmúlt napok adásmeneteit rekonstruálni.
4: Igen.
5: Aztán valaki ostorol a magyar nyelvű zeneszámokat, vannak olyan zenék, amikkel elgondolkozom, mekkora szerencse, hogy magyarként élvezem a szöveget, ez nem az volt, írja gondolom a Carson Kómás megmozdulásunkra a hallgató. Azt mondja, hogy sima SMS küldés. Mi van a sima SMS küldéssel? Hogy ez fölösleges volt. Mindegy, hagyjuk. Menjünk igen. Tovább, mert nagyon komoly témát igen, tűztünk zászlajunkra, fogy a magyar, megnézzük, hogy miért. Ja persze, meg majd, igen, mindjárt.
1: Az élet mesekönyvét addig írhatod, amíg le nem darálja valaki.
0: Millás reggeli.
4: Azért bügyeztettem oda az is, mert jó pár fejlett gazdaság, alapvetően azt hiszem ott probléma ez leginkább, hogy fogy a népesség, de majd mindjárt rendet vágunk ebben. Dr. Benda József segít nekünk, a szocializációkutató, szervezetfejlesztő, társadalompedagógus. Jó reggelt kívánunk!
5: Jó reggelt!
6: Jó reggelt kívánok, én is minden hallgatom.
5: Régóta fogyunk? Meg a magyarok különösen fogynak? Vagy legalább a régió nagyon fogy? Vagy ez a nyugati civilizációk sajátja?
6: Mindegyik igaz. Mi is, a kelet-európai volt szocialista országok kiemelkedően, de az egész fejlett világra igaz. Ez egy történelmi tendencia, aminek megvannak az okai is, természetesen ezeket már elég jól látni a szakmában.
5: Jó, mielőtt az okokat boncolgatnánk, ez mennyire kritikus ez a mostani, mert hát én olvastam a tanulmányát, 70 éve zajló strukturális folyamatokról van szó, az elég régi, és hát ebben azért nem egy ilyen egyenesen lefelé tartó vonalat kell gondolom elképzelni.
6: Hát a kritikus kérdésre azt tudom mondani, hogy jelenleg körülbelül ebben az évben 70 ezer körül várható a születéseknek a száma, ami a demográfusok sokféleképpen szokták számolni, hogy mi a várható létszáma a populációnak. Van egy hülye biztos számítás, ami leegyszerűsíti ezt az egész bonyolult kérdéskört, hogyha az év születés számát megszorozzuk a várható élettartammal, ez könnyű belátni, akkor kiadja a populációnak a várható létszámát, ami a 70 ezres esetében egy 5-6 milliós országot jelent.
5: Ez elég
4: ábrázolva. Nem hangzik túl jól. Ugye, hogy árnyaljuk a képet, még nem elég ez a problémakör, de összességében, ha nézzük a föld lakosságát, meg közelítünk egy olyan túlnépesedéshez, ami lassan tartatatlanná válik, tehát van egy ilyen furcsa egyensúlytalanság is ebbe a demográfiai képbe.
6: Hát igen, szoktak ezzel riogatni, évtizedek óta megy ez a narratíva is, de valójában a magyar problémát azt a világtrendek nem fogják befolyásolni, meg megoldani se. mindenütt azt a problémát kell kezelni, ami abban az országban vagy abban a régióban jellemző. És itt a fenntarthatóság lehet egy cél, ami teljesen másként értelmezhető Afrikában, vagy egyes ázsiai országokban, és Magyarországon, vagy akár a fejlett világban.
5: Uh-huh. Mert hogyha itt... Bocsánat, nem akartam önbe folytani a szót.
6: Tehát, hogyha nálunk elfogy a lakosság, akkor az azt jelenti, hogy be fognak települni más népek. Tehát ilyen egyszerű ez az összefüggés.
5: Uh-huh. Vegyük végig, és akkor fókuszálva Európára, hogy mi lehet ennek a demográfiai válságnak az oka? Miért csökken a születésszám? És miért van olyan, ahol kevésbé, és miért van olyan része Európának, ahol meg jobban?
6: Hát kezdjük a volt szocialista országokkal, és hát ezen belül Magyarországgal. Ennek van egy nagyon jól körülhatárolható időszaka, amikor megindult a csökkenés, bár ezt a trianoni trauma is valamilyen formában azért erősíti, és ezért nálunk erősebb, mint más országokban. Mert hogy megindult a csökkenés már a 30-as években, és akkor volt az első nagy társadalmi vita erről, amit I.S. Gyula és Kozolányi János és mások kezdeményeztek. És komolyan vette ezt a jelzést az akkori kormányzat, és olyan népesedés politikai intézkedések történtek, amivel sikerült visszafordítani ezt a trendet. És az 50-es években látható ennek az eredménye, amit köztudott, hogy Ratko korszaknak van titulálva, de valójában ennek az elindulása már a 30-as évek végén kezdődött, amit megszakított ugye a II. Világháború. Tehát itt volt az első csökkenés. És utána történt a 48 után az óriási társadalmi változás, aminek az volt az egyik legfontosabb mutatója, hogy a nők az édesanyák foglalkoztatását a korábbi 25%-ról fölemelték 75%-ra nagyon rövid idő alatt. Uh-huh. Mit jelentett ez a foglalkoztatás? Ez azt jelentette, hogy ugye nem volt akkor még bölcsődehálózat, akkor kezdett el kiépülni, de a csecsemőket vagy a szomszédok nevelték, vagy nagyszülők, akkor még voltak több gyermeke, vagy több generációs családok, illetve a bölcsődehálózatba kerültek. A bölcsőde az mit jelentett az 50-es években? Háromféle bölcsőde volt napos, hetes és hónapos bölcsőde. A napost ismerjük ma is, a hetes az azt jelentette, hogy hétfő reggel beadták a csecsemőt az intézetbe, és, vagy az intézménybe, és szombat este mentek érte, akkoriban még hat napos volt a munkahelyek. De most miért lényeges ez a kérdés, hogy hol tölti a csecsemő az első évét? Azért, mert a pszichológiai kutatások megállapítják, ezen belül a kötődés elmélet foglalkozik ezzel, ami az egyik legerősebb meghatározó irányzat a pszichológiában, hogy az élet első évében alakulnak ki azok a személyiségvonások, amik későbbiekben a társadalomba való beilleszkedésnek az alapjait jelentik. Ekkor alakul ki az empátia, a szeretetre való képesség, a kapcsolódási képesség másokhoz, az együttműködési képesség, és többek között még az utódgondozási képesség is. Mert amit a csecsemő a saját első évében megtapasztal, azt fogja tudni továbbadni a következő generációnak. Tehát itt ez a leépülés ugye ebben az időszakban indult el, amit a 67-es, 67-ben webezetek gyes oldott már föl, Fekete Gyula munkásságának köszönhetően.
5: Oké, azt is lehet látni, hogy a modern társadalmakban felismerték ezt a demográfiai válságot, és ilyen-olyan eszközökkel megpróbálják kezelni, nem tudom én, az abortusz szabályozásától a pénzbeli ösztönzőkig bezárólag. Magyarországon ugye azt láttuk, hogy pénzbeli ösztönzőket igyekeznek mögé tenni, és látok, gyermekvállaláshoz kötik ezt a dolgot. Hát ezt bízzuk szakértő úrra, hogy megválaszolja.
4: Mutatták, hogy nem feltétlenül lassította valamelyest, ugye én úgy látom a számokat.
5: Na akkor döntse el, legyen kedves. Igen. A hitvitát a két műsorvezető között. Köszönjük.
6: Hát a támogatások, mivel ugye a beszélgetés elején említették, hogy itt volt egy olyan narratíva is, még mindig él, bár csökken a hatása, hogy a föld népességében egy ilyen túlszaporodás látható, és emiatt ez hatással van a népességpolitikákra minden országban, és sokáig azt gondolták, hogy nem is kell itt ehhez hozzányúlni, mert hogy ez még így is túl sok gyermek születik. Azonban ezt ugye nálunk, már ahogy említettem, a második ilyen felismerés az a 60-as években történt, amikor észlelték, hogy az első születési csúcs, amikor még 220 ezer gyermek született Magyarországon, 63-ra megfeleződött. Tehát gyakorlatilag ott történt ez a zuhanás, és ennek a zuhanásnak, ahogy említettem, az édesanyák munkába állítása volt az elsődleges oka, ami hullámzóan, de azóta is egy trend. És azt látjuk nem csak Magyarországon, hanem a fejlett országokban is, hogy ahogy növekedett a nők foglalkoztatása, azzal párhuzamosan, pontosabban azzal ellentétes irányban növekedett a születésszámoknak az adata. Tehát például a 60-as években az OECD országokban, ugye ezek a fejlett országok, termékenységi ráta még 3 fölött volt, és a nők munkaerőpiaci részvétele nem érte el az 50%-át. Azóta ez jelentősen már a nők munkaerőpiaci részvétele jelentősen emelkedett, és ezzel párhuzamosan a termékenységi ráta már 1,5 körül van. Tehát, hogy egy olyan összefüggésrendszerről van szó, aminek az elemzése és aminek a kezelése nélkül az, hogy most fizetnek valamit a nőknek, édesanyáknak, ez nem fogja megváltoztatni.
5: Oké. Bocsánat, fejezzél be megint. Igen.
6: Annál is inkább igaz, mert hogy nem a leggazdagabb országok, a leggazdagabb országokban születik a legkevesebb gyermek. Uh-huh. Tehát nem pénzügyi, anyagi összefüggések vannak itt kizárólag, bár nyilván szükséges egy színvonalas gyermekneveléshez, meg vannak ugye az anyagi feltételek.
5: Igen, beszéljünk a születés szabályozás szigorításáról, mint egy másik módszerről, erről is nagyon-nagyon komoly vita van a nyugati társadalmakban, ez segíthet?
6: Hát a születésszabályozás mit jelent? Ugye az, hogy korlátozzák a terhesség megszakításokat. Ugye ez egy használt eszköz. Ennek a korlátozása ez nem elfogadott a társadalmakban. És hát nem is ok ez, hanem ez egy következmény. Tehát a szabályozásnak az egyik eszköze az mindenképpen a nőknek a munkaerőpiaci kényszeredett bevonása. Tehát most itt ugye nem mondhatjuk azt, hogy ezt csinálják, vagy azt csinálják, tehát hogy a nők dolgozzanak, vagy otthon legyenek, ez ilyen módon, direkt módon ez nem is kérdés, mert hogy az a szabadsága mindenkinek megvan, hogy döntsön. Itt a szabályozásnak az egyik nagy kihívása, hogy lehessen valóságos választás. Mert hogy nincs olyan, hogy nők. Vannak olyanok, akik szeretnének dolgozni, karriert építeni, vannak olyanok, akik egyeztetni próbálják a családi és a munkahelyi igényeiket, és van, aki meg csak az családjának szeretne élni. Ez a MIF kutatásaink szerint arányában úgy néz ki, hogy a karrierorientált hölgyek körülbelül a 5-7%-át jelentik a populációnak. 70%-ban az egyeztetés az, ami egy fontos megoldás a családokban, és van egy 24-25%-os arány, aki szeretne csak a családjának élni, de ezt nem teheti meg, mert nem lehet megélni egy fizetésből Magyarországon. Tehát, hogy itt ez a nagy kihívás, hogy lehessen, szabad legyen otthon lenni, nem az, hogy bárkinek is bármilyen kötelező

0: mondjuk és a gyereknevelés, az emberek, így van, igen. A gyereknevelés az egy teher. Tehát egyet vagy legfeljebb kettőt vállalnak a párok, minél nagyobb számú gyerek van otthon, az annál nagyobb munka és nyűg.
1: Igen, igen, igen, ez határozottan igaz, és ez sem független a gazdasági érdekrendszertől. A feminista mozgalomban volt egy híres ilyen feminista író, Simone de Beauvoir, Sartre-nak a felesége, aki azt nyilatkozta még az 50-es években, hogy ne legyen szabad választani a nőknek, hogy otthon maradnak, vagy pedig munkába állnak, mert félő, hogy túl sokan az otthont fogják választani. Tehát itt van egy olyan ideológia ebögött, ami visszavezethető egészen a kommunista kiáltványra, hogy minél előbb a gyermekeket intézménybe kell iratni, és ez adja vissza, adja biztosítja a nőknek a szabadságot. Na most van, aki ezt gondolja, és ezt meg is teheti. De aki azt gondolná, ahogy például a vallásos családoknak a jelentős része, hogy ő szeretne csak a családjának és csak a gyermekeinek élni, nem teheti meg. És hogy miért okoz ez problémát? Ebben a szűk értelmezésben, hogy mit akarnak a nők, ebben éles vita van, és van, aki ezt akarja, van, aki azt akarja. Csak hogy ez a nézőpont nem foglalkozik a következő generációval, mint ahogy mi is egy következő generáció vagyunk, és a probléma az itt jelentkezik. Mert az a csecsemő, aki az egy éves koráig nem kapja meg azt a szeretetet, azt a gondoskodást, amire az ő idegrendszerének szüksége van, tehát nem pszichológiáról van szó, hanem egy neurológiai kérdésről, az sérülés szenved, ez a szeparációs szorongás, amibe kerül egy csecsemő, hogyha nem, nincs az édesanyja mellette, ez az idegrendszer fejlődését fogja megakadályozni. És ennek már, ugye említettük, hogy több évtizedes múltja van, megvannak már azok a statisztikai adatok, amik kimutatják, hogy ezek hatalmas nagy károsodást okoznak a következő generáció szellemi fejlődésében. Egy konkrét példát, hogy említsek, hogy ugye említettem, hogy az első generáció, amelyik gyakorlatilag már anya nélkül nőtt föl, vagy korlátozott anya kapcsolatban, az a 70-es években került szülőkorba. És hozta létre már nem a teljes létszámát, mert nem tudta létrehozni. És ebben ez a generáció, amikor iskolába került, már olyan beiskolázási problémák jelentkeztek, olyan tanulási zavarok, hogy fölemelték a beiskolázási korhatárt 6-ról 7 évre. Ez 1986-ban történt. Mert hogy az iskolákban tömegesen jelentkezett a magatartászavar, figyelemzavar, később az ADHD, SNI és a többi, amik ma már országos mentális problémaként jelentkeznek.
2: Oké,
1: és a legújabb...
2: Igen, bocsánat, megint közbe vágtam.
1: Igen. Igen, és a kormánynak a legújabb egyik intézkedése, hogy a mentális egészségre figyelmet kell fordítani, mert hogy ez már egy gazdasági kényszer. Tehát egyszerűen munkaórában követhető az, hogy milyen kiesést jelent a gazdasági eredményességéből a mentális problémáknak.
2: Oké, akkor ez egy gazdasági kérdés, de kinek kéne fizetnie a gyereknevelésnek a költségeit, a láthatatlan munka költségeit, ami a gyerekneveléssel jár? Mert most rábízzuk a családokra, kaptok fizetést a munkahelyeteken, kedves családok, akkor oldjátok meg ebből a gyereknevelés költségeit. Akkor ezt újra kéne gondolni, ezt az elvet?
1: Ez egy nagyszerű felvetés, mert pontosan ez tapint rá a problémának a lényegére. Ugyanis itt az elmúlt évtizedekben egy egyensúlyvesztés alakult ki, ami két tényező között látható. Az, amiben él a fejlett világ, és nem véletlenül, hogy a leggazdagabb országokban fogy leginkább a népesség, az egy gyakorlatilag egy rablógazdálkodás. A GDP növelése van az első helyen, és egy ilyen verseny központú társadalmak

0: a kialakítása, ami azt jelenti, hogy az éppen aktív generáció föléli nem csak a saját maga által megtermelt jövedelmet, hanem még a jövőnek is az erőforrásait föléli. Mert az egyensúlyvesztés az azt jelenti, hogy vagy most mindent elfogyasztok, amit termelek, vagy pedig félreteszek, és a jövőre való gondoskodással nevelem a következő generációt, ami többek között még az én nyugdíjamat is ugye fogja tudni fedezni. Tehát most az jellemző ezekre a fejlett országokra, hogy fölélik a következő generációnak nem csak a gazdasági erőforrásait, hanem a humán erőforrásait, vagyis azt, hogy nem kapják meg azt a gondoskodást a következő nemzedéknek a tagjai, a saját gyermekeink, egyrészt abortáljuk őket, meg se szülessenek, másrészt nem kapják meg azt a gondoskodást, amivel ők majd egy következő, nem tudom, 30 év múlva képesek lesznek eltartani magukat, és eltartani minket is, akik ugye őket nem neveltük kellő gondossággal.
1: És itt ér a képbe ugye a nyugdíjrendszer problémája, aminek egy lehetséges megoldás hangzott el. No de, akkor valahonnan onnan indultunk, hogy azért volt gazdaság, tehát azért dolgoztunk, halásztunk, vadásztunk, gyűjtögettünk, hogy el tudjuk látni a családunkat. Most ez mint egy kicsit megfordult volna, hogy a családok dolgoznak azért, hogy legyen gazdaság, legyen profit, legyen tőkefelhalmozás. Ugye? Valami ilyesmi gondot látok így hirtelen.
0: Így van, pontosan. És ez a tőkefelhalmozás, ez egy kicsit ellentmondásos dolog is, mert ugye egyik hónapról a másikra él az embereknek a többsége. Tehát itt nem a családok halmozzák a tőkét, erről nincs szó, hanem bizonyos tőke konglomerátumok gyűjtik össze azt a pénzt, amit, vagy azt a jövedelmet, azokat az erőforrásokat, amiket megtermelnek hónapról hónapra élve a családok. Tehát itt egy ilyen gazdasági szerkezeti probléma van, ami egy globális berendezkedés, és amit egy-egy család, de még hozzáteszem azt, hogy alig ha tud Magyarország önmagában megoldani.
1: Még egy felvetésem lenne. Azt szokták mondani, hogy azért nincs gyerekvállalás, és ezt én ilyen felmérésekben, hölgyek körében végzett felmérésekben olvasom, hogy de hát olyan bizonytalan a jövő, mire szüljek így, ugye ezt szoktuk így leegyszerűsíteni. Klímaváltozáson háborúk vannak, növekvő társadalmi egyenlőtlenségek vannak, lakhatási válság van, stb. Nem lehet, hogy mégiscsak valahol ott van a gond, hogy elvesztettük a hitünket abba, hogy lesz fényes jövőnk? Bár mondjuk nehéz ezt a kérdést értelmezni, mondjuk a tatárjárás idején, amikor ugye török tatár dúlt a Magyarországot, akkor nem volt gond a születés.
2: Igen, meg a növekvő átlag életkor, vagy várható életkor fényében, meg amikor arról beszélünk, hogy fejlett gazdaságokban ismert jelenség, ez akkor van némi ellentmondás ebben, de van-e alapja?
0: Hát igen, ez is egy érdekes kérdés, hogy az, amit a felmérések mutatnak, az valójában miről szól. Ugye, hogyha valaki fél a jövőjétől, mondják a fiatalok, hogy ebbe a világba, az nem a jövőről szól, hanem annak az embernek a mentalitásáról, aki úgy nevelkedett föl csecsemőkorban, hogy magára maradt, és nem kapott társadalmi, nem kapott anyai segítséget. Vagyis ez a félelem központú megközelítés, ez az ő szocializációjának az eredménye. Az ő gondolkozása az egy éves koráig ebben a tekintetben kialakult. Tehát, hogyha ő fél a jövőjétől, az azt jelenti, hogy ő nem kapta meg azt a szeretetet, és azt a gondoskodást, hogy ő bízni tudjon a világban, a környezetében, a társaiban. Tehát itt egy ilyen a saját farkába harapó kígyóról van szó. Ugye az én szüleim, akik a 20. század első felében szocializálódtak, és megélték a második világháborút, ők nem féltek a jövőtől. Megélték a kommunizmust, ők nem féltek a jövőtől. Mi félünk a jövőtől? Miért? Hát sokkal jobb helyzetben élünk. Olyan jó helyzetben még nem élt Magyarországon fiatal, mint most. Olyan vagyoni és társadalmi körülmények között, demokráciában. Igen. És a többi. Tehát sokkal rosszabb helyzetben mégis a jövőt választották a fiatalok, mert hogy volt bennük az életbe vetett bizalom. ez a mentalitás, ez csecsemőkorban alakul ki. És itt van az, amikor fölemészti egy nemzedék a saját jövőjét, hogy a következő generáció már nem is akar élni, nem is, már házasodni se akar. Tehát ahogy említettem, az első generáció, amelyik anya nélkül nőtt föl, az még 90%-ban kötött házasságot. De az ő gyermekeik már csak 50%-ban. Miért is? Mert a másik emberbe vetett bizalom az már nem épült föl az ő pszichéjében, az ő idegrendszerében. A másik ember problémát jelent, konfliktust jelent, és nem megoldást, ugye. Korábban ilyen jelenség egyáltalán nem volt tapasztalható.
2: Hát akkor viszont nagy a baj. Mert hogy akkor a megoldás az nagyon messze van.
0: Hát ez a felismeréstől függ, és mivel ugye a felismerést azokban kell megtörténnie, akik már elszenvedték ezt, ugye most már a negyedik generációról van szó, ezért nem véletlen, hogy a mostanában egyre több olyan irodalom, szakirodalom jelenik meg, ami erről szól. Például Hoffmann Katának Megsebzett gyermekkor, vagy az Anyasebb, Apasebb, transgenerációs kihívások, transgenerációs örökségünk kezelése. Tehát ezek már mind arról szólnak, hogy hogyan tudjuk kihúzni a saját magunkat, mint Münchhausen báró a kátyúból, mert hogy nem kaptuk meg azt az életerőt és azt a gondolkozásmódot, ami az egymásba vetett bizalom, a közösségeinknek az ereje jelentett a korábbi generációkban. Hát nagy a feladat, és ezt akkor fogjuk tudni kezelni, hogyha egy kellő kormányzati odafigyelés történik, és már hozzáteszem, már az iskolákban meg kell ezt kezdeni. Tehát egy komplex társadalmi folyamatról van szó, amit csak komplex módon lehet kezelni. Uh-huh. És ez, amit mi elkezdtünk már évtizedekkel ezelőtt az iskolákban, hogy olyan közösségi tanulást úgy hívjuk, hogy társas tanulás, hogy az ennek az egész módszertanak a lényege, hogy szeretett közösségeket hozunk létre az osztályokban. Tehát nem versenyeztetjük egymással a gyerekeket. Nem, mert az eredményezi azt például, hogy a két nem, a nők és a gyerekek, lányok és fiúk szembefordulnak egymással, mindegyik le akarja győzni a másikat. Ez a tipikus vesztes-vesztes helyzetnek az előállítása. És ezt intézményesen csináljuk az iskoláknak a 99%-ában. Tehát át kell alakítani az iskolai működésmódot, ez az egyik ilyen stratégiai kérdés. Át kell alakítani, mert lehetővé kell tenni a sok gyermekes családoknak a főállásban, úgy hívjuk, hogy hivatásos szülők program, ezt kidolgoztuk uh-huh. megjelent könyv formájában. És most tartottunk egy éven át egy országos vitát, a harmadik nagy demográfiai vitát az ország történetében, ami már könyv formájában is hozzáférhető. Az a címe, hogy kitörési pontok a demográfiai válságból, megtalálta az interneten, ingyen letölthető, amiben ennek a témának a sokrétűségét, az egymással összefüggő részrendszereknek a megoldására teszünk. 50 szerző írta, 100 cikkről van szó. Tehát egy hatalmas munka van mögötte. Tehát javaslatokat teszünk, hogy hogyan lehetne ezeket kezelni társadalmi szinten.
1: Oké.
2: Okay. Hát ezt befejezni tudjuk csak, igen, vagy abba
1: nagyon
2: hagyni tudjuk.
1: Nagyon érdekes volt.
2: Igen. Ez még egy hosszas vita lehetne meg eszmecsere, de nagyon szépen köszönjük a beszélgetést, nagyon hasznos volt. És jó munkát,
1: további
2: szép napot
1: jó
2: kívánunk.
1: Munkát kívánunk.
0: Köszönöm szépen a lehetőséget.
1: Köszönöm, viszont hallásra.
2: Dr. Benda József szocializáció kutatóval, szervezetfejlesztővel, társadalompedagógussal beszélgettünk. Hát, hogy mennyire lett ez sikeres és megosztó, az jól látszik. A hallgatói reakciókból azt látom, hogy a 10 millió demográfus országa is vagyunk.
1: Igen.

0: Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műszer neked egy fal, a garázs egy szentély. A sebről a váltó jut az eszedbe. Zavar, ha valaki ellel mondja a rükkvercet? Akkor neked való a futómű. Minden csütörtökön 8:30-tól indexelünk és kanyarodunk, előzünk és tolatunk a Millás reggeli autós rovatában.
1: A rovat támogatója, a Volkswagen forgalmazója, a Porsche Hungária. Volkswagen. Életre szóló kapcsolatokat építünk.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
2: Az AI tud verset írni, a virtuális valóságban pedig bárki lehet hős. De ez itt nem egy színes prospektus, ez nem egy távoli ígéret. Ez 2 tonna nyers vas, munkára készen. A Ford Ranger nálunk készleten van. Nincs várólista, nincs mellébeszélés. Vigyel azonnal, most egyedülálló finanszírozással. Mert a lehetőségek is pont olyanok, mint a Ranger készletek. Végesek. Ford Ranger. Nálunk a tettek beszélnek. Részletek Ford.hu.
3: Megnyitott az Aquasol Budaörsön. Medence, pergola, kerti bútor, napvitorla, ez mind egy helyen. Medence, pergola, kerti bútor, napvitorla és minden, ami árnyékolás. Aquasol, Budaörs, Sport utca 6. Kint lenni jó, kint otthon lenni még jobb.
4: Az utalvány évközben is jól jön. A Revin ajándékutalvány évi 96 000 forintig kedvező adózással adható a kollégáknak. Közel 17 000 elfogadó helyen használható nem csak élelmiszerre. A figyelmesség megtérül. www.revin.hu.
1: Sokan kértétek, ezért elkészítettük. Rádiókafé applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és hajrá! Rádiókafé. Van barátod. Újdonság a Viasail Travel kínálatában. Menorca. Nyugodt mediterrán hangulat, kristálytiszta víz, rejtett öblök, közvetlen indulás, különleges élmények és a legjobb hotelek. Fedezd fel az idei nyár egyik legizgalmasabb úti célját a Balear-szigeteken. Viasailtravel.hu. Viasail Travel. Menorca specialistája.
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
5: Lehet egy kérdésem?
6: Már meg is volt.
0: Millás reggeli.
7: Jé, hát ez meg micsoda? Csak nem. De egy aranyköpés.
0: Napi bölcsesség a Millás reggeliben. Ezt elteszem magamnak.
8: 1912-ben született ezen a napon Szabó Zoltán író, falukutató, a Tardi helyzet és a cifranyomorúság szerzője, tehát június 5-én 1912-ben. Tőle idézünk. Annak, aki jól ismeri Magyarország részeinek képét, tájainak, gazdagságát, városainak jellegét, a hazai föld szebb lesz, tágasabb lesz, nagyobb lesz, tehát kevesebb is lesz. Több féltése és több terve fog kapcsolódni ehhez a szóhoz, Magyarország. E több féltés és több terv, több védenivaló és több alkotnivaló elemeiből tevődik össze az, amit a szó legtisztább értelmében nevezhetünk hazafiságnak.
9: Ámen.
8: Ja.
10: My name is Bond. Treasury Bond.
11: Hola, me llamo Mercado de Valores.
12: Hallo, ich bin der Euro mit einer Vision.
0: Akármilyen nyelven is szólal meg, ha a pénz beszél, azt érteni akarod. Ebben segít a Millás reggeli nemzetközi befektetési rovata. Pénzes zsák. Kötvények, devizapiac, tőzsde, árutőzsde, kriptó. Szóval minden, ami lehet, és kell is keresni.
13: Ben, je suis Jacques, Jacques Pénzes.
0: Zsák, teli zsák. Piros alma aranyág. Szakmai támogató a chartmate.hu. Hogy ne cipeld egyedül azt a zsákot.
10: My name is Bond. Treasury Bond.
11: Hola, me llamo Mercado de Valores.
12: Hallo, ich bin der Euro mit einer Vision.
0: Akármilyen nyelven is szólal meg, ha a pénz beszél, azt érteni akarod. Ebben segít a Millás reggeli nemzetközi befektetési rovata. Pénzes zsák. Kötvények, devizapiac, tőzsde, árutőzsde, kriptó. Szóval minden, ami lehet, és kell is keresni.
13: Ben, je suis Jacques, Jacques Pénzes.
0: Zsák, zsák, teli zsák, piros alma aranyág. Szakmai támogató a chartmate.hu, hogy ne cipeld egyedül azt a zsákot.
6: A műsorban elhangzottak nem tekinthetők szerződéskötésre, kötelességvállalásra vagy befektetésre történő ösztönzésként. Így az abban szereplő információk kizárólag tájékoztató jellegűek, és csak saját felelősségre használhatók fel.
14: És most nyomatékosítottuk.
8: Most jöhet egy percben a záró.
14: Igen.
8: Elfogyott az időnk, elszignálozgattuk. Na, hát egyébként is gyors leszek, ugye továbbra is itt feszülten azt nézegetem, hogy a piacok merre, hogyan tovább, de menet közben nem lehetett kihagyni azt, hogy ne lássam, vagy ne lássuk azt, hogy a bitcoint hogy megcsapkodták. Ugye már korábban egy korábbi pénzes zsákba is felhívtam a figyelmet, hogy van egy hasonló olyan ilyen lassú emelkedő, egy nagy esés után ilyen nyögvenyelős fölfelé arra szolgató mozgás, mint ami volt a tavalyi év végén. Ezt egyébként a technikai elemzésben ilyen zászló alakzatnak hívják, amikor van egy nagyon meredek esés, az úgy néz ki, mint egy ilyen zászlórúd, és akkor van egy azzal ellentétes, de nem túl vehemens mozgás, és ebből jól leszakadt, aminek a gyújtópontjában egyébként egy nem túl, vagy látszólag nem túl jelentős történet volt, hogy a Strategy nevű cég, ami egyébként arról híresült el, ugye, hogy a cégébe rengeteg bitcoint halmozott fel, gyakorlatilag ilyen bitcoin proxyként működik, mert ugye annyi bitcoin van benne, most nem akarok hülyeséget mondani, de valami 800 000 bitcoinjuk van, és eladott, holott a vezetője korábban azt nyilatkozta, hogy hát ők sose fognak, ők csak gyűjtik a bitcoint egész addig, amíg nem tudom, nem lesz $1 millió egy bitcoin, és akkor ilyen kvázi ETF-ként vagy kvázi bitcoin proxyként lehetett kereskedni a céggel, mert hogy úgy mozgott körülbelül, ahogy a bitcoin árfolyama. Na most eladtak valami 32 darabot, ami egyébként ilyen töredék a teljes készlethez képest, de az, hogy eladtak, az egy kicsit ilyen rémületet okozott, vagy legalábbis ez áll a gyújtópontjában, ez áll a magyarázatokban, hogy most megint 60 000 közelébe esett az árfolyam. Valójában egyébként, amikor többször beszéltünk erről, ugye felhívtuk a figyelmet, hogy ezeknek a befektetői, tréderei azonosak azzal, akik technológiai papírokba fektetnek, és hát jól látható, hogy szétvált gyakorlatilag, még vagy 30% mínuszban van idén a bitcoin a technológiai papír, de még az S&P is 10% pluszban van, a Nasdaq nem tudom 14-15-ben, ha kivesszük az AI kapcsolt cégeket, akkor mint 80-at lehet mondani százalékot, és jó eséllyel most már nagyon megelégelték, hogy a bitcoin nem megy sehova, és megy egy ilyen átcsoportosítás. Ez jól látszik, egyébként az ETF-ekből is van egy tőke kiáramlás. Ez technikailag egyébként annyi azért izgalmas, mert már megint ráestünk erre a 60 000-es szintre, amit egyébként most egyelőre még ez egy jó erős támasz, mert 2021 óta, amikor először eljutott ide az árfolyam alulról fölfelé, ez azóta épülget, jó darabig alulról volt egy ellenállási pont, aztán fölülről egy támasz, ugye ebből 24 őszén sikerült kitörni, aztán először ez év elején estünk rá most megint, és itt felmerül a kérdés, hogy meddig fogja ez bírni, ez mint támasz, hogy megfogja az árfolyamot, vagy megtartsa az árfolyamot, hogyha ezen átesik, akkor nagy a baj, de egyébként jellemző, hogy mindig az iránynak megfelelően jönnek a legextrémebb jóslatot, most pont tegnap találkoztam, nem tudom már pontosan ki, de valaki a 20 000 dolláros bitcoint vizionálja. Nyilván, amikor,
14: végre!
8: Igen, nyilván amikor fölfelé ment és 120 000 volt, akkor jöttek az $1 millió árfolyam prognózisok. Ilyet látunk egyébként a kőolajpiacántól kezdve, ez mindenhol, az aranypiacon, ugye, amikor megjöttek a 10 000 dolláros unciánkénti jóslatok. Úgyhogy azt most én nagyon nem látom, és nem is mutatja a technika, hogy ez 20 000 dollárra eshetne. Természetesen mindig minden benne van a pakliban, az adott forgatókönyvben. A lényeg az, hogy ezt a szintet, ami egyébként megint elég vastag, tehát ilyen, nem tudom, 57 és 60 ezer között van, ezt lehet érdemes figyelni, hogyha ezen átbukik, akkor mehetünk lefelé bármeddig gyakorlatilag. Nagyon komoly technikai fogódzók nincsenek, de itt ez most egyébként lehet, hogy egy erősebb támasz, tehát összeér a heti 200-as mozgóval, ami ráadásul emelkedik, úgyhogy azért ezt nem lesz könnyű átvinni, de épp ezért is, hogyha elesik, akkor nagy a baj a bitcoin piacán.
14: Ennyike?
8: Hát ennyike, illetve volt még egy, ugye a Google egy ilyen 10%-os, mármint az Alphabet, az anyacég 10%-os korrekció után rám esett egy ilyen, nem annyira erős, de mégis egy ilyen támaszszintre, arról megpattant. Ez elméletek lehet egy beszálló, mert azért a Google-t nem kéne eltemetni, illetve az Alphabetet, ugye annak az AI őrületnek a része, ami éppen zajlik a piacon, és egyelőre egyáltalán nem látszik kihűlni, úgyhogy itt most lehet azon tűnődni, hogy hozhat-e ez egy fordulatot, innen megint mehet-e fölfelé, egy viszonylag szűk stoppal lehet megkereskedni, mert nyilván, hogyha egy új mélypontot üt, akkor esetleg elesik az a támasz, és lejjebb kerül az árfolyam, de egyelőre jó muzsikált a tegnapi napon is, és a heti teljesítménye sem aggasztó, erősen úgy néz ki, hogy megfordult erről a szintről.
0: Zsák, zsák, teli zsák, pénzes zsák. Szakmai támogató a chartmate.hu, hogy ne cipeld egyedül azt a zsákot.
5: Bonjour, je suis Jacques, Jacques Pinzès.
6: A műsorban elhangzottak nem tekinthetők szerződéskötésre, kötelességvállalásra vagy befektetésre történő ösztönzésként. Így az abban szereplő információk kizárólag tájékoztató jellegűek, és csak saját felelősségre használhatók fel.
8: Na most már látjuk az összképet a demográfiás beszélgetésünket, illetően a legtöbb hallgatónak tetszett. Voltak olyanok, akik kiakadtak, és esetleg megint azt hallották ki, hogy megint a nőkre próbálják lőcsölni ennek a problémakörnek.
14: Nagyon szépen megkérjük a hallgatókat, hogyha ugye érzik, mert ezt lehet érezni, hogy veretes témák vannak, akkor ne háttérrádiózással közelítsünk ezekhez. Tudom, hogy nincs választás, de akkor arra kérünk mindenkit, hogy akkor legalább ne írjon, hát, hanem hallgassa meg, fönt lesz a honlapunkon.
8: Szent és szabad.
14: Én értem, nyugodtan. De ilyenkor jönnek a nagyon elhamarkodott vélemények. Senki, ismétlem, senki nem mondta, hogy innentől a nőkre kell hárítani. Arról volt szó, hogy döntsük el, hogy ki, hogy szeretne gyereket nevelni, és ennek a gyereknevelés költségeinek hozzá kell járulnia az államnak nagyobb mértékben, a láthatatlan munka elismerésével, és egy kicsit a gazdasági modellt át kell állítani abba, hogy nem a családok vannak a gazdaságért, hanem a gazdaság a családokért. Valami ilyesmi volt a fő üzenet. És mindenkinek van egy jó példája, hogy ő milyen kemény körülmények között nőtt fel, meg milyenek a mai fiatalok, de valljuk be, hogy a 80-as években, mikor mi voltunk fiatalok, nem akartuk hallani ezeket a véleményeket, amiket most mi mondunk a mostani fiatalokra. Nekem is a nyelvemen van, nagyon sokszor a nyelvemen van, de nem mondom ki, mert megfogadtam 12 évesen, hogy én soha az életbe nem mondom, hogy ezek a mai fiatalok, mi olyan kemények voltunk, mint a kátszéle, öregapám 3 évig korbácsolt, és mégis, és egy cipődobozba laktunk, stb. Ők ilyenek. Most ez a világ van.
8: Egyébként nagyon érdekes ez a 80-as évek
14: főleg hasonlat, Olinál, ugye?
8: Mert pont néztem egy ilyen magyarországi táblázatot, és a 80-as évektől kezdtünk a reprodukciós szint aláesni. Tehát akkor még 2,12, előtte 2,09 volt ez a reprodukciós ráta, és onnantól jött egy ilyen mély repülés. Egy
14: tessék darabig reprodukálni! Hát ennyi! Doboz légzés, mikrobiom, reprodukciós ráta.
8: Ennyi.
14: És a haza fényre
8: meg
14: derül.
8: A GDP.
15: Olikám otthon fekszik.
14: Beteg. Na erről beszéltünk. Beteg. Na, Oli, tessék. Miért beteg? Nem kapált szőlőt, nem kubikút, nem cipős dobozba laktok. Amint Eli.
15: Hát ő szokott szőlőt kapálni.
14: Tudom, azért mondtam.
15: Ő szokott.
8: Hírek jönnek, utána visszajövünk, és folytatjuk a világ segélyét.
15: Igen.
14: Nem folytatjuk, mert elegem volt belőletek.
0: Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
5: Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádiókafé applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádiókafé. Van barátod.
16: Bőröndök, rollerek, plüssoroszlánok. A Geely Starré EMI családi SUV-ban mindennek jut hely. A tágas és prémium utastérben, a fejtámlába épített hangszóróval pedig a gyerekek zsibongása is belefér. Új Geely Starré EMI akár 1055 kilométeres kombinált hatótávval. Fejlett plug-in hibrid, ami most profelszereltséggel, 8 év vagy 200 ezer kilométer garanciával az első 500 vásárlónak már 11.999.000 forinttól elérhető. Jelentkezz tesztvezetésre! Geely.
5: Profit és stabilitás a jövő portfóliója. Millás Est, élő uzsonna kamat meetup és Business Fest Radio Café After Party.
6: Hogyan hozd ki a legtöbbet megtakarításaidból? Pénzügyi alapoktól a profi befektetésekig, hozam maximalizálás, ingatlan piaci lehetőségek, árupiac és más értékálló eszközök. Infók a pénzügyi környezet szabályozási változásairól, a befektetési piac innovációiról. A szokásos módon, szakszerűen, de érthetően. Aki elmagyarázza, Ács Gábor, Gede Balázs, Kántor Endre, Mihálovics András és vendégeik. Szakmai partnereink, Nemzeti Innovációs Ügynökség, KPMG. Június 11-én este 6-tól kiássuk a kincses ládikát a virtuális rádióstúdióban, a Business Festen. Részletek és regisztráció radiokafé98.hu. A beszélgetést élőben közvetítjük online, de a DJ-t csak a helyszínen élvezheted. Cyborg Templar fél öttől pörgeti a lemezeket eredeti rádiókafés ritmusban az élő uzsonnakamat meetup ráhangoló partin a Business Festen. Most vegyek, vagy eladjak!
17: Van, amikor nem kell bizonyítani. Amikor elég, ha csak a megérzésére hallgat. Fejlett technológia, kimagasló kényelem, legendás megbízhatóság 1998 óta. Lexus RX modellek öntöltő vagy plug-in hibrid hajtással fix 3,9%-os ügyleti kamattal. Lexus RX. A magabiztosság eleganciája. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletekért látogasson el márkakereskedéseinkbe vagy a lexus.hu oldalra.
18: Reklámot hallottatok a Rádiókafén.
19: Dzsungel ez a város, elkísérlek.
18: Közlekedési információk a Rádiókafén.
20: Jó reggelt kívánok! Megszűnt a forgalmi akadály a fővárosban, a pesti alsó rakparton, az Ötvös téri villamos átjárónál. Viszont baleset miatt változatlanul korlátozásra kell számítani a Megyeri út külső szakaszán, az Óceánárok utcánál. Baleset miatt torlódásra kell számítani az M0-áson is a Megyeri híd felé az M3-as csomópont után, tudtuk meg az Útinform-tól. Akadozó az előrejutás változatlanul a 10-es főúton Solymártól befelé az Üröm körforgalomig, és tovább a Bécsi úton, a 11-es főút bevezető szakaszán, a Budakalászi körforgalom és a Pünkösdfürdő utca között, a Budaörsi úton, a Sasadi úttól befelé és a Szélkálmán tér környékén is. Szintén csak lassan járható a budai alsó rakpart, a Rákóczi hídtól északra és a Margit hídtól déli irányban a Döbrentei térig, a pesti alsó rakpart pedig a Szent István parktól a Lánchídig. Telítettek a sávok a Kerepesi úton befelé a Fogarasi út előtt, a Váci úton befelé a Megyeri út előtt, a Tököli úton befelé a Baross tér előtt, és tovább a Rákóczi úton is a Blahalujza térig. Varga Etele, BKK Info.
21: Se telefon, se levél, se gondolat, se semmi.
22: Ha mégis, üzenj nekünk! A Rádiókafé SMS száma 30 6 980 980.
18: Hírek következnek a Rádiókafén.
23: Budapesten tárgyalt az ír miniszterelnökkel Magyar Péter. Több politikust is letartóztattak az óbudai korrupciós ügyben. Változékony, de koranyáriasan meleg időnk lesz. Jó napot kívánok, a mikrofonnál Schmidt Andi. Az ipari termelés volumene 0,9%-kal meghaladta az egy évvel korábbit áprilisban. A szezonálisan és munkanap tényezővel kiigazított ipari kibocsátás az előző hónaphoz viszonyítva 1,1%-kal csökkent, derül ki a KSH első becsléséből. A feldolgozó ipari alágak többségében csökkent a termelés. A járműgyártás, illetve a számítógép elektronikai optikai termék gyártása bővült. Budapesten fogadta Mihály Mártin ír miniszterelnököt a magyar kormányfő. Magyar Péter kiemelte, Magyarország és Írország között nincsenek vitás kérdések. A magyar miniszterelnök elmondta, hogy Budapest támogatja a jövő hónapban kezdődő ír uniós elnökség fő célkitűzéseit, különösen az európai versenyképesség erősítését és az alapvető uniós értékek érvényesítését. Sürgős eljárásban vizsgálja a Velencei Bizottság Súlyog Tamás köztársasági elnök ügyét, írt a közösségi oldalán az államfő. A bizottság munkatársai várhatóan Budapestre érkeznek, hogy a helyszínen tájékozódjanak. Súlyog Tamás múlt héten fordult az Európa Tanács Alkotmányjogi Tanácsadó Testületéhez, miután Magyar Péter többször is lemondásra szólította fel, majd kilátásba helyezte, hogy az alaptörvény módosításával váltanák le. Korrupcióval gyanúsított fideszes, MSZP-s, valamint momentumos politikusokat tartóztattak le az óbudai vesztegetési ügyben. Az érintettek között van Őrsi Gergely, második kerületi polgármester, elődje Láng Zsolt fideszes, valamint Molnár Zsolt, korábbi MSZP-s országgyűlési képviselő is. A döntés ellen valamennyien fellebbeztek. A gyanú szerint vesztegetési pénzeket fogadtak el parkfenntartási és közétkeztetési szolgáltatásokat végző cégek vezetőitől. Összesen 2,5 milliárd forint vesztegetési pénzről lehet szó. Tovább erősödik az aszály az ország nagy részén, közölte a Hungaromet. A szakemberek szerint a kalászosok, a repce és a nyári kapás növények egyaránt csapadékhiánnyal küzdenek. Az Alföldön és a Dunántúl északkeleti térségeiben különösen száraz a talaj, helyenként több mint 100 mm-nyi nedvesség hiányzik. Az őszi búza és a repce fejlődését már érzékelhetően visszavetette a tavaszi csapadékhiány, ezért több térségben alacsonyabb termés átlagokra számítanak. A jövő hét elejéig tovább melegszik az idő, a hőmérséklet helyenként meghaladhatja a 30 fokot, ami tovább növelheti a szárazságot. A meghosszabbított tűzszünet ellenére újabb izraeli katona halt meg Dél-Libanonban. A zsidó állam válaszul, a Hezbollah állásait támadta. Izrael egyelőre nem vonja ki csapatait Dél-Libanonból.
1: Időjárás a Rádiókafén.
23: Ma is marad a változékony idő. A Dunántúlon erősen borult lesz az ég, míg keleten legfeljebb gyenge felhők szűrhetik a napsütést. Késő délutántól többfelé megvastagszik a felhőzet, és helyenként eleredhet az eső is. A Dunántúlon megerősödik a szél, napközben általában 24-29, késő este 12-22 fok lesz. Északnyugaton lesz hűvösebb, a hétvégén többnyire napos, kora nyári időre számíthatunk.
1: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Jobb egy kacsalábon forgó palota, mint egy... Hát, az sok mindennél jobb.
1: Millás reggeli.
3: Heard it on the radio. Yesterday, 10 years ago.

0: Mentek, mendegéltek. Aztán egyszer csak jött a kis gömböc. Bekapta a kis kakast is, meg a gyémánt félkrajcárt is. Aranyhalastul, terüly-terüly asztalkámostul, de még a kőleves, a só, meg a szegény-legény félpár levetett bocskora is kellett neki.
1: Hát az élet nem habos torta.
0: Nem, az élet mese habbal. Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show. Hozzon neked szerencsét a három kis malac, meg a medve.
2: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
3: Jó reggelt kívánunk, kedves hallgató közönség, mert épp behortunk egy pár karton vizet. Természetesen Gede kollega nem vesz részt semmilyen akcióban, ugyanis nagyon
4: vagyok, nem
3: fáj a
4: víz hordó ember. Tehát azért ezt a különbséget tegyük meg.
3: Ez jó? A Millás reggeli itt a Rádió Café 98.0-án Ács Gábort fogjuk társadni nem sokára, de Gede Balázs addig szóval tart benneteket.
4: Így van, én is köszöntök mindenkit, és elmondom, Mihálovics András az, aki éppen nem kap levegőt. Hatossával csomagolt, 3 decis ásványvizek emelgetését követően. Elmondom az elérhetőségünket, 0636 980 980 SMS, WhatsApp és Viber számunk ez. Ellapoztam onnan, amit pedig akartam mondani. Azt írja a hallgató, hogy MicroStrategy a cég neve, és Michael Saylor a pasi neve, ami a pénzes zsákba volt. A Michael Saylor ebből stimmel, a MicroStrategy az pedig február 5-dik ótól nem stimmel, mert hogy simán Strategy maradt a nevük. Arra keresztelték át a céget. A tickerkódja az maradt MSTR, a Nasdaq-en van bevezetve, ott lehet vele kereskedni, de a céget lerövidítették Strategy-re, úgyhogy tessék utána nézni.
3: Kösz, sokat segítettél.
4: Hát persze.
0: Ha sinem megy, vagy szárnya van, Ács Gábor előbb-utóbb rajta lesz. Repülők, hajók, vonatok, automobilok, járatok, utazási tippek, jegyvásárlási tanácsok, iparági hírek. Ács is in the air. A Millás reggeli utazási rovata következik. Szakmai támogatónk az okosutas.hu. Bízz magadban, utaz okosan!
4: Itt van velünk Ács Gábor, titulus, meg hun van.
3: Felháborítónak tartom egyébként azt, hogy nem elég, hogy utazgat, hanem hogy amikor jön az ásványvíz szállítmány, a szerkesztőség minden, ismét aláhúzom, minden férfi tagja részt vesz ennek a bepakolásában, kivéve Ács Gábor. Aki
5: miért? Hát miért? Hát ha ott lennék, pakolnék. Én vinném a legnagyobb súlyokat a vállamon.
3: Jó, akkor azt szeretném megkérdezni, hogy mekkora monológgal számíthatunk, akkor elindítjuk a stoppert, te beszélj, mi meg a Gedével pakolunk.
5: Nem monológot szeretnék, azt szeretném, hogyha kérdeznétek és érdeklődők lennétek.
4: Hol vagy?
3: Hány kiló, hány euró a kenyér, ahol most vagy?
5: Ó, azt még nem néztem, nincs rá szükségem. Hol vagyok? Várjál, a 494-es folyamkilométer táblát látom éppen itt a Rajnán, és a második folyami hajózásom, ami az elsőnek ígérkezett, csak aztán véletlenül beelőzte last minute-be egy másik, úgyhogy amit klasszikusan mindenképp meg akartam nézni, és már régóta tervezem, a Rajna, az most valósul meg.
3: Mekkora az átlag életkor?
5: Le vagyok nyűgözve. Na,
3: mekkora az átlag életkor? Te gondolom, hogy a csikók közé tartozol ott.
4: De ez tényleg így van?
5: Igen, hát kicsit tényleg olyan, mint egy Európa kiadó koncert, hogy én lefelé mozdítom az átlag életkort, ez kétségkívül így van ezen a hajón is. Hát szerintem 60 körül, nem olyan vég. Vannak ennél magasabb átlag életkorú hajók is, de egyébként a tengereken azért már szerintem ilyen 40-50-esek is vannak, tehát sőt, kifejezetten sok fiatalt vonzó hajók, sőt, kifejezetten fiatalokra, fiatal felnőttekre célzó cég is van. Richard Branson belevágott ebbe a biznyákba is, és ugye a Virgin nagy tengerhajós cégével kimondottan a fiatalokra, de olyan fiatalokra, akik viszont még a gyereksírást utálják, tehát kimondottan csak felnőttek, tehát a 18-30-ra, 40-re lő, úgyhogy már ilyen is van. A gyerekek nem is mehetnek, hogy ne zavarják a fiatal felnőtteknek a dorbézolását. Na mindegy, szóval nagyon... Rengeteg szereplő van mindkét piacon, de egyébként itt a Rajnán is, ahogy nézem, meg ahogy nézem a a lehetőségeket, mármint hogy útirányba, hogy, mi, hogy milyen irányba, mennyi megállással járt be. A Dunán is egyébként nagyon-nagyon érdekes, hogy mondjuk egy a Dunán a klasszikus körnek a Passau-Budapest-Passau számít. Tehát ami az óceánjáróknál, a tengeren, a földközi tenger, egyhetes kanyar, tudom, amiről már beszéltünk, Barcelona, Marseille, Olaszországban kettő, valamelyik sziget, visszafele Baleárok, és így egy ilyen egyhetes kör. A Dunán ennek Budapesten van vége, amit egyébként tökre megértek, mert és láttam én már sok szépet, de mármint így a folyami hajózásban, városképben, városban, ami tényleg lenyűgöz, az Budapest. Tehát odaérkezni, most tényleg minden szubjektivitást, meg mindenkinek
4: hazafiságot, saját, mindent levetkőzve.
5: Igen, hazafiságot, minden levetkőzve, a legszebb és a legjobb. Hát nem véletlenül, ahol még itt vannak prospektusok, és tényleg fizikailag is kinyomtatják, meg hirdetik, majdnem mindenhol a budapesti látkép szerepel a folyami hajós utaknak. Ha van Rajna, van Duna, van minden, Majna és még más folyók, még Duoró is esetleg, akkor is szinte mindenhol Budapest szerepel, és ezt, hogy most, hogy láttam, tökre értem. Ezt meg nem értem a végére a Rajnának. Most akkor belekapok itt mindenbe össze-vissza, már nem tudom, honnan kanyarodtam el, de a lényeg az, hogy ja, tudom, hogy honnan kanyarodtam el. A klasszikus kanyar, ami a földkövi tengeren végigmondtam, az a Passau Budapest, de abban van 5-napos verzió is, meg van 7-napos verzió is. De és mondok, tehát a több helyen megáll, többet tölt a városba, akár éjszakára is a városban maradnak a hajók, Budapesten is ilyen van, én is ilyennel voltam, akkor másabban is tudtam jönni egyet rádiózni, úgyhogy azért volt nagyon jó. Úgyhogy az, hogy mennyit áll, mennyi idő alatt járja be, abból is rengeteg féle van, és mindegyiken van legalább 10-15 féle hajóstársaság, és ami nekem így meglepő és új volt, hogy itt elsőre gondolsz, a globális cégek sokkal drágábbak, mint a lényegében csak itt működő német és osztrák hátterű cégek, meg családi vállalkozások, és velük sokkal alacsonyabb költségekkel lehet menni. A folyami az kicsit drágább azért, mint a nagy óceánjárók. Hát, ha megnézed, itt 150-200 ember van, ezek a hajók kicsik, teljesen más a hangulata, de én imádom, hogy gyakorlatilag folyamatosan mindig látsz valamit, a tájat mindig látod, a városok közepén átmész, és kiszállsz tök jó helyeken, tehát ez teljesen más, mint amikor csak a kikötőt látod gyakorlatilag tájból, alig kivéve, nyilván mínusz a két klasszikus Alaszkát és a Norvég fjordokat, már mint ugye a nagy óceánjáróknál. De akkor visszatérve ide a Rajnára, gyakorlatilag az egészen végig lehet menni, nagyon kevés az olyan meghirdetett utam, amelyik végig nyomja az egészet, de például az én hajóm, ez most egy hosszú hétvég, egy 4-napos kanyar, a klasszikus, legszebb szakaszát járja be, Kölntől Strasbourgig és vissza, és ennek a közepén van ez a közép-rajnai, vagy Rajna szurdoknak nevezett terület, ahol tényleg nem hiszed el, tehát jó nagy hegyek, nagy kanyargás, és minden huplin, kastélyok, várak, bájos települések, világörökség része, tehát ez nyilván az egésznek a legszebb része. Ami tök érdekes volt, hogy mi visszafele érintjük nappal, most idefele éjszaka jöttünk át rajta, és ilyenkor ugye az ember nagyjából alszik, de pont amikor fölébredtem hajnalba, és már világos volt, amikor kinyitottam a szememet, akkor amit megláttam, az egyik ilyen vár volt. Gyakorlatilag tőlem pár méterre, fönn a hegyen, vagy pár tíz méterre.
4: Hát ott vannak,
5: úgyhogy
4: igen.
5: Ez óriási.
3: Persze, mit sem tudunk annak tulajdonosáról, történelméről, hány gyalogost és hány lovas tudott kiállítani, kikkel mérkőzött a földeknek.
5: Ez így van, igaz, mindegyiknek rendkívül érdekes történelme van. Egyébként ez a Rheinstein nevű vár volt, amire pont ébredtem, és ahogy ezt láthassam, azt is elmondom, mert szerintem érdekes, az kell, hogy itt kétféle, itt nincsen olyan ingyenes, ablak nélküli belső kabin a folyami hajókon. Itt két, egy olcsóbb, meg egy drágább verzió van, és a kevesebb, az olcsóbb, az a pici ablak éppen a víz felszínére, az a legalsó szint, ami éppen gyakorlatilag a víz felszínére látsz ki, de az is föl kell, hogy álljál. Tehát az olcsó kategória.
3: De az jó, hogy búvárkundal tudsz pacsizni.
5: Hát ez majd, hogy nem. És ami följebb van, két emelet általában, azért kettő, mert ugye a hidak alatt nem férne el több. Egyébként így is nagyon-nagyon mókás, hogy mozog a híd, tehát ugye ahonnan vezetik, ugye ahol a kapitány üldögél, és a személyzet irányítja a hajót, az föl és leemelkedik, és néha le kell ereszteni, mert csak úgy fér át a híd alatt. Akkor meg le kell szedni akkor például az ilyen napvédőket is, meg ilyesmi. A Dunán is volt jó pár ilyen. Mert a visszakanyarodva ezt French Balcony-nak hívják, és itt a szobáknak a nagy része az olyan, hogy balkonnak sincs hely, de nem is kell, hanem egyszerűen az egész szoba ablakod, az egy elhúzható padlótól plafonig tartó üveg, akármi, és azt el tudod húzni, és olyan, mintha kinn ülnél a víz fölött gyakorlatilag, és akkor tényleg haladtad fél méterre vagy egy méterre, hogyha a második szinten vagy, akkor ott van a víz, és akkor innen mindent lát. Én direkt nem húztam be éjszakára az ablakot, hogyha véletlenül fölérdek, akkor hogy egyből lássak valamit, és akkor így jött ez a vár. Szóval tényleg lenyűgöző az egész, úgyhogy ajánlom mindenkinek, hogy kipróbálja. A Rajnán úgy működik, hogy a Kölnből ez a klasszikus, ez a rövid kanyar, amire most nekem ugye időm meg lehetőségem van, ez 4 nap oda-vissza. Az én hajóm az úgy csinálja, hogy fölfele még egy megállás nélkül tolja. Egy megálló van, ahonnan kirándulást szerveznek aztán Heidelbergbe, de utána Strasbourg a fő állomás, visszafelé viszont Koblenz, Mainz, és akkor nappal áthaladás ugye a legszebb szakaszon, és akkor úgy vissza, de ez már ugye a hétvége része. De egyébként egészen Bázelig fölmennek, és akkor Kölnből indulnak délre is, és akkor Hollandia felé, és akkor Hollandiákba a folyókon, csatornák kavirnyál a hajó és visszajön, de itt a mellékfolyókon is nagyon szép utak vannak, tehát a Majnán is, akkor fölmenek egészen Passauig át a Duna-Majna csatornán, tehát ha valaki össze akarja kötni, akkor Budapesttől el tud menni Passauig, és Passauba át tud szállni egy másikra, ami meg lejön egészen a Rajnáig, tehát gyakorlatilag az összeset, ha összekombinálod, akkor végig tud utazni, bár szerintem el akkor talán ez jobb így részletekbe szerintem, amikor az élmény akkor jobban üt, és akkor válik várod a következőt, de gyönyörűek ezek a cuccok, és mondom, a Rajna is így elsőre hát pont a legszebb szakaszon voltunk éjszaka, és majd visszafele nézzük meg, nekem nagyon tetszik. Sokkal jobb a forgalom, mint a Dunán. Itt a középső rész leszámítva nincsenek akkora hegyek, sokkal több a lakott rész, a beépített rész, de ott is azért látszik, hogy odafigyelnek a házakra, látszik nyilván a jó mód, de amúgy minden nagyon szép és élhető. A bicikliseket látod, az embereknek a napi életét, vonatokat sok helyen, ahogy mennek a parttal párzamosan futva érthető módon, biciklisták nyilván bicikliúta szinte végig, nem csak a Duna mellett, itt is azért érthető módon halad, úgyhogy lenyűgöző. És mondom, nem tudtam egyébként, ez a Phoenix Rising ez milyen, nekem árban dobta ki nagy nehezen hosszú kínlódás után egy akcióban, hogy végre akkor ezt most már hajlandó vagyok kifizetni. De kiderült, hogy 3 éves hajó is nagyon jó minőségű, úgyhogy a kajában is jó, az egyetlen, amin pipa voltam, hogy az egyetlen vacsorán az egyetlen olyan asztalhoz kerültem, ami mellett fal van, és nem láttam ki, és akkor abban az 1 órában se tudtam a tájat nézni, szóval ilyen problémáim vannak összesen.
3: Szóval nagyon sajnáljuk.
6: Tényleg, a könnyeinkkel küzdünk.
5: Igen, sejtettem.
6: Én évelején voltam Buppártban, egyébként az ott van Koblenz alatt, és ott mászkáltam a Rajna völgyben, tényleg egyébként fantasztikus az a hegyes város, szőlő kell tarkított hegyoldal, ugye hát a Rajnai borvidék.
5: Amikor az átvált a szőlős igen, rész a igen, borvidékből, az összeszükkele.
3: Feledhetetlen. Én Tisza túrára megyek. Köszönöm a figyelmet. Ennyi. Tehát hogy ugye érzékeltessük, hogy az utazási rovatban kinek mi jut, ugye.
6: Igen.
3: Rajna, azt se tudom, szeretem. Mi az.
5: Azt is csinálom, a Tiszán evezni az egy másik nagy kedvenc, tehát az is.
6: De a Rajnán is lehet.
3: Csak egyszer élném már meg, hogy a nagy kedvenceit belföldön válnának valóra, csak egyszer.
6: A hallgató is azt írja, hogy ugyanez meg volt kajakkal már, mint a Rajna.
3: És a csúcs támadása mondta Everestet?
5: Hát nyilván, figyelj, biciklizni, hát önmagában a bringautok is, az is nagyon jó.
6: Klassz,
5: vonattal, itt a Rajnánál mindkét oldalon megy a vasút, vonattal már jártunk erre, amik, hát természetesen akkor, amikor bejött a Deutschland ticket, és 9 euró volt, most már azt hiszem 69, még így is nagyon olcsó, hogy egy hónapra a korlátlan vasúti bérlet, és de teljesen más. Nyilván látod onnan is, de egyrészt a vonat nagyon gyorsan megy, csak kapkodod a fejedet, a városokban persze több idő van megállni, úgyhogy én szerintem az is. Tehát így is érdemes megjárni, de a hajóról egészen más képet mutat. És hát most fölfele jövünk, folyás irányjal szembe, tök lassan megy. Tehát gyakorlatilag fél órán keresztül néztem egy futólányt, mert majdnem olyan sebességem, hogy a hajó, mint a futott mellette. Ilyen nagyon-nagyon lassan, épp egy picivel gyorsabb csak a hajó, mint egy futó tempó. Úgyhogy tényleg mindent látni, tényleg nyugis, és majd lefele nyilván gyorsabb lesz, de mondom, a vonatos út is nagyon jó, ha meg vízre merészkedünk, hát persze, persze, az tök jó. Kicsit talán veszélyesebb, itt nagyon nagy a forgalom, tehát itt kerülgetik egymást, itt ez volt egy kis dugó, nagy nehezen tudtunk megelőzni egy usztályt, hát emlékszem ott a szűk szakaszon tavaly nyáron, amikor kicsi volt a víz, akkor egyszerűen dugó volt, és leállt a forgalom, mert hogy szűkíteni kellett, és akkor már nem, és akkor késtek a teherjáratok is, szóval itt a hát a klímaváltozás ismert következményének tavaly elég látványos példája volt ez, akkor tele volt a sajtó ezzel a problémával. Úgyhogy itt tényleg sokkal több a vízi jármű, mint a Dunán.
3: Köszönjük a rovatot! További jó pihenést!
5: Ennyi? Semmi kérdés?
3: Aztán minden valami, világos.
5: De valami jó kérdéssel megsoroztok.
6: Milyen, hát most mit kérde, minek ment oda?
5: Minek?
3: Hát ezt meg azért hát mégse azért, tehetjük mert... fel.
6: Igen.
5: De föl, azért, mert szép és jó, gondoltam én, de még annál is szebb és jobb, mint amire gondoltam, úgyhogy tényleg, tényleg, Zseni. Mert igen. Én csak mondom, az első egyharmadán vagyok.
3: Atya Isten, akkor jövő héten is nekem kell jönni. Köszönjük a rovatot, viszont hallásra.
5: Szevasztok, ciao. Ciao,
6: hello. Ács Gábor számolt be nekünk Rajnai hajó útjáról.
0: Ácsiz in the air, a millás reggeli utazási rovata hangzott el, ahol szárnyakat adunk vágyaitoknak. Szakmai támogatónk az okosutas.hu. Bíz magadban, utaz okosan!

0: Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
1: Az AI tud verset írni, a virtuális valóságban pedig bárki lehet hős. De ez itt nem egy színes prospektus, ez nem egy távoli ígéret. Ez 2 tonna nyers vas, munkára készen. A Ford Ranger nálunk készleten van. Nincs várólista, nincs mellébeszélés. Vigye el azonnal, most egyedülálló finanszírozással. Mert a lehetőségek is pont olyanok, mint a Ranger készletek. Végesek. Ford Ranger. Nálunk a tettek beszélnek. A részletek ford.hu.
2: Megnyitott az Aquasol Budaörsön. Medence, pergola, kerti bútor, napvitorla, ez mind egy helyen. Medence, pergola, kerti bútor, napvitorla és minden, ami árnyékolás. Aquasol, Budaörs, Sport utca 6. Kint lenni jó, kint otthon lenni még jobb.
3: Sokan kértétek, ezért elkészítettük. Rádiókafé applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és hajrá! Rádiókafé. Van barátod.
2: Szeretettel várunk benneteket június 7-én délelőtt a varázslatos római parton, a Mi Amor hűs kertjében egy fantasztikus nyári pagonyfesztre. Lesz koncert, színház, dedikálás, kézműveskedés, sőt még tombola is. Egy igazi családi program a Dunapartján, ahova velünk tart többek között Bergi Judit, Dániel András, Pánztohi Panka, Kertész Erzsi és Agó Csíris. Jegyeket a pagony.hu/per programok oldalon találsz. Várunk!
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Millás reggeli.
4: Mi nem beszélünk rombuszokban.
5: Hello Hungary! Indulj velünk! Programajánló következik.
6: A tihanyi tájházak épületei tipikus tihanyi házak, amelyek a félsziget egyedi falu képének jellegzetes elemeit őrzik. Két dolog teszi különlegessé ezt a tájat, a helyi építőanyag és az építkezés módja. A bazaltufa, a kékes-szürke vulkanikus kőzet mindenütt megtalálható volt a félszigeten. A házak, pincék, a gazdasági épületek, sőt még a kerítések is ebből készültek. A Balaton környékén egyedül a Disznósi Társaság Halász C háza maradt fenn. Itt őrizték a C jelképeit, a C ládát, a C pecsétet, valamint a C korsót, és a C gyűléseit is itt tartották. A halászat a félsziget fő megélhetési forrását jelentette. Az itteni halászok 10 fős úgynevezett pokrokba szerveződtek, és tölgyfából vájt bödönhajókkal vagy laposfenekű barkákkal jártak ki a vízre.
5: Hello Hungary a Rádiókafén. Holnapra is van ötletünk.

0: Tőzsdei és pénzügyi hírek első kézből a Rádió Cafén, az Equilor befektetési ZRT-től. Equilor, 1990 óta a befektetések szakértője.
1: Itt van Búró Szilárd pénzügyi innovációs vezető a vonalunk túlsó végén. Szia, jó reggelt!
2: Jó reggelt, sziasztok, üdvözlöm a hallgatókat!
3: Megy Donald Trump NBA meccsre, proféta vagy te, ha nem is az Egyesült Államokban. Most már őt is elkezdte érdekelni az utcai harcon kívül a kosárlabda is.
2: Hát nagyon-nagyon komoly hype-ja van most ennek a döntőnek, úgyhogy teljesen jogos, hogy neki is ott a helye, ráadásul ugye New Yorkhoz 1000 szállal kötődik. Viszont ugye amilyen bajék vannak mostanában, azért vizionáltam azt, amikor ezzel a kis póló lövő ágyúval pont elsuhan mellette egy póló, és abból utána olyan mémek születhetnek.
3: Igen, igen, vigyázzak el.
2: Megtámadták.
3: De majd a titkos szolgálat ilyen póló lövő ágyú, elhárító ágyúval majd készül szerintem erre.
1: Igen.
3: Na, Budapesti értéktőzsdére nehéz átkötni Donald Trumpról és az NBA-ről, de megint megpróbáljuk. Mit művel a budapesti börze ma reggel?
2: Hát alapvetően egy optimista pénteknek megfelelő indulás volt egy olyan 8-10 percig.
1: Tehát az aztán, lehetett volna,
2: de
1: ugye?
2: De már elmúlt.
1: Ez már elmúlt, aha. És akkor mi a helyzet? Komolyabb esés, hát, vagy csak olyan tinglitangi?
2: Nem, azért komolyabb esésről nem beszélhetünk. Alapvetően nulla körül van most egy icipici mínuszban a Bux Index, 133.551 ponton. Viszont ha nézzük a blue chip-einket, akkor ott elég vegyes a kép. A MOL 0,2%-kal van lejjebb 3906 forinton, miközben az OTP emelkedni tudott egy picit, nagyjából 0,1-del 40.730 forintra. A Richter is pluszban van, gigantikus 10 forinttal följebb a tegnapi záróárhoz képest 11.890 forinton, és a Magyar Telekom is a MOL mellé párosodott egy eséssel, itt 0,4%-os a csökkenés 2650 forinton. Ami viszont a közepes vagy kisebb részvényeket érintett, van egy-két izgalmas
3: emelkedőpálya. Ugye?
2: Így van. A Waberers 6,7%-kal tudott emelkedni 5100 forintra, de kifejezetten jól kezdte a napot az Alteo is, több mint 4%-os plusszal, az Appeninben is 3% fölötti az emelkedés, úgyhogy úgy tűnik, hogy nem a nagy részvények napja ez a mai, de azért vannak jó sztorik. Uh-huh. Ahogy Amerikában is láttuk, hogy a technológiai részvények beszakadtak, de azért volt olyan index, ami új csúcsra ment, úgyhogy kis átalakulás látszik itt a piacokon, a technológiákat most nagyon adják, a többiek meg egész jól teljesítenek.
3: Várjuk ki a végét.
1: Európában mi újság?
2: Európában is inkább ezek a pici mínuszok dominálnak, nagyjából ilyen 0,1-0,2%-os csökkenést látok a legtöbb fontos indexbe, itt a spanyolok kivétel, ott plusz 0,3%, de alapvetően ez a inkább kiváró oldalazó hangulat. Meglátjuk, hogy délután merre kanyarodunk. Azért lesz ma adat, egy nem sok, de néhány fontosabb. Eurózónás GDP érkezik délelőtt, délután pedig az amerikai munkaerőpiacról kaphatunk újabb képet, ami talán itt a kamat várakozások kapcsán is érdekes lehet.
3: Oké, mi van a devizapiacon? Hát meghökkentően izmos a forint, 354 forint alatt is volt.
1: Semmi meghökkentő.
2: Rakéta.
1: Igen, így van. Ez a miénk, újra
2: begyújtottuk, igen. Egyébként ami ezzel kapcsolatban egy érdekes, izgalmas adat, pont ma reggel nézegettem, hogy a külföldiek kezében lévő állampapírállomány az folyamatosan és egyre brutálisabb mértékben növekszik. Hogyha január elejétől nézem, akkor már közel 25% százalékos a növekmény, ugye akkor volt ilyen 7500 milliárd körül, most meg már 9300 milliárd fölött, úgyhogy egyelőre vonzóak a magyar papírok, úgy tűnik. Hát, nyilván nyomja a forintot is
3: folyamatosan. Az most pontosan hol jár az euróval szemben? Még mindig 353 alatt?
2: 54 alatt. 54 alatt, vagy ilyen 53-70 környékén van most a jegyzés. A dollárral szembe is egy picit 304 alá csúsztunk, 303-95, úgyhogy alapvetően a mai nap is úgy tűnik, igen, hogy a forintról szól.
3: Ne nagyon tököljünk a nyaraláshoz szükséges euró megvásárlásával. Így egyszerűsítsük van, le populárisra akkor az üzenetet a mai tőzsdenyításban, mert nem nagyon lesz már izmosabb.
2: Kell az euró.
1: Ezt mondja mindenki 360 óta, hogy ez már nem lesz izmosabb, úgyhogy, de azzal együtt nem árt.
2: Igen,
1: nem árt.
2: Régóta nézzük ezt, hogy hol lesz az alja, de most úgy tűnik, hogy azért itt a 350-nél de az biztos, van egy erős alja.
1: Igen,
2: de...
1: és rövid távon azért a nagyját azt leteljesítette, tehát lehet még fillérekről beszélni, de azért
3: talán forintokról
1: nagyságrendi,
3: is, de nagyon...
1: Igen, nagyságrendi változás tényleg nagyon nehéz lesz itt elérni, de hát ki tudja ebben a lendületben, ugye?
2: Így van.
1: Okay.
2: De alapvetően mi is inkább erre számítunk, hogy valahol itt van az alja.
1: Szilárd, nagyon szépen köszönjük, jó munkát, jó hétvégét!
2: Köszönöm, szép napot mindenkinek! Sziasztok!
1: Buró Szilárd pénzügyi innovációs vezető számolt be nekünk a tőzsdei árfolyamokról.
0: Tőzsdei és pénzügyi híreket hallottatok a Rádió Cafén az Equilor befektetési ZRT-től. Equilor, 1990 óta a befektetések szakértője.

0: A mozgás jó, a mozgás egészséges, a mozgás motivál, serkenti a gondolkodást és fiatalít. A sportos ember kevésbé fáradékony és nagyobb hatásfokkal termeli a GDP-t. A mozgó ember boldog ember. Épp testben. A Millás reggeli mozgáskultúra rovata következik.
1: No, kérem szépen, Global Wellness Day van, ennek üzenetét hozta. Mivel?
2: Mi történik? Számozás, itt miért nincs hangom? Valami legyen.
1: Össze-vissza kever mindenki minden, tényleg. Hát minimális profizmus.
3: Szóval még nincs Global Wellness Day, június 13-án.
1: De az üzenetét már elhozhatjuk.
3: Azt el. Meg is kértük erre Hidvégi Andit, hogy a Global Wellness Day nagyköveteként a Gerinc Pilates Akadémia tulajdonosaként hozzá el ezt az üzenetet.
1: Nem vagyunk egy Magyar Posta, hogy majd augusztus 13-án kézbesítsük a Global Wellness Day üzenetét, úgyhogy mi előre
4: hoztuk. Június 13 jobb lenne.
1: Június 13,
3: ja.
1: Én akkor éppen a wellness-szel leszek elfoglalva.
4: Nagyon helyes, ez is a része. Azért.
1: No, mi ez a Global Wellness?
3: Mit kell csinálni ilyenkor?
4: 15 éves most, Törökországból indult ez a kezdeményezés.
3: Törökországból?
1: Az meglepő, mert hogy a törökök nem épp ilyen sportnemzetként élnek.
3: Nagyon érdekes. Letoltak egy nagy kebabot, aztán
4: Begnek, szóval egy wellness szakember, aki azt mondja, hogy nem kell pénz ahhoz, hogy egy jó létet, ugye ez egy olyan kezdeményezés, hogy az egészséges életmódot állítja a középpontba. És tulajdonképpen azért is egy olyan rendezvény, ahol ingyen vehet részt bárki ezeken az órákon, ugye nálunk is regisztráció köteles csak, hogy ugye ne legyenek túl sokan, tehát hogy beférjenek a termekbe. Igazándiból az, hogy mindenki lehetőséghez jusson, hogy megváltoztassa az életét. Van egy ilyen mottója is ennek, az egész kezdeményeznek, hogy egy nap, amikor az egész életedet megváltoztathatod ezzel a mottóval.
3: Feltételes módban, mert ugye azért az nagyon
4: hát igen,
3: nehéz.
4: Nagyon sok, persze komplex, de azért tudatosan azon is lehet még akkor is változtatni, hogyha valakinek nincsen ugye lehetősége arra, hogy sok pénz, azért szabadtéri lehetőségek egyre több van, lehet úszni, lehet ugye futni menni, lehet gyalogolni, stb. Tehát nincsen ez semmiféle olyan edzés.
1: A wellness fogalma, ez egyébként micsoda az, ha valaki sportol, és mondjuk nem versenyszerűen, az már wellness?
4: Nem. Igazándiból a wellnessnek az, hogy kapcsolódj ki, hogy vezesd le a feszültséget. Ugye azért a mindennapi életben egyre jobban csak tornyosul a probléma megoldás, stb. És akkor a wellness-el kikapcsolódsz.
3: Igazándiból vagy egy leegyszerűsítése, hogy elmegyek hétvégezni, zabálok, italozok, és
4: medencézek. Az is az. Igen, a barátokkal beszélgetsz, ha vacsorázol, ha elmész szaunázni. Aha. Szóval ez mind az, a wellness sokkal többet foglal magába.
1: Úgyhogy, például elmegyünk egy rajnai hajóútra, és például a munkát a kollégáinkra hagyjuk.
3: Vagy elköldjük Ács Gábortot.
1: Nem mi, csak a stáb egy negyede. Igen.
4: Ja, értem.
1: De ő nagyon, tehát ő helyettünk. Igen. Olyat lehet, hogy valaki 150%-on wellnessezik, a másikak meg 70-en? Ez az össznemzeti jólétet, az így...
3: Ne terekessünk ki mindent, amit a stábon belül
4: inkább történt. Térjünk a programokra.
3: Vannak ennek mikromódjai, mert az oké, hogy elmegyek hétvégézni, vagy ilyen nagyban gondolkodom, az egy dolog, meg sport, meg de ez, hogy együtt lenni, jól érezni, tehát ezt ilyen napi szinten, vagy naponta többször ilyen kis adagokban is lehet csinálni, mennyire nagy a merítése ennek a wellness gondolkodásnak.
4: Abszolút szerintem, és ez egyre jobban bejön a köztudatba, csak igazándiból általában pénzhez kötik. Most ez a kezdeményezés az, amikor nem kötik pénzhez. Most nálunk is ugye nagykövetként nekem úgymond ez a feladatom, amit nagyon szívesen teljesítek, mert most már 30x éve vagyok a fitness szakmában, és tényleg mindig az egészség tudatosság volt a központban az üzeneteimmel, mind az iskolámmal, és itt is az van, hogy nagyon sok nagyon profi jó szakembert kértem föl, ugye nagyon sok év alatt azért nagyon sok ismerős is van. Most ugye nem volt olyan sok időm, mert utolsó bár hétben kértek föl, de így is tulajdonképpen olyan 15 helyszínen várjuk az embereket az ingyenes edzésre. Ezeket megtalálják egyébként a Global Wellness Day Hungary Facebook oldalon, és most már találkozhatnak ugye a hirdetéseinkkel is, mert egy picit azért el szeretnénk így is juttatni az emberekhez. Ott az eseményhez be kell jelentkezni. Az eseményen belül megtalálnak minden egyes helyszínt, tehát lesz Esztergomba, lesz Miskolc, Miskolcon lesz, Debrecenben, Mosonmagyaróváron, Budapesten, több helyszínen, és ebben benne van, mondok tovább, azért Kunszep Miklós, Orgovány, Kecskemét, ezeket mind, hál' Istennek, én nagyon dolgoztam vele, és borzasztóan örülök neki, hogy ennyire sok lelkes és fantasztikus oktató csatlakozott, és még Cegléd is. Pilatesszel, Pilates reformerrel, Zumbával várjuk a résztvevőket, illetve lesz funkcionális edzés is. Úgyhogy tényleg nagyon sok edzés fajta közül választhatnak, és tulajdonképpen az az együttlét az, ami szerintem nagyon-nagyon-nagyon szuper tud
3: lenni.
4: Ez
3: egy egész napos program.
4: Igazándiból nem egész napos program, mindenhol vannak ilyen ingyenes órák, ezeket kell megtalálni, igen, tehát ez nem, ne úgy képzeljétek el, hogy ez most egy nagy rendezvény egy helyen, hanem sok kicsibe, tehát helybe megyünk.
3: De akkor adott napon.
4: Ezen a napon így van, és hogyha bemennek a Wellness Global Hungary-nek erre az oldalára, megtalálják az eseményt, akkor ott az eseményen belül megtalálják, hogy hol, kik tartanak órát, és oda be lehet jelentkezni. Még egy kicsit kicsibe vagyunk, de azt hiszem, hogy ez fejlődni fog évről évre.
3: Akkor így az eloszlás tekintetében azt lehet mondani, hogy országos szinten pár tíz kilométerre mindenki talál magának olyan helyet, ahol...
4: Hát amennyit most felsoroltam, 15 helyszín, tehát hogy én ebben reménykedem, hogy a jövő évre sokkal nagyobbat növünk, de én szerintem ez is egy fantasztikus eredmény.
1: Koedukált?
4: Igen, mindenki jöhet.
1: Mert hogy a Zumbán nehézen tudom elképzelni magam, de ezért járnak Pasi.
4: Persze, hát Pasi oktatók is vannak. De hát persze, Pilateszre és minden. Mindenre azt gondolják, hogy ez ilyen nőies, de nem igaz, hogy nőies. Az, hogy mozgás, és hogy szépen kell csinálni, azt nem kell összekapcsolni a férfivel, hanem az hatékonyabb.
3: Lehet kicsit darabosan is, igen.
4: Igen. Sőt, a lányok nagyon örülnek, ha egy-két fiú betéved az órára.
3: Van, aki náluk is.
4: A Pilates most nagyon-nagyon-nagyon népszerű. Igen, azt tudom, tehát ez egy lassú mozgásforma. Igazándiból kórizmokat megdolgoztató. Én azt mondom, hogy ugye a sportági alaptechnikákhoz nagyon-nagyon jó, mert megalapozza a testtartást, a testtudatosságot. Koncentráltan végezzük ugye a gyakorlatokat, de ez egy teljesen külön fejezet, mert én a Pilatesre órákig tudnék beszélni. Minek után ebbe élek nap, mint nap, úgyhogy... De egy nagyon hatékony, egy nagyon klassz kis torna, és ahhoz aztán tényleg végképp mindenki tud csatlakozni, mert úgymond egyszerű, bár nehéz gyakorlatok vannak, de meg tudják csinálni úgy az oktatók, akiket felkértem.
3: Hogyha a wellness-t ugye kiterjesztettük azért egy kicsit tágan ezt a fogalmat, kap egyéb útravalót az, aki ilyen órára jelentkezik? Most gondolok itt arra, hogy nem tudom, táplálkozási tanácsot, vagy bármilyen...
4: Most ezt nem bővítettük így ki, de nyugodtan kérdezhet, mert abszolút olyan edzők vannak, akik nyilván évek óta benne vannak a szakmába, és tudatosan a lent Kunszem Miklósiak, az Orgoványiak és a Kecskemétiak abszolút még a táplálkozás és életmódban is benne vannak, úgyhogy ebből is lehet, de tőlünk is lehet, mert természetesen mi se véletlenül tartjuk jól magunkat szerintem. Tehát ezek a mindennapban egy pici apró változtatások, és annak a tudatossága, nem kell hirtelen változtatni, és ezek a kis apró lépésekkel azért el lehet jutni odáig, hogy egészséges legyen a táplálkozás is, életmód is, sportolás is be legyen. Csak hát itt ugye azért szokások megváltoztatása szokott az embernél gondot okozni, de én azt gondolom, hogy ezt ebben mindenki tud segíteni.
1: Egyébként a célja ennek az, hogy kipróbálják esetleg azt a mozgásformát most ennek az alkalomnak az apropóján, akik eddig nem mertek mondjuk lemenni a zumba edzésre?
4: Nem. Ez az, hogy kikeljenek a karosszékből. A zumba egyébként önmagában, én 2009-ben kezdtem el a zumbát, de önmagában azért nagyon csodálatos, mert olyan embereket kiszedett annó a karosszékből, úgymond, akik sose jöttek volna sportolni. Ugyanezt kezd most így a Pilatesszel, mert a Pilatesz nagyon-nagyon erősödik, és ott is ugyanez van, hogy kezdenek olyan emberek is bejönni, mert ugye az meg derékfájása, stb. Azért nagyon sok mindenre nagyon jó a csípő, a tétprotéziseknek tényleg sorolhatnám. De igazándiból nem ez, hanem hogy kelljen ki, ennek üzenete van ennek az egésznek, és ennek az üzenete az az, hogy keljetek ki, gyertek, tegyetek magatokért, és ezt fordítsátok le a mindennapokba, és ehhez nyújtanak segítséget a különböző helyszínen nagyon jó.
1: Mit tudsz mondani a kifogásokra, hogy nincs megfelelő ruhám, biztos béna leszek,
3: rossz az alapkondom, lemegyek,
1: ilyen testalkattal, miért pont
4: semmi,
1: én?
4: Ez pont, tehát pont nekik szól, hogy jöjjenek le és legyenek bátrak.
1: Hát az azért akkor minimum az, hogy... a wellness-hez bátorság kell erre rá.
4: Na jó, de a wellness-hez nem kell bátorság, mert elmegy, és akkor szaunázik, ahhoz kell pénz, igen. Viszont ennél nem kell. Tehát mindenkit várunk sok szeretettel, aki életében nem edzett, sőt, elsősorban azokat várjuk, hogy minél jobban be tudjuk vonni a mozgás világába, és hogy tényleg nekik is ugyanolyan jó kis szeretet és szabadság élményt adjon, mint sokunknak itt a... egész kis
1: tudsz közegben. Olyan tippet is adni, amihez abszolút még csak lehet, ami hogy közösség sem kell, meg még le kell menni? Mert azt mondod, hogy a wellness az nem hát feltétlenül csak mondjuk, a mozgáshoz aha. kapcsolódik, hanem hogy nem tudom, aki nem az idei Global Wellness Day-en akar részt venni, mert szégyelli magát, meg még lusta, de a jövő évén igen, az mondjuk mi az az első pár lépés, amit érdemes megtenni a saját wellness érzésének javítása érdekében?
4: Na hát erre jó a kutya. Például.
3: Elmész,
4: megsétáltat, közösségeket igen. hoz létre, mert ugye a kutyás barátok találkoznak, de az is, hogyha elmegyek egy tóhoz, körbesétálom, vagy kiülök csak, és meditálok. Tehát egy csomó olyan lehetőség van arra, hogy az ember a saját egészséges jólétét, tehát és saját magát
1: mindenkinek a mindenkinek van olyan barátja, akivel jókat szokott beszélgetni, akkor emeljük fel azt a rohadt telefont, és beszélgessünk.
4: És ne bezárkózzunk, nem próbáljunk egy picit nyitni. Ezeket is azt gondolom, ha valaki nagyon bezárkózott. Sajnos most így ugye ebbe a kis mobiltelefonos világban, meg hát sorolhatnám, nagyon bezárkoznak az emberek, és külön kis világot alakítanak ki. A virtuális világot, ebből próbáljunk meg kilépni. Egy lépése, ha csak kimegyünk az ajtónk kívül, és mondjuk elmegyünk ki egyet sétálni, akkor már tettünk valamit, vagy mondjuk beszélgetünk a szomszéddal, vagy szóval az a lényeg, hogy itt társadalmi kapcsolatok legyenek, kezdenek el az emberek egymással beszélgetni, találják meg azt a közösséget, amelyikkel jó érzik magukat, közös nyelveket beszélnek. Azért ezek nagyon-nagyon fontosak, hogy az ember azokat a dolgokat tudja erősíteni magába, amit szeret csinálni. Mm-hmm. Na most, ha ehhez talál társakat, ehhez nem fog a virtuális térbe találni társakat feltétlenül, vagy legalábbis én nem tartom egészségesnek, menjen ki a szabadba, menjen el, sétálj. Tényleg ez az első rendű, de elmehet úszni. Nagyon sokan úsznak nálunk is, akik járnak hozzánk a Pilatesre, a stúdióban, azok is nagyon sokat, ők közösségeket alkotnak, és nekem is például nagyon régóta ez a célom, hogy nem ne tele tegyem a termet, hanem azok, akik egymásról találkoznak, kapcsolódjanak emberileg, mert akkor érzi jól magát persze. az ember. Ez egy kikapcsolódás, hogy nem, én azt gondolom, hogy maga a mozgás, az nem lehet egy megszokott valami, hogy akkor így megyek, csinálom, és akkor mint egy robot, hanem azt szeresse az
1: igen,
4: ember. Ha nem
1: ezt.
4: Szereti,
1: igen.
4: persze néha van olyan, hogy nem mennék
1: nincs kedvem,
4: el,
1: igen.
4: de akkor viszont, ha egy olyan közösségbe jár, akkor vajuk őszintén,
1: hogy
4: elmegy.
1: Te hol vagy?
4: Igen, te hol vagy? Igen. És rákérde, és ez így működik.
1: Igen. tudom, gladiátor vagyok. Na, köszönjük szépen, végszónak tökéletes volt. Global Wellness Day, június 13, Facebook oldala van az eseménynek. Tessék megnézni, hol lehet ingyen kipróbálni mozgásformákat. Köszönjük szépen, hogy itt jártál
3: köszönjük,
1: nálunk.
3: Köszönjük, szép napot, jó hétvégét.
4: Én megköszönöm szépen a meghívást. Sziasztok.
3: Hétvégi Anti volt a vendégünk, a Global Wellness Day nagykövete, a Gerinc Pilates Akadémia tulajdonosa.
0: Na, hol lakik az épp lélek? Hát az épp testben. A Millás reggeli mozgáskultúra rovata hangzott el.
3: No, kérem, ennyi volt, kérem szépen, igen. köszönjük szépen a megtisztelő figyelmet. Jön a hétvége, úgyhogy kész. Milyen idő lesz, ezt te láttad?
1: Én bármilyen időjárásban otthon érzem magam.
3: Nem azt kérdeztem, Andriskám, ja? hogy te hogy fogod érezni magad a hétvégén, igen. hanem tudunk-e olyan
1: de,
3: tanácsal?
1: De tippeket tudok életvitel tanácsokat adni, hogy mikrobiomunkra nagyon figyeljünk oda. Ja. A doboz légzés, igen. és gondolkozzunk el, hogy a magyar reprodukációs rátát hogyan fogjuk bizony. Valahogy gatyába rázni, mert fogja
3: alacsony
1: nemzet.
3: Alacsony a bázis, 1.28-at láttam, úgyhogy 2.1-ig föl kéne nyomni, úgyhogy tessék hozzáfogni a hétvégén.
1: És akkor még a GDP termelés is lendületet kaphat. Köszönjük a figyelmet, hétfőn találkozunk
3: szép
1: kivel
3: napot,
1: más, amit már megint én velem, viszont hallás.
0: Véget ért a mese mára. Zárul a Millás mókatára. Most rezsivédelmi célból kikapcsoljuk a csodalámpát, eltesszük a varázsszeruzát a szűk napokra, de a kicsit kurta malacpersely hamarosan újra csenget. Addig is, keressetek minket a közösségi médiában, és hallgassátok meg adásaink podcastjét a millásreggeli.hu-n. Millás reggeli, a Rádió Café 98 gazdasági mápetsója.
5: Remélem ez komoly volt, mert viccnek durva lett volna.
0: Millás reggeli, a végtelenbe és tovább. A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Tandem. Színházi alternatívák. Balázsi Panna színészekkel, rendezőkkel, írókkal beszélget a Rádiókafén minden szerdán este 8-tól. Kortárs, független, kísérletező. Tehát színház. Tandem. Mert új formák kellenek. A Füge produkció és a Jurányi szakmai támogatásával. Sirály. A műsor támogatója a Mastercard. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén. Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádiókafé applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádiókafé. Van barátod! Tenerife, az egyik legbiztosabb nyári úti cél Európában. Napsütés, strandok és élmények az egész családnak. Most akár 30% kedvezménnyel, charter feltételekkel foglalható a Viasail Travel-nél. Teljes utazási csomag, kényelmes szervezés. Részletek viasailtravel.hu. Viasail Travel, a Kanári-szigetek specialistája.
6: Szaftos grill bonyodalmak nélkül? Lehetséges! Csak szerezd be a legjobb húsokat, és teremts szuper hangulatot! És a titkos hozzávaló? Vegeta az ellenállhatatlan aromáért, és Podravka Ajvár a teljes élményért. Grillezz otthon, élvezd az ízeket! A Vegetával az igazi a grill hangulat!
0: Profit és stabilitás a jövő portfóliója. Millás est élő uzsonnakamat meetup és Business Fest Radio Café After Party. Szakszerűen, de érthetően a Millás reggelivel és szakértő vendégeivel. Szakmai partnereink Nemzeti Innovációs Ügynökség KPMG. Június 11-én este 6-tól kiássuk a kincses lábikát virtuális rádióstúdiónkban a Business Festen. Részletek és regisztráció radiocafe98.hu. A helyszínen Cyborg Templar fél öttől pörgeti a lemezeket. Akkor short vagy long? Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Dzsungel ez a város, elkísérlek. Közlekedési információk a Rádió Cafén.
7: Köszöntöm a hallgatókat. Baleset miatt torlódás alakult ki az M0-áson a Megyeri híd felé az M3-as csomópont közelében, jelezte az Útinform. Akadozik a haladás továbbra is a budai alsórakparton a Rákóczi hídtól északra és a Margit hídtól délre, illetve a Szél-Kálmán tér környékén is. Szintén erős a forgalom a Rákóczi úton befelé a Blahalújza térig, a Károly körúton az Asztória irányában, valamint a Hungária körgyűrűn is a nagyobb csomópontoknál. Ott egyébként az Üllői út és a Kerepesi út közötti szakaszon ma délig mindkét irányban kertészek okozhatnak sávlezárást. Délután 5 órától este 9 óráig szakaszos és időszakos lezárásra kell számítani a Kodály köröntől az Andrássy út, Bajcsy-Zsilinszky út, Alkotmány utca útvonalon a Kossuth-Lajos térig vonulásos rendezvény miatt. Labdarúgó mérkőzés miatt lezárják várhatóan délután 5 órától éjjel 11 óráig a Dózsa-György utat a Kerepesi út és a Tököli út között, az Ifjúság útját, a Verseny utcát és az István-mezei utat is. Az érintett BKK járatok ezért módosított forgalmi rend szerint közlekednek majd. Varga Etele, BKK Info.
8: Se telefon, se levél, se gondolat, se semmi.
0: Ha mégis, üzenj nekünk! A Rádió Café SMS száma 30 6 980 980.
9: Memory.
0: Hírek következnek a Rádió Cafén.
9: Megszüntetnék a politikai plakátokat a fákon és a villanypóznákon. A saját párt társai is szembeszálltak Donald Trumppal. Változékony, de koranyáriasan meleg időnk lesz ma. Jó napot kívánok, a mikrofonnál Schmidt Andi. Szeptember végéig eltűnhetnek az óriás plakátok és nagyfelületű reklámeszközök a közterületekről. A javaslat szerint a jövőben közterületen legfeljebb 15 négyzetméteres reklámfelületek helyezhetőek el. A homlokzatokat borító nagy reklámhálók és gigaplakátok is megszűnnének. A tervezet emellett szigorítaná a politikai reklámok tartalmát is. Tiltaná azokat a hirdetéseket, amelyek gyűlöletkeltésre alkalmasak, sértik az emberi méltóságot, vagy megtévesztő módon jelenítenek meg személyeket. A szabályok a kiskorúakra káros tartalmak politikai reklámokban való megjelenítését is tiltják. Márciushoz képest 1%-kal csökkent, az egy évvel korábbihoz viszonyítva azonban csak nem ugyanennyivel nőtt az ipari termelés áprilisban. A KSH adatai szerint a legnagyobb súlyú alágok közül a járműgyártás, illetve a számítógép, elektronikai, optikai termékek gyártása bővült. Visszaesést mértek ugyanakkor a villamos berendezések, az élelmiszer, ital és dohánytermékek előállításában. 5 évvel nőtt a használt autó behozatal az első 5 hónapban. Az új autók regisztrációjánál nagyobb, fele akkora növekedést látni. Májusban kicsivel több mint 12 000 importált, használt autó kapott magyar rendszámot, ami 18%-os éves növekedést, viszont 3,4%-os havi csökkenést mutat. Egyeztetésre hívta hétfő délutánra a hazai sertés ágazat szereplőit az agrárminiszter az afrikai sertéspestés megjelenése miatt. A vírust először mutatták ki itthon egy vállai telepen, Szabolcs-Szatmár-Berekben. Az érintett gazdaságban a sertés állományt napokon belül felszámolják, körülötte védő és megfigyelési körzetet jelöltek ki. Bóna Szabolcs hangsúlyozta, a magyar sertéshús fogyasztás továbbra is biztonságos. Megjelent egy homokpad a Balatonban. A tó vízszintje ma mindössze átlag 83 cm. Ez nagyon kevés, és jóval elmarad az ilyenkor megszokottól. Emiatt lehet az, hogy Balatonfenyvesnél ismét kirajzolódott az a homokos terület, ami más, hasonló száraz időszakban is előfordult, és a helyiek Majom-szigetnek nevezték el. A számítások szerint 100-150 mm eső hiányzik a területről, de az sem segít, hogy gyakorlatilag nem folyik a víz a déli vízgyűjtőről a tóba. Saját párt társai fordultak szembe az amerikai elnökkel, számolt be a CNN. Több mint egy tucat republikánus képviselő a demokratákkal együtt több milliárd dollárnyi támogatást szavazott meg Ukrajnának. Ez Donald Trump második elnöki ciklusának első jelentős Ukrajnát támogató intézkedése. A javaslat szigorú szankciók bevezetését szorgalmazza Oroszország ellen. A törvénycsomag 500%-os vámot vet ki minden orosz import árura, továbbá megtiltja az orosz nyersolaj behozatalát az amerikai piacra. A javaslat katonailag is támogatja Ukrajnát egy 8 milliárd dollár értékű fegyver eladási programmal.
0: Időjárás a Rádió Cafén.
9: Marad ma is a változékony idő, a Dunántúlon erősen borult lesz az ég, még keleten legfeljebb gyenge felhők szűrhetik a napsütést. Késő délutántól többfelé megvastagszik a felhőzet, és helyenként eleredhet az eső is, a Dunántúlon megerősödik a szél. Napközben általában 24-29, késő este 12-22 fok lesz, északnyugaton lesz hűvösebb, a hétvégén többnyire napos, koranyári időre számíthatunk.
0: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén. A következő órában nem csak zenét, hanem sok tudást is sugároz a rádiókészülék. De figyeljetek, mert évvégén vizsga!

Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén. Gyerekkorában rengeteg időt töltött a Street Fighterrel, a Final Fantasyvel és Sonic a sündisznóval John Batiste. Azonban az átlag 90-es évekbeli gamer srácokkal szemben őt leginkább a játékok zenéi érdekelték. A tételeket sikerült hallás alapján megtanulnia, majd hibátlanul elzongorázta őket anyukájának, aki felismerte fia páratlan tehetségét. A csoda gyerekből időközben Grammy, Oscar és Golden Globe díjas előadó művész lett. Főleg jazzben, hagyományos R&B-ben és soulban utazik, de írt már szimfóniát is. Batiste beleírta édesanyját a 2025-ös Big Money dalszövegébe, mint egy asszonyt, aki a nagy pénz hajszolása helyett az élet valódi és átérezhető dolgaira buzdítja a dalhallgatóit.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: Mr. Brown, Quentin Tarantino önnön karakterének fedőneve első Kutya szorítóban című moziában. Saját filmjében sosem szerepelt néhány percnél többet. Ebben is fejbe lövik rögtön az első akciójelenetben.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: Stílusosan az elválásról szóló dallal debütált a Tigris Sophie, amelyet a Richard Gere két tagja alapított a Tudósok gitárosával a Budapest Park WC-je előtt állva. A Richard Gere búcsúkoncertje után Zsirai András azt tippelte, hogy utána a Gimis Beatles Tribute zenekarát rántja majd össze újra, vagy ha valóra válik az álma, akkor a Lázár tesókban fog basszusgitározni. De inkább új bandát alapított a Gere egyik énekesnőjével, Borsukovszki Flórával. Ez lett a Tigris Sophie.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: A My Bees Garden és a The Narcoleptic Dancers után harmadik projektjébe vágott 2012-ben Mélodie Prochet, francia énekesnő és dalszerző. A Melodies Echo Chamber rögtön sokak kedvenc pszichedelikus pop előadójává vált. Azonban 17-ben kényszerszünet következett, ugyanis a művésznő sajnos súlyos balesetet szenvedett. Hónapokig kórházban kezelték, agyi aneurizmával és törött csigolyával. Így a Bon Voyage album megjelenése is több mint egy évet csúszott, és a lemezbemutató turné is elmaradt. Mélodie szerencsére felépült, és projektje 22 óta újra aktív. A 25-ös Unclouded albumon Henry Mancini és Ennio Morricone filmzenei atmoszféráját ötvözi a My Bloody Valentine és Little Sims által inspirált dobhangzásokkal.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: A Talking Heads előtt tisztelget Nora Jones, a Grammy-díjas jazzénekesnő, 83-as This Must Be The Place, naív melódi című szerelmes szerzeményt vette fel a Bad Bad Not Good instrumentális zenekar kíséretével a 2024-es Everyone's Getting Involved albumra, amelyen sok sztár gondolta újra David Byrne klasszikusait. Jones korábban is játszott 83-as érzelmes számot, bár akkor épp ő kísért és más eresztette ki hangját. A 2012-es TED emlékezetes jelenetében egykori szeretője a mocskos szájú mackó kérésére előadta koncertjén a Polipka című James Bond film betétdalát, az All Time High-t, a párját visszahódítani kívánó Mark Wahlberg énekével. De akármilyen szépen zongorázott és szaxofonozott Jones, közönsége nem tolerálta Wahlberg fülsértően hamis orgánumát.

Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén. 2005 óta ad ki stúdiólemezeket a reggae-ben, soulban és elektronikában is kalandozó Fat Freddy's Drop. Ám az új-zélandi formáció számára a 2001-es Live at the Matterhorn koncertalbum hozta el az őket aranylemezes státuszba repítő sikert, hiszen élő fellépéseik mindig is lenyűgözőek voltak. Chopper Reeds szaxofonos szerint a stúdióalbumok közül a 2024-es Slow Mo adja vissza leginkább egy Fat Freddy's Drop koncert hangulatát. Erről a korongról a Next Stop stílszerűen a turnézás élményéről szól. A dalszöveg érzékletesen kifejti, a test elfáradhat a sok utazásban, de a lélek nem. Az együttes sosem fogja megunni a zene hatására ülőhelyeikről felálló és önfeledten bulizó tömegek látványát a színpadról.

0: csöngettek? Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A talpon álló megnyitja kapuit a Rádió Cafén. A stúdióban Farkas Peti, Kovács Zoli és Gulyás Luca. Jó zenék, vicces témák, lejárt beszólások, csajok, kevert. Hallgass te is a talpon állót minden hétfőn és pénteken este 6-tól 8-ig, és legyél te az az ember a baráti társaságban, aki minden témához hozzá tud szólni. Talpon álló, mert képben lenni szexi. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
1: Az utalvány évközben is jól jön. A Revin ajándék utalvány évi 96 ezer forintig kedvező adózással adható a kollégáknak. Közel 17 ezer elfogadóhelyen használható nem csak élelmiszerre. A figyelmesség megtérül. www.revin.hu.
2: Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádió Café. Van barátod!
0: David Byrne, a Talking Heads énekese végre Budapesten. Június 18-án a Budapest Arénában egy fantasztikus előadással. Jegyek most még kaphatók a livenation.hu oldalon.
2: Mi lesz a privát vagyonokkal? Hogyan működik majd a vagyonadó? Milyen változásokat hoz 2026 a bizalmi vagyonkezelés, az alapítványok, a magántőke alapok terén? Mi vár a magyar gazdaságra és a tőkepiacokra? Vegyen részt a Klasszis Investment and Wealth Management Summit 2026 konferencián. Hallgassa meg a legjobb szakértőket, és tudja meg, hogyan védheti meg és gyarapíthatja vagyonát a változó környezetben. Regisztráljon most a rendezvények.klasszis.hu oldalon. Ne maradj le a Light Art Múzeum eddigi leglátványosabb kiállításáról. Már csak június 30-áig látogatható, és ezen a tárlaton búcsúzik 4 év után az ikonikus Zeppelin formájú immerzív terünk a csarnok közepén. Ez a 2000 négyzetméteres, 360 fokos vetítés egyedülálló, zsigeri élményt nyújt és páratlan a régióban. Ha még nem láttad, vagy megnéznéd újra, ne halogasd! Már csak június 30-áig látható az egykori Hold utcai piac műemléképületében. Light Art Múzeum.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
3: Az ír miniszterelnököt fogadta Magyar Péter Budapesten. Teljesen megújulhat a nyugati téri aluljáró. Összecsuklott a Lufthansa vadonatúj repülőgépe. Változékony, de koranyáriasan meleg időnk lesz. Jó napot kívánok a mikrofonnál, Schmidt Andi. Budapesten fogadta Mihály Mártin ír miniszterelnököt a magyar kormányfő. Magyar Péter kiemelte, Magyarország és Írország között nincsenek vitás kérdések. A magyar miniszterelnök elmondta, hogy Budapest támogatja a jövő hónapban kezdődő ír uniós elnökség fő célkitűzéseit, különösen az európai versenyképesség erősítését és az alapvető uniós értékek érvényesítését. Átvilágítja a kormány a határon túli magyar szervezetek támogatási rendszerét, közölte a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter a Nemzeti Összetartozás napján. Tarz Zoltán elmondta, hogy felülvizsgálják a propagandaként működő médiumok támogatását is. A miniszter úgy fogalmazott, a támogatások politikai szócsöveknek, barátoknak mentek, és azt a célt szolgálták, hogy a magyarországi megosztottsághoz hasonló állapotokat idézzenek elő a külhoni magyaroknál is. Csak nem 4 millió vállalkozás választhatja jövőre a katát, írja elemzésében a GKI. A gazdaságkutató szerint az adózási forma továbbra is egyszerű és alacsony adminisztrációs terhet jelentene a mikrovállalkozásoknak és önfoglalkoztatóknak, biztosítaná a számlázási lehetőséget, ugyanakkor garanciákat is tartalmazna a bújtatott foglalkoztatás kizárására. A túlzott beépítések és lebetonozások veszélyeire figyelmeztetnek hazai kutatók. A szakértők szerint Magyarországon naponta akár 13 futballpályányi terület kerül ki a természetes körforgásból, miközben 1990 óta csak nem 22%-kal csökkent a mezőgazdasági területek nagysága. A szakemberek arra figyelmeztetnek, hogy a burkolt felszínek fokozzák a hőhullámok hatását, rontják a víz megtartó képességet, és növelik az aszályok, valamint a villámárvizek kockázatát. A kutatók többek közt a barna mezős fejlesztések előtérbe helyezését és a talajvédelmi szabályok szigorítását sürgetik. Teljesen megújulhat a nyugati téri aluljáró. Karácsony Gergely főpolgármester szerint a város ezzel egy régi elmaradását törleszti, mert a nyugati tér 45 éve nem esett át érdemi felújításon. A fejlesztés a pesti fonódó villamos projekt része, amely összekötni a Lehel teret a Deák Ferenc térrel. A tervek szerint korszerűsítenék az aluljáró utasforgalmi tereit, világításait, gépészeti és utastájékoztatási rendszereit. Egy hét alatt több mint 700 embert igazoltattak, és 29-et elfogtak Kelenföldön is környékén. Lakossági panaszok miatt május vége óta járőrözik több rendőr is a vasútállomáson, és annak közelében. A legtöbb embert körözés alapján fogták el, de volt, akit kábítószerfogyasztás, garázdaság, illetve lopás miatt állítottak elő. Többen megsérültek, amikor összecsuklott egy utasszállító repülőgép futóműve a frankfurti repülőtéren. A Los Angelesbe induló járat még a beszállás előtt állt a kapunál, amikor a repülőgép eleje a betonra zuhant. A balesetben több földi dolgozó megsérült, a járatot üzemeltető Lufthansa vizsgálja a baleset okát.
0: Időjárás a Rádió Cafén.
3: Marad ma is a változékony idő. A Dunántúlon erősen borult lesz az ég, míg keleten legfeljebb gyenge felhők szűrhetik a napsütést. Késő délutántól többfelé megvastagszik a felhőzet, és helyenként eleredhet az eső is. A Dunántúlon megerősödik a szél. Napközben általában 24-29, késő este 12-22 fok lesz. Északnyugaton lesz hűvösebb. A hétvégén többnyire napos, kora nyári időre számíthatunk.
0: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Amikor a nap már süt, de még épp nem éget. Már nem vagy álmos, de még nem vagy fáradt. Amikor már nem vagy éhes, de még nem vagy szomjas.
4: Nem rossz kor?
0: Pont jókor. Fényterápia Fehér Mariannal a Rádió Cafén. Kultúra, művészet, kitekintés a világra és búvárkodás a lélekben. Minden hétköznap délelőtt 11-től délig, pont jókor.

0: Korábbi műsorunk ismétlése következik. Amikor a nap már süt, de még épp nem éget. Már nem vagy álmos, de még nem vagy fáradt. Amikor már nem vagy éhes, de még nem vagy szomjas.
1: Nem rossz kor?
0: Pont jókor. Fényterápia Fehér Mariannal a Rádiókafén. Kultúra, művészet, kitekintés a világra és búvárkodás a lélekben. Minden hétköznap délelőtt 11-től délig, pont jókor.
2: Szép napot mindenkinek, már is kezdődik a Pont Jókor, és vendégem Jónás Judit, a Cinka Panna Cigányszínház alapítója, vezetője, emellett Domján Edit díjas, magyar köztársasági arany érdemkereszttel kitüntetett és nemzetiségekért díjas színésznő is vagy.
3: Akit, hát igen, az voltam meg először.
2: Igen, akit köszöntök, szia!
3: Szervusz, köszöntöm a kedves hallgatókat!
2: Úgy gondolom, hogy nagyon sok mindenről beszélhetünk, de először is a 32 évesek lettetek, 1994-ben alakult a Cinka Panna Cigányszínház, egyedüli cigányszínházként. Az a hitvallás, hogy bemutassatok helyzeteket, életeket, történeteket, és emellett legyen a cigánykultúrának utánpótlása, és amelyre csak lehet el legyen víve, de nézzük meg, hogy hogyan lehet ezt napjainkban érvényesíteni.
3: Igen, hát ugye ez a hivatalos megfogalmazás az alapító okiratunkban, aztán, hogy ebből mi valósulhat meg, mi valósulhatott meg, az egy másik kérdés, ez volt a cél, ez még ma is cél, van, ami létrejött, van, ami nem. 94-ben ugye úgy gondoltuk, hogy lesz egy állandó színházunk, mármint kőépület, ahová el lehet látogatni, nem jött létre. Ugye ez az utánpótlás neveléséhez azért nagyon fontos az, hogy legyen egy ilyen állandó helye egy színháznak, ahol azért a gyerekeket minden évben, az újakat tudja fogadni, a régieket tudja képezni. Tehát egy állandóság fennállása szükségeltetne ahhoz, hogy ezt meg tudjuk csinálni. Ez nem sikerült. Tulajdonképpen egy utazó színház lettünk. Én nem vagyok az a típus, aki tűzön víz és bármi áron. Uh-huh. Aki ilyen típus, annak sikerül. De
2: tehát mivel, te nem tapostad ezt?
3: Hát politikailag én nem vagyok az a típus, aki odaad mindent, odaad dob mindent azért, hogy valamelyik politikai pártnak a liblingje legyen. Na most ez szükségeltetett volna ahhoz, hogy bárhol, bármikor helyet kapjunk. Tehát a lehetőség azért ilyen szempontból megvolt, de én úgy gondoltam, hogy egy ilyen fontos dolognak, mint egy cigány színház, ahol több százezres, hanem egy millió fölüli nemzetiségnek a színházáról van szó, az nem lehet egyik politikai pártnak sem a kiszolgálója. Na most, amikor én ezt felmértem, akkor természetesen azt mondtam, hogy hát jó, hát hogyha itt a politika nem tartja ezt fontosnak.
2: Há, igen, ez lett volna a kérdésem, egyik hogy sem. Nem lehet a kiszolgálója, viszont közben pedig pontosan azért, amiért mondod, hogy mekkora nemzetiségről van szó, meg hát ugye ez az elmúlt 30 évben csomó kérdés volt ezzel, mit csináljunk a cigányainkkal, ugye hányszor volt ez a kérdés, hogy mit, hogy.
3: Mert probléma.
2: Igen. Akkor ez pont feladat lett volna, hogy ha van valaki, aki azt mondja, hogy egy művészeti központot teremt ennek, akkor az támogatva legyen. De
3: mivel nem nagyon tudnak a cigányaikkal mit kezdeni a különböző politikai pártok, mert nem igazán tudják, hogy hogyan lehetne jól kezelni a legnagyobb nemzetiséget, ezért a legegyszerűbb módon húzzák meg a határokat, és nagyon mondhatni primitív módon fogalmazzák meg azt, hogy hát a legnagyobb nemzetiség potenciál van benne, erő van benne, és hogyha összefog ez a nemzetiség, akkor komoly politikai erő is lehet. És ez igaz is. Nem véletlenül veszik meg a szavazatokat a tudatlan településeken, 5000 forintért zsákkrumpli és a többi. Erről már mindenki hallott, mindenki tud, ez nyílt titok volt, most már meg nem titok. Ebből a szempontból gondolkodtak a politikusok legtöbb alkalommal. Következménye ennek a hozzáállásnak az, hogy a cigányok továbbra is tanulatlanok, egyre jobban lecsúsznak. Minden kormányváltásnál belettünk hívva többen a cigány művészek közül, akik jelentős személyek a roma kultúrában, és megkérdezték, hogy na akkor írjuk le, fogalmazzuk meg, adjuk be, mit szeretnénk, hogy akarunk, mi a javaslatunk, mi ezt megtettük 3-szor, 4-szer, 5-ször, és én azt mondtam a hatodiknál, hogy nem vagyok hajlandó. Uh-huh. Mert igen, majd leültünk, beszélgettek velünk, beadtuk ezt a bizonyos több száz oldalas ötletet, berakták rögtön a fiókba, de kifelé azt kommunikálták, hogy ők a roma művészekkel egyeztettek, és maradt minden ott, ahol volt. Mm. Úgyhogy én innentől kezdve úgy gondoltam, hogy nincs más lehetőségünk, mint hogy csináljuk tovább a dolgunkat, amihez mi értünk, és járjuk az országot. Mint utazótársulat.
2: Igen, mint utazótársulat, és ez a mai napig így van, és nem is tudom hány éve, most már jó 6-7 éve, hogy mi először beszélgettünk, még egy másik rádióban, és képzeld, hogy nagyon megmaradt nekem abból az interjúból, hogy meséltél arról, hogy amikor tényleg a legtávolabb lévő kis településen, ahol még egy művelődési ház sincs, és tényleg a nem tudom hol léptek fel, és adtok elő egy darabot, és mutatjátok meg, és hogy mekkora erőt ad neked, amikor látod a kis cigány gyereknek a szemében a felcsillanást arra, hogy ilyen van, hogy ezt lehet csinálni, és amikor megérzi azt, hogy akár ő is lehet az, aki majd a színpadon áll egyszer csak, és talán azt mondtad, hogy ez neked mindent megér, hogy meg tudod mutatni ezt, hogy van a művészet, van a művészetnek ereje, lehet hozzá kapcsolódni, de te magad is lehetsz az.
3: Persze, hát ez talán ez a legfontosabb célja egy kulturális
2: missziónak, hívjuk így nyugodtan. Így van,
3: köszönöm. Hát végül is az, hogy reményt adni egy olyan rétegnek, akik már évszázadok óta el vannak nyomva, és akik azt nem hiszik el, hogy ők szemlesütés nélkül beléphetnek egy élelmiszerboltba, tehát akkor ez a valaki hogy tudja azt esetleg elképzelni, vagy hogy lenne reménye arra, hogy ő gimnáziumot elvégezhet, ő egy színművészeti főiskolát, vagy egy zeneművészetit, vagy egy képzőművészetit, bármilyen felsőoktatási iskolát elvégezhet, diplomát szerezhet, és lehet belőle valaki. Szóval itt már a gyökerénél meg van mérgezve valami, ami hát bizony nagyon régóta így van, és ezért fontos az, amikor mi akár csak egy gyerekkel is találkozunk, mert hát talán már negyedik generáció is kijött, akiknek a szülei, nagyszülei nem dolgoznak, tehát munkanélküliek, és ott nő fel egy gyermek, és azt látja, ezt látja. Akárhogy is szépítjük a dolgot, azért egy gyereket a példa nevel a legjobban. Értendő ez a szülőre, a tanárra, a pedagógusra, a barátra, a szomszédra, mindenkire. Tehát a példát nézik, egy gyerek a példát nézi, nem azt, hogy mit papolsz neki.
2: Így van.
3: Kezdődik a legnagyobb probléma, és addig, amíg a szülők nem tudnak dolgozni, nem kapnak munkalehetőséget, vagy akik nem akarnak dolgozni, azokkal megértetni, hogy miért fontos ez, és dolgozni kell, rávenni őket, mindenféle eszközt meg kell próbálni, hogy bevonni őket a társadalomba olyan módon, hogy visszatérjenek, dolgozó emberek legyenek, azért, mert enélkül a következő generáció, akiket ők nevelnek, vagy nem nevelnek, vagy rosszul nevelnek, már egy következő szintre léphessenek. És nagyon érdekes, mert ugye mi foglalkozunk vidéken, mi úgy hívjuk, hogy drámapedagógiai nevelés, na de hát most egy putriba mit tudok én drámapedagógiát tanítani? Van olyan hely, ahol igen, de tényleg a legegyszerűbb dolgokat kellett megbeszélni, megmutatni a játékon keresztül, kihozni belőlük, helyzetgyakorlatok, tehát ilyen szempontból azért a színházhoz volt köze, tehát a mi eszközeinkkel.
2: De a legegyszerűbb alatt mit értesz?
3: Mondjuk egy rendőr igazoltatás. Tehát ami problémát okoz a cigányoknak, hogy ők rögtön...
2: Egy szituációt megmutatni.
3: Hogy zajlik egy ilyen igazoltatás, és hogy ez arról az oldalról, a rendőr oldaláról, és a cigány oldaláról, ez mi a jó, mi a nem jó, ki hol hibázott, mit hibázott, hogy lehetett volna. Uh-huh. És akkor ebből ilyen játékokból, vagy a szülővel, vagy a szerelmével a probléma, konfliktus, és hogy lehetett volna, hogy kellett volna jól csinálni. Na most ebből ez tulajdonképpen arra jó, hogy megnyitjuk őket, a lelküket. Tehát a bizalmat kell kialakítanunk először, utána lehet velük mélyen beszélgetni arról, hogy igazándiból ők mit élnek át, mi a problémájuk, látnak-e kiutat, hogy látnak, és mi mit látunk, mi hogy látjuk azt, hogy ők hogy élnek, és mi lehetne a kiút, mi lehetne a segítség. És én konkrétan minden alkalommal azt láttam, hogy óriási probléma, hogy a gyerekek, a fiatalok, a kicsik, de még a 15, 6, 7, 8 évesek is szeretnének ebből a mókuskerékből kilépni. De persze, hogy mivel azon a szinten vannak, mint a szüleik, ezért a szüleik nem tudják nekik megmondani, hogy gyerekem ezt csináld, azt csináld, mert ők is bajban vannak, sőt, még nagyon
2: nincs
3: bajban, mert akarnak segíteni,
2: sajnos, szülő,
3: akarnak okosak lenni, okosnak mutatkozni, és ezáltal még nagyobb hülyeséget mondanak a gyerekeiknek, hazudnak a gyerekeiknek. Amikor mi foglalkoztunk csak gyerekekkel, akkor azt vettük észre, hogy hazamennek, a szülők nem értik, hogy mi történik ott a gyerekeikkel, mit tanítunk nekik, mi hogy foglalkozunk velük. A gyerek miért mondja otthon azt, hogy így kéne, úgy kéne, a Judit néniék ezt mondták, azt mondták, így tanácsolták, és akkor ugyan hagyjan már, mert az hülyeség, ezek Pestről jöttek, ezek se tudják, hogy miben. És egy észrevettük, hogy a gyerek másnap jön be, és a nullára került, tehát semmit nem ért az, amit mi tanítottunk esetleg, vagy amit elértünk. És na akkor jöttem rá, hogy akkor nem így kell ezt csinálni, hanem úgy, hogy be kell vonni a szülőt. A szülővel együtt kell a gyereket tanítani, továbbképezni, hogy az, amit tanítunk a gyereknek, ne vesszen kárba.
2: Igen, meg hogy a szülő is érezze maga jelentőségét.
3: Abszolút.
2: Tehát az
3: öröm, az a szülő részéről, hát majdnem többet foglalkoztunk a szülőkkel, mint a gyerekkel. Ah,
2: és akkor hogy volt, hogy úgy hirdettétek meg, hogy akkor...
3: Szülőjavító volt a címe konkrétan. Aha. Ez egy próba foglalkozás volt, tehát mi sem tudtuk, hogy hová fog ez kifutni, és ennek van-e létjogosultsága. Jönnek-e egyáltalán, mi hogy tudunk velük foglalkozni, itt azért már egy kiforrott felnőtt emberről van szó, emberekről, úgyhogy nagyon-nagyon izgultunk, és nagyon-nagyon féltünk, hogy lehet ez majd a gyerekekkel együtt, és az egy kváz volt a fejünkben, mi se tudtuk, hogy mit fogunk majd csinálni. Tehát ez egy kísérlet volt tulajdonképpen, viszont olyan sikeres volt, amire mi nem is számítottunk, meg álmodni sem mertünk róla, mert hát nem is tudtuk, hogy hová fog ez kifutni, és most már az tapasztalat, még szükségünk lenne 2-3 évig ezt kifejezetten úgy végigcsinálni, hogy ebből egy innovációs anyagot is tudjunk csinálni, amit továbbadhatunk más szervezeteknek, de magát esetleg az ötletet is, már az is éppen elég, hogy gyerekek, vonjátok be a szülőket.
2: Hát ez már nagyon jó kiindulási pont lenne.
3: Abszolút,
2: amire igen. Tényleg azt lehet mondani, hogy néhány generáció múlva már azért...
3: Igen, rögtön tudunk egy olyan ugrást elérni, amit egyébként lehet, hogy 2-3 generáción keresztül tudunk csak megtenni. És itt térek vissza, hogy a társadalmi probléma is, azt hiszem, hogy itt fogalmazódik meg, hogy nagyban is ezt kell csinálni. Tehát mi ezt piciben, nagyon piciben csináltuk, de ez igazolja azt, hogy ami piciben működik, az működik nagyban is. Csak erre egy rá kell jönni, kettő, ennek a mikéntjét ki kell dolgozni. A családot kell fejleszteni, mert a gyerek még mindig abban a közegben van. És a gyerek a cél, ez így van, hogy a gyerek tanuljon tovább, és legyen. Na de hát abban a közegben, tehát együtt emelem ki a fészkével együtt.
2: Hát igen, meg úgy fog tudni, hogyha erre megvan a támogatottsága.
3: Persze, így van, hát pontosan erről van szó.
2: Innen fogjuk folytatni a beszélgetést. Vendégem Jónás Judit, a Cinka Panna Cigányszínház alapítója és vezetője, Domján Edit díjas, a Magyar Köztársasági Arany Érdemkereszttel kitüntetett és nemzetiségekért díjas színésznő, akivel folytatjuk, zene után maradjatok ti is.
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok. Rádió Café. Van barátod.

0: Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Tervezz az ismeretlenre! Teljesíts a kiszámíthatatlanban! Legyél ember az algoritmusok között! Az üzleti életben vezetőként ezt várják tőled. Miként válhatunk nyertesévé a digitális transformáció korának? Ez ma a menedzserek dilemmája. Epic Stories. Inspirálódj elismert vállalati vezetőktől és szakértőktől. Személyes történetük példa, szakmai tapasztalatuk muníció lehet a viharos vállalati hétköznapokon. Epic Stories minden csütörtökön este 9 órától a Rádió Cafén. A műsorvezető Dojcsák Dániel, szakmai támogató a Shiva Force, a nagyvállalati digitális ügyfélkiszolgálás és a jövő álló képességek fejlesztésének szakértője. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
1: Sokan kértétek, ezért elkészítettük. Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és hajrá! Rádió Café, van barátod!
2: David Byrne, a Talking Heads énekese, végre Budapesten. Június 18-án a Budapest Arénában egy fantasztikus előadással. Jegyek most még kaphatók a livenation.hu oldalon.
1: Újdonság a Viasail Travel kínálatában, Menorca. Nyugodt mediterrán hangulat, kristálytiszta víz, rejtett öblök, közvetlen indulás, különleges élmények és a legjobb hotelek. Fedezd fel az idei nyár egyik legizgalmasabb úti célját a Balear-szigeteken. Viasailtravel.hu. Viasail Travel. Menorca specialistája.
3: Szaftos grill bonyodalmak nélkül? Lehetséges. Csak szerezd be a legjobb húsokat és teremts szuper hangulatot. És a titkos hozzávaló? Vegeta az ellenállhatatlan aromáért, és Podravka Ajvár a teljes élményért. Grillezz otthon, élvezd az ízeket. A Vegetával az igazi a grill hangulat.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik a Rádió Cafén.
4: Egy gyermek nem mindig mondja ki, hogy segítségre van szüksége, de mindig jelez. Te felismered, ha baj van? Ha aggódsz a gyermeked lelki állapota miatt, tudd, hogy van hová fordulni. Az UNICEF Magyarország segít felismerni a jeleket és megmutatja, merre indulj. Lelki egészségtérkép, útmutató szakemberektől, lélekemelő program szülőknek és pedagógusoknak egy helyen az unicef.hu/mentális-kötőjel egészség oldalon. UNICEF Magyarország, mert minden gyermek számít. Készült az UNICEF Magyarország megbízásából.
0: Társadalmi célú hirdetést hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Amikor a nap már süt, de még épp nem éget. Már nem vagy álmos, de még nem vagy fáradt. Amikor már nem vagy éhes, de még nem vagy szomjas. Pont jókor. A Rádió Cafén.
5: Szép napot mindenkinek, már is folytatódik a Pont Jókor, és vendégem továbbra is Jónás Judit, a Cinka Panna Cigányszínház alapítója, vezetője, Domján Edit díjas, Magyar Köztársasági Arany Érdemkereszttel kitüntetett és nemzetiségekért díjas színésznő. Ugye beszélgettünk a színházról, ami most már 32. életévében van, arról, hogy tulajdonképpen utazó színház lettetek, tehát a színházi darabok bemutatásán és a történetek bemutatásán túl nagyon fontos cél az, hogy elérjétek a roma családokat, hogy tudjátok őket edukálni, hogy megmutassátok a gyerekeknek, hogy van lehetőségük az életükben, világban, a művészet nagyon sok mindent rejt magában. És odáig jutottunk, hogy azt mondtad, hogy ez a felismerés megjött, hogy ezt a szülőkön keresztül kell, hiszen a szülőnek is mutatni kell azt, hogy mi az, amit ti a gyereknek tanítotok, hiszen ha ő nem barátkozik meg ezzel, akkor nem is fogja őket tudni támogatni abban, hogy ezen az úton haladjon.
6: Igen, és őket is lehet, és kell is fejleszteni. Igen. Nyitottá tenni arra, amit ami a gyereknek a jövője tulajdonképpen. Tehát ő is el kell, hogy higgye, hogy a gyerekéből lehet bármi. Támogatni kell, tanulni kell a gyerekeknek, mi mást mondhatnék, hogy belőlem is lehet színész. Persze, hogy lehet. De nagyon sokat kell tanulni. Ezt azért tudatosítani kell bennük, mert azért az általános iskolát el kell végezni, a gimnáziumot el kell végezni, és utána az egyetemet is el kell végezni, jó esetben. Most gondoljunk bele, hogy nagyon szegény putriból egy fiatal kis gyerek elindul, és úgy indul el, hogy szeretné, de nincs benne semmi remény arra, hogy hit nincs benne. Akkor az hogy meddig fog eljutni, sem eddig.
5: Hát ez sajnos, hogyha a személyiségben nincs benne ez a belső hatóerő, akkor ez azért már kimutatott, hogy sokkal nehezebb. Akinek meg a körülményei ellenére is benne van ez a fajta optimizmus és nyitottság és hit, ott is ez nagyon sokat nyom alatban.
6: Igen, úgyhogy mi ezt láttuk, hogy mi reményt, hitet tudunk adni.
5: De benned van, mert te viszont ezt csinálod folyamatosan.
6: Abszolút, tehát ezt nem csinálnám, nem tudnám csinálni, ha nem lenne benne.
5: Nem lenne, és te honnan hozod?
6: Hú, hát nem tudom, hogy valószínűleg, hogy így is születtem.
5: Tehát akkor a személyiségednek része.
6: Igen, de azért a gyökereimben látom, tehát a felmenőimben, főleg apai részről. Én még volt szerencsém a nagyszüleimnél, Vanyarcon és Bujákon, az anyai és az apai nagyszüleimnél, és mind a kettőnél Cigánydombon, nyaranta élni, tehát nyári szünetben. Amiért én olyan hálás vagyok, hogy én azt megtapasztalhattam azért éveken keresztül, hál' Istennek, hogy milyen a Cigánydombon élni, és onnan egészen, most mondhatom, hogy a csúcsig. Tehát, hogy ami közte van, azt mind-mind megéltem. Ahhoz, hogy a Cigánydombról a...
5: Ez mit jelent pontosan, ez a Cigánydomb?
6: Hát azt

0: van az erdő, meg a mező. Szóval, mint lehetőség, hogy ott gyümölcsöket, erdei gyümölcsöket, gombát, stb. Szedjenek, akár a mezőn ürgét fogni, ami hát a legnagyobb eledel volt abban az időben. Aki éppen a faluban kapott munkát, úgy mondták, hogy a jobbfajta cigány, az kapott a parasztoktól ugye kisebb-nagyobb segédmunkát, az ugye tehetősebb lett, a tehetőséget értem azt, hogy mit tudom, én most tudott venni egy kiló cukrot. Tehát nagyon nagy szegénység, szóval az igazi nagy szegénységet tapasztaltam én meg. Kútról hordta mindenki egyetlen kútról a vizet, vállon, két vödörrel, tehát ott is a családok azért különbözőek voltak. Volt, aki már előrébb tartott, volt, aki benne ragadt ebben, alkohol miatt, vagy egyéb, vagy nem is tudom, szóval ott is volt már különböző, azon az egy kis dombon azt tapasztaltam én, hogy különfélék voltak a cigányok, tehát akibe akarat volt, az előrébb jutott, akiben nem volt annyi akarat, az nem.
1: És mi az, ami miatt te úgy emlékszel erre vissza, hogy ez egy boldog gyerekkor volt? Mi az, amit te ezektől a nagyszülőktől hoztál?
0: Hát nézd, egy gyerek azért azt hiszem, hogy másképp éli meg, Abszolút. Mint egy felnőtt, tehát nekem az erdő szélén az emlékeim, ahogy a szamócát, erdei szamócát gyűjtöttük, befeküdtünk a fűre, és néztük a felhőket, ahogy szállnak tovább. A tehenek jöttek csapatostul legelni, és mi éreztük azt az illatot, mentünk utánuk, vagy télen, amikor hó esett, és egy laborba csúsztunk le a dombról, akkor az első szerelem. Tehát ez én csak a jó részét tapasztalhattam meg, de érdekes módon megmaradt bennem filmszerűen az is, hogy ahogy néztem a szegényeket, tehát mindent észrevettem, megmaradt bennem, és valószínű, hogy ez is vezetett ahhoz, hogy én most ma itt tartok. Tehát, hogy
1: meg sajnán... az, hogy te ezzel foglalkozol.
0: Igen. Tehát azért láttam a szegényeket, láttam a kínt, a kínlódást, a veszekedéseket, a verekedéseket, ahogy egymásnak segítettek, vagy nem segítettek, a parasztok hozzáállását, véleményét. Tehát szerintem ez az, ami ugye gyerekkoromban belém ívódott az én lelkembe, agyamba, és ezért lettem ennyire érzékeny erre a témára.
1: De ti családilag akkor már nem ott éltetek?
0: Nem. Nagyszüleim éltek csak ott. Tehát apám ugye már 6 évesen a hajnal 4-kor föl kellett kelnie. Ő volt a legidősebb. 10 gyerek volt. 10 voltak testvérek, és ő volt a legidősebb, és a hajnalban neki is, de a többinek is, tehát egyik sem maradt ki. Föl kellett kelnie, állatokat etetni, ami éppen volt, kihajtani a tehenet, vagy teheneket, tehát dolgoznia kell. De mellette járt iskolába, nagyon érdekelte apámat, és a kitörési vágy. Szóval az óriási nagy volt benne, azt tudom, hogy... De a nagyapám is már kőműves volt, aki tulajdonképpen majd, hogy nem fél Nógrád megyét építette.
1: Tehát akkor te láttad.
0: Igen, tehát a mi családunk már egy olyan szintre lépett, akit ki akartak törni. Tehát az akarat iszonyatosan bennük volt. És sikerült is mindegyiknek. Tehát a 10 testvér közül mindegyik ma már aki él belőlük, mert sokan meghaltak sajnos, de mindegyik nagyon-nagyon jó módú lett, nagyon, a munka, már a másik oldalra estek át, és a munka miatt megbetegedtek, annyit dolgoztak, csak a munka volt az életük lényege, értelme, öröme, tehát a másik oldalra estek át. És...
1: Hát igen, az önmegfogalmazás akkor tulajdonképpen az lett, hogy a munka értéke, meg a munka az, ami hozza neki azt, hogy ő jól legyen.
0: Igen, és a pénz, hát természetesen, mert hát rengeteg pénz járt az, hogy ennyit dolgoztak, és ők
1: hát de ha soha nem volt.
0: Nem voltak arra szocializálódva, igen, hogy sok pénzük legyen, azzal mit kell kezdeni.
1: Mit kell kezdeni, hogy kell érezni
0: hogy
1: magad.
0: Hogy kell azt úgy kezelni, hogy jól is érezd magad, és hogy esetleg élvezd az előnyeit. Tehát semmi, hát ők keresték a pénzt, és az evésen kívül, ami hát ugye a létfenntartás, meg hát a cigányok szeretnek főzni, enni, stb. Azon kívül semmi. Tehát az én szüleim, akik nagyon-nagyon gazdagok lettek, kétkezi munkájukból, akkor hagyták abba, amikor úgy megbetegedtek, hogy már nem tudtak dolgozni, de apám például cukorbeteg,

0: és a megvakult és a fal mellett még mindig akart menni dolgozni, hogy a falat tapogatta, tehát borzalmas volt nézni ezt a szörnyűséget, de életében egyszer volt külföldön. Talán kétszer voltunk állatkertben.
1: Hát de. Igen, hát ezt nem tudta, hogy hogy kell csinálni.
0: Nem tudta konkrétan élni. Nekik a munka volt az élet, és az, hogy azt pontosan érezték, hogy a családjuknak azon keresztül tudják megadni, hogy majd a gyerekeik tovább tanulnak. Ugye itt jött az, hogy majd a mi gyerekeink lesznek diplomások, és hogy a megbecsülést azon keresztül tudják a többségi társadalomtól megkapni. Nagyon nagyot léptek a cigánydombtól a fővárosi létig.
1: Igen.
0: Nagyon nagy volt az, kisebbe kellett volna.
1: És akkor azt mondhatjuk, hogy tulajdonképpen ezekből az emlékekből táplálkozva, meg a saját életutatból táplálkozva él a színészeted és a színházad. Hiszen, hogyha valaki megnézi a repertoárt, azért nagyon sokféle fajta darabbal operáltok. Nagyon sok stílus megtalálható, és nagyon sok mondandó.
0: Igen, ez a lényege a színházunknak. Sokan kérdezték alakulás óta, hogy akkor ez azért cigány színház, mert hogy cigányok játszanak csak, de hogy is, hát ez egy nagy tévedés. Nem, ennek az a lényege, hogy a cigányokról szól valamilyen módon, igen. De én inkább azt mondom, hogy a társadalmunkról szól úgy, hogy mi cigányok hogy tudunk együtt élni a többségi társadalommal. Most így nagyon tudományosan megfogalmazva. Tehát hogy tudok én veled kommunikálni, hogy tudsz te velem kommunikálni, hogy nem cigányozol le engem, vagy ha lecigányozol, miért cigányozol le, vagy én hogy tudok úgy viselkedni, hogy te elfogadj engem, vagy megérts engem.
1: Hát meg ezt a rengeteg történelem, a múltban a történelemben meghúzódó traumát, megélést, tapasztalatot, ezek mind megmutatják azt, vagy hogy mondjam, magyarázatot adnak különböző viselkedésekre. Én azt gondolom, hogy ha ezt szélesebb körbe tudnák az emberek, hogy például egy olyan népről beszélünk, akinek soha nem volt hazája. Egy valahol a szívemén roppantúl szabad és erőteljes népről beszélünk, akit bizony rengeteg vegzálás ért a történelem során.
0: Hú, erről nagyon sokat lehetne
1: beszélni. Erről nagyon sokat lehetne, és azt is, hogy ennek ellenére nem sikerült.
0: Igen, mert egy vándornépről beszélünk, akiket aztán erőszakkal kötöttek röghöz. A másik pedig az, hogy a vándorlásból adódott éppen az, hogy mindig vagy egy város szélén, vagy egy falu végén álltak meg, és ott tulajdonképpen cirkusz, szórakoztatás, ez mind a cigányoknak a sajátja volt, a zene, a tánc, a jóslás, a történetmesélés, és hát tulajdonképpen művészeti ágaknak az összessége.
1: Hát egyébként, hogyha megnézzük a cigányzászlót, amit ugye most megnézhettünk április 12-én.
0: Hála Istennek, igen.
1: Ugye a fűzöld, az égkék,
0: és a
1: kerék az pedig a az, hogy haladunk, így van, az a szekérkerék, ugye ez meg piros,
0: így
1: hogyha
0: van,
1: jól
0: így
1: tudom.
0: Van, piros, így van.
1: Ez pont ezt szimbolizálja.
0: Tökéletesen szimbolizálja, így van a cigányokat. Na most éppen ezért lehetséges, és ugye még fontos volt a mesterségek.
1: Így van.
0: Tehát ezt a cigányok hozták be annak idején, a szekkovácsok, a rezesek, a faparagók.
1: Lószerszámkészítők.
0: A tollasok.
1: Fazekasok.
0: Tulajdonképpen azt, hogy áttanulták utána a parasztok, az egy másik kérdés, igen, és akkor tudom. Inkább ők csinálták tovább, és velük dolgoztattak, és a cigányok ott maradtak, hogy hoppá. Tehát nagyon sok mindenben kihasználták a cigányokat, és utána magukra hagyták. Hanem inkább a paraszt, persze, hogy a paraszthoz vitte, aki megtanulta a cigányoktól azt, hogy hogy kell foltozni lábasokat, hogy kell élezni a késeket, a fegyvereket, stb. Hogy kell a lovakkal ezt, azt, amazt csinálni, hogy kell tollat fosztani, abból ezt párnákat, ezt azt csinál. Szóval tulajdonképpen mindenhez értettek a cigányok, mert mindent...
1: Hát a vándorlás során azért felszedtek egy csomó
0: mindent.
1: Tudtak,
0: persze, úgy tudtak életben maradni, hogy mindig vándoroltak, és bizonyos idők, a falusiak meg már tudták, hogy mikor jönnek.
1: Igen.
0: Mikor térnek vissza, és mikor igen. tudják megcsináltatni azokat a munkákat velük. Csak hát egy idő után ugye ez megszűnt, és tulajdonképpen a mesterségük, a munkájuk, a megélhetésük lett tőlük elvéve. Szóval azért itt, és még számtalan dologról beszélhetünk, de az én szemszögemből most fontos az, hogy ahogy beszélgettünk arról, hogy mennyi művészeti ágat is képviseltek ezek a vándor cigányok, ami mit jelent? Azt, hogy a cigányok 80%-a ma is a művészetekben a legtehetségesebb.
1: Igen.
0: Ezt azt hiszem senki nem tagadhatja. Tehát minden művészeti ágban ma is ugyanúgy tehetségesek a cigányok, és ma is ugyanúgy exhibicionisták, és szeretnék önmagukat kifejezni, megmutatni.
1: Meg ma is szeretnek jó kedvet teremteni, szeretnek a társaság középpontjában lenni, tehát ezek
0: ez onnan jön.
1: Igen.
0: Ez onnan jön, tehát ezek ez a gényeinkben van benne, és ezért...
1: Hát meg minden életeseményre, például a zenével, ti minden életeseményre reagáltok.
0: Abszolút, hát persze, hát kellett. Hát hogyha egy faluban esküvő volt, akkor olyan. Ha keresztelő, olyan. Ha temetés, olyan. Tehát ez így jött. Tehát naprakészeknek kellett lenniük, és azok is voltak. És ezért próbálom én minél több helyen elmondani, hogy ösztönözni kéne a cigányokat, és hagyni kéne a cigányokat, hogy a művészetekben élhessék ki magukat leginkább. Mert ahhoz értenek a legtöbben, abban tehetségesek a legtöbben. És az tudná a legtöbb örömet okozni, és tulajdonképpen azért, hogyha megnézzük, a többségi társadalom is fogyasztója a cigány kultúrának, akár a festészetet, ha nézzük most már.
1: Abszolút.
0: Péli Tamás, Szent Andrási, és még sorolhatnám azt a rengeteg sok tehetséget, a írók, költőink, hát rengetegen vannak. Csak hát ezeket mind meg kell ismerni. A zenészeket meg ismerik, a táncosok, a kiket hagyok ki, Istenem. Tehát minden művészeti ágban jelen vannak, és nagyon-nagyon szeretnék énekben, hát ugye nem is mondom, mert a popban minden fázisaiban megjelennek tehetségesek. Tehát, hogyha tényleg azt akarjuk, hogy a cigányság egy jó nagyot tudjon előrelépni, akkor ezekben kell őket főleg támogatni.
1: Én azt látom, hogy most van arra felszabadultság, hogy a kultúra újra sokszínű legyen. Ebben bízom.
0: Persze, hát nagyon erősen reménykedünk ebben, szerintem nagyon sokan. És ha tulajdonképpen a többségi társadalom, a proromák, ahogy mostanában mondják, jót akarnak saját maguknak, miért akarnának rosszat? Akkor ők is felismerik, már sokan, nagyon sokan azért felismerték, hogy az ő életük is akkor lesz jobb, hogyha a cigányok is egy nagyobb szintet lépnek. És akkor sokkal jobban tudunk egymás mellett élni ebben a hazában. Tehát azért nem csak a cigányoknak az érdeke, hanem nagyon-nagyon-nagyon-nagyon is a nem cigányoknak is az érdeke, hogy egy jobb minőségű társadalomban éljünk együtt. Úgyhogy én nagyon felhívom azoknak is a figyelmét, akik úgy gondolják, hogy jaj, cigány, ne, csak ezt ne. Nem, muszáj, mert együtt élünk. Olyan, mint egy nagy család, hogyha egy családban probléma van, gondoljunk a saját családunkra, probléma van, azt a problémát meg kell oldani, hogy jobb életünk legyen, hogy jobb legyen a közérzetünk, hogy mosolyogva tudjunk létezni, és nem problémák, mert akkor beborul az ember arca, lelke. Tehát ezt föl kell ismerni, hogy jobb lesz a többségi társadalomnak is, hogyha a cigányok szintet lépnek. Na most a visszatérve arra, hogy a kultúra sokszínű, ez mindig is sokszínű volt. Akkor mindig is.
1: Abszolút,
0: mindig
1: jelen, akkor úgy mondtam, hogy bízunk benne, hogy érvényesülni.
0: Hanem, hogy érvényesülni, így van, de hát ennél szebb üzenetet nem láthattunk, mint hogy a parlamentben a Sükösdi Tambura zenekar, ahogy fellépett, és a jövőbe néző gyerekek tekintetét és boldogságát, ahogy láttuk, és annak a hatását a parlamentben. Teljesen leképezte a társadalmat. Volt, aki negatívan reagált erre, és kiment, volt, aki sírt, igen. Volt, aki meghatódott, volt, aki tapsolt örömében, volt, akit elkápráztatott, volt, aki csodálkozva, rácsodálkozott, hogy ilyen van, és hogy ez igen. milyen jó. De, és ez ott a társadalmunkat lehetett látni tulajdonképpen, amilyen a társadalmunk. Nem kell ezt túl logikázni, misztifikálni, ez így van. Na most azért óriási dolog ez, hogy a Tisza Magyar Péter az első találkozás után ezt meglépte, mert a gesztus. Az, hogy ő fölismerte ennek a fontosságát. Igen. Tehát nem, most bocsánat, nem pofázik róla, hanem csinálja. Tehát nem papírra írja le, hogy ilyen program, olyan program, hanem már a legelső pillanatban konkrét lépést tett afelé, hogy egyértelműen kinyilatkoztassa, hogy ő merre felé gondolkodik. Szóval ez ennél erősebben ezt nem lehet megfogalmazni, és én még ilyet, megmondom őszintén, én sem éltem át, és nem láttam ilyen gesztust, és ilyen egyértelmű üzenetet, mint amilyet a most már a miniszterelnökünk, Magyar Péter, ezzel a gesztussal tett és üzent a társadalomnak.
1: És azt hozzá kell tenni, mert én ugye már azóta kerestem a Nébül Zsoltot, mert szeretnék beszélni arról, hogy ő hogyan is csinálja ezt a zenei nevelést, és azt mondta, hogy egyszerűen annyira sok fellépésük lett hirtelen, tehát hogy olyan sok helyre hívják őket, hogy mondta, hogy gyakorlatilag éjjel-nappal gyakorolnak, illetve próbálja magát utolérni, de majd valamikor, ha lesz rá mód, akkor eljön. Szóval, hogy ezzel ugye ez is felé lett. Ez is kapott egy löketet, hogy kíváncsiak ezekre a gyerekekre.
0: Na most ugye sokan beszéltünk róla, hogy mi utazótársulat vagyunk. Uh-huh. Tudod, hány ilyen Sükösdi Tambura zenekar létezik?
1: Na persze, most
0: jelképesen mondom. Tehát hány ilyen tehetséges csoport van gyerekekből.
1: Amit egy elkötelezett ember
0: az
1: vezet.
0: Az egész országban?
1: Igen, tudom. Egyébként időnként igyekszem is őket meghívogatni.
0: Tehát most ugye arról beszélünk, hogy véletlenül se az legyen, hogy most
1: hogy csak ők.
0: Csak ők, és mintha csak ők lennének
1: nem,
0: egyedül.
1: Hanem azt
0: és lerágott csontot csinálunk
1: igen.
0: belőlük, hanem ezzel egyszerre kell tudatosítani azt, hogy ő rajtuk kívül még van 100-200 ilyen csoport, ahol gyerekek, olyan gyerekek szerepelnek, akik fénylenek a tehetségtől, és az akarattól, és a reménytől, és 100-200 vagy több ezer olyan felnőtt van, aki tulajdonképpen mindenféle hátszél nélkül, anyagi támogatás nélkül képzi ezeket a gyerekeket, és foglalkozik velük. Okay. Csak azért, mert van egy belső indítatása. Szóval ezekre kell odafigyelni, és mi találkozunk is azért javarészt ilyen csoportokkal, és borzasztóan kínlódnak, szenvednek, és mi lesz, hogyha az az egy ember, aki ezeket a kis csoportokat helyi szinten szervezi, vezeti, akár egy tánckör, akár egy főző délután, akár egy beszélgetős női klub, bármi, vagy egy baba-mama klub, szóval, akkor mi van, ha nincsenek ilyen emberek? De vannak, hála Istennek, csak ezeknek az embereknek, mint amilyen a Zsolt is, ezeknek az embereknek további segítséget kell adni, hogy ne szélmalomharcot vívjanak, és minden nap meg kelljen küzdeni azért, hogy mi lesz holnap, és ne csak a saját belső tüzük vigye tovább, hanem kapjanak vissza is, kapjanak visszaigazolást, és kapjanak egy olyan megbecsülést lelkileg is, és anyagilag is.
1: Amivel lehet tovább menni.
0: És akkor itt már mindjárt visszakapcsolódhatunk ahhoz, amiről az elején beszéltünk, hogy a szülők bevonása. Na most tágabb értelemben ez is az. Tehát helyi szinten van olyan ember, aki nem mindegyiknek a szülője, de valamilyen szinten a második szülője, mint amilyen a Zsolt, és amilyen van több ezer az országban, hogy nem az van, hogy Budapestről lemegyek, és akkor megmondom a tutit, és én ott majd valamit.
1: Hanem
0: meg kell keresni azokat az embereket, igen, akik helyi szinten ott is maradnak, ott is élnek, igen, és az év 365 napjában tovább is tudják vinni itt Pestről csak megkeresni lehet ezeket az embereket, idézőjelben megkeresni, és támogatni őket.
1: Támogatni, így van. Hát nagyon köszönöm, hogy itt voltál, és hogy ennyi mindenről beszélgethettünk.
0: Köszönöm, hogy meghívtál, és azért örülök ennek, mert tényleg a médián keresztül tudjuk ezeket a gondolatokat szétszórni, és olyan emberekhez talán eljut, akik ezért majd tenni is tudnak.
1: Ja, én nagyon örülök, hogy itt voltál, és további sok sikert
0: köszönöm
1: neked.
0: Szépen.
1: Jónás Judit, a Cinka Panna Cigány Színház alapítója, vezetője, Domján Edit díjas, a Magyar Köztársasági Arany Érdemkereszttel kitüntetett nemzetiségekért díjas színésznő volt a vendégem itt a Pont Jókorban, ami ezzel most véget ért. Köszönöm a figyelmet. Holnap 11-kor jövök friss adással. Szép napot mindenkinek. Sziasztok.
2: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok. Dél van. Pont jókor. Azaz most ér véget Fehér Maria műsora. De minden hétköznap 11-kor gyertek, a cipőt sem kell levennetek, csak ha akarjátok. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén. Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádiókafé applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádiókafé. Van barátod.
3: David Byrne, a Talking Heads énekese, végre Budapesten. Június 18-án a Budapest Arénában egy fantasztikus előadással. Jegyek most még kaphatók a livenation.hu oldalon.
4: Július 15 és 18 között Veszprém Fest. Érkezik a latin Grammy rekorder Juanes. A blues rock díva Beth Hart. Az elektronikus zene úttörője a Kraftwerk. És a stílusikon Pink Martini. Jegyek veszprémfest.hu.
5: Szeretettel várunk benneteket június 7-én délelőtt a varázslatos római parton, a Mi Amor hűs kertjében egy fantasztikus nyári pagonyfestre. Lesz koncert, színház, dedikálás, kézműveskedés, sőt még tombola is. Egy igazi családi program a Dunapartján, ahova velünk tart többek között Bergi Judit, Dániel András, Pánsztohi Panka, Kertész Erzsi és Agó Csíris. Jegyeket a pagony.hu/programok oldalon találsz. Várunk!
6: Profit és stabilitás a jövő portfóliója. Millás Est élő uzsonna kamat meetup és Business Fest Rádiókafé afterparty. Szakszerűen, de érthetően a Millás reggelivel és szakértő vendégeivel. Szakmai partnereink Nemzeti Innovációs Ügynökség KPMG. Június 11-én este 6-tól kiássuk a kincses lábikát virtuális rádióstúdiónkban a Business Festen. Részletek és regisztráció radiokafé98.hu. A helyszín Cyborg Templar fél öttől pörgeti a lemezeket. Akkor short vagy long?
7: Az a szép zöld gyep. Az fog nekem nagyon hiányozni. Az a gyep.
6: Aj, dehogy fog. Kertészkedj idén-nyáron is a Rádió Café DJ-ivel a Dürer kertben. Ahol alkalmanként este 6-tól zárásig a Café rezidensei szolgáltatják a zenét. Június 18-án csütörtökön a főkertész Tipsa. Van grebjéd? Június 18-a Dürer kert Tipsa.
2: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik a Rádió Cafén.
8: A nyári táborban életemben először úsztam medencében. Hatalmas volt!
9: Nem kell a Balaton, hogy emlékezetes legyen a nyár. Idén az Ökumenikus Segélyszervezet 1000 rászoruló gyerek táboroztatását tűzte ki célul. Hívd a 1353-at és támogasd felzárkózásukat 500 forinttal. 1353. Nyújtsunk együtt kapaszkodót a rászoruló gyerekeknek. Készült az Ökumenikus Segélyszervezet megbízásából.
2: Társadalmi célú hirdetést hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
10: Érkeznek az uniós pénzek, 10 milliárd euró jön a helyreállítási alapból. Megszüntetnék a politikai plakátokat. A saját pártársai is szembeszálltak Trumppal. Változékony, de koranyáriasan meleg időnk lesz. Jó napot kívánok, a mikrofonnál Schmidt Andi. 10 milliárd euró jön a helyreállítási alapból Magyarországra, mondta a közlekedési és beruházási miniszter a kormány szóvivői tájékoztatón. Ehhez eddig nem fért hozzá az ország, mivel a kifizetéshez szükséges úgynevezett szuper mérföldköveket nem teljesítette a korábbi kormány. Vitézi Dávid arról is beszélt, hogy a pénzek felhasználását egy új tervben kell rögzítenie a kormánynak, ezzel párhuzamosan az országgyűlésnek egy korrupció ellenes törvényt is el kell fogadnia. A kohéziós alapból is kap majd Magyarország 4,2 millió eurót, ezt 2029-ig kell felhasználni. Ebből a pénzből közösségi közlekedésre, környezetvédelmi, árvízvédelmi fejlesztésekre és aszály elleni védekezésre lehet költeni. Vitézi beszélt arról is, hogy 2 milliárd eurós tőkeemelés útján a kis- és középvállalkozások fejlesztésére fognak új támogatási programot indítani, hogy javítsák a versenyképességet. Egy bérlakás és kollégium fejlesztési program is indul majd, a Hév és a vasúti állományt 2,2 milliárdos tételben újítják fel. Szeptember végéig eltűnhetnek az óriás plakátok a közterületekről. A javaslat szerint a jövőben közterületen legfeljebb 15 négyzetméteres reklámfelületek helyezhetőek el. A homlokzatokat borító nagy reklámhálók és gigaplakátok így megszűnnének. A tervezet emellett tiltaná azokat a hirdetéseket, amelyek gyűlöletkeltésre alkalmasak, illetve sértik az emberi méltóságot. A szabályok a kiskorúakra káros tartalmak politikai reklámokban való megjelenítését is tiltják. Megkezdődtek a szakmai egyeztetések az oktatás jövőjéről, tájékoztatott a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezetének ügyvivője. Nagy Erzsébet elmondta, hogy a kormányzattal együtt keresik a választ a legfontosabb kérdésekre, köztük a pedagógus hiány kezelésére, illetve a tananyag átdolgozására. A párbeszédbe a tervek szerint a diákok képviselőit is bevonják. Vízminőség mérő bóját telepítettek a Velencei tóra a vízügyi szakemberek. Az eszközt a tó alacsony vízállása, valamint a változások folyamatos monitorozása érdekében helyezték ki. A rendszer egyebek közt méri a vízben oldott oxigén és a klorofil szintjét is, közölte az Országos Vízügyi Főigazgatóság. Közben megjelent egy homokpad a Balatonban. A tóvíz szintje ma mindössze átlag 83 centi, ez nagyon kevés, és jóval elmarad az ilyenkor megszokottól. Emiatt lehet az, hogy Balatonfenyvesnél ismét kirajzolódott az a homokos terület, amit a helyiek Majom-szigetnek neveztek el. A számítások szerint 100-150 mm eső hiányzik a területről. Saját pártársai fordultak szembe az amerikai elnökkel, számolt be a CNN. Több mint egy tucat republikánus képviselő a demokratákkal együtt több milliárd dollárnyi támogatást szavazott meg Ukrajnának. A javaslat szigorú szankciók bevezetését szorgalmazta Oroszország ellen. A törvénycsomag 500%-os vámot vet ki minden orosz import árura, továbbá megtiltja az orosz nyersolaj behozatalát az amerikai piacra. A javaslat katonailag is támogatja Ukrajnát egy 8 milliárd dollár értékű fegyver eladási programmal.
2: Időjárás a Rádió Cafén.
10: Marad ma is a változékony idő. A Dunántúlon erősen borult lesz az ég, míg keleten legfeljebb gyenge felhők szűrhetik a napsütést. Késő délutántól többfelé megvastagszik a felhőzet, és helyenként eleredhet az eső is. A Dunántúlon megerősödik a szél. Napközben általában 24-29, késő este 12-22 fok lesz. Északnyugaton lesz hűvösebb. A hétvégén többnyire napos, kora nyári időre számíthatunk.
2: Híreket hallottatok a Rádió Cafén.
11: Séj az aranyhíd vendéglő, majd a jakitán.
2: Daily Mix felnőtt diszkó. A mai mixet George Mihály készítette.

0: Sej az aranyi vendéglő, ajtaja kitár.
1: A Rádió Café gurmé zenei válogatását, a Daily Mixet hallottátok. A mai DJ George Mihály volt. A hősök, akik még 30 kiló lemezzel mentek buliba.
2: This guy is a professional.
1: Akik nem ijednek meg, ha letesznek eléjük két igazi lemezjátszót.
2: Going after him could be very dangerous.
1: Akik a beatmixet még ma sem a gépre bízzák.
3: Takes place in ancient Japan.
1: A négy szamuráj visszatért a rádiókaféra.
4: Yo, what the hell are you?
1: Rob, Marvin, Infragandhi és Cyborg Templar. A sokat látott harcosok, akik még ma is kimernek állni puszta kézzel. Long Track. Egy órás klasszikus mix minden szombat este 11-től éjfélig.
2: This is a substance of the way of the samurai.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
5: Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le, és jó utat! Rádió Café, van barátod! Mi lesz a privát vagyonokkal? Hogyan működik majd a vagyonadó? Milyen változásokat hoz 2026 a bizalmi vagyonkezelés, az alapítványok, a magántőke alapok terén? Mi vár a magyar gazdaságra és a tőkepiacokra? Vegyen részt a Klasszis Investment and Wealth Management Summit 2026 konferencián. Hallgassa meg a legjobb szakértőket, és tudja meg, hogyan védheti meg és gyarapíthatja vagyonát a változó környezetben. Regisztráljon most a rendezvények.klasszis.hu oldalon. Tenerife, az egyik legbiztosabb nyári úti cél Európában. Napsütés, strandok és élmények az egész családnak. Most akár 30% kedvezménnyel, charter feltételekkel foglalható a Viasail Travelnél. Teljes utazási csomag, kényelmes szervezés. Részletek viasailtravel.hu. Viasail Travel, a Kanári-szigetek specialistája.
1: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
6: Budapesten tárgyalt az ír miniszterelnökkel Magyar Péter. Több politikust is letartóztattak az óbudai korrupciós ügyben. Irán továbbra is akadályozza nukleáris létesítményeinek ellenőrzését. Változékony, de koranyáriasan meleg időnk lesz. Jó napot kívánok, a mikrofonnál Schmidt Andi. 10 milliárd euró jön a helyreállítási alapból Magyarországra, mondta a közlekedési és beruházási miniszter a kormány szóvivői tájékoztatón. Ehhez eddig nem fért hozzá az ország, mivel a kifizetéshez szükséges úgynevezett szuper mérföldköveket nem teljesítette a korábbi kormány. Vitézi Dávid arról is beszélt, hogy a pénzek felhasználását egy új tervben kell rögzítenie a kormánynak. Ezzel párhuzamosan az országgyűlésnek egy korrupció ellenes törvényt is el kell fogadnia. Budapesten fogadta Mihály Mártin ír miniszterelnököt a magyar kormányfő. Magyar Péter kiemelte, Magyarország és Írország között nincsenek vitás kérdések. A magyar miniszterelnök elmondta, hogy Budapest támogatja a jövő hónapban kezdődő ír uniós elnökség fő célkitűzéseit, különösen az európai versenyképesség erősítését és az alapvető uniós értékek érvényesítését. Az ipari termelés volumene 0,9%-kal meghaladta az egy évvel korábbit áprilisban. A szezonálisan is munkanaptényezővel kiigazított ipari kibocsátás az előző hónaphoz viszonyítva 1,1%-kal csökkent, derül ki a KSH első becsléséből. A feldolgozó ipari alágak többségében csökkent a termelés, a járműgyártás, illetve a számítógép elektronikai optikai termék gyártása bővült. Korrupcióval gyanúsított fideszes, MSZP-s, valamint momentumos politikusokat tartóztattak le az óbudai vesztegetési ügyben. Az érintettek között van Őrsi Gergely második kerületi polgármester, elődje Láng Zsolt fideszes, valamint Molnár Zsolt korábbi MSZP-s országgyűlési képviselő is. A döntés ellen valamennyien fellebbeztek. A gyanú szerint vesztegetési pénzeket fogadtak el parkfenntartási és közétkeztetési szolgáltatásokat végző cégek vezetőitől. Összesen 2,5 milliárd forint vesztegetési pénzről lehet szó. Tovább erősödik az aszály az ország nagy részén, közölte a Hungaromet. A szakemberek szerint a kalászosok, a repce és a nyári kapásnövények egyaránt csapadékhiánnyal küzdenek. Az Alföldön és a Dunántúl északkeleti térségeiben különösen száraz a talaj, helyenként több mint 100 mm-nyi nedvesség hiányzik. Az őszi búza és a repce fejlődését már érzékelhetően visszavetette a tavaszi csapadékhiány, ezért több térségben alacsonyabb termés átlagokra számítanak. A jövő hét elejéig tovább melegszik az idő, a hőmérséklet helyenként meghaladja a 30 fokot, ami tovább növelheti a szárazságot. Továbbra is akadályozza Irán nukleáris létesítményeinek ellenőrzését, közölte a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség. Teherán csak egy helyen engedte meg a vizsgálatot, miközben több mint 20 nukleáris objektummal rendelkezik. Jelenleg nem lehet ellenőrizni sem az urándúsítás leállítását, sem a magasdúsítású hasadóanyagkészletek nagyságát. Az ügynökség azonnali hozzáférést kér az iráni atomenergia létesítményekhez.
1: Időjárás a Rádió Cafén.

0: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. Kulturális hírek és programajánló a Rádió Cafén.
1: Kulturális híreink következnek itt a Rádió Cafén 2026. június 5-én, 13 óra 5 perc van, a mikrofonnál Schmidt Andi.
0: Fesztivál.
1: Ránki Fülöp és Paja Bea lesznek a Budapesti Vonósok Kamarazenekar idei vendégei az Óbudai Zene Zug Fesztiválon, amelyet június 5-e és 7-e között rendeznek meg az Óbudai Társas Körben. A nyáresti koncerteken Liszt Ferenc, Richard Strauss, Orbán György és Doknányi Ernő klasszikus művei mellett könnyedebb feldolgozások is teret kapnak majd. Június 5-én országos zeneiskolai versenyeken győztes tehetségekkel lépnek fel a zenekar művészei. Június 6-án Ránki Fülöp, 7-én pedig Paja Bea lép színpadra a vonósokkal. A koncertmester Pilz János, a házigazda Mácsai János lesz. A hétvégi eseménysorozat idén is gulyás partival és beszélgetésekkel zárul a Kródi negyed patinás épületében.
0: Koncert.
1: Az eredetileg meghirdetettnél nagyobb helyen, az Akvárium Klubban tartják meg Triki június 9-i budapesti koncertjét, közölte a szervező Live Nation. A világhírű brit trip-hop rapper, producer fellépése két hónappal az esemény előtt már teltházas lett, és ezért döntöttek úgy, hogy az A38 hajó helyett az Akvárium Klubban lesz az esemény. Az 58 éves Triki Bristolban született és nőtt fel. Nehéz gyerekkorából a zene jelentette a menekülést, először a Wild Bunch-ban kezdte, ebből nőtt ki később a Massive Attack, amelynek 1988 és 95 között volt a tagja. Szóló előadóként 1995-ben jelentette meg debütáló albumát, amely a brit lista harmadik helyéig kúszott. Triki a kezdetektől a bristoli underground színtér egyik meghatározó alakja, a trip-hop zenei műfaj egyik úttörője volt. Dalait múltja miatt gyakran lengi be, egyfajta sötét atmoszféra. Eddig 14 stúdióalbumot adott ki, a legutóbbit 2020-ban, Fall to Pieces címmel. Karrierje során olyan művészekkel alkotott együtt, mint Terry Hall, Björk, Alanis Morissette, Grace Jones vagy PJ Harvey. David Bowie is a rajongói közé tartozott. A közlemény szerint a május 10-én az Egyesült Királyságban induló idei turnéjára repertoárjának merész újragondolását tervezi.
0: Fesztivál.
1: Hazai és külföldi előadók koncertjei, a fesztivál múltját bemutató fotó és hangszerkiállítás, valamint mesterkurzusok várják az érdeklődőket a 20. Balatonfüredi Nemzetközi Gitárfesztiválon. Június 20-a és 27-e között, tehát Füred a gitárzene európai központjává változik. Az Ötvös József, Lisztdíjas gitárművész által életre hívott fesztivál délelőtti mesterkurzusain a hazai és nemzetközi növendékek, a világ neves professzoraitól tanulhatnak nyilvános órák keretében. Az érdeklődők láthatják a Gitárfesztivál 20 éve Balatonfüreden című jubileumi fotókiállítást, a tárlat mellett egy hangszer kiállítás is helyet kap, ahol a látogatók neves hazai és külföldi hangszerkészítők, köztük Fogas Viktor, Késmárki Levente mester gitár építő munkáit és modern gitáros felszereléseket ismerhetnek meg. Az esti hangversenyeken a nemzetközi gitáros elit tagjai lépnek színpadra, a Vasari Galériában és a Kisfaludi Galériában. Az első napon, június 20-án a horvát Croatian Guitar Quartet a klasszikus mesterművek és a modern mediterrán darabok dinamikus fúzióját szólaltatja meg. A fesztivál többi napján fellép többek között Zorán Dukic, az amszterdami és a hágai királyi konzervatórium tanára, Petri Csekó világhírű szólista, számos nemzetközi díj birtokosa, a Zagrebi Zeneakadémia egyetemi professzora. A fesztivál záró napján, június 27-én lesz a spanyol Andalusian Guitar Quartet Kála koncertje, az együttes a tradicionális andalúz életérzést és a spanyol gitárhagyományokat a flamenco ritmusokkal ötvözi a közlemény szerint.
0: Programajánlat a HelloHungary.hu-tól.
2: A tihanyi tájházak épületei tipikus tihanyi házak, amelyek a félsziget egyedi falu képének jellegzetes elemeit őrzik. Két dolog teszi különlegessé ezt a tájat, a helyi építőanyag és az építkezés módja. A bazaltufa, a kékes-szürke vulkanikus kőzet mindenütt megtalálható volt a félszigeten. A házak, pincék, a gazdasági épületek, sőt még a kerítések is ebből készültek. A Balaton környékén egyedül a Disznósi Társaság Halász C háza maradt fenn. Itt őrizték a C jelképeit, a C ládát, a C pecsétet, valamint a C korsót, és a C gyűléseit is itt tartották. A halászat a félsziget fő megélhetési forrását jelentette. Az itteni halászok 10 fős úgynevezett bokrokba szerveződtek, és tölgyfából vájt bödönhajókkal vagy lapos fenekű barkákkal jártak ki a vízre. Mit rejt a Balaton egyetlen fennmaradt halászcéháza? A kiállítás értékét a tárgyak sokasága adja. A faragott támlájú székek, a festett ládák és a karcolt, vésett mintákkal díszített bútorok a paraszti kézművesség kiemelkedő példái. A dohányzáshoz és pipázáshoz kapcsolódó eszközök a korabeli társas együttlétek hangulatát idézik. Különleges tárgy a cibék nevű eszköz, amely a jég alatti halászatnál a háló kiemelésére szolgált. Aki megszegte a halász C szabályait, büntetésként ezzel lógatták fel a mestergerendára. A halász C ház másik érdekessége a füstös konyha. A Balaton felvidéken ezek a konyhák a 20. század első felében még a paraszti háztartások szerves részét képezték, főként a szerényebb vagy idősebb családoknál. Ezekben a helységekben szabad tűzön főztek, a füst a kétrészes ajtón keresztül távozott. A kiállított tárgyak között ott találjuk a régi tűzcsiholókat, a tűzikutya állványokat és a vaslábosokat, amelyeket a szabad tűzön használtak. Ezek a régi használati tárgyak a hétköznapi élet nehézségeit és a paraszti találékonyságot is jól tükrözik. A Tihanyi gazdaház a fejlettebb népi építészet példáját képviseli. A konyha szabadkéményes volt, így a füst gyorsan távozott. Ebből a helységből át lehetett járni a többi szobába. A tornác beépítésével új lakóhelységet alakítottak ki, ami a korszak modernizációját és a tér okos átalakítását tükrözi. A konyhában a paraszti háztartás központi elemével, a tejfeldolgozással ismerkedhetünk meg. Végigkövethetjük, milyen aprólékos és kitartó munkával készült a vaj az aludtejből vagy a tejfölből a furcsa nevű zurboló segítségével.
0: Fesztivál.
1: Augusztus 13-a és 16-a között rendezik meg a 25. Szavária történelmi karnevált Szombathelyen. A jubileumi programsorozatra egész nyáron át közösségi eseményekkel készül a város. A fesztivál koncepciója a Best of 25 jegyében idézi fel az elmúlt negyed század legsikeresebb pillanatait. Visszatérnek korábbi közönségkedvencek, valamint olyan fellépők és szereplők is, akik meghatározói voltak a 2000-es évek első karneváljainak. A szervezők tájékoztatása szerint bővül a hagyományos karneváli felvonulás. Nagyobb létszámban vesznek részt civil közösségek, cégek és hagyományőrző csoportok, emellett új óriásbábok is készülnek, valamint Székesfehérvárról érkező királybábok is színesítik a menetet. A szervezők közösségi mozaik készítését is meghirdették, amelyet a történelmi témaparkban készítenek el, emellett 25 tő Szavaria Fantázia nevű rózsát ültetnek el a városban, amelyek örökbefogadására magánszemélyek és vállalkozások is jelentkezhetnek. A jubileum alkalmából reprezentatív emlékkötet is készül a karnevál történetéről, valamint kiállítás nyílik az elmúlt 25 év relikviáiból. A karnevál fellépői között lesz Geszti Péter, az Anima Sound System, a Szavária szimfonikus zenekarral közösen, Betonhofi, a Kerekes Band, valamint több hazai és nemzetközi hagyományőrző és zenei formáció.
0: Kulturális híreinket hallottátok. Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén. A következő órában nem csak zenét, hanem sok tudást is sugároz a rádiókészülék. De figyeljetek, mert év végén vizsga!

Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén. Öt srác összeállt, és úgy keverik a blues-t meg a rockot, mint a bort és a szódát. A fröccs arányait nem kétharmad, hanem négynegyed. De majdnem ugyanolyan jól tud esni egy nyári estén. A 2022-ben alapított The Cliff Band zenei stílusát leginkább alter blues rockként definiálják, amely néha jazz és pop elemekkel egészül ki. Bemutatkozó koncertjüket Szentendrén a Dömör kapu rengetegben tartották, ahol a backstage az erdő volt. Ez ihlette első kislemezük címét is.

Sziasztok, László Boldizsár vagyok a Kotonból. A Koton Club Singersből, vagy operaénekes, vagy nevezzük minek. Mostantól van barátod, mert itt ülök veletek, és hallgatjátok a Rádió Café 98.0-át. Van barátom.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: Selena Jones, amerikai jazz és kabaré énekesnő, először eredeti nevén Joan Elizabeth Shawként kezdett énekelni. A csökkenő sikerrel és az amerikai rasszizmussal szembesülve a 60-as évek közepén változtatta meg nevét. Annyira szerette Sarah Vaughan hangját és olyannyira bálványozta Lena Horne eleganciáját, hogy a kettőt egybe gyúrta. Így született Selena, a Joanból pedig egyszerűen Jones-t csinált.

0: ne menjetek el! A műsor a szünet után folytatódik.
1: Anya, mi az az a sény? Hogy kerültünk ide?
2: Nem tudom, Misa. Pedig a nagy gesztenyafánál szoktunk balra fordulni. Ugye?
0: Vesszel velünk te is! 100 hold. Barangolás a gyerekkultúra erdejében minden péntek este 9-kor a Rádió Cafén. Gyerekkönyvekről felnőtteknek. Mit, mikor és miért olvassatok, hallgassatok és nézzetek. Trendek, megjelenések, beszélgetések szerzőkkel és a kapcsolódó szakmák művelőivel. 100 holdon ez mind bőven elfér. A túravezető Weiser Alinda, aki a pagony iránytűjével mutatja meg, merre induljunk.
2: És hol vannak a gyerekek?
0: Olvasnak. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén. Sokan kértétek, ezért elkészítettük. Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és hajrá! Rádió Café, van barátod. Madeira, a nyugalom és a különleges élmények szigete. Lélegzetelállító tájak, romantikus hangulat és aktív kikapcsolódás vár párokra és családokra egyaránt. Heti 2 közvetlen indulás Budapestről, charter feltételekkel és akár 25% kedvezménnyel. viasailtravel.hu. Viasail Travel, Madeira specialistája.
3: Az a szép zöld gyep. Az fog nekem nagyon hiányozni, az a gyerek.
0: Aj, dehogy fog! Kertészkedj idén-nyáron is a Rádió Café DJ-ivel a Dürer kertben. Ahol alkalmanként este 6-tól zárásig a Café rezidensei szolgáltatják a zenét. Június 18-án csütörtökön a főkertész Tipsa. Van gerebjéd? Június 18-a Dürer kert Tipsa. Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén.

tűnt fel először a Haba tetején című debütáló albumával a hazai könnyű zenei világban. Reggeli dal című szerzeménye egyedi, különleges zenei világa miatt vált ismerté. A zenei játékosság és sokszínűség épp úgy sajátja előadóként, mint dalszerzőként. Szeder stílusa, szókimondó dalszövegei varázslatosak, néha megfogalmazzák azt, amit nem merünk magunkról mindig kimondani.

Rost Andrea operaénekes vagyok. Nagyon nagy szeretettel jöttem a Rádió Caféba. Mindig nagyon jól érzem itt magam, mindig fantasztikus beszélgetéseket folytatunk, és tényleg barátként jövök már ide ebbe a stúdióba, úgyhogy nagyon szépen köszönöm.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: J.P. Bimeni a burundi királyi család leszármazottja, ám az afrikai országban kitört polgárháború miatt 93-ban el kellett hagyni a hazáját. Miután az iskolában rálőttek, a kórházban pedig megmérgezték. A jóval nyugisabb légkörű Wales-ben kötött ki, ahol első fizetéséből 4 Best of CD-t vett a helyi lemezboltban. Így Ray Charles, Otis Redding, Bob Marley és Marvin Gaye lettek számára a szabadság hangjai. Később Londonba költözve összeállt a spanyol The Black Belts zenekarral. Együtt sikerrel idézik meg a 60-as, 70-es évek Motown és Stax hangzását. A nemzetközi soul válogatott a 2018-as Mathematics szövegében a szerelmet megoldhatatlan egyenletként prezentálja.

Szevasztok, Jeli Gergő vagyok a Makarenko zenekarból. Ha nem akartok az élettől még nagyobb pofonokat kapni, akkor a Rádió Cafét hallgatjátok.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: Lázár Domokos és Lázár Ágoston. Na, ők a Lázár tesók. Domokos 3 évvel idősebb, mint Ágoston. Ezért aztán csak 1 év különbséggel kerülhetett be az Esti Kornél zenekarba. A két testvér majd csak később kezdett el duóban zenélni, amikor úgy érezték, van annyi személyes mondani valójuk, amellyel érdemes kiállni a színpadra. Két gitárral, két énekhanggal, akusztikus hangzással és sok új színnel.

0: Kicsöngettek. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: Előfordult már önökkel, hogy egy dallam vagy ritmus azonnal olyan érzést keltett, mintha már évtizedek óta ismernék. Vajon mi okozza ezt a jelenséget? Egy bizonyos harmónia? Frekvencia? Esetleg több környezeti tényező együttállása?
0: Daydream. A műsor, amelyben a hangsúly a dallamon és a ritmuson van. Jazz, funk, blues és folk experimentális fúziója, trip-hop, tropicália, highlife, psy-rock, és amit még tipszá hozzávegyít.
2: Alright, DJ, put the needle on the record.
0: Daydream minden vasárnap délután 1-től 2-ig a Rádió Cafén. Zavarnak a szürke hétköznapok?
3: Mm-hmm, nagyon.
0: Amikor még azt a statisztikát sem hiszed el, amit te magad hamisítottál? Van erre megoldásunk. Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
4: De hol?
0: Túl az Óperencián, az Üveghegyen is túl, ott, ahol a kurtafarkú kismalac tűr.
4: Ez komoly, mert viccnek durva lenne.
0: Millás reggeli, a csodalámpás négyes fogat minden hétköznap reggel megvilágítja, miért érdemes mégis felkelni.
5: De miért?
0: Nem figyeltél? Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli a Rádiókafén. Csak akkor fáj, ha nevetünk.
6: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller autócsalád tagja. Autók szeretettel.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
6: Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádiókafé applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádiókafé. Van barátod!
7: Július 15 és 18 között Veszprém Fest. Érkezik a latin Grammy rekorder Juanes. A blues rock díva Beth Hart. Az elektronikus zene úttörője a Kraftwerk. És a stílusikon Pink Martini. Jegyek veszprémfest.hu.
8: Július 5-én igazi folk fesztivállal érkezik a Csík zenekar a Budapest Parkba. Közreműködik a Szabó Balázs bandája, a Besodrom, Szalonna is bandája, Törőcsik Franciska, Mező Misi és Vecsei Há Miklós. A koncertek között táncház. Csík zenekar, július 5. Jegyek budapestpark.hu.
9: Ne maradj le a Light Art Múzeum eddigi leglátványosabb kiállításáról. Már csak június 30-áig látogatható. És ezen a tárlaton búcsúzik 4 év után az ikonikus Zeppelin formájú immerzív terünk a csarnok közepén. Ez a 2000 négyzetméteres, 360 fokos vetítés egyedülálló, zsigeri élményt nyújt és páratlan a régióban. Ha még nem láttad, vagy megnéznéd újra, ne halogasd! Már csak június 30-áig látható az egykori Hold utcai piac műemléképületében. Light Art Múzeum.
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. Hírek következnek a Rádiókafén.
10: Érkeznek az uniós pénzek, 10 milliárd euró jön a helyreállítási alapból. Megszüntetnék a politikai plakátokat. A saját párttársai is szembeszálltak Trumppal. Változékony, de koranyáriasan meleg időnk lesz. Jó napot kívánok a mikrofonnál, Schmidt Andi. 10 milliárd euró jön a helyreállítási alapból Magyarországra, mondta a közlekedési és beruházási miniszter a kormány szóvivői tájékoztatón. Ehhez eddig nem fért hozzá az ország, mivel a kifizetéshez szükséges úgynevezett szuper mérföldköveket nem teljesítette a korábbi kormány. Vitézi Dávid arról is beszélt, hogy a pénzek felhasználását egy új tervben kell rögzítenie a kormánynak, ezzel párhuzamosan az országgyűlésnek egy korrupció ellenes törvényt is el kell fogadnia. A kohéziós alapból is kap majd Magyarország 4,2 millió eurót, ezt 2029-ig kell felhasználni. Ebből a pénzből közösségi közlekedésre, környezetvédelmi, árvízvédelmi fejlesztésekre és aszály elleni védekezésre lehet költeni. Vitézi beszélt arról is, hogy 2 milliárd eurós tőkeemelés útján a kis- és középvállalkozások fejlesztésére fognak új támogatási programot indítani, hogy javítsák a versenyképességet. Egy bérlakás és kollégiumfejlesztési program is indul majd. A Hév és a vasúti állományt 2,2 milliárdos tételben újítják fel. Szeptember végéig eltűnhetnek az óriás plakátok a közterületekről. A javaslat szerint a jövőben közterületen legfeljebb 15 négyzetméteres reklámfelületek helyezhetőek el. A homlokzatokat borító nagy reklámhálók és gigaplakátok így megszűnnének. A tervezet emellett tiltaná azokat a hirdetéseket, amelyek gyűlöletkeltésre alkalmasak, illetve sértik az emberi méltóságot. A szabályok a kiskorúakra káros tartalmak politikai reklámokban való megjelenítését is tiltják. Megkezdődtek a szakmai egyeztetések az oktatás jövőjéről, tájékoztatott a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezetének ügyvivője. Nagy Erzsébet elmondta, hogy a kormányzattal együtt keresik a választ a legfontosabb kérdésekre, köztük a pedagógus hiány kezelésére, illetve a tananyag átdolgozására. A párbeszédbe a tervek szerint a diákok képviselőit is bevonják. Vízminőség mérő bóját telepítettek a Velencei tóra a vízügyi szakemberek. Az eszközt a tó alacsony vízállása, valamint a változások folyamatos monitorozása érdekében helyezték ki. A rendszer egyebek közt méri a vízben oldott oxigén és a klorofil szintjét is, közölte az Országos Vízügyi Főigazgatóság. Közben megjelent egy homokpad a Balatonban. A tóvíz szintje ma mindössze átlag 83 centi, ez nagyon kevés, és jóval elmarad az ilyenkor megszokottól. Emiatt lehet az, hogy Balatonfenyvesnél ismét kirajzolódott az a homokos terület, amit a helyiek Majom-szigetnek neveztek el. A számítások szerint 100-150 mm eső hiányzik a területről. Saját pártársai fordultak szembe az amerikai elnökkel, számolt be a CNN. Több mint egy tucat republikánus képviselő a demokratákkal együtt több milliárd dollárnyi támogatást szavazott meg Ukrajnának. A javaslat szigorú szankciók bevezetését szorgalmazta Oroszország ellen. A törvénycsomag 500%-os vámot vet ki minden orosz import árura, továbbá megtiltja az orosz nyersolaj behozatalát az amerikai piacra. A javaslat katonailag is támogatja Ukrajnát egy 8 milliárd dollár értékű fegyver eladási programmal.
0: Időjárás a Rádió Cafén.
10: Marad ma is a változékony idő. A Dunántúlon erősen borult lesz az ég, míg keleten legfeljebb gyenge felhők szűrhetik a napsütést. Késő délutántól többfelé megvastagszik a felhőzet, és helyenként eleredhet az eső is. A Dunántúlon megerősödik a szél. Napközben általában 24-29, késő este 12-22 fok lesz. Északnyugaton lesz hűvösebb. A hétvégén többnyire napos, kora nyári időre számíthatunk.
0: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Kalóz Jacknek 100 van, a macskának 9, de neked csak egy. És rajtad múlik, hogy mivel töltöd meg. Egy életem magazin műsor Babik Edittel. Utazás, gasztró, wellbeing. Minden pénteken délután 2-től a Rádió Cafén. Egy életem. Játssz a világ összes színével. Egy életem. Babik Edit és vendégei a Rádió Cafén.
3: Sziasztok, Babik Edit vagyok. A hamarosan kezdődő műsoromban a well-being jegyében azt járjuk körbe, hogy hogyan tudjuk az étkezéssel, a táplálkozásunkkal támogatni a jól létünket, egészségünket. És nem csak a fizikai testünkre fókuszálunk, hanem a test, lélek és szellem egységének megőrzéséhez is kaptok majd jó tanácsokat. Vendégemmel már várunk benneteket a stúdióban, pár perc és kezdünk!

0: egy életem. Babik Edit és vendégei a Rádió Cafén.
1: Sziasztok, Babik Edit vagyok. A Wellbeing jegyében a mai műsorban azt járjuk körbe, hogy hogyan tudjuk az étkezéssel, a táplálkozásunkkal támogatni a jól létünket és egészségünket. És nem csak a fizikai testünkre fókuszálunk, hanem szó lesz a beszélgetésben a test, lélek, szellem egységének megőrzéséről is. És aki ebben a témában együtt gondolkodik ma velem, Csehi Pogány Frida, a Napfényes Gyógyközpont munkatársa, gyógynövény szakértő. Köszönöm, Frida, hogy a vendégem vagy ma, örülök, hogy itt vagy.
2: Köszönöm szépen a meghívást.
1: A jól létünk és az, hogy hogyan érezzük magunkat a bőrünkben, az nagyon nagy részt múlik azon, hogy mit fogyasztunk, mivel tápláljuk a testünket, mennyire vagyunk tudatosak a mindennapokban a táplálkozás területén is. Mik azok a legfontosabb dolgok szerinted, amit mi magunk otthon megtehetünk saját magunkért, a testünkért, a lelkünkért és a szellemünkért, és kezdjük akkor a testtáplálásával, az egészséges táplálkozás alapjaival.
2: Igen, amit említettél, ez a test, lélek, szellem egysége, ugye a holisztikus emberkép szerint, ugye ez nagyon fontos, hogy nem csak egy fizikai test vagyunk, hanem hogy van egy lelki részünk is, ahol szintén oda kell figyelni az egyensúlyra, illetve van egy ilyen szellemi transzcendencia felé való igényünk is, tehát így alkotunk egy teljes embert. De nagyon könnyen megfogható egyébként a fizikai létünkbe, illetve a fizikai táplálkozáshoz való viszonyunkban is az, hogy én hogyan vagyok önmagammal, hogyan vagyok a világban. Sokszor szoktam azt javasolni, hogyha nehéz önmagamra odafigyelni lelkileg, akkor fogjuk meg arról az oldalról, hogy akkor a fizikai táplálkozáson keresztül hogy tudok tenni azért, hogy én fizikálisan is jól legyek, és hogy ezzel támogassam az én lelki egyensúlyomat is.
1: Igen, sokszor beleesünk abba a hibába, hogy mondjuk egy túlsúlynál, vagy egy más élethelyzetben kitaláljuk, hogy fogyókúrázunk, hogy elkezdünk diétázni, ami persze jó, meg jó lehet, meg lehet ezt jól csinálni, de ugye itt a fókusz tényleg azon van, hogy tudatosan és fenntarthatóan tudjuk jól támogatni a testünket, és ezáltal természetesen az egész lény.
2: Igen, ez így van, és emiatt mondjuk az ilyen fogyókúra, vagy hogyha fogyni szeretnék, általában az szokott hosszú távon működni, hogyha életmódot változtatok. Tehát, hogy volt addig az életem, éltem így, ilyen olyan táplálkozással, vagy ilyen ritmusokkal, ami mondjuk nem felelt meg egészen az én valódi belső ritmusomnak az igényével, és akkor hogyan tudom ezt megváltoztatni, és hogyan tudok egy új életet kezdeni.
1: Hogyan tudom, hogy mi az én ritmusom? Vagy mi segíthet abban, hogy rátaláljak a saját ritmusomra?
2: Ugye vannak alapvető ritmusok, amiket jó, hogyha betartunk. Ugye a ritmusokat több oldalról is meg tudjuk közelíteni. Ugye az egyik az például, hogy a táplálkozási ritmusunk az meglegyen. Tehát, hogy nagyjából mindig ugyanabban az időben, ha valaki reggelizik, vagy gyümölcsözik, akkor nagyjából abban az időben legyen egy ebéd, legyen mondjuk egy vacsora, és ne az legyen, hogy hát éppen ma elfelejtett menni, és össze-vissza ettem aznap, vagy mondjuk ez ilyen rendszeresen visszatérő probléma. Meg lehet fogni a ritmust a légzésbe. Én mindig szoktam javasolni, hogy jó, hogyha a légző gyakorlatokat is bevesszük a mindennapjainkban, illetve a mozgásban is. Én azért szoktam olyan kardió jellegű mozgást javasolni, ami én azt gondolom, hogy hetente háromszor mindenképpen jó az egészségünk megőrzése érdekében, hogyha mozgunk, sportolunk. Mert hogyha ilyen kardió jellegű sportot, mozgást végzünk, futás, biciklizés vagy gyorsgyaloglás, ott mindenképpen muszáj a légzésemben megtalálni azt a ritmust, vagy azt a tempót, ami nekem komfortos, egy picit talán a komfortzónámon túl van, és így tudok a legkönnyebben a saját ritmusomhoz igazodni. És vagy olyan valakit kell magam mellé keresni, akivel hasonló a ritmusunk, vagy egy picit a másiknak gyorsabb, és akkor ezzel tud engem motiválni, de például ilyen mozgással könnyen lehet a ritmushoz visszakapcsolódni.
1: Egy picit térjünk vissza a légzésre. Mit jelent az, hogy a légzésben figyelek a ritmusra? Talán ez volt a legkiugróbb abból, amit mondtál.
2: Igen, ugye a mindennapokban, hogyha stresszben vagyunk, ugye ez manapság most már tényleg ilyen népbetegség, vagy ilyen népi tünetnek mondható el, hogy észesen veszem, hogy stresszben vagyok, és ilyenkor mindig felületes lesz a légzésem. Tehát egyáltalán nem lélegzek, nem használom ki a tüdőmnek a teljes kapacitását. Ez már önmagában is nagyon nagy stressz a testnek, hogy nem jut elég oxigénhez. És ez már utána egy ilyen negatív spirális lesz, hogy összeszűkülnek az erek, megfájdul a fejem, nem tudok úgy koncentrálni, ez is nyomasztani fog. Az emésztésem is amúgy a stressz hatására mindenképpen háttérben szorul, és ezzel az egyszerű eszközzel, ami ingyen van, és 5 perc alatt elvégezhető, ezzel már nagyon sokat tudok tenni, tehát mély, lassú belégzés és lassú szájon átvaló kilégzéssel tudom a stresszt csökkenteni.
1: Tehát orron át be, és szájon át ki.
2: Így van.
1: Van-e ennek valamilyen üteme?
2: Nagyon amivel... sokféle légző gyakorlat van, attól függően, hogy mire szeretnék, vagy hogy szeretnék hatni, de például a 4 ütemű légzés az egy ilyen. Tehát az azt jelenti, hogy mondjuk 4 egységnyi idő alatt, mondjuk elszámolok 4-ig vagy 5-ig, beszívom a levegőt, 4 egységig bent tartom, 4 egység alatt fújom ki, és 4 egység szünet. És ezt 5-6-szor mondjuk megismétlem, vagy pedig a váltott orjukú légzés is ilyen lehet, amikor az egyiket befogom, beszívom a másik orjukomon, és ezt váltogatom, hogy mindig az egyiken beszívom, a másikon pedig kifújom. Ez például egy savtalanító légzés is, ez segítheti a savbázis egyensúlyunknak az egyensúlyát.
1: Na akkor kanyarodjunk is vissza a táplálkozásra. Ugye azt mondtad, hogy a testünknek is van egy ritmusa. Hogyan tudjuk a táplálkozásunkkal ezt a ritmust támogatni, segíteni, hogy jól érezzük magunkat?
2: Az egészséges étkezésnek van 12 aranyszabálya, ami azt gondolom, hogy bármilyen étkezés irányzatnak megfelelő, tehát mindegy, hogy valaki éppen eszik húst, vagy nem eszik húst. Ezek olyan egyszerű dolgok, amikhez tudunk visszakapcsolódni ahhoz, hogy a mindennapunkban legyen egy ritmus. És ilyen például az, hogy reggel mondjuk mindig egy citromos vízzel indítom az étkezésemet. Ez például segíti a májnak a működését, a citromos víz az nagyon jó lugosító hatású, és a májnak minden olyan étel vagy ital nagyon segíti a munkáját, ami lugosító hatású a szervezetre. Vagy mondjuk délig csak gyümölcsöt eszem, egyféle gyümölcsöt. Ez is például az egyik aranyszabályhoz tartozik, hogy ne keverjem a gyümölcsöket, hiszen nagyon magas a cukortartalmuk, és ettől alkohol termelődik a szervezetben, ahogy összeerjed a gyomorban vagy a bélben. Tehát érdemes egyféle gyümölcsöt enni, és egy fél óra múlva ehetem a másik féle gyümölcsöt. Hogy meglegyen az ebédnek a ritmusa, hogy mindig nagyjából dél és egy között ebédeljek. Ez azért is fontos, hiszen a máj az 1 és 3 óra között pihen. Tehát, hogyha én 1 és 3 között eszem, akkor pont az ő pihenő időszakában dolgoztatom őt meg.
1: Honnan tudjuk, hogy 1 és 3 óra között pihen a máj?
2: Létezik egy olyan beosztás, hogy meridián óra. Ez a különböző szerveknek a meridián energetikai rendszeréhez tartozó ilyen segédlet, és be van osztva, hogy melyik szerveknek mikor van az aktív időszaka, és mikor van a passzív időszaka. És a májnak délután 1-től 3-ig van a passzív időszaka, és éjjel 1 és 3 között van az aktív időszaka. És például, hogyha a májamat túlterhelem olyan ételekkel, amik megnehezítik az ő működését, akkor például az lehet egy tünete, hogy éjjel 1 és 3 között még mindig megébredek. Hogyha rendszeresen fölébredek, ez például annak a jel, hogy a májam túl van terhelve. És ilyenkor érdemes olyan ételeket fogyasztanom, vagy olyan ritmusokat belevennem az életembe, ami azt segíti, hogy a májam is egy picit meg tudjon pihenni.
1: Szerintem a májra egy picit később térjünk még vissza, mert azt veszem ki a szavaidból, és én is úgy tudom, hogy valóban az egyik központi szerv, ami nagyon sok mindenre befolyással van, viszont igen, nagyon könnyen tudunk bánni vele, hogyha ha jól van, bánunk, igen, vele, úgyhogy a májra térjünk vissza, most még csak gyorsan fussunk végig, hogy a táplálkozás hogyan épüljön föl. Ugye említetted, hogy délelőtt fogyasszunk gyümölcsöt, ha lehetséges egyfajtát, hogy ne induljon el az erjedés a sokféle gyümölcstől.
2: Így van, igen.
1: Mi legyen mondjuk a főétkezés, és hogyan zajlik utána a napi folyamat?
2: Igen, ugye nem mindegy, hogy milyen típusú ételt melyik napszakban fogyasztok. Van egy olyan nézet vagy alapszabály, hogy a gyümölcs az frissít, a gabona táplál, a zöldség pedig tisztít. Tehát, hogy a gyümölcsnek inkább délelőtt legyen a dominánsabb fogyasztása, a gabonát azt egyem délbe, akkor egyek inkább többet és tartalmasabb táplálóbb ételeket, és este pedig zöldségben gazdag, főleg zöldséget domináló ételeket fogyasztjak, de az nagyon fontos, hogy minden főétkezéshez együnk nyers ételt. Hiszen az élő étel az elengedhetetlen az élő szervezetnek, és így mondjuk fele-fele arányba legyen, hogy mondjuk a tányéromnak a fele legyen friss zöld étel, zöldségek, vagy saláta, valamilyen saláta, és a többi az pedig lehet mondjuk valamilyen gabona, és az egyéb mondjuk hüvelyesek, vagy egyéb ételek.
1: Ha sem mindegy, hogy milyen körülmények között fogyasztjuk el ezeket az ételeket, nagyon támogathatja a körülmény is, hogy hogyan hat ránk az az étel, meg maga a rágás is.
2: Ez így van, igen. Azt szerintem ez az egyik legnehezebb a mai embernek, igen. hogy ne kapkodva együnk, igen. hanem annak az evésnek az idejét megadjuk, és megtiszteljük önmagunkat is azzal, hogy leülünk, és nyugodtan fogyasztjuk el azt az ebédet, vagy azt a vacsorát. Lehetőleg úgy, hogy nem a telefonomat nézegetem, de ugye a szájban kezdődik az emésztés, tehát annyiszor kéne megrágnom az ételt, hogy majdnem folyékony legyen, tehát gyakorlatilag egész nagy darabokat nem is lenne szabad lenyelnem. Mert ezzel már elősegítem az emésztést, hiszen a szájban is sok olyan enzim van, ami megindítja az ételnek az emésztését. Hogyha már ilyen nyugodtan tudok enni, akkor egészen biztos, hogy nem eszem túl magam, tehát ugye ha kapkodva eszem, nem érzem, hogy mikor laktam jól, de hogyha lassan, komótosan jól megrágtam az ételemet, akkor sokkal előbb észre fogom venni, hogy most már elég és jól laktam, tehát legalább fele annyit fogok enni egész biztosan, mint amennyit mondjuk a szemem kívánna.
1: Igen, egyébként ez is nehéz.
2: Ez így van, de tényleg az egyik ilyen titka az, hogyha lassan eszem, akkor jól lakok vele. Tehát keleten ennek sokkal nagyobb kultúrája van, hogy megvan adva a módja, és nem kapkodnak, hanem akár egy szociális eseményként is felhasználják mondjuk a közös étkezést.
1: Igen, hát ez társadalmi berendezkedésen is múlik, úgyhogy sajnos ebben is van mit tanulnunk. Mi a helyzet a folyadékbevitellel?
2: Egy felnőtt embernek a napi minimum szükséglete az a 2 liter tiszta víz. Itt elsősorban tiszta vízről beszélünk. Ennyi kell ahhoz, hogy megfelelő módon tudjanak mondjuk a kiválasztó szerveink működni. Tehát a vese ki tudja választani azokat az anyagokat, amire nincsen szükségünk, hogy a bél jól tudjon működni. Tehát ez a minimum, de hogyha vannak olyan tevékenységeink, ami azt kívánja, hogy megemelje még ezt a mennyiséget. Ilyen például, hogyha olyan munkám van, hogyha sokat beszélek. Mert a beszédben nagyon-nagyon sokat párologtatunk. Tehát ez, hogyha valaki sokat szokott beszélni, el szokta érezni, hogy fú, most már annyira kiszáradt a szám, hogy muszáj innom. Vagy hogyha sportolok például. Tehát a 2 liter az a minimum, és inkább a fölött, és akkor ezek mellé jöhet mondjuk a gyümölcs, meg a gyümölcsben lévő folyadék, tehát mondjuk egy dinnye, az például nagyon lédús, tehát nyilván azt hozzá lehet számolni, de én a leveseket azért nem szoktam beleszámolni, mert a levesben biztos, hogy van só, a só az pedig megköti a vizet, tehát az pont ezt a fajta jótékony hatását azt nem segíti elő a folyadék bevitelnek.
1: Étkezés közben, előtt, után hogyan ajánlott folyadékot fogyasztani?
2: Igen, az például egy árulkodó jel lehet, hogyha étkezés közben szomjas vagyok. Az azt jelenti, hogy nincs elég nyál a számban, tehát nem ittam eleget előtte. Szerintem sokkal könnyebb délelőtt sokat inni, tehát hogyha délelőtt rászokom, hogy mondjuk megiszom egy-másfél litert, és étkezés előtt egy fél órával tudatosan megiszom egy pohár vizet, az már azt segíti, hogy a gyomor nyálkahártya előkészüljön az ételnek a fogadására, és egészen biztosan nem leszek szomjas közben. De ha mégis szomjas leszek az ételek között, azért van a zöld saláta, vagy a gyuborka, aminek a nedvesség tartalma ezt tudja segíteni, illetve érdemes az étkezés után legalább 2 óráig nem inni szintén semmit, hiszen ezzel, hogyha ráiszom valamit az ételre, akkor az felhigítja a gyomorsavamat, és megint kedvezőtlenül fog hatni az emésztésemre.
1: Nagyon jó enni, de néha nagyon jó nem enni. És ugye erről szólnak a tisztítókúrák, a böjtök, és akár ki is léphetünk a táplálkozás síkjából más területre is. Mi a jelentősége egy tisztítókúrának, egy böjtnek?
2: Igen, ahogy mondod, ez lehet egy fizikai oldalról megfogott tevékenység, ahol mondjuk visszaveszek bizonyos ételeknek a fogyasztását, tehát ugye nagyon sokféle böjt létezik. Van, hogy mondjuk azt mondom, hogy én cukorböjtölök, hogy nem eszem semmilyen finomított cukrot, vagy mondjuk nem eszem semmilyen gabonát, hanem csak zöldséget eszem, vagy van a léböjt, ahol mondjuk csak frissen présett zöldségleveket iszom, plusz a gyógyteákat.
1: Vagy a nagyböjt húsvét előtt.
2: Például igen, hát ugye a húsvéti böjtnél van olyan, hogy mondjuk valaki csak húst nem eszik, tehát bármiből lehet böjtöt csinálni, és ezt lehet egy szinte feljebb is továbbvinni, amikor mondjuk valami olyan tevékenységet nem csinálok, amiről tudom, hogy mondjuk nekem nem segít, vagy nem jó az én akár fizikai, vagy mentális egészségem szempontjából, és akkor ilyen például mondjuk a médiabőjt, hogy mondjuk azt mondom, hogy egy napig, a mai nap mondjuk nem fogok a telefonommal annyit foglalkozni, lehetőleg csak a legszükségesebb üzeneteket, vagy telefonhívásokat fogok fogadni, de hogy amúgy nem fogok scrollozni a különböző ilyen média csatornákon, vagy akár mondjuk ezt ki lehet tágítani sokkal hosszabb időre, és mondjuk, hogy a nyaralásom, hogy teljesen ne csak fizikálisan, hanem mentálisan is ki tudjam magam pihenni, akkor leteszem a telefonomat. De lehet mondjuk egy olyan, hogyha én például pesszimista típus vagyok, akkor mondjuk odafigyelek, hogy ha valamiben mindig csak a rosszat látom meg, vagy mindig hiányérzetem van, akkor tudatosan, ha észreveszem, akkor hogyan tudom tudatosan meglátni a jót is. Tehát a negatív gondolatomat legalább kettő pozitív gondolattal helyettesítem, átírom ezt. És ezeken nagyon jó szokásokat lehet kialakítani. Van egy olyan gyakorlat, hogy napvisszanézés. Ez azért is jó, mert tudatosítom, hogy mondjuk ez egyfajta emésztés. Mennyi inger, vagy milyen hatások értek engem. És ott például lehet olyan, hogy azt is figyelem, hogy hol volt az, ahol én elégedetlen voltam abban a napban, vagy hol volt az, ahol én nem úgy viselkedtem, ahogy szerettem volna, és ezt átírom úgy, hogy hogyan lett volna helyes. Milyen lett volna a napom, hogyha én mondjuk pozitívan tekintek az adott helyzetre, vagy mégis milyen ajándékot, milyen üzenetet adott nekem az a helyzet. És hogy így egy picit a gondolkodásomat is meg tudom változtatni, és abban segít, hogy a mindennapok apróságaiban meglássam ezeket az ajándékokat.
1: És mennyivel jobb így elaludni este, nem?
2: Ez így van. És ennek a párja, amikor előre megnézem, hogy az adott napom mondjuk milyen napom lesz, és elhatározom, hozok egy döntést, hogy azt a napot mondjuk a pozitivitásnak fogom szentelni.
1: Na, hogyha már itt a bőjtnél tartunk, és már beszéltünk ugye sokat a májról, akkor nézzük meg, hogy hogyan tudjuk a máj működését segíteni, hiszen hogyha rosszul működik ez a szervünk, ahogy most már többször visszatérünk, az bizony hat a mentális, szellemi jólétünkre is. Nézzük azt először, hogy milyen funkciói vannak a májnak.
2: Igen, ugye a máj az egy kiemelt szervünk, egy létfontosságú szervünk, hiszen az egész emésztésünkre hatással van. Ugye ő termeli azokat az enzimeket, amik segítenek lebontani a fehérjéket, a szénhidrátot, a cukrokat, részt vesz a hormon háztartásunknak a kezelésében is, tehát igazából egy nagyon központi szervünkről van szó, nagyon hűségesen szolgál minket, annak ellenére, hogy nagyon sok olyan dolgot teszünk, ami nem könnyíti meg az ő munkáját.
1: Mik a legnagyobb bűnök, amit elkövethetünk a máj ellen?
2: Apróságok is vannak, tehát, hogy amire amúgy nem gondolnánk. Ilyen például, hogyha nassolok. Tehát, hogy a máj azt szereti, hogyha ritmusban élek, és hogyha nassolok, akkor mindig újból és újból indítja az emésztést. Tehát, hogy nem hagyom őt pihenni. Ilyen, hogyha több fehérjét eszem, mint ami alapvetően én feldolgoznék, vagy felhasználnék. Általában amúgy ez van, tehát ha nem vagyok élsportoló, akkor többszörösét eszem, legalább 2,5-szeresét eszem a fehérjéknek. Vagy helytelen ételpárosítás. És hogyha így beszéltünk a gyümölcsnek a fontosságáról, például, hogyha étkezés után eszem a gyümölcsöt, mert amúgy tudjuk, hogy a gyümölcs az egészséges, de az, ha étkezés után eszem, akkor egészen biztos, hogy meg fog erjedni, hiszen a gyümölcs nagyon gyorsan kiürülne a gyomorból, és menne tovább a bélbe, de így nem fog tudni érvényesülni az a sok-sok pozitív hatás. Tehát mondjuk a gyümölcsöt, azt mindig étkezés előtt legalább egy fél órával kell megenni, utána nagyon gyorsan kimegy a gyomorba, és utána lehet enni. De ha például ráeszem egy krumplis tésztára, vagy egy bármilyen nehéz fehérjében dús ételre, akkor ez inkább rosszat fog tenni, mint jót.
1: Tehát akkor a többlet fehérje az ugye árt, a többlet zsíradék árt, alkohol, ugye ne hagyjuk ki.
2: Így van, a cukor, finomított cukor, alkohol is ide tartozik, és ugye ide tartozik úgy, hogy ez a helytelen ételpárosítás miatti belső alkoholtermelés is, tehát amikor elkezdek puffadni, az azt jelenti, hogy ott erjedés keletkezett. Ilyenkor például tud segíteni, hogyha erjedésgátó fűszereket teszünk az ételünkre, például köménymag, nagyon-nagyon sok fűszer az amúgy ebben segít, tehát hogy a természet ez nagyon csodálatos, és olyan fűszereket ad nekünk, ami segíti az emésztésünket.
1: Most muszáj egy picit elmennünk egy rövid ebédszünetre. Ugye beszéltünk arról, hogy hogyan árthatunk a májunknak, és elkezdted már említeni, hogy mi mindent tehetünk érte, és szerintem ezt a sort folytassuk akkor a szünet után. Kedves hallgatók, néhány perc múlva folytatjuk tehát azzal a műsort, hogy mit tehetünk a májunk egészségéért. Várunk benneteket vissza a rádiók mellé.
0: Rádió Café. Van barátod.

0: életed filmje legyen színes és szélesvásznú. Hamarosan folytatjuk. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
1: Sokan kértétek, ezért elkészítettük. Rádiókafé applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és hajrá! Rádiókafé. Van barátod.
0: David Byrne, a Talking Heads énekese végre Budapesten. Június 18-án a Budapest Arénában egy fantasztikus előadással. Jegyek most még kaphatók a livenation.hu oldalon.
1: Újdonság a Viasail Travel kínálatában. Menorca. Nyugodt mediterrán hangulat, kristálytiszta víz, rejtett öblök, közvetlen indulás, különleges élmények és a legjobb hotelek. Fedezd fel az idei nyár egyik legizgalmasabb úti célját a Balear-szigeteken. Viasailtravel.hu. Viasail Travel. Menorca specialistája.
2: Szeretettel várunk benneteket június 7-én délelőtt a varázslatos római parton, a Mi Amor hűs kertjében egy fantasztikus nyári pagonyfesztre. Lesz koncert, színház, dedikálás, kézműveskedés, sőt még tombola is. Egy igazi családi program a Dunapartján, ahova velünk tart többek között Berki Judit, Dániel András, Pánztohi Panka, Kertész Erzsi és Agó Csíris. Jegyeket a pagony.hu/programok oldalon találsz. Várunk!
1: Profit és stabilitás a jövő portfóliója. Millás Est, élő uzsonna kamat meetup és Business Fest Radio Café After Party. Hogyan hozd ki a legtöbbet megtakarításaidból? Pénzügyi alapoktól a profi befektetésekig, hozam maximalizálás, ingatlan piaci lehetőségek, árupiac és más értékálló eszközök. Infók a pénzügyi környezet szabályozási változásairól, a befektetési piac innovációiról. A szokásos módon, szakszerűen, de érthetően. Aki elmagyarázza, Ács Gábor, Gede Balázs, Kántor Endre, Mihálovics András és vendégeik. Szakmai partnereink, Nemzeti Innovációs Ügynökség, KPMG. Június 11-én este 6-tól kiássuk a kincses ládikát a virtuális rádióstúdióban a Business Festen. Részletek és regisztráció radiokafé98.hu. A beszélgetést élőben közvetítjük online, de a DJ-t csak a helyszínen élvezheted. Cyborg Templar fél öttől pörgeti a lemezeket eredeti rádiókafés ritmusban az élő uzsonnakamat meetup ráhangoló partin a Business Festen. Most vegyek, vagy eladj.
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik a Rádiókafén.
3: A tavalyi táborban olyan finom pizzát sütöttünk, hogy olyan finomat én még nem is ettem.
4: Nem kell étterem, hogy emlékezetes legyen a nyár. Idén az Ökumenikus Segélyszervezet 1000 rászoruló gyerek táboroztatását tűzte ki célul. Hívd a 1353-at és támogasd felzárkózásukat 500 forinttal. 1353. Nyújtsunk együtt kapaszkodót a rászoruló gyerekeknek. Készült az Ökumenikus Segélyszervezet megbízásából.
0: Társadalmi célú hirdetést hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Egy életem. Babi Kedit és vendégei a Rádiókafén.
5: Kedves hallgatók, folytatjuk az Egy életem műsorát, amelyben vendégem Csehi Pogány Frida, akivel ott hagytuk abba a műsor első részében a beszélgetést, hogy megnéztük, hogy mi mindennel árthatunk a májunknak, és már Frida egy picit belement abba, hogy tudjuk mi támogatni is a májunk működését, említettél néhány fűszert.
6: Igen, tehát igazából a természet az nagyon sok ilyen gyógynövényt ad nekünk, amit a konyhánkban, a hétköznapokban is tudunk használni. Minden olyan fűszer, ami egy picit kesernyés, az jó a májnak. Tehát, hogy akár mondjuk most ezen fűszer, de mondjuk az endívia saláta, vagy mondjuk az articsóka, mint növény is ilyen, de az, ami erjedésgátló hatású, azokkal mindig segítem nem csak a májam, hanem az emésztésemnek a működését is. Például a kömény, az ilyen sós ételekbe, a köménymag, vagy pedig az édesekhez lehet használni a fahéjat, ami szintén nagyon finom hatású, vagy a piros paprika. Ezek mind-mind ilyen erjedésgátló fűszerek, és egy picikét, hogyha használok minden ételbe, akkor ez segítheti például a máj működését.
5: Igen, és hogy a műsor elején említetted, ugye például a langyos citromos víz is egy ilyen reggeli gyomorra fogyasztása is támogathatja.
6: Ez így van, és ez egy olyan szokássá válhat, amiről nem kell leszoknunk, hiszen ezt életünk végéig használhatjuk, tehát ez nem egy olyan kúra, például a citromos vízivás, amit abba kell hagyni, hanem hogy ezt belevehetem, hogy a mindennapi rutinomba, hogy ezt így szoktam, és ez így is marad.
5: Vannak-e olyan tünetek a májjal kapcsolatban, amire érdemes odafigyelnünk? Tehát ami jelzi nekünk, túl azon, hogy valamit érzünk, hogy nem oké, hogy nem vagyunk toppon, hogy picit fáradékonyabbak vagyunk, de mi minden lehet arra utaló jel, hogy érdemes egy picit odafigyelnünk a májra?
6: Igen, az egyik például, amit már említettem, az éjszakai megébredés 1 és 3 között.

0: pattanásos leszek, hogyha az arcomon különböző sárgás foltok megjelennek, viszketés, hogyha a bőröm indokolatlanul viszket, vagy például a szemhéjnak a dagat állapota, amikor picit be van ödémásodva, tehát nem a szem alatti az inkább a vesének az állapotára utal, és ez a reggeli szem, amikor bedagadt szemmel ébredem, ez is például egy ilyen jele lehet, hogy a májunkat egy picit érdemes tehermentesíteni.
1: És hogyha most kivetítem a szellemi és lelki síkra mondjuk a máj tüneteit, akkor ott mi lehet, illetve hogyan tudjuk támogatni ezen a síkon?
0: Igen, minden szervünkhöz tartozik egy érzelmi állapot. Egy pozitív, és nyilván van ennek, hogyha kibillentünk az egyensúlyból, akkor egy negatív állapot. A máj az egy megújuló szervünk, az egy olyan csodálatos fizikai szervünk, ami tényleg képes nagyon, nagyon jól regenerálni magát, tehát hogy akár újra is növeszteni magát. Az epe, az pedig ugye ők nagyon szorosan együttműködnek, ugye ez az epesség, az a keserű íz, ez is hozzátartozik. Az epe a magyar nyelv nagyon gyönyörű. Jól kifejezi, hogy meg vagyok keseredve, vagy meg vagyok savanyodva. Tehát
1: keserű a szám íze.
0: Így van, igen. Mindenképpen az öröm tartozik hozzá. Az örömteli változás az életben, hogy megújulni jó, hogy az élet egy kaland, hogy legyen olyan célom, amit érdemes elérni, hogy közben értékeljem is az oda vezető utat, tehát ne csak a célorientáltság legyen meg, hanem folyamatorientált is tudjak lenni. Ez nyilván attól függ, hogy ki milyen típusba tartozik, tehát, hogy aki célorientált és nem értékeli az oda vezető utat, és mindig kudarc élménye van, hogy nem sikerült azonnal megugrani azt, amit ő szeretne elérni. Nekik azt kell megtanulniuk, hogy néha meg kell állni, és meg kell dicsérni magamat, és vissza kell tekinteni, hogy honnan indultam, és részcélokat kell kitűzni. Akinek pedig nincsen, tehát ez a májnak az alulműködése, akinek mondjuk nincsenek céljai, nekik meg az a fontos, hogy hogyan tudok olyan célt kitűzni, amit örömmel tudok elérni, ami egy célt ad az életemnek, amitől pezsegni kezdek, hogy élni jó, az élet az tényleg egy kaland, és hogy nyitottá válni, hogy az élet mit szeretne nekem adni.
1: Frida, hogyha most szétnéz bármelyik hallgatónk otthon a konyhában, a kamrában, a fűszerpolcon, kinyitja a hűtőszekrényt, melyek azok a növények, gyógynövények, amik támogathatják az egészségünket, és hogyan tudunk egy kicsit, hát az öngyógyító képességünkön javítani, vagy fejleszteni az egészségünket. Nézzünk végig néhány ilyen teljesen alapvető élelmiszert, amit tényleg mindenki talál otthon a háztartásban.
0: Igen, az egyik ilyen például a szódabikarbóna, amiről nem is gondolnánk, de ugye főleg tisztításra szokták használni.
1: Nátrium hidrogén karbonát, ha jól emlékszem.
0: Igen. Nyilván ennek van egy étkezési, meg van egy háztartási változata, tehát mondjuk most én az étkezésiről beszélek. Ő például nagyon julogosító, amúgy a májnak nagyon jót tud tenni, és például van egy ilyen, hogy szódabikarbóna kúra, ami abból áll, hogy 21 napon keresztül kell szódabikarbónás vizet innom. Tehát reggel egy csapottevő kanálnyit langyos vízbe, és délben és este, meg egy-egy késhegynyit. És ez segíti a bőr alatti toxinoknak a kiürülését, és segíti a májamnak a működését. És a szódabikarbónát például lehet lábfürdőhöz használni, ami például egy, szerintem egy csodálatos dolog, tehát esténként egy meleg lábfürdő, szódabikarbónás lábfürdőt venni egyrészt nagyon jól megnyugtatja az embert, másrészt meg a szódabikarbónának a lugossága, ez nagyon jól segíti a savbázis egyensúlyunkat. Tehát a talpon keresztül nagyon-nagyon sok méreganyagot ki tudunk szívni a testünkből, és amúgy pedig egy nagyon jó levezetője tud lenni a napnak.
1: Mit szólnál, hogyha a szódabikarbóna után, ugye, ami egy lugos kémhatású só, tulajdonképpen áttérnénk a sóra, a Himalája sóra, vagy a tengeri sóra?
0: Igen, ugye nem mindegy, hogy milyen sót használunk, élettanilag nagyon nagy különbség van a sók között, tehát a legrosszabb az élettanilag, az például a kősó. Utána egyen jobb a tengeri só, és élettanilag pedig a legegészségesebb a Himalája só. A Himalája sóból is kétféle van, van a rózsaszín, és van a fehér. A különbség köztük az, hogy a rózsaszín nincsen megtisztítva. Az egy picit kevésbé sós is, tehát a fehér az mindig sósabb. Például sót is lehet használni a lábfürdőhöz, tehát az is lehet, hogy sós, a himalája sós lábfürdőt veszek. A sót lehet melegítésre használni, ugye mindenki ismeri még a nagyanyáink korában, igen, vagy a gyerekként a fülfájásnál, hogy ez egy nagyon jó ilyen melegítő hatású tud lenni, ha megmelegítem a sütőbe.
1: Ugorjunk egy másik gyógynövényre. Igen, mit ajánlasz? Hagyma.
0: Tehát nincs olyan háztartás a magyar konyhában biztos,

0: fontos, hogy ott van a hagyma. Ugye a vörös hagymát azt lehet használni inhalálásra. Amikor náthás tüneteink vannak, akkor ugyanúgy, mint hogyha egy ilyen kamillás tea fölött inhalálnánk, ugyanígy egy törülközővel a fejünkön, a vágott vörös hagyma fölé, ha jó mélyeket lélegzünk, a hagymának fantasztikus vírusölő antibakteriális hatása van, nagyon jól megindítja a nyáktermelést, tehát nagyon jól tisztítja az arcon lévő üregeket, homloküreget, minden ilyet. Lehet használni fülfájáshoz is, hogyha ilyen kis zsákocskába beletesszük, mint egy ilyen palacsinta vágott hagymát, jól megnyomkodjuk, és a fül köré tesszük, lezárjuk egy nagy vattacsomaggal, és oda rögzítjük a fejhez. Kicsi gyerekeknek, vagy akár aki hajlamos a fülgyulladásra, ez egy fantasztikus ilyen házi módszer. Hát jó büdös hagyma szagú lesz a hajam, egészen addig kell fönt hagyni, amíg szaglik, és amikor elment az illata, tehát már nincsen hagymaszag, akkor újból kell tenni. Vagy például a hagymás zokni, ami szintén vágott hagyma, jól oda rögzíteni a talphoz, szintén ilyen náthás tüneteket nagyon jól tud oldani.
1: Egyébként elképesztő, hogy a házi gyógymódban ennyi minden kéznél van, túl azon, hogy mondjuk hagyma helyett tojásfestésre vagy növényi kártevők írtására is lehet használni.
0: Igen. És ami még nagyon fontos a hagymánál, hogyha kint hagytam a hagymát, a hagyma minden ilyen méreganyagot magába szív, tehát hogy szabadon, hogyha kint maradt egy fél napot egy hagyma, mármint ami meg van hámozva, azt már nem szabad utána elfogyasztani.
1: Na és akkor a vörös hagymáról ugorjunk át a fokhagymára, az orosz penicillinre.
0: Ez így van. Például a fokhagymából is lehet készíteni fokhagyma tinktúrát, ami egy ilyen csodálatos vérnyomás csökkentő hatású tinktúra lesz. Tehát ezt házilag is simán el lehet készíteni, de akár, hogyha mondjuk immunerősítésre szeretnénk használni, vagy mondjuk valamilyen betegség bujkál bennünk, én szoktam olyat csinálni, ördögüzőnek hívom, hogy kipréselem a fokhagymát, mézet teszek bele, C-vitamin van bele, jó minőségű tiszta eukaliptusz olaj, és akár mondjuk reszelt gyömbért is bele lehet tenni, és akkor egész nap ebből lehet eszegetni egy-egy kanállal, és úgy, hogy nem lenyelem egyből, hanem hogy a számba jól átöblögetem, és akkor hagyom, hogy onnan szívódjanak föl ezek az értékes hatóanyagok.
1: Most végig gondoltam, nem biztos, hogy csak az ördögöt tűzi el mellőlünk.
0: De nagyon finom egyébként.
1: Finom? Szerintem.
0: Igen, én nagyon szeretem, igen.
1: Azt hallottam a fokhagymáról egyébként, hogy ezt a kicsirázott részét nem ajánlott elfogyasztani. Ez így van?
0: Sőt, hogyha bármiféle, tehát a hagyma is, a kicsirázott, vagy a fokhagyma, vagy a krumpli, akkor gyakorlatilag az már fogyasztásra nem alkalmas. Tehát olyankor már egészen más anyagok keletkeznek benne, hiszen ő már készül, úgymond az új zöld szárának a növelésére, tehát hogy ez egy alap, hogy azt már ne együk meg, ami kicsirázott.
1: Tehát nem csak az állaga romlik, mert ugye megpuhul ilyenkor egy kicsit, hanem már nem ugyanaz a tápértőke sem.
0: Igen.
1: Azért így most visszatérek egy picit az ördögűzésre. Mivel lehet a fokhagyma illatot eltüntetni, vagy palástolni legalábbis?
0: Például a petrezselyemnek a levele, hogyha petrezselyemet trágok, az például nagyon jó ilyen szaksemlegesítő hatású, tehát azt is lehet, hogyha van otthon vagy egy cserepes petrezselyemem, hogy azt rácsálom, vagy például az ánizsmag is ilyen. Az ánizsmag az még emésztési javító is, ugye keleten van, hogy kint is van az éttermeknek az asztalán, amit étkezés után nem csak mondjuk a fűszeres illatnak az elvevése miatt van, hanem azért, hogy az emésztésemet is jobban segítse. És például az nagyon finom, még egy ilyen kis plusz ízt is ad.
1: Na, mit találunk még ebben a konyhában, Frida, amit érdemes átbeszélnünk? Olívaolaj?
0: Így van, vannak olajok, azt például kevesen tudják, hogy ugye reggel nagyon fontos, hogy mondjuk a nyelvemet lekaparjam, a nyelven lévő lepedéket lekaparjam, és például az olajrágás, az például ezeket az éjszaka kiválasztott ilyen toxinokat segít kiüríteni, vagy illetve magába foglalja. Ez azért hívják rágásnak, mert tényleg addig kell a számban öblögetni az olajjal, az olívaolajjal, vagy valamilyen hidegen sajtolt olajjal, amíg az teljesen fel nem habosodik. És nagyon szépen kioldja és magába szívja ezeket a méreganyagokat, és felfrissíti a lehelletet is.
1: Ezért hívják rágásnak
0: így
1: akkor,
0: van.
1: Mert tényleg ezt a rágó mozdulatot, és
0: így
1: ez
0: van,
1: az, ami
0: van,
1: habosítja.
0: Igen. És említettem a gyömbért már így a fokhagymával kapcsolatban. Például a gyömbér egy nagyon jó antibakteriális vírusölő baktérium hatású fűszernövény. Segíti az emésztésünket is, tehát úgy is lehet használni, hogy tüzet vigyünk az emésztőrendszerünkbe, hogy az ételbe belereszeljük. Csak egy picit, egy teáskanálnyi mennyiségűt, akár bele is lehet keverni, nyersen nem lesz domináns, tehát hogy bármelyik ételbe beleélhet, de például ezzel nagyon tudom segíteni azt, hogy egyfajta tűz legyen az emésztőrendszerembe, és jobb legyen az emésztésem. De a gyömbérport, ami mint fűszer lehet kapni a boltban, az például lehet használni szintén lábfürdőhöz. Egy gyömbérpasztát kell belőle főzni, olyan tejfősűrűségűre kell fölfőzni, és ugyanúgy a lábvízbe kell beletenni. Ez például akkor nagyon jó, hogyha hajlamosak mondjuk kihűlni a végtagjaink, tehát hogyha hideg a lábam, vagy át vagyok fázva, de például szintén, hogyha valami egy megakadt folyamat van bennem, tehát nem tudok kikeveredni egy betegségből, és úgy érzem, hogy valahogy ott abban azon a határmezsgyén vagyok, és hogy kellene valami, ami így átlendít azon a határon, hogy például a gyömbéres lábfürdő ez ebben nagyon sokat tud segíteni.
1: Mivel itt a műsor időnk vége, ezért egyetlen egy dologra maradt időnk, és én visszatérek arra a gondolatra, amit ritmusként említettél. Ugye szó volt róla az étkezésben, beszéltél róla a légzés kapcsán is, aztán említettük a aktív-passzív létünkbe. Mi az, amit jó tanácsként még a ritmus kapcsán az életvitelbe, az életmódba fontosnak tartasz beilleszteni?
0: Igen, ez is egy olyan apróságnak tűnhet, de szerintem nagyon sokat tudunk tenni, hogyha van mondjuk egy olyan napi ritmusunk, amivel mondjuk naponta legalább fél vagy egy órát rászánunk egy olyan tevékenység, ami engem nagyon tölt, amit én nagyon szeretek csinálni. Minden héten legyen egy legalább egy fél nap, minden hónapban legalább egy nap vagy egy hétvége, és utána ugye van az éves ritmus, amikor elmegyek nyaralni, és akkor kipihennem az egész éves fáradalmaimat. Ezek a napi ritmusok azért fontosak, mert ahhoz, hogy az éves nyaraláson ne azzal kezdjem, hogy lebetegedtem, vagy mindenkivel összeveszem az első három nap, ezek abban segítenek, hogyha én megadom minden nap azt a lehetőséget a testemnek is, és a lelkemnek is, hogy én ki tudom fújni azt a napi impulzust, ingert, ami engem megterhelt, ami nekem nehéz volt, sokkal-sokkal teherbíróbb leszek utána az egész évben, és akkor az éves ritmusomat, a nyaralásomat nem pocsékolom el arra, hogy próbálom az alatt, az egy hét alatt kipihenni azt, amit egészében nem adtam meg magamnak. Tehát apró pici dolgokkal nagyon-nagyon sokat tudunk tenni a fizikai, a lelki és a szellemi egyensúlyunkért is.
1: És ez fontos, hogy ezek mindig olyan folyamatok legyenek, mondjuk a heti egy nap, vagy a napi fél óra, vagy egy óra, ami nem hasznos, nem fontos, nem sürgős, szerintem ebben nagyon gyengék vagyunk.
0: Így van, és ennek van egy titka, hogyha leülök és eldöntöm egyrészt, hogy kell legyen egy listám, hogy mi az, amiket szeretek csinálni. Legyen olyan, ami egy passzív tevékenység, meg egy aktív tevékenység, mert amikor hazamegyek és megkérdezem magamtól, hogy most mire lenne szükségem, egészen biztos nem fog eszembe jutni semmi. És az ismérve, hogy én eltaláltam azt a tevékenységet, amire nekem most valójában szükségem volt, tehát kapcsolódtam a valódi szükségleteimhez, az, hogy amikor befejeztem, akkor úgy vagyok vele, hogy fú, ez most nagyon jól esett. És én most érzem, hogy így kisimultam. És hogyha csak szokásból csinálom meg azt, amit amúgy szoktam szeretni csinálni, akkor az már nem biztos, hogy az lesz, az lehet, hogy már egy feladat lesz. Ha én azt szoktam mondani, hogy én imádok a kertemben molyolni, az lehet egy ilyen pihenés is, de ha én most amiatt csinálom meg a gazolást, mert most van rá időm, vagy most van lehetőségem, akkor az már nem a pihenésem lesz, hanem az egy feladat lesz. És ezért fontos, hogy legyen lista, hogy legyen miből válasszak, és így hogyan fogom tudni meghallani az én saját belső szükségletemnek a hangját.
1: Hát kedves hallgatók, keressük akkor a saját belső hangunkat, és azt sem árt Frida javaslatára, ha papírra vetjük, hogy időnként, amikor teljesen elvisz minket a napi rutin, legyen mihez fordulnunk. Frida, nagyon szépen köszönöm a jó tanácsaidat, örülök, hogy itt voltál.
0: Köszönöm szépen a meghívást.
1: Kedves hallgatók, mai beszélgető partnerem Csehi Pogány Frida volt, a Napfényes Gyógyközpont munkatársa, gyógynövényszakértő, akivel nem csak a táplálkozásunk támogatásáról beszéltünk, hanem mindarról, amivel a szellemi és lelki jólétünket támogathatjuk. Aki vissza szeretné hallgatni a mai beszélgetésünket, az keresse a Spotify-on az Egy Életem csatornámat, aki pedig kíváncsi az újabb vendégemre az egy hét múlva, ugyanekkor, ugyanitt hallhatja őt. Búcsúzik a műsorvezető, Babik Editet hallottátok. Sziasztok!
2: Rádió Café. Van barátod.

0: Ez a hátralévő életed első napja. Egy életem. Babik Edit magazin műsorát hallottátok. Megtaláljátok a Rádiókafé 98.hu-n. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén. Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádiókafé applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádiókafé. Van barátod!
1: David Byrne, a Talking Heads énekese végre Budapesten. Június 18-án a Budapest Arénában egy fantasztikus előadással. Jegyek most még kaphatók a livenation.hu oldalon.

0: Horváth Tamás, június 26, Budapest Park. Jegyek budapestpark.hu.
1: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
2: Budapesten tárgyalt az ír miniszterelnökkel Magyar Péter. Több politikust is letartóztattak az óbudai korrupciós ügyben. Irán továbbra is akadályozza nukleáris létesítményeinek ellenőrzését. Változékony, de koranyáriasan meleg időnk lesz. Jó napot kívánok, a mikrofonnál Schmidt Andi. 10 milliárd euró jön a helyreállítási alapból Magyarországra, mondta a közlekedési és beruházási miniszter a kormány szóvivői tájékoztatón. Ehhez eddig nem fért hozzá az ország, mivel a kifizetéshez szükséges úgynevezett szuper mérföldköveket nem teljesítette a korábbi kormány. Vitézi Dávid arról is beszélt, hogy a pénzek felhasználását egy új tervben kell rögzítenie a kormánynak, ezzel párhuzamosan az országgyűlésnek egy korrupció ellenes törvényt is el kell fogadnia. Budapesten fogadta Mihály Mártin ír miniszterelnököt a magyar kormányfő. Magyar Péter kiemelte, Magyarország és Írország között nincsenek vitás kérdések. A magyar miniszterelnök elmondta, hogy Budapest támogatja a jövő hónapban kezdődő ír uniós elnökség fő célkitűzéseit, különösen az európai versenyképesség erősítését és az alapvető uniós értékek érvényesítését. Az ipari termelés volumene 0,9%-kal meghaladta az egy évvel korábbit áprilisban. A szezonálisan is munkanaptényezővel kiigazított ipari kibocsátás az előző hónaphoz viszonyítva 1,1%-kal csökkent, derül ki a KSH első becsléséből. A feldolgozó ipari alágak többségében csökkent a termelés, a járműgyártás, illetve a számítógép elektronikai optikai termékgyártása bővült. Korrupcióval gyanúsított fideszes, MSZP-s, valamint Momentumos politikusokat tartóztattak le az óbudai vesztegetési ügyben. Az érintettek között van Őrsi Gergely második kerületi polgármester, elődje Láng Zsolt fideszes, valamint Molnár Zsolt korábbi MSZP-s országgyűlési képviselő is. A döntés ellen valamennyien fellebbeztek. A gyanú szerint vesztegetési pénzeket fogadtak el parkfenntartási és közétkeztetési szolgáltatásokat végző cégek vezetőitől. Összesen 2,5 milliárd forint vesztegetési pénzről lehet szó. Tovább erősödik az aszály az ország nagy részén, közölte a Hungaromet. A szakemberek szerint a kalászosok, a repce és a nyári kapásnövények egyaránt csapadékhiánnyal küzdenek. Az Alföldön és a Dunántúl északkeleti térségeiben különösen száraz a talaj, helyenként több mint 100 mm-nyi nedvesség hiányzik. Az őszi búza és a repce fejlődését már érzékelhetően visszavetette a tavaszi csapadékhiány, ezért több térségben alacsonyabb termés átlagokra számítanak. A jövő hét elejéig tovább melegszik az idő, a hőmérséklet helyenként meghaladja a 30 fokot, ami tovább növelheti a szárazságot. Továbbra is akadályozza Irán nukleáris létesítményeinek ellenőrzését, közölte a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség. Teherán csak egy helyen engedte meg a vizsgálatot, miközben több mint 20 nukleáris objektummal rendelkezik. Jelenleg nem lehet ellenőrizni sem az urándúsítás leállítását, sem a magas dúsítású hasadóanyagkészletek nagyságát. Az ügynökség azonnali hozzáférést kér az iráni atomenergia létesítményekhez.
1: Időjárás a Rádió Cafén.
2: Marad ma is a változékony idő. A Dunántúlon erősen borult lesz az ég, míg keleten legfeljebb gyenge felhők szűrhetik a napsütést. Késő délutántól többfelé megvastagszik a felhőzet, és helyenként eleredhet az eső is. A Dunántúlon megerősödik a szél. Napközben általában 24-29, késő este 12-22 fok lesz. Északnyugaton lesz hűvösebb. A hétvégén többnyire napos, kora nyári időre számíthatunk.
1: Híreket hallottatok a Rádió Cafén.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
1: Megnyitott az Aquasol Budaörsön. Medence, pergola, kerti bútor, napvitorla, ez mind egy helyen. Medence, pergola, kerti bútor, napvitorla és minden, ami árnyékolás. Aquasol, Budaörs, Sport utca 6. Kint lenni jó, kint otthon lenni még jobb.
2: Sokan kértétek, ezért elkészítettük. Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és hajrá! Rádió Café, van barátod! Tenerife, az egyik legbiztosabb nyári úti cél Európában. Napsütés, strandok és élmények az egész családnak. Most akár 30% kedvezménnyel, charter feltételekkel foglalható a Viasail Travelnél. Teljes utazási csomag, kényelmes szervezés. Részletek viasailtravel.hu. Viasail Travel, a Kanári-szigetek specialistája.
3: Szaftos grill bonyodalmak nélkül? Lehetséges! Csak szerezd be a legjobb húsokat és teremts szuper hangulatot! És a titkos hozzávaló? Vegeta az ellenállhatatlan aromáért és Podravka ajvár a teljes élményért. Grillezz otthon, élvezd az ízeket! A Vegetával az igazi a grill hangulat!
4: Van, amikor nem kell bizonyítani. Amikor elég, ha csak a megérzésére hallgat. Fejlett technológia, kimagasló kényelem, legendás megbízhatóság 1998 óta. Lexus RX modellek öntöltő vagy plug-in hibrid hajtással fix 3,9%-os ügyleti kamattal. Lexus RX. A magabiztosság eleganciája. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletekért látogasson el márkakereskedéseinkbe vagy a lexus.hu oldalra.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
5: Ez itt a

0: A következő műsorszám meghallgatása csak 12 éven aluli gyermekfelügyelete mellett ajánlott.
1: Bemegyek az óviba, suliba. Mindig a mamámhoz a buliba. De mikor a papahoz a tutiba. Rendszeresen csemmegézünk sütyiba. Megérkezünk, csekkolom a jellemet. Búcsúzáskor mindig van a jelenet. Hátortözés, benti cipő, ölelés. Bemegyek és kezdődik a nevelés. Reggelente én vagyok a csoda lény. Cuki-muki odaadott ünnemény. A felnőtteket tenyeremből letettem. Így lesz nekem sima ügy az egyetem. Láttam a Barbie-t egy világos kiklovon. Hogy Póni volt vagy Szamár, eskü nem tudom. Az oviban napos, a suliban meg hetes. Az ebéd az ugyanaz, de kilötyög a leves. Vége az ovinak, a mama megvárat. Biztos, hogy megment a Montsőrjára. Mi volt a házi? Nem emlékszem. Mit tenne ilyenkor tűzoltó szem? Napközi külön orra szabad idő. Húszosabb, én melegítő tornacipő.
2: Én, a Lozi, meg a Gyüli, meg a Bélus. Heti kettőt maladunk, mert váll a logopédus.
3: Ki ünnepel? Mit ünnepel? Hogy ünnepel?
4: 1492. október 27-én Kolumbusz Kristóf felfedezte Zsuzsannát. Előfordul az ilyesmi azzal, aki sokat ütközik, hogy beleütközik egy rég nem látott ismerősbe, vagy osztálytársba, vagy ilyesmi, de ez a találkozás attól más, hogy ez a Zsuzsanna egy sziget. És történetesen Kubának hívják. Kolumbusz el is nevezte Isla Juanának, azaz Zsuzsa szigetnek. Na az ilyesmi is gyakran fordul elő, hogy jön egy pacák, és úgy gondolja, hogy felfedezett valamit, vagy valakiket, mert nem járt még itt. Erre fogja magát, és elnevezi. Én például még soha életemben nem jártam szoláriumban, bár nagyjából sejtem, hogy mi az, de ezek szerint, ha bemennék egy ilyen szoláriumba, akkor nyugodtan azt gondolhatnám, hogy miután nem jártam még itt, ezért felfedeztem ezt a dolgot, és el is nevezhetném például fénybudinak, vagy villámnyaralásnak. Szerencsére a kubaiak résen voltak, és megtartották Kubát annak, ami Kolumbusz előtt volt, ez volt Kubankan, ami helyi Taino nyelven azt jelenti központi hely. Annyit azért kénytelenek vagyunk a felfedező elnevezők javára írni, hogyha nem nevezgetnek el mindent hülyén, akkor a világban minden második országot és várost központi helynek hívnának, mert például Kína is Dzsungó kínaiul, ami központi helyet jelent. Ez valahogy beakadt a felnőtteknek.
5: Egyetértek az előttem szólóval.

0: Micsoda? Már 4000 kiló dió?
1: Se baj, szól a zsebrádió.
2: A tengeri teknős nagyon veszélyeztetett, vagyis nagyon-nagyon kevés maradt belőle. Ezért önkéntesek egymást váltva vigyáznak rájuk a tengerparton, hogy senki ne találja meg őket, legalábbis amíg el nem jutnak a vízig. És tudjátok, mit kapnak cserébe ezek az önkéntesek azért, hogy éjszakákon át őrzik az üres partszakaszt és segítenek a pici teknősöknek? Semmit.
0: Wow!
2: Még dicsőséget sem, meg oklevelet sem, hanem semmi mást, csak egy fura, melengető érzést, amit az ember a szíve körül szokott érezni, amikor valami jót tesz. Ha még nem próbáltatok hasonlót, érdemes megpróbálni. Na persze nem kell rögtön teknősökkel, hanem lehet otthon is. Tudjátok, segítesz szonyúnak kivinni a szemetet. De nem azért, hogy megdicsérjen, nem azért, mert csokit kapsz cserébe, hanem egy olyan dologért, amit nem lehet a boltban kapni.
1: Na most már kezdek kíváncsi lenni.
2: Csak úgy, mert szereted anyut, és akarsz neki segíteni. Ennyi.
1: Hát én egyáltalán nem erre gondoltam.
2: Összeszeded az akárki által eldobált csoki papírt a busz megállóban. Csak azért, mert zavar a kosz. Nem kapsz érte jutalmat, csak valahogy jobb érzés után. És még akkor is elég jó, ha nem arcoskodsz vele utána a suliba, hogy képzeld, idefele jövött a suliba, felvettem egy csoki papírt a földről, király vagy jó? Nem. Nem kell hozzá. Még ez sem. Személyes kedvencem az a típusú önkénteskedő, aki még csinál egy szelfit is közben, miközben felveszi a csoki papírt, és feltölti az Instára. Nem. Az igazi önkéntes nem tölt fel. Nem dicsekszik, nem kap érte csoki, nem kap pénzt,

0: Zsebrádió. Az igazság ideát van.
1: Éberség! A szörnyetegek szabadon vadásznak rád, hogy megszeresd és utánozd őket, hogy másra már ne is gondolj. Ha sikeres akarsz lenni, tudnod kell, hogy pontosan mi is leselkedik rád. Mert bármikor előfordulhat, hogy kilépsz a suli kapuján, és ott áll előtted egy
2: nagyon drága üdítőital.
1: Az öt legbiztosabb jele, hogy egy
2: nagyon drága üdítőital
1: azt akarja, hogy megszeresd. 1.
2: Nagyon menőnek tűnő neve van.
1: 2.
2: Többe kerül, mint a havi zseppénzed.
1: 3.
2: Ha beviszed a suliba, mindenki irigykedik, és kér egy kortyot.
1: 4.
2: Persze nem ad senkinek, mert már rég megittátok otthon az öcséddel.
1: 5.
2: Sima szörp van benne.
1: 6.
2: Nyugi, a többiben is sima szörp van.
1: 7.
2: Sokkal finomabb a sima szörp, mint ami eredetileg volt benne.
1: 8.
2: Ha tudod, hogy túl sokba kerül, és tudod, hogy vacak, de mégis menőzöl vele, akkor már majdnem felnőtt vagy.
1: Ne feledd! Logika, kritika, etika.
0: Kritika?
1: Most nincs időm elmagyarázni, kérdezd meg anyádat!
0: Teljesen más dimenzió. Ha szól, a Zsebrádió.
3: A lakatlan vagy annak tűnő szigetekkel mindig van probléma. De ezek mindig érdekesek és izgalmasak. Van például egy tök béna festő, aki eredetileg nem is volt festő, mert broker volt, tudjátok, aki az árfolyama okoskodik, meg variál. Szóval inkább gazdag volt, mint ügyes, és elment egy Tahiti nevű szigetre, aminek már megint ugye milyen jó neve van. És ott pingált, meg főstögetett, meg el volt, mint a befőtt. Ő volt Paul Gauguin, 1848. június 7-én született, és arról híres, hogy abban az időben festett a maga módján, amikor pont elkezdett szabályosnak lenni a maga módján festés. Korábban ugyanis az ilyesmi szabálytalan volt, mert Gauguin és társai előtt például elvárás volt, hogy egy női hölgynek, vagy egy virágnak, vagy egy széknek úgy kellett a festményen is kinéznie, mint egy hölgy, egy szék, vagy egy virág. Azt a korszakot, amikor ezt az úgynevezett maga módján festészet így divatba jött és elfogadottá vált, sőt, a legmenőbbé, azt az impressionisták korszakának nevezzük, és az, hogy akkoriban jött divatba, amikor egy darabka vadkendergyantával itták a kávét, csak az egyik oka annak, hogy a művészet már nem az ábrázolást jelentette, hanem inkább a festő fejében tomboló képzelt világ lefestését.
0: És most kapcsoljuk az okostelefon.
4: Impresszionizmus. Az impresszionizmus leginkább a festészet, a zene és az irodalom, valamint kismértékben a szobrászat stílusa. Az impresszionizmus a modern művészet első jelentős forradalma volt, amely magát az érzéki benyomást, az impressziót rögzítette. Az impresszionisták elsősorban a fényfestői voltak, az adott dolgokat úgy ábrázolták, ahogyan az adott pillanatban látták, és ez az élmény vezette az ecsetjüket. A fény felbontja a színeket, a levegő rezgése elmossa a szilárd körvonalakat, a felületen reflex hatások vibrálnak. A kritika és a közönség gúnyolódása ellenére szilárdan kitartottak ezen elvek mellett.
3: Gauguin festészetének két legjellemzőbb eleme az, hogy lehetőleg felöltözés előtti nénit ábrázoljon, a másik a csoki torta, dobos torta színvilág kis kanállal kenve. Abban a korban számtalan nagyszerű festő született, de Gauguin emiatt a brókerség miatt, meg a maga módjaság miatt annyira más volt, hogy kötelező lett megismerni, megszeretni, és mint tudjuk, a felnőttek csökönyösek, hiúk, ha egyszer azt mondják valamire, hogy jó, mindig azt fogják mondani, hogy jó.
0: Na, most bukik meg a sztori.
3: Ó, Most már látom, hogy alig maradt időnk, lehet, hogy ez a kefír bele se fog férni, remélem mindenkinek megvan a kefír szemcse műsor kezdés óta. Ha megvan, tartsa meg, mert most szép hajú Harald király országáról, azaz Norvégiáról kell egy kicsit beszélnünk. Június 7-e Norvégia függetlenségének napja. Furcsa kimondani, de az önálló Norvégia csak 116 éves. A világ egyik legnagyobb országa, és nagy Fidzsi, nagyon vicces a történetük, mert Norvégia először a dánoké volt, aztán a svédeké. A svédek azt mondták, hogy norvégok unalmasak, a fjordjaikkal, meg a halszagukkal, és már kopjanak le a nagyon menő Svédországról. A norvégek megmondták, hogy ha, oké, legyenek a svédek magukban olyan menők, úgyis túlszőkék a norvégoknak. Aztán a norvégok fogták magukat, és megtalálták a világ legnagyobb gáz- és olajmezőit, és azóta is a földbolygó egyik leggazdagabb, legmenőbb és legkulturáltabb országa. Nem mutatnék senkit azzal, főleg a gyerekeket nem, hogy mi az a GDP, de csak annyit szeretnék mondani, hogy az egyfőre jutó bruttó nemzeti össztermék. Norvégiában 82 000 dollár, amíg Magyarországon 18 ezer. Srácok! Lefordítom egyszerűen, Norvégiában mindenki 4,5-szer több, jobb, menőbb dolgot tud vásárolni, és 4,5-szer jobban él. És ez nem minden, mert amióta norvégok függetlenek, megszabadultak a svédek féltve őrzött titkától is, amit Surströmmingnek hívnak, és a világ legbüdösebb halkonzerve. Annyira büdös, hogy csak YouTube videókban eszik, illetve nem is eszik, csak kinyitják, és utána fejveszve próbálnak menekülni a bűztől. Rosszabb, mint a kefir.
0: Na, ez az első jó hír, amit hallottam.

0: A Zsebrádió arra is választ ad, ami eddig nem volt kérdés.
1: Milyen névnap is van ma? Ja, tudom, nem tudom. De ez még nem jelenti azt, hogy hivatalos Zsebrádió szinten ne kívánnék a zsebszerkesztőség nevében boldog névnapot mindazoknak, akiket ez megillet. Egyébként mindenki, akinek van keresztneve, érezze magát megtisztelve, hisz mindannyiunk keresztnevét a Magyar Tudományos Akadémia Nyelvtudományi Intézete engedélyezte. Vagyis tudományos tény, hogy mindenkit úgy hívnak, ahogy, illetve a relativitás elmélettől függetlenül az egész naprendszerben tudományosan is bizonyítható, hogy az a nevünk, ami. És ez tök jó dolog. Legalább 30 éve hallgatjuk, hogy időjárás változás lesz, ha így folytatjuk. Úgyhogy ne nyitogassuk a hűtőajtót, mert kiukad az ózonjuk, na meg, ha túl sok bálnát vadásznak a japánok, akkor elolvadnak a jéghegyek és klímaváltozás lesz. És idén nyáron most először úgy tűnik, tényleg változik a klíma. Meg kell, hogy mondjam nektek, ez az egész sokkal érdekesebb és izgalmasabb, mint ahogy bármikor is gondoltam. Azt sem szabad elfelejteni, hogy most már nekünk, mérsékelt égővi európaiaknak is van rendes sivatagi hőségünk, nem csak a szubszaharai térségnek, most már nálunk is derékig ér a jég, nem csak Eszkimókiában, és most már nekünk is van rendes tornádónk, nem csak a texasiaknak. Vége az uncsi évszakoknak, végre úgy küzdhetünk az elemekkel, mint egy viharisten.

0: Rundfunk TV.
1: Hallo, ich bin Günther Tag. Ich habe meinen Abschluss an der Tag-Universität gemacht in Karlsruhe. Ich ermutige mich als ein Panandugo. Ein Panandugo liegt neben der Rübe, Hangfall Connect. Ein Panandugo nach war ich Fütje, a Amin war ein Hugo. Aze hod mi ko bedugu, a banandugu, a hangfalnak, a nila sharpa, ako a fyti ne eschenki. Ich van e specialisha, a bananduguna, hod a banandugu, a aidik banandugu, betu do dugni, a mashik banandugu ba, a shohi vizave. Ja, es a banandugu, mos ma tudod, mi a banandugu. De hod mi hivja banandugunak, a ich weiß nicht. Ich wünsche Ihnen viel Glück und guten Tag, meine liebe Freunde.
2: A felvilágosítás fontos. Törődjünk a gyerekekkel.
3: Zsebrádió!
4: Zsebrádió. Naponta egyszer, de lehet többször is.
5: Oroszlán szívű Richard, angol király. The Lion Heart. Őt egyrészt a kalandregényekből ismeretitek, mert a Robin Hoodban őt várja mindenki, hogy jöjjön haza keresztes háborúból, mert nagyon gonosz az összes helyettese, másrészt, mert marha jó neve van. Azért az fontos megjegyezni, hogy az oroszlán szívű Richard kicsit olyan, mint a lángos. Mert a lángos neve is a legkevésbé a lángosra jellemző dolog. És valljuk be, ennek a Richard királynak se volt konkrétan oroszlán szíve. A nevét akkor kapta, amikor egy nagy csatában elfoglalt egy várost. Ha masniba görbülök, se tudom, hogy mi a bánatért gondolták azt, az angolok, hogy egy oroszlán a szívével tud olyan hadiparancsokat produkálni, amitől le lehet foglalni egy várost, meg le lehet győzni egy hadsereget, de gondoltam, ma arra gondoltak, hogy ezek a régiek, akik valószínűleg életükben nem láttak oroszlán, hiszen oroszlán nem laknak Angliában. Szóval arra gondoltak, hogy az oroszlán biztos nagyon bátor, és miután a Richard is nagyon bátor, ezért oroszlán szíve van neki. Senkinek nem jutott eszébe, hogy az oroszlán nem bátor, hanem éhes. De ez mindegy. Tehát az oroszlánok nem bátorságból eszik meg az antilopokat, hanem éhességből kifolyólag. Mindegy. Az angoloktól megszoktuk, hogy kicsit furcsa dolgaik vannak, mert a leghíresebb, legmenőbb királyuk, az Arthur király, az egyáltalán nem is volt. A Richard meg a második leghíresebb királyuk, de ez meg legalább volt. Mondjuk adhatták volna neki azt a nevet, hogy Dodó madár eszű Richard, ugyanis az a Richard király a keresztes háború kellős küszepén addig alázta az egyik szövetségesét, egy Lipót nevű másik királyt, hogy az annyira bepipult, hogy elfogta Richardot, és váltságdíjat kért érte.
6: És most kapcsoljuk az okostelefon.
7: Váltságdíj. Egy amolyan hivatalos meghatározás szerint a váltságdíj egy elrabolt személy vagy más fogoly szabadon engedését kért vagy kivizetett összeg. Na már most mi? Itt a napköziben, és ti is. Nagyon jó, tudjuk, hogy maximum ez csak egy része az igazságnak. Hiszen a váltságdíj elsősorban az apa elcsent kulcsáért járó gumimaci, illetve a nyaraló WC kulcsáért kérhető bármit takar. Őszintén szólva, én, mint okostelefon, nem is értem, miért van itt szükség magyarázatra. Ja de, a felnőttek miatt.
5: Szóval a Richard pirította, meg csúfolta a ripotot, meg lerusázta a zászlóját, hogy milyen béna zászlója van, és tök bénán néz ki, és szanul néz ki, de. Erre a Lipót olyan, de olyan sok váltságdíjat kért érte, hogy abban az évben minden angolnak be kellett fizetnie az egész éves keresetének az egynegyedét. Az összes angol pénznek az egynegyedét elkérte a Lipót a Richardért. Ez ma úgy történne nálunk, hogy például elrabolnánk a királyunkat, és a szüleiteknek annyi pénzt kéne fizetni érte, már a királyért, aki nem is lakik nálunk, de mindenből nekünk kell, szóval, hogy annyi pénzt kéne fizetni érte és minden felnőttnek, hogy október, november, decemberre nem maradna

0: fillérjük sem, úgyhogy nézegethetné a régi királyunkat a karácsony helyett. Értitek? Maradjunk annyiban, hogy ezekkel a királyokkal állandóan csak baj van, de ha jó nevük van, meg jó történetíróik, akkor úgy emlékszünk rájuk, hogy az oroszlán szívű, meg a bátor, meg az igazságos, meg az országépítő.
1: Megáll az eszem!

A mai napközinek vége. Jól dolgoztatok. Ma is sokat haladtunk az anyagban, de még sok van hátra. Hétfőn újra várunk mindenkit. De addig nézegessétek a zseboldal.hu-t.

0: A következő műsorszám termékmegjelenítés tartalmaz. A Millás reggeli már régen volt. Korog a gyomrod két főétkezés között.
1: Melák nagyon éhes.
0: Segítünk! Itt az uzsonna kamat. Egy kis kalória, amivel kihúzod a munkanap végéig.
2: Komoly kutyaszorítóban a jegybankok, bizonyos esetekben a stagfláció rémképe sejlik fel, vagy annak a lehetősége, úgyhogy úgy kell döntéseket meghozni, hogy valahogy ezt el lehessen kerülni. Prégül Máté az OTP Global Markets Trader-re lesz a segítségünkre, hogy megnézzük, mire készül az LKB és a Fed. Szia, jó reggelt!
3: Jó reggelt, sziasztok!
2: Jövő héten az Európai Központi Bank fog ülésezni. Mit várunk tőlük, mi történik, emelés jön-e?
3: Csütörtökön fognak ugye dönteni. A piac azt várja, hogy egy emelés biztosan lesz jövő héten. Ugye ez a stagflációs környezet igazából sokáig bizonytalanságban tartotta a befektetőket és meg az elemzőket is, hogy vajon milyen gyorsan és mennyit fognak emelni a jegybankok itt a energiaár sokokra. De úgy tűnik, hogy a másodkörös inflációs veszélyek erősödnek. A növekedés egyelőre inkább egy ilyen oldalazásba, minimális csökkenésbe kezd átfordulni, úgyhogy úgy tűnik, hogy egy emelés biztosan lesz. Egyébként a várakozások azt mutatják, hogy őszig lehet még egy emelés, vagy őszig még egy emelés lesz, egész pontosan ez van beárazva. És a harmadik emelés az bizonytalan. Jövő áprilisig egy 80%-os esélye van egy harmadik emelésnek, tehát látszik, hogy azért a piaci árazás és várakozások is inkább óvatosabbak. Ugye nehéz megbecsülni, hogy így középtávon mekkora lesz a növekedési hatása ennek az energiaválságnak.
2: Hát mert hogy ugye a problémák megoldódásának a határidejét se látjuk, itt gondoljunk a Hormuzi szorosra és az iráni konfliktusra, ami gerjeszti az energiáremelést, és még a másodkörös hatások sem bontakoz ki, ki teljes mértékben, ugye ez okozhat egy ilyen vakfoltot a...
3: Igen, ugye igazából inkább az érdekes ebben, hogy szerintem a piaci szereplők optimisták a hormozi szoros középtávú kilátásait illetően, tehát én azt gondolom, hogy a részvénypiaci oldalon is, ha megnézzük az áradásokat, vannak olyan szektorok, ahol nem néz ki olyan jól, de nem beszélhetünk egyáltalán egyik nem tudom, S&P 500 alszektor indexben sem nagyon-nagyon nyomott árazásról. Inkább arról van szó, hogy ott infrastruktúra is sérült, nyilván a politikai kockázata az mindig benne van, hogy ez hosszú távon lesz, de arról van szó, hogy tehát az olaj 12 havi előre tekintő futures-ében is elég magasan van az árazás, már tehát 80-85 dollár között van. Úgyhogy úgy néz ki, hogy az infrastruktúra is valószínűleg annyira sérült, és a politikai kockázatok is olyan jelentősek egy középtávon, hogy ez az infláció ez be fog gyűrűzni. A mérték a kérdés, illetve az a kérdés, hogy ennek a második körös hatásai milyenek lesznek, azt viszont nem látjuk teljesen pontosan, ezért egy ilyen rétenci sokszor az elemzőknek a véleménye, hogy igazából nem kell sietni az emelésekkel. Nyilván, mivel a kórinfláció elkezdett Európában felfelé kúszni, ezért most biztosan fog, úgy tűnik, hogy biztosan fog emelni legalább egyet az ECB, és szeptemberig még egyet, hogy megfogja ezeket a másodkörös hatásokat, de ahogy ennek az energiásoknak esetleg begyűrűzik a gazdaság növekedési hatása, és esetleg egy deflációs hatása, akkor egyből arról fogunk szerintem beszélni, hogy akkor mikor és mennyi kamatot kell csökkenteni.
2: Mi a helyzet a Feddel? Ott éveleje óta gyönyörűen alakultak át a várakozások az évi 2-3 vágástól, talán lesz egy év végén keresztül, most már az asztalon vannak az emelési lehetőségek is. Ott mi a várakozásotok, hogy mi történhet?
3: Igen, itt a Fed esetében is szép lassan ezek a kamatcsökkentési várakozások eltűntek, most már egy kamatemelés van, bár az következő egy évbe. Hasonló egyébként a szituáció. Aha. Nyilván ugye az amerikai gazdaság...
2: Egy jobb növekedés mellett talán.
3: Igen, tehát egyrészt zártabb és energiafüggetlen az európai gazdasághoz képest. Ott a belső eloszlása lehet ugye nagyon egyenlőtlen ennek az energiaválságnak, nyilván akinek nincs esetleg a tulajdon részesítése nagyobb olajcégekben, az nem fog túl jól járni, de mindenki, akinek megvan, az jól jár. De ez makroszinten nyilván azt jelenteti, hogy azért a gazdasági hatása az sokkal enyhébb lesz, és akkor ott az amerikaiaknak a belső eloszláson kell inkább vitatkozniuk, ha egyáltalán fognak ezen vitatkozni. De minden esetre azért ott is a másodkörös hatások, tehát azért az átlagfogyasztó magasabb benzinára fog találkozni, a termelők magasabb energiárakkal fognak találkozni, ezért a termékek szép lassan beépülhet, és ezeknek a második és harmadkörös hatásaira akár is valószínűleg reagálni fog, ezt árazza a piac. És ott is egyébként a core infláció, tehát a maginfláció elkezdett felfelé kúszni, úgyhogy mindenképpen szerintem fog reagálni a Fed erre. Ott is ugyanazok a kérdések, hogy vajon lesz-e, mivel ugye energiafüggetlenebb gazdaságról beszélünk Amerikában, ezért az a kérdés, hogy makro szinten lesz-e ennek gazdaság romboló hatása, és ezáltal lesz-e dezinflációs hatása.
2: Világos, oké. Máté, köszönjük szépen a beszámolódat, jó munkát, aztán jó hétvégét!
3: Köszönjük szépen, sziasztok!
2: Szia! Prigo Mátéval, az OTP Global Market üzletkötőjével beszélgettünk.
1: Belát nagyon és!
0: Uzsonnak a mat, a Millás reggeli délutáni falatkái, hogy rendesen tud termelni a GDP-t. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
4: 1-1-1-1-1-1-2-1-1-2-2.
0: Ugyanaz alapműveletek a kettes számrendszerben is elvégezhetőek, de Behumi Dóri és Veres Dóri nem mindig elégszik meg a legegyszerűbb válaszokkal. Kettes számrendszer minden péntek délután 4-től 6-ig a Rádió Cafén. Az innováció, kreativitás, kutatás és fejlesztés hajtja a GDP-t, növeli a versenyképességet és munkahelyeket teremt. Egy jó ötlet már fél siker, na de hogy lesz az ötletből startup? Kellenek a befektetők, pályázati források, vállalkozási ismeretek, külföldi piacra lépés. Ebben segítünk. Gondolkodom, tehát vagyon. Minden szerdán reggel 3:49-kor a Millás reggeliben. A rovat támogatója a Nemzeti Innovációs Ügynökség. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
5: Az utalvány évközben is jól jön. A Revin ajándékutalvány évi 96 ezer forintig kedvező adózással adható a kollégáknak. Közel 17 ezer elfogadó helyen használható nem csak élelmiszerre. A figyelmesség megtérül. www.revin.hu.
6: Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádió Café. Van barátod!
7: David Byrne, a Talking Heads énekese végre Budapesten. Június 18-án a Budapest Arénában egy fantasztikus előadással. Jegyek most még kaphatók a livenation.hu oldalon.
6: Mi lesz a privát vagyonokkal? Hogyan működik majd a vagyonadó? Milyen változásokat hoz 2026 a bizalmi vagyonkezelés, az alapítványok, a magántőke alapok terén? Mi vár a magyar gazdaságra és a tőkepiacokra? Vegyen részt a Klasszis Investment and Wealth Management Summit 2026 konferencián. Hallgassa meg a legjobb szakértőket, és tudja meg, hogyan védheti meg és gyarapíthatja vagyonát a változó környezetben. Regisztráljon most a rendezvények.klasszis.hu oldalon.

0: Horváth Tamás, június 26, Budapest Park. Jegyek budapestpark.hu.
1: Az a szép zöld gyep, az fog nekem nagyon hiányozni, az a gyep.
2: Aj, dehogy fog! Kertészkedj idén-nyáron is a Rádió Café DJ-ivel a Dürer kertben. Ahol alkalmanként este 6-tól zárásig a Café rezidensei szolgáltatják a zenét. Június 18-án csütörtökön a főkertész Tipsa. Van gerebjéd? Június 18-a Dürer kert Tipsa.
3: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén.
4: Dzsungel ez a város, elkísérlek.
3: Közlekedési információk a Rádió Cafén.
5: A fővárosban az 50-es villamos helyett Pest-Szentlőrinc béketérése a Szarvascsárda tér között pótlóbusz közlekedik baleset miatt. A 236-os autóbusz igénybevételét is ajánljuk. Erős a forgalom a Kiskörúton az Asztória felé mindkét irányból, a Rákóczi úton, a Pesti alsórakparton a Szent István parktól délre és a Lánchíd közelében, valamint a Nagykörúton és a Hungária körgyűrűn a nagyobb csomópontoknál. Lassú a haladása a budai alsórakparton a Petőfi hídtól északra és a Margit hídtól délre, a Margit körúton, a Budaörsi úton befelé a Nagyszőlős utcától, a Szilágyi Erzsébet fasorban befelé, illetve a Szélkámán tér környékén. Hétvégére egyirányosítják a 9. kerületben a Mester utcát a Nagykörút felé a Haller utcától veszélyelhárítás miatt. Az érintett szakaszon mától tilos megállni, illetve a hétvégén időszakos és szakaszos sávlezárásra is számítsanak. Szombattól június 28-ig hétvégenként az 51A villamos helyett pótlóbusszal utazhatnak, a 2B villamos pedig a Mester utca Könyves-Kálmán körút és a Jászai Mari tér között nem közlekedik. Szűcs Magdolna, BKK Info.
6: Se telefon, se levél, se gondolat, se semmi.
2: Ha mégis, üzenj nekünk! A Rádió Café SMS száma 30 6 980 980.
7: Memory.
3: Hírek következnek a Rádió Cafén.
8: Érkeznek az uniós pénzek, 10 milliárd euró jön a helyreállítási alapból. Megszüntetnék a politikai plakátokat. A saját párttársai is szembeszálltak Trumppal. Változékony, de koranyáriasan meleg időnk lesz. Jó napot kívánok a mikrofonnál, Schmidt Andi. 10 milliárd euró jön a helyreállítási alapból Magyarországra, mondta a közlekedési és beruházási miniszter a kormány szóvivői tájékoztatón. Ehhez eddig nem fért hozzá az ország, mivel a kifizetéshez szükséges úgynevezett szuper mérföldköveket nem teljesítette a korábbi kormány. Vitézi Dávid arról is beszélt, hogy a pénzek felhasználását egy új tervben kell rögzítenie a kormánynak, ezzel párhuzamosan az országgyűlésnek egy korrupció ellenes törvényt is el kell fogadnia. A kohéziós alapból is kap majd Magyarország 4,2 millió eurót, ezt 2029-ig kell felhasználni. Ebből a pénzből közösségi közlekedésre, környezetvédelmi, árvízvédelmi fejlesztésekre és aszály elleni védekezésre lehet költeni. Vitézi beszélt arról is, hogy 2 milliárd eurós tőkeemelés útján a kis- és középvállalkozások fejlesztésére fognak új támogatási programot indítani, hogy javítsák a versenyképességet. Egy bérlakás és kollégium fejlesztési program is indul majd, a hév és a vasúti állományt 2,2 milliárdos tételben újítják fel. Szeptember végéig eltűnhetnek az óriás plakátok a közterületekről. A javaslat szerint a jövőben közterületen legfeljebb 15 négyzetméteres reklámfelületek helyezhetőek el. A homlokzatokat borító nagy reklámhálók és gigaplakátok így megszűnnének. A tervezet emellett tiltaná azokat a hirdetéseket, amelyek gyűlöletkeltésre alkalmasak, illetve sértik az emberi méltóságot. A szabályok a kiskorúakra káros tartalmak politikai reklámokban való megjelenítését is tiltják. Megkezdődtek a szakmai egyeztetések az oktatás jövőjéről, tájékoztatott a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezetének ügyvivője. Nagy Erzsébet elmondta, hogy a kormányzattal együtt keresik a választ a legfontosabb kérdésekre, köztük a pedagógus hiány kezelésére, illetve a tananyag átdolgozására. A párbeszédbe a tervek szerint a diákok képviselőit is bevonják. Vízminőség mérő bóját telepítettek a Velencei tóra a vízügyi szakemberek. Az eszközt a tó alacsony vízállása, valamint a változások folyamatos monitorozása érdekében helyezték ki. A rendszer egyebek közt méri a vízben oldott oxigén és a klorofil szintjét is, közölte az Országos Vízügyi Főigazgatóság. Közben megjelent egy homokpad a Balatonban. A tóvíz szintje ma mindössze átlag 83 centi, ez nagyon kevés, és jóval elmarad az ilyenkor megszokottól. Emiatt lehet az, hogy Balatonfenyvesnél ismét kirajzolódott az a homokos terület, amit a helyiek Majom-szigetnek neveztek el. A számítások szerint 100-150 mm eső hiányzik a területről. Saját pártársai fordultak szembe az amerikai elnökkel, számolt be a CNN. Több mint egy tucat republikánus képviselő a demokratákkal együtt több milliárd dollárnyi támogatást szavazott meg Ukrajnának. A javaslat szigorú szankciók bevezetését szorgalmazta Oroszország ellen. A törvénycsomag 500%-os vámot vet ki minden orosz import árura, továbbá megtiltja az orosz nyersolaj behozatalát az amerikai piacra. A javaslat katonailag is támogatja Ukrajnát egy 8 milliárd dollárért tékű fegyver eladási programmal.
3: Időjárás a Rádió Cafén.
8: Marad ma is a változékony idő. A Dunántúlon erősen borult lesz az ég, míg keleten legfeljebb gyenge felhők szűrhetik a napsütést. Késő délutántól többfelé megvastagszik a felhőzet, és helyenként eleredhet az eső is. A Dunántúlon megerősödik a szél. Napközben általában 24-29, késő este 12-22 fok lesz. Északnyugaton lesz hűvösebb. A hétvégén többnyire napos, kora nyári időre számíthatunk.
3: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
9: 1-1-1-1-1-1-2-1-1-2-2.
3: Ugyanaz alapműveletek a kettes számrendszerben is elvégezhetőek, de Behumi Dóri és Veres Dóri nem mindig elégszik meg a legegyszerűbb válaszokkal. Kettes számrendszer minden péntek délután 4-től 6-ig a Rádió Cafén.

0: kettes számrendszer. Most a Rádió Cafén.
1: Szervusztok, kedves hallgatók, ez itt a kettes számrendszer, Behumi Dórival, Veres Dórival. Üdvözlünk benneteket, a mai délutánon köszöntjük a stúdióban Balázs Elemért.
2: Szervusz! Köszöntelek titeket és a kedves hallgatókat is.
3: És hozzá kell most már tenni, nem tudom, hogy ehhez a kérdéshez hogy állsz, idősebb Balázs Elemért.
1: Mert tényleg, most már ezt
3: kell mondani, hogyha beütöm a nevedet a Wikipédiába, akkor már a kisfiad jön ki először, és nem te.
2: Igen, amire nagyon büszke vagyok, és tök jó érzés. Ugye szokták mondani, hogy miért adja a szülő ugyanazt a nevet, mert hogy nem biztos, hogy olyan jó ötlet. Hát én nagyon büszke vagyok rá, hogy a fiamat is Balázs Elemérnek hívják, mert fantasztikus dolgokat csinál, ugye ő klasszikus zongorista, most végzett az akadémián, Dráfi Kálmán tanár úrnál végzett, és hát egy fantasztikus tehetség, nem csak zongoristaként, hanem nagyon jó zeneszerző, és írtóan büszke vagyok rá, tehát, hogy a diplomáján a Zeneakadémia nagy termében nagyon büszkén hallgattam őt, és ez így nagyon jó érzés, hogy ő is kijön most már, mint Balázs Elemér.
3: Erre vissza fogunk mindenképpen térni, majd a fiadról még fogunk biztosan beszélgetni, de én nagyon szeretném, hogyha téged mutatnánk be. Elsősorban is téged vennénk itt előre, hiszen pont a Dórival beszélgettünk, én mondtam neki, hogy hát én nem tudom, hogy tudja, vagy a hallgatók tudják-e, de gyakorlatilag, amikor készültem erre a műsorra, meg elhívtunk, akkor az jutott eszem, hogy te abszolút így az állócsillaga vagy a magyar jazz életnek, hát és nem csak a magyar, ugye ez egy komoly nemzetközi hírneved is van, de hogy amikor én elkezdtem a pályafutásomat így, az sem...
1: Tavaly
3: előtt. az sem most volt. Tehát itt tudom én így a 90-es évek végén, 2000-es évek elején, akkor te már a Balázs Elemér voltál. Hogy ez hogy te ezzel tisztában vagy egyébként? Most itt bólogatsz.
1: Az állócsillaggal.
3: Az állócsillagsággal tisztában vagy. Mert azért mondjuk el a hallgatóknak, hogy mondjuk, ha csak magyar előadókat mondunk, akkor Babos Gyula idősebb, Szakcsi Lakatos Béla, Dés László, Pega Aladár, de bárkit egyébként, akár még a könnyű zenei színába is felsorolhatunk, nem csak kifejezetten a jazz színába, vagy a külföldiek közül az Al Jarreau, a Pat Metheny, és itt a Joshua Redmantől kezdve, rengeteg sztárt fel tudnánk sorolni, akikkel volt szerencséd játszani. Tehát itt ülsz szerényen, de hogy ennek tudatában vagy? Hogy te egy állott csillag vagy?
2: Nagyon megtisztelő, hogy ezt mondod, és nagyon szépen köszönöm. Én inkább úgy fejezném ki ezt a gondolatot, hogy egy nagyon boldog ember vagyok, hogy amit én szerettem, amiről álmodtam, ami az egész gyerekkoromat meghatározta, amikor megismerkedtem a jazzzel, akkor így szépen lassan kezdett bebizonyosodni az, hogy jó úton járok, és hogy érdemes volt csinálni, mert ezek a dolgok, amiket letettem így az asztalra, ezek mind azt bizonyították, hogy érdemes volt csinálni, és érdemes volt azokat az igazán nagy energiákat belefektetni, amiket egy zenésznek kell, sokan nem tudják, de ez nem egy egyszerű dolog.
3: De erre majd most akkor részletesen ki fogunk térni erre is, hogy akár így tételesen felsoroljuk, hogy mi kell ahhoz, akár fizikailag is, és napi szinten, hogy az ember erre a szintre eljusson. De nézzünk akkor egy kicsit vissza a te múltadba, vagy onnan.
1: Mondjuk menjünk el, az öt éves Ozdi kis Elemérhez, mert hogy én azt olvastam, hogy te állítólag még életedben nem láttál dobfelszerelést akkor, amikor a szüleid gyanakodni kezdtek, hogy az, hogy te mindenen csörömpölsz, és ráadásul rendes ritmusban, tehát jó ritmusérzékkel a lakásban, az sajnos mindenképpen ahhoz vezet, hogy téged el kell vinni egy dobtanárhoz, és ott láttál először dobfelszerelést, ami mögé beültél, és tudtad, hogy mit kell csinálni.
2: Pontosan így volt, igen, tehát hogy én 3 éves koromban jöttünk föl Budapestre, édesapám zenész volt, hát most már nem aktívan, de...
3: Neki mi a hangszere?
2: Klarnétos volt egy igazán folk zenével, cigány zenével foglalkozó zenész, de szintén egy nagyon nyitott zenész, aki bejárta az egész világot, és ugye hát nyilvánvaló volt, hogy Budapestre kell jönnie, az, hogy a zenei életbe ő is bekerüljön, és hogy próbálja ki magát, és aztán el is jött, és hál' Istennek nagyon hamar sikerült neki beilleszkedni, és hát nagyon hamar a legelittebb zenei körökben volt, és így akkor már a családját is el tudta hozni, és akkor én így 3 éves koromban jöttünk föl Budapestre, és igen, az volt a lényege, hogy bármi szólt, bármilyen zene, mindig mozgott a kezem, lábam, és azonnal mentem valamit ütni.
1: Tudod, most mi lenne? Most elvinnének egy ADHD klinikára. De akkoriban nem ez jutott az eszükbe a szülőknek.
3: Hogy minden csapkod ez a gyerek, valami baja van.
1: Hanem, hogy vigyük el egy dobtanárhoz.
2: Hát az osztályba ki is néztek emiatt egyébként, aztán utána az általános iskolában. Nem, mert folytattam én ezt. Tehát, hogy sokszor ilyen zenei dolgok jártak a fejembe órákon. Általános iskolában is járt a kezem, ugye ceruzával, meg minden, és hát sok intőt kaptam emiatt, úgyhogy...
1: Jaj, úgy, milyen hogy... dolog ez, nem?
3: És milyen zenét hallgattatok otthon?
1: És mi járt a fejedben?
2: Hát 3 évesen, ami szólt a rádióba, bármi. Egyébként azt mondták, hogy az Omegának a Gyöngyhajú lány című szerzeménye volt a kedvencem. Azt így, ha meghallottam, akkor... majd azonnal mentem is.
3: Pedig az nem is egy gyors dal. Nem. Tehát, hogy az egy lassabb.
2: Hát, az volt a kedve.
1: Hát ezért
2: dobolni
1: kell benne.
2: És jó, akkor édesapám rengeteget járt külföldre, mint ahogy említettem, és akkor hozott, ő nagyon szerette a jazzt, meg a komoly zenét, tehát egy nagyon nyitott zenész volt mindig is, és hát egy fantasztikus hifi szerelést hozott Kuwaitból, soha nem felejtem el, és akkor berakott egy George Benson bakelit lemezt, aminek az volt a címe, egy Brazin, egy 1976-os lemez, és én igazság szerint akkor lettem tisztában, vagy legalábbis akkor dőlt el bennem, hogy én ezt a zenét szeretném csinálni, vagy hogy a jazz felé szeretnék menni konkrétan, mert hogy az így nagyon elragadott, hogy milyen jó szól, meg improvizáltak is benne, és fú, ez egy kicsit különlegesebb a ritmusvilága is. Hm. És akkor ez volt az első ilyen sok hatás, hogy akkor én most jazzt szeretném.
3: Érdekes, hogy akkor nem jutott eszedbe, hogy más hangszere, mondjuk a gitár, hogyha már a Benzont említett, tehát egyértelmű, hogy a dob volt a te hangszered, ez rögtön kiderül?
2: Én nagyon szerettem volna zongorázni, és nekem egyébként az végig kísérte az életemet, vagy végig kíséri, ha lehet így mondani, mert hogy én valahogy annak ellenére, hogy dobos vagyok, de soha nem a saját hangszerem érdekelt, vagy érdekelt. Tehát olyan szinten, hogy elég hamar rájöttem, hogy én azok közé, a dobosok közé fogok tartozni, akik inkább a hangokat és a zenét figyelik, mint a ritmusokat. Tehát az csak egy közvetítés az én részemről. Tehát én mindig a hangokból inspirálódok, és tehát mindig az volt a lényeg, a dallam volt. Tehát sokkal, de több. Általában azt mondják, hogy ez egy ilyen 50-50%-nak kellene, hogy legyen. Nálam 70-30 volt.
1: Mert hogy mi az 50, hogy egy dobos mennyit érzékel, vagy figyel a dallamból?
2: Mert valahogy, nem tudom, nekem ezek a ritmusok így ösztönösen jöttek ebből a gondolkozásból, ahogy én gondolkodtam.
3: Azt nem kellett megfejteni.
2: Nem kellett annyira megfejteni, így van, de sokkal inkább a dallam volt a központ mindig, és valahogy az inspirált. Attól jutott eszembe még több gondolat a dobon.
1: De jó lenne a te fejeddel hallgatni a zenét, hogy vajon te hogyan hallgatod másképp a zenét, mint mondjuk én. Vagy bárki más, aki mondjuk...
2: Ja, jó lenne, hogyha ilyet lehetne csinálni, hogy
1: tehát például valahogy... te sávokat hallasz, te külön hallasz ilyenkor
2: nem,
1: hangszereket?
2: Nem, én mindent egybe figyelek, tehát hogy egy olyan kép van előttem, ami, tehát valahol így össz, tehát hogy minden hangszer ott van a ott van.
3: Látod a partitúrát magad elő?
2: Igen. És hogy azt hallom ki, hogyha valami nem jó. Uh-huh. Tehát, hogyha meg valami nagyon jó, és hogyha valami nagyon egységes, akkor jó egy zene.
1: És ez nem kell, hogy hamis legyen, gondolom, tehát nem feltétlen csak ez a nem jó, hanem...
2: Nem, hanem hogyha valaki esetleg, ugye a jazzben, mivel egy improvizatív műfaj, nagyon sokat számít az, hogy ki mennyire tud alázatosan a zenére koncentrálni, illetve a zenésztársakra. Mert hogy nagyon sokszor a jazzben sajnos előfordul az is, hogy öncélúvá válik, amit be kell vallani, mivel ez improvizáció, és itt mindenki saját magát akarja megmutatni, ha lehet így mondani, és ettől nagyon sok esetben öncélúvá válik a dolog, és akkor az nem csak nekem kellemetlen,
3: hallgatónak
2: is. Igen, hogyha van egy ilyen a zenekarban, valahol a hallgatók is észreveszik.
1: Fú, tehát nekem volt nagyon nehéz, egy ilyen élményem.
2: Ez egy nagyon nehéz dolog, igen, és én nekem ez nagyon fontos volt mindig, hogy egységben halljam a zenét, vagy hogy próbáljam úgy csinálni, mert ez olyan, hogy mint hogyha így kiszállsz magadból, és akkor így lenézel, és akkor nézed a zenei képet.
3: Felülről
2: látod a zenei képet, és akkor mint ezeken a mai modern grafikák, amikor már veszed fel a felvételt, és látod, hogy mi, hogy mozog, mikor játszol, meg énekelsz, a sávok ugye mozognak, meg minden. Na most ugyanilyen ez a kép is, hogyha egy valamit kicsi már jobban kilóg, vagy nem úgy
1: nem
2: megy,
1: bele.
2: Nem egyenletesen szépen megy, akkor az már ott valami nem stimmel. Tehát, hogy nekem mindig ez egy nagyon fontos szempont volt.
3: És hát lett a családban mások is zongorázik. Hiába akartál te zongorázni.
2: Ja, igen, hát az öcsém is.
3: Lett egy öcséd, Balázs
2: Józsi. Igen,
3: József.
2: A Balázs Józsi, aki egy fantasztikus zongorista, és én nagyon örülök neki, mivel 11 éve fiatalabb nálam, hogy a Józsi elérte azt, amit megérdemelt, és saját maga lett, és nem az én árnyékomban lett valaki, hanem egyéniség lett, és egy fantasztikus zenész lett, mert azért neki így elég nehéz volt, ugye, hogy 11 évvel idősebb vagyok, és hát én tehettem róla, hogy ő a jazzt
3: választotta,
2: mert hogy gyakorlatilag állandóan ugye zenét hallgattam otthon, és hát nagyon sokféle jazzt, és aztán ő ebbe így beleszületett, de nagyon szépen kiforrott a Józs, és nagyon örülök neki, hogy ilyen nagy művész lett.
1: És hát a Balázs Elemi Group tagja.
3: Hát de és ugye az alkotótársa.
1: Így van. És alkotótársad, így van. De engem azért érdekel ez a kis gyerek megélés, mert hogy ugye azt elég későn tudja meg az ember magáról, mert nem mindig hiszi el, meg nem is tudom, lehet, hogy van, akinek nem is mondják elégszer, hogy valamiben jó, pedig mindenki jó valamiben. Neked ez megvan, hogy te mikor realizáltad ezt magadban, hogy ez nekem ez megy, és ráadásul a külső jelzések is azt mutatják, hogy tényleg valamit elkaptam, valamit megtaláltam, ami
2: ez az egy nagyon jó kérdés. Ez egy nagyon jó kérdés. Én mindig nagyon maximális voltam, és nagyon sokszor megdicsértek, de nagyon sokszor éreztem azt, hogy nem az igazi. És akkor mindig elkezdtem egy ilyen öntépázós önostorzásba való gyakorlásba belekezdeni, és akkor amikor úgy éreztem, hogy az fejlődik, vagy egy kicsit jobb, akkor már elhittem azt, hogyha valaki megdicsér, és esetleg valami igazság is van benne. Mert nagyon sokszor olyan dicséretek is vannak, mikor valljuk be őszintén felszínes. Tehát, hogy valaki azt mondja, jaj, de jó vagy, és nem biztos, hogy most ezt teljesen így gondolja, most ebben nem akarok
1: belemenni. Hát csak úgy beriaskodik, igen.
2: Vagy csak akkor tetszett neki, de igazság szerint nagyon sokszor nem hozzáértő dicséretek vannak. Mm-hmm. Én azt szerettem, vagy mindig azok a kritikák építettek, amikor valami nem annyira volt jó, vagy valamikor azt mondták, hogy figyelj erre, figyelj oda egy kicsit jobban. Nem volt ilyen sok ez a kritika.
1: Egy kezemben meg tudom számolni.
2: Viszont én valahol így megpróbáltam magamnak ezt így mindig kialakítani, hogy de ez nem igaz, még ennél leszel jobb, és mit, és nem hiába volt 3 inhüvelygyulladásom, mert hogy...
1: Annyit gyakoroltam.
2: Hogy a gyakorlás, igen, azért ez nagyon fontos része volt az életemnek, legalábbis ott a fiatalom koromban egy időszaknak, mert én azt gondolom, hogy a zenében kell egy időszak, mikor a technikát magadévá teszed, és az nagyon hosszú ideig tart.
3: Neked ez milyen hosszan tartott? Hónapokra gondoljunk, vagy évekre gondoljunk?
2: Ez évek, ez mindenféleképpen egy 10 év. És a harmadik
3: mondjuk el a hallgatóknak, hogy 10 év, és mondjuk napi mennyi gyakorlás az?
2: Hát ez 5-6.
3: Óra.
2: Igen, 5-6 óra. De a harmadik inhüvelygyulladásnál azt mondta az orvos, ha ezt így folytatom tovább, akkor abba kell hagynom, mert egy akkora dudor volt a jobb kezemen, hogy már nem tudtam vele fogni, tehát hogy olyan szinten fáj.
1: Hány éves korodban volt ez ilyen korai?
2: Hát akkor már játszottam azért bőven, hát ez ilyen 23-24 éves koromban volt rosszabb állapotban a kezem.
3: Most az jutott eszembe, hogy lehet, hogy akkor ez az egészen speciális technika, amiről te híres vagy, és lehet tudni, ez a nagyon könnyed és seprűvel való finom, tényleg nagyon finom dobolás, ez lehet, hogy akkor ennek köszönhető, hogy kímélni is kellett valamennyire a kezedet egy idő után?
2: Szerintem inkább annak köszönhető, hogy nem kíméltem, mert hogy...
3: Tehát, hogy egy idő után muszáj volt egy ilyen technikát kialakítanod.
2: Igen, de igen, persze nyilvánvalóan. Hát nagyon hosszú folyamat az, amire az ember megtanul halkan játszani, az és tudja a dinamikákat kezelni.
3: Hát és nem,
2: kezelni.
3: Mondom a hallgatóknak, hogy ez egyáltalán nem gyakori, hogy a dobosok halkan játszanak, tehát az előrejelvér is egészen különleges tényleg, mert az, hogy úgy szólaltatja meg a dobokat, mint nem is dob lenne, tehát mint hogyha nem is zajkeltésre találták volna ki, hanem tényleg, mint hogyha egy nagyon összetett instrument lenne. Ez
1: hát
3: már
1: hogy az.
3: Finoman. Én ezt értem, de hogyha előtted van mondjuk egy improvizáló jazzdobos, akkor nem a finomság az első szó, ami eszedbe jut, hanem mondjuk akkor ott tényleg megmutatja magát, és csap.
2: Nagyon sokfajta stílusa van a jazz dobolásnak. Egyébként az biztos, vagy legalábbis én azt választottam, hogy a legkreatívabb része az a swinges és az ahhoz kötődő mostani divatos, mit tudom én, straight ahead, vagy a mainstream, vagy a bebop, vagy a straight eight, ezek a nyolcados játékok, bocsánat, csak ezek ilyen szakmai kifejezések, tehát hogy én a jazzen belül inkább ezt választottam. Én nagyon szívesen játszottam a fúziózenét is, és voltak felvételek, ahol ezt játszottam, de inkább a kreativitást választottam, mert ugye ezekben a swingesebb, vagy az ilyen más ritmusú jazzben ott több esély van festeni. Igen. Tehát, hogy ezt úgy hívják, a jazzdobolást ahhoz hasonlítják, hogy mint hogyha egy festőművész festene, mert ilyen színeket kell festeni.
3: Igen, de hát ez egy kicsit ellentmondásban van azzal, vagy hát így nehéz összerakni azzal, hogy ugyanakkor meg a bázisát adja meg az egész zenének. Tehát, hogy az oké, hogy te ott mindenféle ilyen színeket felfestesz, és megcsillogtatsz, de hogyha nincs ez a lüktetés, akkor hiába.
2: Ez igaz.
3: A csili-vili színek. Csináljunk egy reklámot, és jöjjünk utána vissza?
1: Most nézem, hát igen, igen. Balázs Elemérrel jövünk nem sokára a kettes szemléletben.
3: Maradjatok velünk.
0: Még ne menjetek el! A szünet után folytatódik a kettes számrendszer. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
4: Apa, ma te mesélj!
5: Jól van, gyere!
0: És akkor a hétpróbás DJ megpörgette a földgömböt, majd mutató ujjával megállította. Konga Heaven, Bongo Hell. A Rádió Café világvégi pszichedelikus horror mese délutánja minden szombaton délután 1-től 2-ig. aztán jól összekeverte, és szórt bele még egy kis Tuareg Blues, Etió Jazz, Japán Regi, Brazil Disco, Arab Acid, Hibrid Tango, Thai Funk. És ki tudja még, mi minden kerül Cyborg Templár és barátai varázsfőzetébe az operenciás tengeren túlról. Konga Heaven, Bongo Hell a Rádiókafén minden szombat délután 1-től 2-ig. Eszkimó csiga, Eszkimó csiga, Eszkimó csiga, Eszkimó csiga. Tandem, színházi alternatívák. Balázsi Panna színészekkel, rendezőkkel, írókkal beszélget a Rádiókafén minden szerdán este 8-tól. Kortárs, független, kísérletező, tehát színház. Tandem, mert új formák kellenek. A Füge Produkció és a Jurányi szakmai támogatásával. Sirály. A műsor támogatója a Mastercard. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
5: Megnyitott az Aquasol Budaörsön. Medence, pergola, kerti bútor, napvitorla, ez mind egy helyen. Medence, pergola, kerti bútor, napvitorla és minden, ami árnyékolás. Aquasol, Budaörs, Sportutca 6. Kint lenni jó, kint otthon lenni még jobb.
0: Az utalvány évközben is jól jön. A Revin ajándékutalvány évi 96 ezer forintig kedvező adózással adható a kollégáknak. Közel 17 ezer elfogadó helyen használható nem csak élelmiszerre. A figyelmesség megtérül. www.revin.hu. Sokan kértétek, ezért elkészítettük. Rádiókafé applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és hajrá! Rádiókafé. Van barátod. David Byrne, a Talking Heads énekese, végre Budapesten. Június 18-án a Budapest Arénában egy fantasztikus előadással. Jegyek most még kaphatók a livenation.hu oldalon. Madeira, a nyugalom és a különleges élmények szigete. Lélegzetelállító tájak, romantikus hangulat és aktív kikapcsolódás vár párokra és családokra egyaránt. Heti két közvetlen indulás Budapestről, charter feltételekkel és akár 25% kedvezménnyel. viasailtravel.hu. Viasail Travel. Madeira specialistája.
6: Szaftos grill bonyodalmak nélkül? Lehetséges. Csak szerezd be a legjobb húsokat, és teremts szuper hangulatot. És a titkos hozzávaló? Vegeta az ellenállhatatlan aromáért, és Podravka ajvár a teljes élményért. Grillezz otthon, élvezd az ízeket. A Vegetával az igazi a grill hangulat.
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Kettes számrendszer. Most a Rádiókafén.

0: kettes számrendszer. Most a Rádió Cafén.
1: Balázs Elemér a vendégünk továbbra is itt a kettes számrendszerben. Jazzdobos, zeneszerző, többek között a Balázs Elemér Group tagja, vezetője, kitalálója, névadója. És hát a gyerekkorodról beszéltünk egy kicsit, illetve arról, hogy hogyan fedezted fel magadban a tehetséget, hogyan kezdted el meghallani a zenét, és azóta hogy szól a fejedben, de te ilyen rendhagyó módon, ha jól értem, vagy jól olvasom, vagy jól értettem, amit olvasok, kerültél be a zenei képzésbe, tehát kvázi csoda gyerekként átugorva bizonyos szinteket. Ezt hogy élted meg? Ez hogy lehetett egyetlen átlépni?
2: Sokkal nehezebb így bekerülni, hogy úgymond ilyen csoda gyerekként, mert nagyon sokat szenvedtem attól, hogy mindig bizonyítsak. Tehát, hogy nekem mindig duplán kellett bizonyítani. Azért, pontosan azért, mert tehetséges vagyok, és többet vártak el tőlem. És én meg, ahogy meséltem, hogy elég önostorozó voltam, tehát, hogy semmi nem volt jó. És így én nagyon sokszor gondolkodtam azon, hogy abba hagyom a zenét. Tehát, hogy az nagyon nehéz dolog, hogy örökké egy olyan szintet tartani, amikor az ember magával is meg van elégedve, és a szakma is elkezdi elismerni, vagy szeretni, és még plusz a közönség. Tehát ez egy nagyon nehéz összetett dolog. Én egyáltalán nem akartam a fiamat például zenésznek, ez úgy
3: emiatt
2: adódott.
3: Emiatt a maximalizmus
2: igen,
3: miatt?
2: Csak mondtam, hogy tanuljon hangszert. Aztán olyan tehetséges volt a hangszerén, hogy ez kiütközött, és hát akkor
3: nem
2: már
3: volt
2: nem
3: más választás.
2: Igen, nem lehetett ellent mondani, igen. De hogy ez egy nem egy egyszerű dolog. Én nem szeretem a középszerűséget. Tehát nem szeretem azt, hogyha már ezt választottam, vagy hogyha ez lett az én hivatásom, akkor én ebbe középszerű legyek.
1: Tehát, másban is zavar? Más emberben?
2: Igen. De azért, mert ezek a dolgok másról szólnak, ezek a dolgok arról szólnak, hogy add ki magadból, ami benned van teljes mértékben. Tehát a tehetség már ezt is megköveteli. Tehát, hogyha valaki tehetséges, akkor ahhoz nem elég a tehetség, hanem kell hozzá egy iszonyú alázatos munka, egy iszonyú fegyelem, és egy nagyon komoly rendszer. Az, hogy mindig próbáld meg azt, hogy soha ne állj meg egy szinten, hanem mindig fejlődj, mert mindig kell fejlődni. Tehát, és nyilvánvalóan az szerint, hogy az ember most 30 éves, 40 éves, én most 60 éves leszek jövőre, az Isten is megsegít, és azt gondolom, hogy még mindig van hová fejlődnöm, de most másképpen egy picit. Tehát, hogy a zene az mindig ilyen, hogy nagyon, de nagyon sokat kell vele foglalkozni, és akkor leszel igazán olyan, hogy amit te mondasz, vagy amit adsz magadból, az legyen hiteles. És ezen én nagyon sokat vívottam már akkor is, amikor elkezdődött a...
3: És voltak segítőid ebben? Tehát így a mestereidre gondolok, amikor elkezdtél...
2: Őszinte vagyok, nem. Ezt magamban vívtam meg. Ebben nem tudtak segíteni. Tehát, hogy
3: de ilyen kapaszkodókat se. Tehát, mert ugye Kovács Gyula volt a mestered.
2: Hát a Gyula bácsi nagyon aranyos volt, de...
1: Igen, ezek belső harcok voltak. Aha.
2: Nem a Gyula bácsi, egy nagyon kedvesem, és egy fantasztikus jazzdobos volt. Én nagyon tiszteltem, de ő azt mondta, hogy jaj, de jó dobolsz Elemérként, felhozol egy kávét nekem, és akkor felvittem neki a kávét, és tök jól elbeszélgettem vele arról, hogy a Fradi most épp nem rúgott kólt.
3: Hát lehet, hogy nem látta, hogy már nem tud neked mit tanítani.
2: Hanem az a dolog, amit ő mutatott nekem, az tök jó volt, hasznos volt, nagyon sokat tanultam belőle, de ugye egyébként ez a tanár is egy nagyon érdekes dolog. Tehát, hogy én szerintem a tanár az egy útmutatás. Tehát, hogy egy tanár...
1: Egy ízlés,
2: igen,
1: ízlés
2: tehát,
1: mutatás.
2: Hogy én ez vagyok, és azért tanítalak téged, hogy esetleg próbálj meg arra az útra menni, vagy próbálj meg e szerint haladni. Tehát, hogy Ők akkor a Nesztor Iván, a Kovács Gyula, egy kicsit tanultam a Kőszeg Imrétől is, szegény, aki most hunyt el, Isten nyugosztalja nemrégiben, de tőle nem sok

0: ne legyen kamu.
1: És aztán később, akár most nem is effektív mesterekre gondolok, hanem mondjuk zenésztársakra. Azért a kollégáktól, a zenésztársaktól is
0: más.
1: Lehet tanulni.
0: Az inspiráció, az és az nagyon nagy fejlődés. Mm-hmm. Nekem vannak kortársaim, akitől rengeteg, Olá Kálmán, a mai napi a legjobb barátom.
1: Ugye, akivel a Trio Midnight zenekart
0: ővele csináltuk meg a Trio Midnight nevű formáciát, ami nagyon hamar berobbant a magyar jazz életben.
1: Hát nagyon hamar berobbant, és most volt 35 éves?
0: Igen.
1: Egész elképesztő.
0: Igen, igen, igen. Most így visszagondolok tényleg, tehát hogy hihetetlen. Például az egy nagyon nagy fejlődés, amikor a kortársaddal tudsz elmélkedni, és erről tudsz beszélgetni, egymást inspiráltok.
1: Ez nagyon,
0: azoknak az embereknek is rengeteget köszönhetek, akikkel játszottam, a Szakcsillakatos Béla, a Vukán György, rengeteget tanultam tőlük, rengeteget beszívtam magamba azokból a dolgokból. És
1: ez tök
0: mindegy, hogy milyen hangszeres, de akkor is a hozzáállás, az egész attitűd, így volt ez Babos Gyulával is, vagy a legnagyobbakkal is, és igen, tehát hogy ez is egy nagyon fontos dolog, és valahol szépen lassan kezdtem ehhez hozzászokni, és megtanulni azt, hogy tudjak ezzel bánni, hogy ilyen tehetséges vagyok.
2: De amikor azt mondtad, három alkalommal volt, hogy elbizonytalanodtál abban, hogy ezt kellett csinálnod, akkor mi volt az összedben, akkor mi mást fogok?
0: Három alkalommal volt inhüvelygyulladásom. Egy alkalom volt.
2: Ja, egy alkalom volt.
1: A számokat ne keverjük össze.
2: Ne haragudj.
0: Egy alkalom volt, mikor nagyon... És ez akkor volt, amikor befejeztem a jazz tanszakot pontosan, konkrétan. Engem akkor már nagyon sokat vittek játszani, de ugye akkor még iskolás voltam, valahol bennem volt az, hogy járok egy intézménybe, az akkori Bartók Béla jazz tanszék. Akkor még ezt úgy hívták jazz konzervatórium tanszéke. És akkor... Hát én oda 5 évet jártam, mert ilyen kivételes tehetségként vettek föl 16 évesen, illetve 15 évesen, és nekem közbe kellett a gimnáziumot csinálni, tehát én estire jártam, érettségiztem.
2: Hát mit nevetek, vagy így felgyorsítva kellett neki mindent, már annyira jó volt, hogy nem a korosztályával haladt,
1: hanem... Felgyorsítva, hogy hirtelen abba is akartam hagyni.
2: Tulajdonképpen már lehet, hogy holnap már taníthatsz is,
0: nem,
2: mondták ott, gondolom.
0: Gyakorlatilag a Gonda János igazgató úr tényleg ilyen kivételt tett, tehát nem sok ilyen volt, akit felvett így előkészítőbe, ugye, mert érettségi után lehetett oda menni.
1: És hát igen, közben... Konzinak hívták, de tulajdonképpen igen. Ez egy felsőoktatás
0: hát akkor volt. Hát nekünk az volt a legfelsőbb, tehát akkor az volt
1: a legfelsőbb.
0: Tehát nekem a diplomám is megvan erről. És amikor befejeztem a tanulmányaimat, akkor úgy hirtelen úgy csend lett.
1: De hogy érted, hogy akkor nem hívtak
0: hát,
1: éppen?
0: De hívtak játszani, csak akkor nem találkoztam annyit a társaimmal, a zenésztársaimmal, nem volt ott mindig reggeltől este, én ott lógtam a jazz tanszéken, a zenekari gyakorlatokon, állandóan a zene körül, és akkor hirtelen így kijöttem, és akkor na most mi van?
1: Kiüresedett a
0: igen, és
1: a
0: akkor úgy egy kicsit megijedtem, hogy most mi lesz, és nem voltam magammal még akkor mindig megelégedve. Tehát ez egy plusz volt. Tehát azt mondtam, hogy én még nem tudom, hogy most akkor hogy fejlődjek ebbe, én még jobban szeretnék játszani. Nem igaz, amit mondanak, nem vagyok én még olyan jó. Tehát, hogy így állandóan
1: és akkor mi számoljunk, akkor voltál ilyen 20 éves körül, 21?
0: 21.
1: 21. És mi volt, ami tovább lendített ezen a
0: hát az, hogy hál' Istennek jöttek a koncertek, még többen hívtak el, és akkor kezdtem hozzászokni ahhoz, hogy még többet gyakoroltam, tehát az intim szférámban, akkor már nem a jazz tanszakon lógtam, hanem otthon elkezdtem az én gyakorlásomat fejleszteni még jobban, és akkor még több energiát fektettem arra, és aztán még többen hívtak. És ez egyre jobban működött, aztán jött a Trio Midnight, elhívott a Vukán György állandó zenekarába, a Creative Art Trióba, és akkor ezek már mint olyan pontok voltak, amikor elkezdtem megnyugodni, és akkor úgy kezdett még jobban körvonalazódni. Igen, akkor már nem akartam.
1: Zolán Kálmán, ahol találkoztál?
0: A jazz tanszéken.
1: De osztálytársak? Nem osztálytársak.
0: Nem.

0: Nem, ő három évvel, ő akkor kezdett ott, mikor én utolsó éves voltam, ő akkor jött oda. És akkor még egy Olá Kálmán trió formációval mentünk a Tallinni Jazz Fesztiválra. A Jazz Konzi küldött ki minket, a Hás Viktor volt akkor a bővös, Olá Kálmán, Hás Viktor és én, és akkor megnyertük azt a fesztivált, a versenyt megnyertük, és aztán hazajöttünk, és rá fél évre vagy egy évre alakult meg a Trio Midnight, akkor a Kálmán alakította meg
1: és
0: a Trio
1: Egri János lett a
0: bőgös. És ott Egri János bőgözik, igen.
1: Na most ugye mind a ketten mélyen a jazzben úsztok, de hogy azért ez mégiscsak egy ilyen szubkultúra a mai napig Magyarországon. Kevesen értik az igazán bonyolult jazzt, bár te azt mondod, hogy inkább a hogy mondják, melyik típusú, amit te játszol, ez a...
2: Hát én
0: sok mindent játszom, de ugye amiről beszéltem, az a mainstream, ez a swingesebb, igen.
2: Hát,
0: igen.
2: Jobban, egyébként a Trio Midnight is abszolút.
0: Abszolút, igen.
2: Na, szerencsére a minősége ellenére nagyon érthető volt.
1: Igen, és azzal szerintem sokan tudnak menni, de azok, akik viszont nagyon szeretnék ezt megérteni, megtanulni, azoknak szerinted hol kell kezdeni? Tehát hogy épül ez fel, hogy az ember egy jazzértő...
2: A hallgatást?
1: Igen.
0: Tehát nem a Balázs Jeremér Groupot. De ezt most nagyon komolyan mondom. Aha. Balázs Jeremér Group egy olyan zene...
1: Jók, szerinted ők jók?
0: Ami nem a jazznek a legkeményebb, igen, stílusa, hanem egy hallgatható, finom, és ugyanakkor nagyon sokfajta dolog, tehát nagyon sokfajta zenei kultúrából való merítés van benne, népdaloktól kezdve.
2: Hát igen, és ne felejtsük, hogy ez vokális, tehát hogy a Balázs Jeremér Group
0: és
2: az,
0: ezt is
2: az
0: én,
2: énekes,
0: az
2: fiú, lány énekes,
0: igen,
2: van
0: amikor
2: benne.
0: Elképzeltem ezt a zenei képet, akkor ez is egy szempont volt, hogy próbáljuk meg egy picit ezt a őrültséget, ezt az állandó megfejtés sorozatot, amit a kritikusok is nagyon sokszor hozzátesznek a jazzhez. Hogy,
1: tehát ilyen elitista szintre emelik.
0: Igen, hogy próbáljuk meg egy kicsit egy olyan zenei képet, vagy egy olyan zenét csinálni, ami ahol esetleg akik nem hallottak jazzt, vagy nem értik a jazzt, azok is próbálják meg megszeretni. És rajtunk, a Balázs Jeremér Groupon,
1: jól lehet tanulni.
0: Így most visszagondolva, és ezt, tehát, hogy konkrétan tudom, hogy rengetegen megszerették a jazzt, akik most már jazz koncertekre járnak. És ezt konkrétan tudom. Tehát, hogy ez egy olyan folyamat, amiben
1: ti nagyon jó segítők vagytok.
0: Igen, igen, igen, mert hogy dallamos, de ugyanakkor
1: követhető,
0: igényes,
1: és az érzelmekkel is el tud vinni, mert hogy a nagyon komplikált jazz, most bocs, hogy ilyen szavakat használok, te biztos hallottál már mindent, azzal, amikor az ember nem érti, akkor van egy elkeseredettség ebben, és akkor nem is tudja az érzelmeit sem teljesen átadni a zenének, vagy a zenéből nem tudja az erre a klassz érzelmi hullámasútra a zenével nem tud felülni, viszont amikor benneteket hallgat például, akkor ez meg tud történni. És akkor szerinted ez van, hogy akkor utána tovább tudsz lépni, és elkezd a füled ráállni arra, hogy mik azok, amiket egy
0: így
1: komplikáltabb
0: van.
1: Zenében
0: abszolút,
1: is értened kell.
0: Abszolút, pontosan így van, mert nem ijednek meg attól, hogy mi az, hogy jazz. Tehát, aha, hogy nagyon sokan megijednek attól, hogy úristen, a jazz az egy ilyen össze-vissza, ízé, megfogom a fejem, mert olyan, meg ott a művészkednek, meg össze-vissza kalimpálnak, mint tudom, nagyon sokatnak ez,
1: igen,
0: a jazz.
1: Igen.
0: És nem,
2: mert
0: ez a jazz.
2: De van ilyen jazz is egyébként, azért azt valljuk be.
0: Igen.
2: Ez a reggeltől estig improvizás, tudod? Tehát, hogy de a jó jazz az attól jó, hogy az keretek közé van szorítva.
0: Pontosan erről van szó. Szóval egyébként, hogyha már erről beszélünk, a free zene ilyen, amiről beszéltünk, de én most nemrég csináltam direkt azért egy free lemezt, hogy bebizonyítsam azt, hogy azt is lehet úgy játszani, hogy nem ilyen öncélúan, és nem ilyen, hanem azt is pontosan egyébként, ez egy nagyon jó kifejezés, amit mondta, hogy keretek közé vonni azt a szabadságot.
1: Keretek között improvizálni.
0: Igen, igen, igen, mert hogy az nagyon fontos, mert persze, attól nem lesz öncélú, szerintem.
1: Igen. Egyébként én arra kíváncsi lennék, hogy a zenész hogy van a színpadon akkor, amikor amikor kinyílik valami az improvizációnak köszönhetően, tehát van egy olyan állapot, amire nem is biztos, hogy emlékszel?
0: Hát nem arra emlékszel.
1: Tehát mindenre emlékszel?
0: Persze, hogyha valami nagyon jó, akkor arra emlékszel.
2: Önkívületben van.
1: Igen, tehát hogy mondjuk már igazából nem is az agyad visz, hanem valami más.
0: Nem, az önkívület van, de az pontosan olyan pillanat, amire mindig is emlékezni fogsz. Tehát nekem is vannak top koncertjeim, amikre a mai napig úgy emlékszem, hogy az életem legmeghatározóbb koncertjei voltam.
1: És ilyenkor mi történik? Mitől lesz valami top?
0: Hát ilyenkor olyan boldog vagy, hogy ezt nem tudod elmondani, és ilyenkor tényleg olyan érzésed van, hogy na most megérte ez.
1: Na, de nem erre, nem
0: ezt
1: kérdezem, hanem
2: az
1: hogy
2: adódnak össze a zenészek energiája.
1: Nem, hanem hogy te tudatosan is el tudod érni ezt, tehát hogy mondjuk direkt is lehetsz egy top koncerten.
0: Most értettem meg a kérdést, igen. Tehát az van, hogy én mindig próbálok eljutni ide. Tehát nekem ez a cél. Uh-huh. Most az, hogy ez nem sikerül mindig, ez többfajta dolog. Ugye, amikor az van, hogy 3, 4, 5, 6 zenész összejön, ez már egy kamarazenélés. És ez nem csak rajtam függ, hanem pont, tehát hogy ez azért egy nagy dolog, de erről beszéltem, hogy a jazzben az egy nagyon, de nagyon, hogy mondjam, nehéz és meredek dolog, hogy mivel improvizáció, és mondjuk 3 vagy 4 vagytok ebben, akkor az nagyon sokban függ már a másiktól is. Tehát, hogy milyen ötleteket ad, mi az inspiráció, mennyire. És van, mikor ez annyira együtt, tehát mikor mondjuk most vegyünk egy alaptrió felállást. Ha mind a hárman elkapjátok azt a fonalat, és mind a hárman belementek abba a hatalmas, hogy mondjam, flow-ba, uh-huh. ami van, akkor sikerülhet egy ilyen. Ez nagyon ritka dolog, de akkor sikerülhet egy ilyen. Tehát, hogy ehhez kell nem csak az én hozzáállásom, hanem mindenkiből ez a maximális energikus és nagyon koncentrálós, odafigyelős dolog. Ez így előjöhet. És akkor az olyan, hogy a világ legboldogabb embere vagy.
2: És mi van akkor, hogyha ezt mondjuk rögzíteni kell? Mert ugye feltételezzük, hogy egy hanghordozóra, most ez mindegy, hogy most fizikai, vagy most már csak online, vagy virtuális, a legjobbat akarja feltenni az ember, de akkor ezt valahogy ilyen stúdió keretek között elő kell idézni valahogy ezt az állapotot.
0: Igen, nagyon jól mondod, az más, teljesen más, mert egy live koncert közönséggel, hangulattal azért az teljesen másfajta vibe-okat okoz, igen, de én valahogy ezt kizártam, és hál' Istennek a stúdióban is tudom azt a szintet képviselni, hogy ne legyen olyan görcsös, ne legyen olyan merev, hanem próbálom ott is magam teljesen elrepíteni. Nem egyszerű, de hál' Istennek elég hamar ki tudtam ezt zárni. Ez egy nagyon jó dolog egyébként, mert nehéz. Hát nagyon sokan ilyen stúdiófóbiával rendelkeznek, és a játékuknak az 50%-át lerontja, vagy nem
2: akkor
0: tudom.
2: Akkor te egy ilyen vanték elemér vagy? Látszett, hogy elsőre tudod.
0: Én nagyon szeretem a vantékeket, és általában egyébként a vantékek a
1: legjobbak. Tehát, hogy első rögzítésre?
0: Igen. Hát én nagyon szeretem, én megszoktam valahogy, hát majdnem 130 CD-n vagyok. Azért az nem semmi.
2: Egész elképesztő szám.
0: 130 CD-n vagyok, úgyhogy megszoktam.
2: Innen fogjuk folytatni Balázs Elemér dobossal a 2-es számrendszert, mindenképpen maradjatok velünk.

0: Még ne menjetek el! A szünet után folytatódik a kettes számrendszer. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A talpon álló megnyitja kapuit a Rádiókafén. A stúdióban Farkas Peti, Kovács Zoli és Gulyás Luca. Jó zenék, vicces témák, lejárt beszólások, csajok, kevert. Hallgass te is a talpon állót minden hétfőn és pénteken este 6-tól 8-ig, és legyél te az az ember a baráti társaságban, aki minden témához hozzá tud szólni. Talponálló, mert képben lenni szexi. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
1: Megnyitott az Aquasol Budaörsön. Medence, pergola, kerti bútor, napvitorla, ez mind egy helyen. Medence, pergola, kerti bútor, napvitorla és minden, ami árnyékolás. Aquasol, Budaörs, Sport utca 6. Kint lenni jó, kint otthon lenni még jobb.
2: Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádiókafé applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádiókafé. Van barátod!
3: David Byrne, a Talking Heads énekese, végre Budapesten. Június 18-án a Budapest Arénában egy fantasztikus előadással. Jegyek most még kaphatók a livenation.hu oldalon.
4: Július 15 és 18 között Veszprém Fest. Érkezik a latin Grammy rekorder Juanes. A blues rock díva Beth Hart. Az elektronikus zene úttörője a Kraftwerk. És a stílusikon Pink Martini. Jegyek veszprémfest.hu.
5: Szeretettel várunk benneteket június 7-én délelőtt a varázslatos római parton, a Mi Amor hűs kertjében egy fantasztikus nyári pagonyfestre. Lesz koncert, színház, dedikálás, kézműveskedés, sőt még tombola is. Egy igazi családi program a Duna partján, ahova velünk tart többek között Berg Judit, Dániel András, Pásztohi Panka, Kertész Erzsi és Agó Csíris. Jegyeket a pagony.hu/programok oldalon találsz. Várunk!
6: Ne maradj le a Light Art Múzeum eddigi leglátványosabb kiállításáról. Már csak június 30-áig látogatható. És ezen a tárlaton búcsúzik 4 év után az ikonikus Zeppelin formájú immerzív terünk a csarnok közepén. Ez a 2000 négyzetméteres, 360 fokos vetítés egyedülálló, zsigeri élményt nyújt és páratlan a régióban. Ha még nem láttad, vagy megnéznéd újra, ne halogasd! Már csak június 30-áig látható az egykori Hold utcai piac műemléképületében. Light Art Múzeum.
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. Hírek következnek a Rádiókafén.
7: Nyár végére érkezhet a 10 milliárd, megszűnik a tanárok teljesítményértékelése, felújítják a kompkikötőket, jönnek a hírek Gál Ildikótól. Augusztus végéig megérkezhet az uniós források első részlete. Idén 10 milliárd eurót hívhat le Magyarország, ha addig sikerült törvényben rögzíteni a korrupció ellenes intézkedéseket. Ezt jelentette be Vitézi Dávid miniszter. Azt mondta, hogy ebből a pénzből egyebek mellett közlekedési fejlesztéseket, bérlakás és kollégium építéseket, valamint vállalkozás fejlesztési programokat finanszíroznának. Hozzátette azt is, további 4 milliárd eurót 2029-ig kell majd felhasználni. Lezárul egy korszak, eltörli a kormány a pedagógusok teljesítményértékelési rendszerét. A következő tanévtől erre már nem lesz szükség, mert a kabinet szerint a jelenlegi szisztéma aránytalanul nagy adminisztratív terhet ró a tanárokra, nem mutat valós képet a munkájukról, és a szakmai fejlődésüket sem támogatja. Gorcső alatt a MOHU működése. Több környezetvédelmi intézkedésről döntött a kormány. Ezt jelentették be a kormány szóvivők. A tervek szerint a kabinet felülvizsgálja a jelenlegi hulladékgazdálkodási rendszert, emellett a jövőben szigorúbban ellenőrzik az akkumulátorgyártó üzemek helyszíneit, és szeptember végéig átmeneti fakitermelési moratóriumot vezetnek be a legértékesebb védett állami erdőkben. felújítják a balatoni komp kikötőket. A munkák már megkezdődtek. A 6 milliárd forint hazai forrásból 2027 végéig elkészülő kiemelt állami beruházás idején a hajó közlekedés zavartalan, modernebb lesz a szántódi és a tihanyi révkikötő infrastruktúrája. Június 11-től újra megnyílik a mezőgazdasági generációváltást segítő pályázat. A támogatás arra hivatott, hogy megkönnyítse a gazdaságok átvételét az idősebb gazdálkodóktól a fiatalabb nemzedék számára, mondta Pesti Csaba, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara stratégiai vidékfejlesztési és erdőgazdálkodási igazgatója.
8: A gazdaság elindítására egy fix összegű támogatást kaphatnak, aminek az összege 4 millió és 20 millió forint között van, az átvett gazdaság méretének a függvényében. Kisebb gazdaság, kisebb összeg, nagyobb gazdaság, nagyobb összeget jelent.
7: Változó vastagságú a felhőzet, csapadék továbbra sem valószínű. A szelet ma is kísérhetik élénklökések. Délutánra 26-27 fokig melegszik fel a levegő. Az első nyári hétvégén visszatér a napsütés. Szombaton néhol még egy-egy futózápor kialakulhat. A légmozgás általában gyenge, mérsékelt marad. Északon és nyugaton helyenként kötképződhet a hajnali órákra. A legalacsonyabb hőmérséklet 9 és 17 fok közé esik, majd napközben akár 28 fokot is mérhetünk.
0: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
9: 1-1-1-1-1-1-2-1-1-2-2.
0: Ugyanaz alapműveletek a kettes számrendszerben is elvégezhetőek, de Behumi Dóri és Veres Dóri nem mindig elégszik meg a legegyszerűbb válaszokkal. Kettes számrendszer minden péntek délután 4-től 6-ig a Rádió Cafén.

0: kettes számrendszer. Most a Rádiókafén.
1: Benne pedig folytatódik a beszélgetés Balázs Elemér dobossal, és köszönjük, hogy itt vagy velünk még a második órában is, és köszönjük a hallgatóknak, hogy velünk vagytok. Volt egy olyan jó kérdés a Dóri, de azt mondtad, hogy te azt nem akarod feltenni, de szerintem
2: ja,
1: ez egy jó
2: semmi, nem
1: kérdés.
2: Szégyellem, csak hogy már ezen lehet, hogy túl vagyunk ezen a jazz értés, hogy ki érti, ki nem érti, hogy kell ehhez eljutni, és csak azért jutott eszembe, hogy vajon, amikor külföldön utaztok, akkor ugye nektek hihetetlen rajongótáborotok van mindenfelé, mindenféle formációddal, minden jazz fesztiválokat is nyertél, többet is, mindenféle formációkkal, és az jutott eszembe, hogy vajon van-e olyan táj a világnak, ahol valahogy jobban értik ezt a zenét, vagy hát biztos, népszerűbb.
3: Hogy én azt gondolom, hogy most elsősorban Európáról beszélek. Nem feltétlenül, megmondom miért, mert ez ugye, tehát gyakorlatilag mindenütt rétegzene, ezt valljuk be őszintén. És Magyarországon, aki szereti a jazzt, azok ugyanúgy értik, vagy tehát ugyanúgy szeretik. Talán annyi, hogy picit felszabadultabbak az emberek. De ez nyugaton általában, amikor úgy az először, amikor én először kimentem, akkor ez volt az első érzésem.
2: 80-as évek, nem?
3: Igen. Hogy ilyen teljesen más az emberek érzésvilága, ilyen felszabadultabb. És most már így sokat utazva azt is tudom, hogy miért. Mert hamarabb bejutott az emberekhez, tehát Európában sokkal, de sokkal hamarabb befogadták, az Amerikából jött. Ugye ez a kultúra, ez Amerikából jött. Ez a zenei kultúra, ez a része a kultúrának, és hát nyilvánvalóan sokkal, de sokkal hamarabb befogadták nyugaton ezt a zenét, és több jazzklub lett, több koncert, és rengeteg amerikai játszott Európában, tehát nagyon sok amerikai eljött Európában, és így sokkal hamarabb bejutott ezekhez az emberekhez a jazz. És így jobban megismerték, és valahogy a generációknak a sorrendjében már benne volt a jazz, tehát nyilvánvalóan...
2: Átöröklődött.
3: Igen, valahogy így. Mert hogy Magyarországon is így van ez, tehát hogy azért azt látom, hogy nagyon sok olyan ember, aki nagyon szereti a jazzt, az esetleg, hogyha már így mondjuk a középkorban van, akkor elhozza a gyerekét, vagy esetleg az unokáját, és akkor ez így megy, mert hogy ez így alakul ki, szerintem ez mindenütt így van a világon. Egyébként nagy fejlődést látok Magyarországon ilyen téren. Azért itt most már egyre több fesztivál lett.
2: Jazzklubok is elég népszerűek.
3: Igen, jazzklubok is. Sajnos szűnnek is meg fesztiválok, de hát...
1: Meg jazzklubok is.
3: Igen, meg jazzklubok is. De ez kint is így van egyébként, tehát hogy ezt látom. Amerika az egy teljesen más dolog, de egyébként ott is rétegzene a jazz, de hogy azért ott tényleg a kultúrájuk, tehát hogy ezt ők találták ki ezt a zenét, és ott nyilvánvalóan...
1: Hát és népzenéjük egyébként, tehát hogy annyira benne van a minden napjaiban.
3: Hát az afroamerikaiaknál ez egy népzene, lehet így mondani tényleg, és hát nyilvánvalóan más... Én nagyon sokat játszottam New Yorkban, sokat játszottam így Amerikában is, és hát hál' Istennek a legjobb jazzklubokban, ami azért nem semmi.
1: Felidézed az első alkalom?
3: Hát az első alkalom az a Puppets-ben játszottam, a Puppets nevű jazzklubban, ami Brooklynban van, és nekem van egy nagyon kedves barátom, aki még a kezdeteknél együtt játszottam a Test nevű jazz formációban. Őt úgy hívják, hogy Győrikus Norbert, de most már Marius Norbert lett, mert hogy nagyon nehéz volt kimondani, hogy Győrikus Norbert. Ő elment az országba. A jazz tanszakos volt, ő is járt a jazz tanszékre, és aztán végül New Yorkba kötött ki, és akkor...
1: Mi a hangszeres?
3: Bassgitáros, uh-huh. És egy nagyon jó bőgős is, és aztán tartottuk a kapcsolatot, és akkor ő hívott meg először New Yorkba játszani a Puppets Klubba, ott szervezett meg egy ilyen turnét, egy amerikai szaxofonossal és az öcsémmel, a Józsival. Ez volt az első, hogy ott játszottam. Az nem az első volt, hogy Amerikában voltam, mert a Szakcsi Lakatos Bérával voltam először New Yorkban, de az csak ilyen
1: látogatás
3: volt, és és ott ájúldoztam a jobbnál jobb koncerteken, fesztiválokon, és hát ez egy nagy érzés volt, hogy egyszer csak én játszom New Yorkban, és az egy jó kis klub, a Puppets. Nagyon furcsa érzés volt, hogy így magyarként én játszom ott, és
1: volt
3: jönnek a turisták.
1: Szorongás?
3: Nem, hanem tök jó érzés volt, hogy magyarként ott és most jönnek a turisták, és itt voltunk New Yorkban, és
2: lássunk egy igazi hallgatót.
3: Aztán nyilvánvalóan utána, bocsánat, hogy aztán a Tim Reese, akivel nagyon jó barátságba kerültem, fantasztikus amerikai szaxofonos, a Rolling Stones szaxofonosa egyébként, és ővel nagyon sokat koncerteztünk Amerikában, ő elvitt a legnagyobb helyekre minket, ami hát álmomban se gondoltam volna, hogy én a Blue Note-ba fogok játszani, vagy hogy a Jazz Standard-be fogok játszani, vagy hogy Bostonban a Regátában, az, hogy 10,000 ember előtt a Detroit Jazz Festivalon, az Esperanza Spalding után, vagy hogy a Deerheadingben, ahol a Keith Jarrett kezdte a pályafutását, és a John Coltrane minden vasárnap jam session csinált, meg a Bill Evans, tehát, hogy ilyen klubokba játszottam, és elképesztő érzés.
2: Azt akartam megkérdezni, hogy egyébként szerinted van valami jellegzetes magyar íz is, amit bele lehet vinni mondjuk a jazzbe? Vagy szóval vannak ilyen tájegységenkénti különbségek szerinted?
3: Hát,
2: vagy országok,
3: ezt,
2: vagy iskolák?
3: Én ezt nem mondanám így. Aha. Én ezt nem mondanám így, mert a jazz az egy nagyon...
2: Szabályos dolog?
3: Tehát, nem, hogy... a jazz az egy nagyon nemzetközi dolog, és a jazznek vannak törvényei. Inkább úgy mondanám, hogy kialakult egy olyan jazz is, ahol mondjuk a magyar népzenével összekeverve egy pici magyaros ízt is lehetett adni a jazznek. A Dress Misi volt ennek az első ilyen hát követője, úttörője, igen. Én inkább azt mondanám, ilyen magyaros, de az, hogy ahogy te játszol, az nem magyaros, hanem
2: Balázsos.
3: Hanem kell játszani a jazz. Tehát, hogy ha most én játszom a legnagyobb amerikaival, vagy játszom egy afrikaival, vagy játszom egy spanyollal, de akkor is a jazz nyelvét kell, hogy beszéljük. És a jazz nyelve az a bebop, a swing, ami az amerikai hát nyelvezet, ha lehet így mondani. És hogyha azt tudod, akkor azon belül bármi kialakulhat. Akkor már bármi kialakulhat. De az mindig a zene lényege, hogy milyen jellegű zenét játszol.
2: Azt hittem, ez olyan, tudod, mint hogy beszélünk angolul, de mindenkinek van egy akcentusa attól függően, hogy honnan jön. Hát az indiai másképp beszél angolul, mint egy spanyol, vagy egy magyar. Igen. Én ezt nagyon szeretem egyébként, és nem is törekszem soha arra, hogy tökéletes kiejtés legyen, mert hogy ettől izgalmas.
1: Jazzben van-e tájszólás?
2: Hát erre gondoltam konkrétan, de ezek szerint nincs.
3: Hát úgy van, hogyha például egyre több merítés van a jazzben, tehát például most én hallottam egy indiai zenekart, akik amerikaiakkal együtt játszottak, ilyen nagyon érdekes fúziós zenét, ahol az indiai népzene és a jazz lüktetése így összekeveredett. De csak azért. De hogyha most mi beülünk egy jam sessionre, és mondjuk azt kérik tőlünk Dóra, hogy mondjuk játsszuk el az Autumn Leaves-t, a hulló faleveleket, akkor azt úgy fogjuk eljátszani, ahogy el kell játszani, vagy hát legalábbis, ahogy Amerikában elhangzott ez a dolog, vagy ahogy úgy nagyjából.
1: Hát azzal a stílusjegyekkel és azzal az ízzel, hát legalábbis törekszünk rá.
3: Hát erre törekszünk, de...
2: És az idők se változtattak ezen? Tehát mondjuk, amikor egy klasszikus darabot valaki megnéz a Zeneakadémián, akkor azt nagyjából úgy gondolom, vagy sejthető, hogy úgy járt most, mint 100 évvel ezelőtt játszották, hiszen a Kottában egyetlen a zenében, ahogy mondod, szóval törvényszerűségek vannak, és ahhoz. És én mindig eltűnődöm azon, hogy például egy Rómeó és Júliát hányféleképpen láttam már színházban, hogy miért nem lehet ezt megcsinálni Bachal, vagy nem tudom,
3: de
2: akár...
3: Dehogy nem lehet megcsinálni, abszolút.
2: Meg lehet?
3: De persze, hát ne viccelj, hogyha belegondolsz abban, hogy a legnagyobb zsenik, mondjuk a Sziatoszláv Richter, vagy a Glenn Gould, aki az egyik legnagyobb Bach specialista, vagy a Horowitz, vagy a Márta Argerics, hogy mennyire másképp játsszák
2: de
3: a
2: miben?
3: Bachot.
2: De miben? Te én is észreveszem?
3: Hát persze, a felfogás, tehát hogy teljesen más. A Glenn Gould egy kicsit ilyen kötött tempójú, picit gépiesebb. A Richter ott már benne van ez a jó orosz érzés, ahogy ő zongorázik, ez az orosz
2: lélek,
3: ez az orosz vonal, és akkor még sorolhatnám, tehát hogy nem, tehát itt is nagyon nagy különbség, csak azért tudom ennyire, mert hogy a fiam
2: nyilván tudod,
3: klasszikus.
2: És akkor
3: szóval
2: a jazz?
3: Most, egyébként is nagyon nagy kötődésem volt mindig, ez nálam egy nagyon fontos dolog, hogy gyerekkorom óta a klasszikus zenéhez valami iszonyúan imádtam és rajongtam érte, és én jártam is klasszikus zongoratanárnő, ez még a jazz tanszék ideje alatt, és nagyon, de nagyon bánt a szegény tanárnő, hogy én abba hagytam, mert hogy mondta, hogy nagyon jó lettem volna, csak egyszerűen annyira nem volt energiám, mert már akkor nagyon sok koncertet játszottam, és a jazz elvitt teljesen, de hogy nekem ez valahogy mindig nagyon fontos volt, és én nagyon imádtam a klasszikus zenét, és hát imádom is. És most, ahogy így a gyerekem ezt a vonalat képviseli, ezt így érzem, hogy egy hihetetlen nehéz dolog. Egyébként nagyon nehéz dolog, mert ott tényleg abszolút egy kötött dolog van, de hogyha az egyéniségedet és a gondolataidat, meg a szívedet, a lelkedet játszott ki, akkor más lesz.
2: Igen, azért ezek kötött. Szóval értem, amit mondasz, de ahogy a színházi analógiát hoztam, olyan nincsen, érted, hogy Farmer Ringbe játszunk Rómeót, vagy illetve hát ott van, de hogy ennyire nem tudtok elvonatkoztatni, vagy kortársra tenni
1: hát
2: egy régi
1: módon
2: művet.
1: Tud az ember elvonatkoztatni.
3: Igen.
1: Más
3: igen,
1: eszközei vannak egy igen. Klasszikus zenésznek arra, hogy elvonatkoztasson.
3: Igen.
2: Te egyébként van olyan műfaj, amiben nem játszottál? Te például heavy metal doboltál valaha?
3: Nem vonz. Nem vonz.
1: De és azt sem vonzott például, hogy klasszikus zenészként legyél ütős? Hogy mondjuk bennül is egy Wagner operát végig játszál, és mondjuk
3: volna.
1: Ilyen 40 percenként üssél hármat a szimfoniára?
2: Igen.
1: Hát egy árokban?
2: Azt rohadt könnyű lemaradni, nem?
3: Azt nem.
1: Vagy elmulasztani.
2: Kicsit hosszabb a kávészünet, és már el is.
3: Az a része nem. Az a része nem,
1: de az, hogy részese legyél egy...
3: Az már inkább, de nem engem a zongora. Engem a zongora vonzott mindig nagyon. Egyszerűen lenyűgöz az, hogy minden ott van. Tehát
1: hát
3: a basszus,
1: te az a szülő vagy, akinek sikerült, hogy a gyerekkori álmát és az egész vágyát, amire egész életében vágyott a gyereke megvalósítsa. Gratulálok.
3: Tényleg elképesztő csoda, mert nem így akartam. Tehát, hogy én nekem az,
1: ez
3: hogy a fiam...
1: Ez egy komoly manifestáció volt a részedről, hogy sikerült.
3: Az, hogy a fiam zongorázzon, az csak azért volt, hogy
1: hát valami hangszert adjál.
3: Igen, hogy legyen a zenéhez közel, mert azért az egy jó dolog, hogy valaki zenét tanul.
1: És pont azt adtátok a kezébe. Egyébként nem elképzelhető, hogy akinek ilyen nagy tehetsége van valami, ez akkor lehet, hogyha mást adsz a kezébe, abba is ilyen tehetséges.
3: Nagyon jó dobolt az elemér, nagyon jó dobolt.
2: Csak azt mondtad,
3: majdnem,
2: hogy nehogy már fejemben nőjön, nem?
3: Majdnem annyi volt, mint amikor én kezdtem ilyen 3-4 évesen, oda jött a kis gumibugyiban, és akkor ott félmeztelenül szegény, úgy imádtam, nyár volt, és ilyen nagyon érzékeny bőre volt, és mindig bepirosodott neki, mert mindenki ölelgette, ugye, hát az összes zenész jött fel, Dés, Laci, Vukán, ott próbáltunk, és még elemérke, és akkor így megfogták, tiszta piros volt a bőre, és akkor odaült a dobhoz, és megfogta a verőt, és ő is. Tehát, na úristenom, ne már, ne. És akkor így, tehát, hogy aztán nem, aztán mondom, jó, akkor 6 évesen akkor legyen zongora, mert hogy abban ott a basszus, harmónia, és akkor egy kicsit a zenéhez legyen közel, aztán majd lesz, ami akar, majd úgy is meglátjuk. És nagyon sokáig, 10 éves koráig, nem is, kis versenyekre indult, meg elment, meg nagyon szépen zongorázott, de valahogy úgy nem vettük észre a feleségem.
2: Nem volt olyan kiugró.
3: Egyszer feljött a szakcsillakatos Robi. Próbáltunk. És mondta, hogy Elemérke, nem zongorázol nekem valamit? És akkor mondta az Elemérke, hogy de, akkor játszok valamit. És akkor eljátszott valami kis darabot, amit akkor tanult. És aztán ilyen nagyon nagy csend lett. Ott a Robin láttam, hogy így elkomolyodott, és akkor így mutogatott nekem. És nem tudom, most akkor ez ennyire rossz, vagy most mi van,
4: nem
3: hogy itt, hogy
4: nem,
3: valami gáz van, vagy mi? És akkor mondja nekem, hogy azt mondja, húha, azt mondja, itt nagyon komoly dolgok lesznek. Mondom, mi van, Robi? És mondja, hogy azt mondja, hát teljesen kirázott azt mondja, itt a bőröm ilyen, egyszerűen azt mondja, érzem, hogy itt ez a gyerek, ez akkora szíve van, és ez egy olyan zenész lesz, hogy ez mondta, az egyik
2: egy
3: legnagyobb zenész
2: egy
3: lesz. És az Elemér, ahogy befejezte, ott játszott, volt ilyen játék, hogy ott játszott, és erre felfigyelt. És soha nem felejtem el a szemét, meghallotta, és így mosolygott, jól esett neki, és most ezt nagyon komolyan mondom, tehát most nem pontosan, mit tudom én, 1 hét vagy 2 hét múlva, de utána egy olyan párfordulat, tehát hogy elkezdett nagyon komolyan gyakorolni, elkezdett a zenével foglalkozni, de úgy foglalkozni a zenével, hogy 12 évesen beült a Wagner maratonra a feleségemmel, és gyakorlatilag majdnem, hogy végighallgatta a Wagner maratont, ami nem kis teljesítmény, mert hogy ennyire megszerette a zenét.
2: És elkötelezett lett.
3: Elkötelezett, elkezdett a zeneszerzőkkel hihetetlen sok zeneszerzőt hallgatni, foglalkozni vele, írt kis darabokat, már akkor elkezdett.
2: És 15 évesen a lemezetekre is felkerült
3: így
2: néhány
3: van, pontosan
2: kis
3: írt nekünk zenéje. Oda zeneszerzőként ilyen intro bevezetőket, de ami elképesztő volt, amin elájultam, hogy ekkora párfordulat történt, és
2: csak
3: így.
2: Egy szakcsillakatos kell hozzá, és
3: hát,
2: egy dicséret.
3: Igen, ez óriási volt, ezt a Robi mondja.
4: De ez biztos, hogy így van, hogy valamit kinyitott benne. De ez egészen biztos.
3: 1000%.
4: Mert az ott volt benne végig. De milyen érdekes, hogy a feleségeddel meg akkor nem voltatok objektív. De most nem abból az értelemben, hogy túlnéztétek a gyereket, érted, hogy na, ez a kisgyerek, aztán minden, ez a világsztár lesz. Hanem lehet, hogy visszafele voltatok objektív, érted? Tehát,
3: igen,
4: nem helyeztétek olyan magas piegesztára.
3: Nem ajnároztuk ilyen kis versenyeket. Tehát pedig szépen zongorázott, meg rendben volt minden. Én őszinte vagyok, nem tudom, én miért nem vettem észre, de most komolyan elkezdtem gondolkodni.
2: Mert apukája volt elsősorban.
4: Hogy én emlékszem, az én gyerekem, aki soha nem lesz zenész, és ezt mindig is tudtuk, hogy nem lesz zenész, de ő is ilyen pici versenyeken indult, és ő akkor teljesített jól, amikor minél többen ültek a terembe. Tehát, hogy őt meg az inspirálta, nem az, tehát, hogy pont fordítva működött, mint a többi gyerek, hogy nem attól tojt be, hogy őt nézik, hanem ő akkor tudott rendesen teljesíteni,
3: óriási.
4: Ha tele volt a terem.
3: Na,
4: ha csak egy
3: jó.
4: Osztályba kellett csellóznia, az nem érdekelte. Mondom, ez nem ugyanaz a színnel, ő nem készült zenésznek, de hogy mi az a trigger, érted, ami kinyit egy gyerekbe,
3: tényleg
4: vagy elindítja.
3: Tényleg elképesztő, igen. Tehát, hogy igen, nem foglalkoztunk vele talán annyira még, hogy most akkor ennek itt az ideje, hogy most akkor az Elemérkéből tényleg lehet egy nagyon jó zenész. Tudod, játékos volt, iszonyú játékos volt.
4: Igen, de azt egyébként szülőként nem méri fel az ember, és csak mint mi kívülállók látjuk ezt a szituációt, vagy egy kívülálló látja, hogy azért a dinasztiák így működnek. Tehát az, hogy neki az a játék, hogy az apu barátai följön, neki ez a teljesen természetes közege.
3: Természetes, igen.
4: Hogy
3: igen,
4: följön
3: igen,
4: a Dés László, vagy ezt följön a Szakcsi, mondod, vagy bejön, és az apu beül a dob mögé, ez ugyanolyan, mint mit tudom én, a másik az vasesztergályos gyereke, vagy az autószerelőnek, és akkor ő meg abban lesz szuper, mert ezt látta.
2: De egyébként azért is érdekes, hogy annyira nem fokuszáltatok a gyerek tehetségére, jó, most nagyon szar lesz az átkötés, de hogy az, mert hogy később aztán te a saját zenekarjaidban is figyeled nagyon a fiatal tehetségeket, én úgy látom, hogy és például mondjuk a Balázs Elemér grupban cseréltél is többször énekeseket. Én úgy láttam, hogy mindig egy kicsit fiatalabbra, de persze ez nyilván nem az életkor, de hogy ezt nyilatkoztad is, hogy nézed a végzősöket, nézed a frissen végzetteket, a fiatal zenészeket, mit tudnak, mit hoznak, milyen a vibe. Szóval, hogy te erre azért fókuszálsz.
3: Hát és ez egy fontos dolog. Én azt gondolom, hogy mert hogy én is így merítek. Tehát én azt gondolom, hogy ez egy nagyon fontos része a zenei fejlődésnek, mert hogy én figyelem őt, aztán elhívom, ő figyel engem, és elkezd engem inspirálni. Hm. Tehát, hogy ez egy ilyen annyira jól működő dolog lehet, és hát nem beszélve arról, hogy rengeteg tehetség van itt Magyarországon, és tényleg egy nagyon tehetséges nép vagyunk, ha lehet így mondani, sok mindenben, és a zenében is, tehát, hogy a magyarok azért kiemelkedőek, és ezt most már tudják is a jazzben is, mert azért nagyon sokan híresbítették az országot a jazzben. Nekem is nagyon jó érzés volt, mikor kint voltam Amerikában, és odajöttek a Blue Note-ba, hogy de jó, doboltál, és honnan vagy, és mondtam, hogy Magyarországról, Budapestről jöttem. Azért ez egy mindig nagyon jó érzés. Tehát, hogy nagyon sok tehetség van, és figyelni kell arra, hogy kiben mi van. És hogyha én érzek valakiben valamit, akkor én úgy érzem, hogy tök jó lenne vele játszani, vagy tök jó, hogyha egy kicsit van egy ilyen közös bármi.
4: Na és azon kívül még, hogy ki mennyire fiatal, vagy hogy új impulzusokat.
2: Nagyon.
4: Egy zenekarban mi az, ami még fontos egy zenésztársban? Erről fogunk még többek között beszélgetni Balázs Elemérrel a utolsó szettjében, a kettes szemrendszernek. Maradjatok velünk.
0: Még ne menjetek el! A szünet után folytatódik a kettes számrendszer. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Könyvben utazom. Hogyan ismerhetjük meg a világot? Utazunk vagy olvasunk róla? Olá Andrea könyvajánló műsora hétfőn este 8-kor a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
5: Megnyitott az Aquasol Budaörsön. Medence, pergola, kerti bútor, napvitorla, ez mind egy helyen. Medence, pergola, kerti bútor, napvitorla, és minden, ami árnyékolás. Aquasol, Budaörs, Sport utca 6. Kint lenni jó, kint otthon lenni még jobb.
0: Sokan kértétek, ezért elkészítettük. Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le, és hajrá! Rádió Café. Van barátod. David Byrne, a Talking Heads énekese végre Budapesten. Június 18-án a Budapest Arénában egy fantasztikus előadással. Jegyek most még kaphatók a livenation.hu oldalon.
6: Bőröndök, rollerek, plüssoroszlánok. A Geely Starre EMI családi SUV-ban mindennek jut hely. A tágas és prémium utastérben, a fejtámlába épített hangszóróval pedig a gyerekek zsibongása is belefér. Új Geely Starre EMI akár 1055 kilométeres kombinált hatótávval. Fejlett plug-in hibrid, ami most profelszereltséggel, 8 év vagy 200 ezer kilométer garanciával, az első 500 vásárlónak már 11.999.000 forint elérhető. Jelentkezz tesztvezetésre. Geely.
7: Újdonság a Viasale Travel kínálatában. Menorca. Nyugodt mediterrán hangulat, kristálytiszta víz, rejtett öblök, közvetlen indulás, különleges élmények és a legjobb hotelek. Fedezd fel az idei nyár egyik legizgalmasabb úti célját a Balear-szigeteken. viasailtravel.hu. Viasail Travel. Menorca specialistája.
8: Szaftos grill bonyodalmak nélkül? Lehetséges. Csak szerezd be a legjobb húsokat és teremts szuper hangulatot. És a titkos hozzávaló? Vegeta az ellenállhatatlan aromáért és Podravka ajvár a teljes élményért. Grillezz otthon, élvezd az ízeket. A Vegetával az igazi a grill hangulat.
9: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik a Rádiókafén.
10: Egy gyermek nem mindig mondja ki, hogy segítségre van szüksége, de mindig jelez. Te felismered, ha baj van? Ha aggódsz a gyermeked lelki állapota miatt, tudd, hogy van hová fordulni. Az UNICEF Magyarország segít felismerni a jeleket és megmutatja, merre indulj. Lelki egészségtérkép, útmutató szakemberektől, lélekemelő program szülőknek és pedagógusoknak egy helyen az unicef.hu/egészség oldalon. UNICEF Magyarország, mert minden gyermek számít. Készült az UNICEF Magyarország megbízásából.
9: Társadalmi célú hirdetést hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Kettes számrendszer. Most a Rádiókafén.

0: kettes számrendszer. Most a Rádió Cafén.
1: Folytatódik a kettes számrendszer. Benne pedig Balázs Elemér, a vendégünk még mindig. És hát felfestettük azért ezt a képet a te csodálatos pályafutásodról, és arról, hogy mennyi emberrel, és mennyi mindenkivel, és mennyi helyen játszottál az életedben és a pályafutásod alatt. De szerinted azon kívül, hogy szuper módon játszol a hangszere, de mi kell még ahhoz, hogy ennyire népszerű legyél, és ennyire szeressenek veled játszani? És ez tulajdonképpen végigkíséri az egész pályádat, tehát hogy nincs benne, tudod, ilyen hullámvölgy, hogy néha van, néha nincs, hanem amióta elkezdtél ezzel foglalkozni, tulajdonképpen töretlenül megy a pályád előre.
2: Az, hogyha én odaülök a hangszerhez a mai napig, legyen 5 ember, legyen 100 000 ember, legyen 20 ember, én akkor is az vagyok, aki vagyok. És hogyha odaülök a hangszerhez, akkor minden percét megpróbálom úgy kihozni magamból, annak a koncertnek, vagy annak az időnek, amit együtt játszunk, hogy 100% kiszolgáljam azt, akivel játszom. Ez az egyik, azt gondolom, fő erényem, utam a mai napig. És hogyha egy picit úgy érzem, hogy ez már nem megy, akkor én valószínűleg abba is hagyom. Tehát, hogy most még meg tudom azt csinálni, hogy 100%-ig ott legyek minden percben, a zenében. És
1: gondolod, hogy ez elmúlik?
2: Nem az, hogy elmúlik, hanem azért bele lehet fáradni. Nézd, én nagyon őszinte vagyok. Leredukáltam ezt a dolgot én. Tehát, hogy én rengeteg zenekarba játszottam, és rájöttem, hogy sok. És akkor leredukáltam, és akkor azt határoztam el magamban, hogy azokkal az emberekkel fogok játszani nagy részt, akikkel jól érzem magam. És akikkel majdnem, hogy visszakapom azt, amit én adok. Mert elfáradtam. Annyi zenekarban voltam sideman, annyit adtam ki magamból, tehát olyan energiákat és olyan szinten, mert ugye ilyen vagyok, ezt mondtam, hogy ezt csak így tudom csinálni, hogy fárasztó volt, és azon vettem magam észre, hogy kezdek kimerülni. Egyrészt nagyon sokat utaztam, nagyon sokat koncerteztem, sok lemezfelvétel, több mint 150 CD-n vagyok rajta. És nagyon érdekes például, hogy egy csomóan hozzám vágták azt, hogy miért nem fektettem én arra energiákat, még több energiát, hogy Európában még elismertebb legyek, egy ekkora, hogy mondjam, tudással, vagy hogy egy ilyen névvel. És nagyon érdekes dolog, mert igen, erre odafigyelhettem volna, vagy legalábbis kialakítottam volna még nagyobb nevet, mint például a Tóni, a Lakatos Tóni. De ő az egész életét arra szánt, hogy sidemankedik. Tehát ő mindenkivel elment, akivel csak létezik. És így sikerült neki ezt a nagy nevet megcsinálni. Én erre nem lettem volna képes. Tehát én húztam egy határt, és ráfókuszáltam a zenekaromra, elsősorban a Balázs Elemér Groupra, ugye most már 25. éve.
3: 20.
2: Ez most már 26. éve, igen. És azokra a dolgokra, amiket csináltam, akikkel utaztam, és akikkel rengeteget játszottam. Ez ilyen a Trio Midnight volt, most már sajnos nem játszunk annyit együtt, de és akkor ezek a formációk maradtak. És így próbáltam, vagy így tudtam ezt megtartani, ezt a fajta hozzáállást, ami nekem nagyon fontos. És a jövőben is mindenféleképpen ezekre a dolgokra akarok számítani, tehát hogy a zenekaromat most például nagyon, még jobban szeretem, mint eddig, mert ez most egy nagyon jó felállás. A két énekes fantasztikus, a Molnár Enikő és a Varga Dávid.
3: Ugye 4 éve jöttek ők
2: körülbelül. Igen, és ők ketten, tehát ennyire összhang még nem volt énekesek között a zenekaromban. Ugye, mert volt a Vinat Gábor, aki egy sztár.

0: Tehát, hogy például ott nagyon féltek az énekesnők, és volt egy ilyen. Aztán, amikor a Hajdú Klára volt a zenekaromba, és akkor mikor a Szőkeni kijött a zenekaromba, és jött a Milán, a Szakonyi Milán, akkor meg a Milán élt meg nagyon a Szőkeni kitől, és akkor tehát volt mindig egy ilyen
1: nem
0: egy egységes dolog. Aha. Igen, egy kicsit mindig volt ilyen egyes, és na, és most az van, hogy és ezek ketten pedig imádják egymást, és nagyon nagy alázat van, nagyon nagy szorgalom, és most érzem azt, hogy nagyon szervesen együtt van a zenekar, tehát most újra neki kezdünk egy komoly európai, most nagyon sokat akarok utazni ezzel a zenekarral, most hál' Istennek lehet, hogy találtam egy olyan menedzsert, aki végre, mert ez nagyon fontos, ez Magyarországon az egyik legnagyobb probléma.
1: A menedzser kérdés. Nem, mit nem tudnak.
2: Hát nincsenek.
0: Semmit is
1: nincsenek. Kapcsolataik?
0: Igen. Aha. Illetve aki tud.
2: Nincs erre berendezkedve valahogy is, de a jazz műfajra nincsenek egyáltalán pontosan berendezkedve. Hát kell nekik kapcsolati tők, érted? Tehát, hogy kapcsolatok kellenek valakinek, aki szervez, és ebbe a szénába valahogy nem alakult ki szerintem ilyen nemzetközi szinten.
0: Akkor, igen, vagy hogyha nincs kapcsolata, akkor viszont iszonyú nagy energiákat kell ebbe belefektetni, hogy legyen. Tehát itt akkor, hogyha az egyik ajtón kidobnak, akkor be kell menni az ablakon. Tehát, hogy itt egy ilyen kell, és most én találtam egy ilyen embert, aki most valószínűleg nagyon jó lesz, úgy hívják, hogy Timothy Péter, és ő Ausztráliában élt nagyon sokat, tehát teljesen más a felfogása, pont jó ahhoz, hogy ezt a fajta agilitást ezt meg tudja csinálni, és most nagyon sokat szeretnék utazni a zenekarommal, ez az egyik fő cél. Erre szeretnék nagyon koncentrálni, még most érzem, hogy ebben nagyon sok van, ebben a formációban, hogy most játszunk együtt. És most csináltam egy free lemezt, ami pedig a másik oldalamat elégíti ki, mert hogy én nem nagyon játszottam free-t. Játszottam sokat a Gadó Gáborral, meg egy csomó, de valahogy volt egy ilyen rossz érzésem a free zenészekkel kapcsolatban, valahogy soha. Itt Magyarországon ezt nagyon rosszul kezelik. Tehát itt a a legkülönállóbbak, vagy a ilyen berekeztettebbek a free zenészek. Itt egyébként nem tudom, mi alakult ki ez. Ezt nem, egyszerűen nem értem meg. Nekem volt egy...
2: De úgy érted, hogy nincs közönségük?
0: Nem, hanem
1: ők maguk elszeparálódnak.
0: A szakmaiság, tehát nagyon...
2: Kirekeszti magából?
0: Így van, pont. Nem, ők rekesztenek ki másukat.
2: Aha. Másokat. Értem. Aha.
0: Tehát ők például lenézik a mainstream zenészeket.
2: De ez máshol lenézik, nem így van.
0: Nem.
2: Én azt hittem, hogy ez nem. Mindenhol így
0: nem,
2: van.
0: Nem. Ez sehol nincs így a világon. A free zenészek egy külön réteg, de én akiket ismerek, vagy akikkel játszottam együtt, azok nagyon tudnak jazzt játszani.
2: Ezt akartam mondani, hogy ez nem úgy kéne, hogy legyen, hogy a free az csak egy ágazata, tehát ahhoz mindent nagyon jól kell tudni játszani. Tehát a mainstreamet pontosan kell beszélni ahhoz, hogy aztán attól el tudjál térni.
0: Na most ez Magyarországon nem így van. Akik a free-t játszák, azok nem tudják a nemzetközi jazz nyelvet.
1: De ez képzés problémája?
0: Hogy?
1: Ez képzéskor képződik ez a hozzáállás?
0: Ez egy rossz beidegződés. Ők azt hiszik, hogy ők a legnagyobb művészek azért, mert ők a jazzt másképpen és másfajta attitűddel játsszák, mint azok, akik egy standardet eljátszanak. Hát kikérem magamnak, most mi van? Miről beszélünk? Mm. Ők meg egy blues nem tudnak lejátszani. Tehát, hogy ez
2: Elmondhatok egy viccet ezzel kapcsolatban.
0: Na,
2: tudjátok, hallgatóknak, hogy mi a különbség a free jazz zenész meg a blues zenész között, hogy a blues zenész játszik 3 akkordot 10 000 embernek, a jazz zenész meg játszik 10 000 akkordot 3 embernek.
0: Igen. De nem, ez még jó, egyébként jó lenne, csak itt nincs akkord, az a
2: tudod, mert hogyha lenne akkor akkord, hang, vagy nem vagy tudom, akkor hangot, hang, igen. Akkor hang.
0: Hangot össze-vissza, tehát, hogy nem, itt a itt félreértés van, itt egy nagyon nagy félreértés van ezekben az zenészekben. Nem akarok neveket mondani, de nekem volt rossz tapasztalatom. Mm-hmm.

0: Lett szembe, az vicces.
1: Igen, de ez képzeld, a te generációd, vagy a fiatalabb generáció
2: is? Már ez egy régi dolog. Ezt kialakították itt Magyarországon. Sajnos a Szabados, például a Szabados Gyuri, hát a Szabados György, ő például egy nagyon ilyen sajátos kört alakított ki, és nem volt egy nyitott ember. Uh-huh. Tehát például ő nekem egy nagyon rossz estét okozott. Volt egy jam session Szerbiában, szerb Kanizsán, és ez egy freehez kötődött fesztivál, de azért meghívnak egy-két mainstream ugye zenekart is, és én a Szaktyival voltam kint, és akkor egy ilyen nagyon jó kis mainstream program volt, két szaxofonossal, és minden este volt jam session. Most ezek kimondott free zenészek voltak. Egy csomóan jöttek át Kelet-Németország, akkor még Kelet-Németországból, NDK-ból, lengyelektől, és ott voltak a magyarok is, a magyar free zenészek, ugye, akik a magyar free-t képviselték, Szabados, mit tudom én, és akkor hát mondom, és én tehát ugye én már akkor játszottam ezt a zenét a Gadó Gáborral, meg úgy azért úgy hallgatgattam a legjobb, Ornette Coleman-t, a legjobbakat, akik tényleg a free megalkotói voltak, de hát ezek hatalmas zenészek voltak. Hát az Ornette Coleman, az John Coltrane, aki később ugye a mainstreamből ment át a free zenébe, aztán lett a free zenének az egyik legnagyobb
1: apostola,
2: ha lehet így mondani. És akkor képzeljétek el, hogy hát mondom, beszállok, és mondom, játszok, mert mondom, hát megnézem, hogy akkor itt milyen a hangulat, és akkor beültem dobolni, és azon vettem magam észre, hogy egyre ilyen neheztelő arcokat láttam. Tehát, hogy így néztek rám, és így olyan érzésem volt, komolyan mondom, hogy így nem hittem el, hogy most ilyen van. Tehát, hogy így, te mit keresel itt, tudod? Te mit keresel itt? És
1: de nem lett, hogy félreértetted?
2: Nem, mert ez elsősorban hát Szabados indította el pont ezt a gondolatmenetet, és ez valahogy átment a többiekre is, és úgy éreztem, hogy úristen, na itt vége. Fogtam magam, kiszálltam. És ez bennem egy nagyon rossz mélysebb érzés.
1: Látom, hogy hát ez még egy évtáblatában is egy rossz megérés.
2: Ez bennem egy nagyon rossz, és egyébként ez a mai napig van, nem szeretnék neveket mondani, és akarom, de ez egy nagyon furcsa közeg.
0: Hát nem jó ez egymás ellen, mert hát ugyanaz a célotok, nem?
2: Tehát és igen, meg hát ez nekem olyan furcsa, hát most pont ebben a zenében kellene az, hogy az ember ilyen nagyon szabad legyen. Na mindegy, és akkor én most csináltam egy lemezt, ami
0: egy free
2: jazz. Tehát ennek a...
1: De remélem nem hívtál el senkit, aki mainstreamet játszik.
2: Mindenki nagyon jól játsza a mainstreamet.
0: Jó, de például a jazzzenészeknek nincsen ugyanilyen gondolatuk, ha mondjuk egy könnyedebb, mondjuk popzenésszel állnak szemben.
2: Dehogy nem. Ez van. Ilyen szakmai ellentétek vannak, nézd. Hát a Pat Metheny úgy neki ment a Kenny G-nek, hogy ez egy nagyon híres sztori, a Pat Metheny úgy kiosztotta a Kenny G-t, hogy mondta, hogy ha mi egy fesztiválon játszunk, akkor én arra a fesztiválra nem megyek el.
0: No, tehát, hogy, Istenem.
1: Hogy... De ez olyan, nem, ez méltatlan egy kicsit, nem?
2: Hát nézd, az van, hogy...
1: Most ez miért öreg, miért kicsebíti egy ekkora művésznek a hírnevét azért, mert itt felnép egy fesztiválon?
2: Az van, hogy itt inkább olyan érzések vannak, hogy amiről én beszéltem, hogy ha az ember elér egy olyan dolgot, hogy egyébként ez egy nagyon érdekes dolog, erről nem ennyit, hanem órákat lehetne beszélni, hogy mi van a zenében, amikor eljutsz már egy olyan szintre, vagy olyan magaslatokig, amikor tényleg azt érzed, hogy minőségi volt, hogy beérett az a sok gyakorlás, amit csináltál. És akkor jön egy középszerű bohóc, aki kimegy a fesztiválra, vagy mondjuk nem bohóc, de semmit nem tud abból, amiért te törted magad, aminek a lényege ez az egész, és fúj két hangot, vagy fúj három hangot, de valami miatt nagyon megszerette a közönsége, őt, és vagy ugyanakkor a sikere van, vagy még nagyobb sikere van. Szóval, hogy ez...
0: Jó, de hát ő meg tud valami olyat a marketingjével, a kiállásával, a beszédstílusával.
1: A szélgéppel, amivel fújják a haját.
0: Hát oké, okay, de ez az előadó művészetben azért sajnos az is beleszámít, hogy például Dórika kiáll a színpadra, és hogyha olyan ruhát vesz fel, akkor jobban megnézik, jobban emlékeznek rá.
2: A Dórika...
0: Igen, de
1: hogy az igazság, hogy én bármilyen ruhát veszek
0: fel, akkor is. Nem, de most érted, mit mondok? Tehát ez egy összetettebb dolog annál, hogy ki hogy játszik, pláne nekünk, akik mondjuk nem értünk annyira a zenéhez. Szóval, hogy az összbenyomás számít, hogy megveszed-e azt a lemezt, vagy elmész el koncertre.
2: Igen, de akkor te ezért küzdöttél? Vagy akkor te ezért csináltad azt,
0: értem,
2: hogy,
0: mit mondasz.
1: Igen, de tudod, elmér egy bizonyos pont, igen. Én ezt tökre értem, de egy
2: szóval,
1: bizonyos
2: értem,
1: ponton...
2: Mert a művészet azért ez a művészet. Tehát, hogy azért akárhogy is nézzük, tehát a művészt és a nem művészt az választja el. Én mindig azt mondom, három dolog. Az egyik, hogy te kezd el magadat megszeretni, vagy hogy juss el odáig, hogy te meg vagy elégedve magaddal. A második, a szakma tudja azt, hogy igenis, hú, tehát, hogy azért a szakma nagyon fontos egy zenésznek, és a közönség. Tehát, hogyha ez a három dolog működik, akkor én akkor neveznék valamit művésznek, vagy művészetnek.
0: Mm. Jó, tehát amikor, itt nem a műfajokról beszélünk nyilván, hogy könnyedebb, nehezebb, nem tudom milyenebb, szofisztikáltabb.
2: Persze, de azért a jazz azért mégiscsak akár, hogy is nézzük, a komoly zene után szerintem az egyik legigényesebb műfaj, zenei műfaj.
1: És munkaigényes.
2: Igen, és hát nagyon munkaigényes, igen. De egyébként ez nagyon relatív.
0: Igen, azért tényleg... nem felejthetjük el, hogy a tömegek viszont ugye a könnyedebb zenét veszik, vásárolják, eszik, mint a cukrot.
2: Hát igen.
1: Egyébként ez tényleg így van, hogy erről egy külön topikot nyithatnánk a következő persze. műsorban, viszont azt már elmesélted, hogy egy új menedzserrel a zenekaroddal külföldi vizekre elvesztek, és minél többet szeretnél kint játszani, de addig még hol láthatunk benneteket, mondjuk belföldön?
2: Hát például most 11-én, június 11-én a Parkett Jazz Clubban,
0: Balatonfüreden,
2: ami a Könyv és Bor Fesztivál keretén belül van, ez a nulladik nap, tehát június 11, aztán július 9-e, az pedig Budapesten a Várkert Bazár, a fantasztikus öntő udvaron egy koncertünk, ami ha jó idő lesz, akkor az eszmetlen jó hangulatot, az tényleg egy...
1: Ez is a Balázs Elmér Group?
2: Ez is a Balázs, ez mind a két koncert Balázs Elmér Group. És játszani fog a Trio Midnight a Budapest Jazz Fesztiválon most június 23-án majd. 23-án. Vagy lehet, hogy 27.
1: Nekem 27-et mondtál.
2: Igaz, és neked van igazad. Ez már az én memória kiadásom. Igen, június 27.
0: Pedig neked kell tudni számolni. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10.
1: De naptár nem ugyanaz.
2: Igen.
0: Hányig számol a dobos?
2: Hát ez változó.
0: Komolyan.
2: Ez változó.
0: De százig
2: hát
0: nem kell
2: azért. A metrumok szerint vannak 7-es metrumok, 5-ös metrumok, 13-as metrumok, de azt úgy számolok például, hogy...
1: De az
2: például,
1: már plusz,
2: hogy, igen,
1: plusz, valami.
2: 1-2-3-4, 1-2-3-4, várjál, 13-at mondtam, igen, akkor az 1-2-3-4, 1-2-3-4, és...
1: 1-2-3-4-5.
2: Igen.
0: És mondj egy számot, amit így kell, vagy egy zenét, amit így kell számolni.
1: Ez valami balkáni zene lehet.
2: Ezek ilyen balkáni zenek, de most már a jazzre, egyébként a mostani jazzbe egyre divatosabb, ez a sok páratlan. A New Yorkiak ezt nagyon régóta próbálják most így játszani.
1: Ők csak próbálják, de Balkánon ez már réges-régen
2: ez
1: megy.
2: Régen, így van. Hát a bolgárok hát és a mit tudom, mint ezek a páratlan ritmusok.
1: 7-8 adok meg, minden jó kis.
0: Jó, hát akkor 13-ig kell csak számolni.
2: Vannak és onnan... még lehetnék tovább.
1: Ha jól van, gyerekek, be kell, hogy rekesszem itt a dobórát, így péntek délután, 6 óra előtt 5 perccel, és megköszöni Balázs Elemének, hogy velünk volt az elmúlt 2 órában. Köszönjük szépen.
2: Örülök, hogy itt lettem, jó volt veletek beszélni.
1: Na, köszönjük szépen, és ti ne felejtsétek el, kedves hallgatók, hogy ezt a műsort, hogyha most csak egy pici részét hallottátok, az egészet meghallgathatjátok vasárnap délután ugyanebben az időben, ugyanezen a frekvencián.
0: És azt akartam mondani, hogy a lustaságom legyőzve a Spotify-ra is most fölraktam egy pár adást, vagy fölraktunk egy pár adást, és ez mostantól folyamatos, úgyhogy a régebbieket vissza tudjátok hallgatni.
1: Ez egy nagyon fontos információ, mert folyamatosan írtok nekünk, hogy hol lehet a régieket visszahallgatni.
0: Igen, úgyhogy... kettes számrendszer, így hívják a műsort, keressetek rá. A több helyen is, nem csak ott, mindenféle ilyen megosztón. Úgyhogy sziasztok. Hello!
1: Puszi, sziasztok!
2: Minden jó, sziasztok!
3: Kettes számrendszer. Veres Dóri és Behumi Dóri műsorát hallottátok. És bármikor újra megtehetitek a Rádiókafé 98.hu-n. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Zavarnak a szürke hétköznapok?
4: Uh-huh, nagyon.
3: Amikor még azt a statisztikát sem hiszed el, amit te magad hamisítottál? Van erre megoldásunk. Millás reggeli. A gazdasági Muppet Show.
4: De hol?
3: Túl az Óperencián, az Üveghegyen is túl, ott, ahol a kurtafarkú kismalac tűr.
4: Ez komoly, mert viccnek durva lenne.
3: Millás reggeli, a csodalámpás négyes fogat minden hétköznap reggel megvilágítja, miért érdemes mégis felkelni.
5: De miért?
3: Nem figyeltél? Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli a Rádiókafén. Csak akkor fáj, ha nevetünk.
6: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
3: A műszer neked egy fal, a garázs egy szentély. A sebről a váltó jut az eszedbe. Zavar, ha valaki ellel mondja a rükkvercet? Akkor neked való a futómű. Minden csütörtökön 8:30-tól indexelünk és kanyarodunk, előzünk és tolatunk a Millás reggeli autós rovatában.
6: A rovat támogatója a Volkswagen forgalmazója, a Porsche Hungária. Volkswagen. Életre szóló kapcsolatokat építünk.
3: Hangolj rá! Autórádió. A Rádiókafé közlekedési magazinja Bunkóczi Lászlóval és Szabó Bencével minden kedden 18 órától.
6: A műsor támogatója az Opel Frontera.
3: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
7: Megnyitott az Aquasol Budaörsön. Medence, pergola, kerti bútor, napvitorla, ez mind egy helyen. Medence, pergola, kerti bútor, napvitorla és minden, ami árnyékolás. Aquasol, Budaörs, Sport utca 6. Kint lenni jó, kint otthon lenni még jobb.
6: Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádiókafé applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádiókafé. Van barátod! Mi lesz a privát vagyonokkal? Hogyan működik majd a vagyonadó? Milyen változásokat hoz 2026 a bizalmi vagyonkezelés, az alapítványok, a magántőke alapok terén? Mi vár a magyar gazdaságra és a tőkepiacokra? Vegyen részt a Klasszis Investment and Wealth Management Summit 2026 konferencián. Hallgassa meg a legjobb szakértőket, és tudja meg, hogyan védheti meg és gyarapíthatja vagyonát a változó környezetben. Regisztráljon most a rendezvények.klasszis.hu oldalon. Ne maradj le a Light Art Múzeum eddigi leglátványosabb kiállításáról. Már csak június 30-áig látogatható, és ezen a tárlaton búcsúzik 4 év után az ikonikus Zeppelin formájú immerzív terünk a csarnok közepén. Ez a 2000 négyzetméteres, 360 fokos vetítés egyedülálló, zsigeri élményt nyújt, és páratlan a régióban. Ha még nem láttad, vagy megnéznéd újra, ne halogasd! Már csak június 30-áig látható az egykori Hold utcai piac műemléképületében. Light Art Múzeum. Profit és stabilitás a jövő portfóliója. Millás Est, élő uzsonnakamat meetup és Business Fest Rádiókafé After Party. Szakszerűen, de érthetően a Millás reggelivel és szakértő vendégeivel. Szakmai partnereink, Nemzeti Innovációs Ügynökség, KPMG. Június 11-én este 6-tól kiássuk a kincses ládikát virtuális rádióstúdiónkban a Business Festen. Részletek és regisztráció Rádiókafé98.hu. A helyszínen Ellen Cyborg Templar fél öttől pörgeti a lemezeket. Akkor short vagy long.
5: Premium. Sportos. Elérhetőbb. BMW iX2 már 16.390.000 forinttól. Rendeljen BMW iX2-t és élvezze a hosszú utazásokat a megnövelt, akár 515 kilométeres hatótávnak köszönhetően. További információért kérjük forduljon az Auto Wallis Pest hivatalos BMW márka kereskedéshez. Budapest, Hungária körút 95.
3: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. Hírek következnek a Rádiókafén.
8: Külföldi munkavállalók korlátozásokról döntött a kormány, netes csalókra figyelmeztetnek a netes csalók. Indul a generációváltást segítő pályázat az Agráriumban. Jó estét kívánok, Fülöp Attila vagyok. Szigorított a kormány, a munkaerőkölcsönző cégek már nem tudnak gyorsított eljárásban munkavállalókat behozni a Fülöp-szigetekről, Georgiából és Örményországból, hangzott el a kormány szóvívői tájékoztatón. Ez szerint akik korábban érkeztek, azok kérhetik engedélyük meghosszabbítását, és a már beérkezett kérelmeket is elbírálják. Bejelentették azt is, hogy felülvizsgálják a hulladékgazdálkodási rendszert, szigorítják az akkumulátoripar szabályozását és átmeneti védelmet biztosítanak a védett erdőknek. Most az MVM nevében vadásznak a pénzünkre a netes csalók. E-mailt küldenek, ebben azt írják, hogy gázszámla tartozásunk van. Egész ügyes hamisítvány, az üzenet végén még arra is felhívja a figyelmet, hogy a címzett vigyázzon a webes bűnözőkkel. Az MVM közölte, átverésről van szó, aki ilyet kap, hagyja figyelmen kívül, semmiképp se fizessen. A jövő csütörtöktől újra megnyílik a mezőgazdasági generációváltást segítő pályázat, ezt támogatja a fiatalok sikeres startját. Részletek a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara stratégiai vidékfejlesztési és erdőgazdálkodási igazgatójától, Pesti Csabától.
9: A termelési feltételek elsősorban a klímaváltozás miatt annyira megváltoznak, hogy kevés idős ember tud már jelentősen változtatni a termelési módszerein, a gyakorlatán, fiatalabbak talán könnyebben tudnak változtatni. A gazdaság elindítására egy fix összegű támogatást kaphatnak, 4 millió és 20 millió forint között az átvett gazdaság méretének a függvényében. Kisebb gazdaság, kisebb összeg, nagyobb gazdaság, nagyobb összeget jelent. A pályázatnak a tervezett keretösszege 22 milliárd forint.
8: Majdnem 25 kiló marihuánát csempészett be az országba két díler, az egyiket Érden, a másikat Budapesten fogták el. Az 50-es éveikben járó tettesek Németországból hozták az anyagot. A magyar-szlovák határ előtt furfangosan elváltak, de így sem úszták meg, lecsaptak rájuk a rendőrök. A vagyon visszaszerzési eljárás keretében több mint 4000 eurót, 700 dollárt és csaknem 500 000 forintot foglaltak le a nyomozók. Egy vastagabb felhősáv vonul át felettünk, éjszaka délen délkeleten lehet elszórtan csapadék, 10-17 fok között alakul hajnalban a hőmérséklet. Holnap a fátyol és gomoly felhők mellett mindenhol valószínű több-kevesebb csapadék, inkább a Tiszántúlon készülhetnek futó záporokra, esetleg néhol egy-egy zivatarra. 23-28 fok jelentheti a csúcsot. A legfrissebb előrejelzések szerint a vasárnap még több derűs órát hoz, 26, akár 31 fokkal.
3: Híreket hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

A stúdióban a három igáz, a három afrodiziákum, a műsorvezetők, akik többen vannak, mint azok, akik szeretik őket. Farkas Peti, Kovács Zoli és Gulyás Luca. Jó zenék, vicces témák, lejárt beszólások, csajok, kevert. Hölgyeim és uraim, ez itt a Talpon.

0: 6 perccel múltán, este 6 óra, és ez itt a talparáló élőben a Rádió Cafén. Szia, Luca!
1: Szia, Peti!
0: Sajnálatos módon Zoli ma nincsen, és hát a hétfői teljesítménye után nem hívtuk helyette Bencét, viszont Lucával
1: itt csak vagyunk. Én maradtam.
0: Lucával itt vagyunk ketten, a hétfői adásban történtek utáni utolsó mohikánként, Luca itt van.
1: Igen, de hogyha én is kiesek, akkor egyedül Peti viszi tovább a műsort.
0: És amúgy én ezt el is felejtettem, hogy írta nekem a Luca korábban, hogy nem biztos, hogy ő ma el tud jönni.
1: Na igen, és ezért haragszom kicsit az Zolira, mert ő bejelentette, hogy ma nem lesz, de úgy este, és számomra ez ennyire nem volt nyilvánvaló, és én meg mondtam már előre a hét elején, hogy nem valószínű, hogy ide fogok érni, de szerencsére ide értem, szóval.
0: Ez a munkamorál, látjátok? Itt a talpon állóban. Ez, hogy bejön az ember, és össze kell halászni az embereket. Mások két kezét összetenni, hogy bejöhessen rádióműsort vezetni.
1: Amúgy tényleg, nagyon sok embert hallottam, hogy úristen, rádióműsorvezetők vagytok.
0: Mesélj már el azt a múltkori sztorit a házi buliból, de nevek nélkül.
1: Ne,
0: annyira vicces.
1: Semmi, csak mindegy, hát volt egy
0: ismerősem. De ne legyen felismerhető, hogy kiről van szó.
1: Jó, igen, egy ismerősem oda jött hozzám, és nekik van egy ilyen podcastjük, és kérdezte tőlem.
0: Ami azért úgy elég híres.
1: Igen, és kérdezte tőlem, hogy nem szeretnék esetleg szerepelni a podcastjében, és így mondta, hogy hát végül is csinos vagy, azért szerepelhetnél. Én meg így mondtam, hogy hát bocsi, de nekem van egy saját rádióműsor.
0: Sajna, a legnagyobb flex.
1: Igen, és utána meg rögtön mondta, hogy akkor meghívtok.
0: De először még úgy elkezdett, hogy nem, biztos, ne szórakozzál
1: meg. Ja, igen, csak még nem hittél, de aztán megmutattam, és megbizonyosodott.
0: És azóta ez az ember puncsol Lucának, hogy hadd kerüljön be ő ide, úgyhogy hatalmas flexelés akart lenni, de aztán sajnos visszanyalt ez a bizonyos vagy.
1: Hát ez ilyen, tudod, azért kicsit vissza kell venni az arcból.
0: Luca bárkit a helyére tesz egy pillanat alatt. Na, úgyhogy igen, visszatértem én is, nem tudom, milyen élmény volt számodra nélkülem adást csinálni hétfőn, mert nekem nagyon érdekes élmény volt. Ugye ez a műsor, ez 9 éves, és most volt először most hétfőn olyan, hogy én így nem voltam benne, úgyhogy én alapítottam ezt a dolgot, így kettő
1: igen,
0: kollégámmal.
1: Igen,
0: és aztán így azóta 9 éve mindig nyomtam, és most meg először nem, mert úgy alakult, hogy nem tudtuk fölvenni sem, meg semmi ilyesmi. Múltkor már beszélgetünk egyet Penka Bencével, és akkor bedobtam, hogy mi lenne, hogyha, mert ezt úgy tudom elképzelni, hogyha a Bence ül be az én székembe, és akkor a többi mikrofonnál pedig a szokásos csapat.
1: Nekünk az, bennünk azért annyira nem bízom, hogy vezessük a műsor.
0: Nem, csak egy másik stílus.
1: Nem, amúgy, ja, persze, nem probléma, mert ő egyébként tök jól hozta az egész műsornak így a hangulatát, meg így a dinamikáját, azokat a dolgokat, amiket te szoktál így végigvezetni minket. Úgyhogy szerintem abszolút egy rendkívül jó műsor volt. Bence nem azért nincs itt, mert tényleg annyira rossz volt, és nem hívtuk, hanem csak ez
0: viszont a Zoli.
1: Viszont a Zoli azért kritikán alul, itt teljesítmény nyújtott.
0: Fölhívtam szóval Bencét adás előtt, mikor jött élőbe, előtte fölhívtam, mondom, figyelj Bence, ne akarj Petis műsorvezető lenni, legyél, hozd Bencése. És akkor mondta, hogy jó.
1: Na, pontosan.
0: Mókás
1: szóval,
0: volt.
1: Szóval, ja, tehát szerintem amúgy jó volt. Rendhagyó mindenféleképpen.
0: De nem is szórakoztatott, nagyon érdekes egyébként ezt hallgatóként megélni, vagy hát még sosem volt rá lehetőségem. Szóval itt a kizgi volt számomra, meg küldtem nektek SMS-eket,
1: igen,
0: meg minden.
1: Nagyon vicces volt, hogy azt hittük, hogy idegenek írják, és már megörültünk, hogy erre a műsorra milyen sokan küldenek be kommentet.
0: Aztán közben én voltam a háromnegyede. Hát ez bizony ilyen. Na, még egy fontos szolgálati közlemény, még mielőtt itt belevágunk a dolgokba, hogy majd picivel hamarabb vége lesz a műsornak, mert igazából egy oka van, de két aspektus. Szóval az ok az, hogy 19:45-kor kezdőrugás van a Magyarország-Finnország válogatott mérkőzésen, és az két aspektusból az egyik az, hogy én természetesen nézni szeretném, és nem pedig műsort vezetni, de ez még a kevésbé fontos. A fontosabb az az, de a fontosabb az az, hogy valószínűleg olyan szintű droppol a hallgatottsága a műsornak onnantól, hogy elindul egy válogatott meccs. Én akármennyire szeretek egy rádió műsort, az biztos, hogy elkezdődik egy válogatott meccs, úgy kinyomom, mint annak a rendje.
1: Szóval hirtelen megérkeznek oda, ahova tartottak az autójuk.
0: Igen, igen, igen. Hát az biztos, hogy átkapcsolnak a Kossuthra is hallgatnám ott. Úgyhogy úgy döntöttünk, hogy, illetve én döntöttem így Lucának, meg így most elmondtam adás előtt, hogy egy picivel hamarabb kicsekkolunk, de nem lesz kevesebb a nettó adásidő amúgy, mert 30 után egy kicsivel bejövünk, és akkor mondjuk mit tudom én, 14-15 percet fejbe
1: íráshoz. Jól van, nem kell mentegetőzni szerintem.
0: Nem mentegetőzzek, azt mondod? Túl átlátszó a dolog?
1: Igen.
0: Jó van, hát bocs. Na mi újság veled, Luca? Mesélj egy kicsit, mik történtek veled mostanság.
1: Hát én teljesen ki vagyok egyébként az időjárástól. Minden nap más időre számítok, mint amit ír
0: maga. És ezért vagyok megfázva.
1: Jelentés. De tényleg egész hétre ilyen tök rossz időt írt, és a hét elején, vagy a hét közepéig ilyen tök jó idő volt, 25 fokok, sütött a nap, egyszer-kétszer így esett az eső, de nem sokáig, csak egy ilyen nyári kis zápor jött, és ennyi. És mára pedig azt írta, hogy ma lesz egyébként a héten a második vagy harmadik legjobb idő, és erre szét vagyok, miközben jöttem ide a stúdióba, egyszer pólóban.
0: Hát, Luca, nem mondta neked édesanyád, hogy ritegesen kell öltözködni?
1: De mindig, de itt most cipeljem magammal, szóval na mindegy.
0: Édesanyádat? Nem, egyszer elmondta bőven elég, hogyha megjegyzett.
1: Nem, a rétegeket.
0: Ja, jó, így már értem. Nekem is amúgy ez a bajom tényleg, hogy ez a, amikor így reggel 15 fok van, délután meg 25, akkor itt tényleg az van, hogy nem tudsz egy olyan ruhát felvenni, hogy ne legyél rongyá izzadva, vagy pedig csontig fagyva a nap a során legalább egyszer. Tehát azt tudod, hogy ahogy megy így a hőmérséklet, így váltogatod magadon a ruhákat tulajdonképpen. És ez tényleg így kiakasz, de most már talán így jobban belecsúszunk itt a nyárba. Minden esetre én nem tudom, hogy hol, meg miként. Most ezen a héten így nem titok, ezt ti is mondtátok, mikor nem voltam, hogy egy fesztiválon dolgoztam kint, és hát nagyon-nagyon hideg volt sokszor, és tudod, amikor így ültem kint, és esett a nyakamba az eső, és 14 fok volt reggel 8-kor, és ezen gondolkodtam, hogy kell ez nekem? Kell az emberiségnek egy fesztivál ilyen áron? Hogy én ennyire diszkomfortosan érzem magam? Mert szerintem nem, de ezt nem túléltem.
1: Na de látod, én is ezt éreztem az Eurovízió közben, ott nagyon sokszor fáztam, és múltkor ezt felhoztam, mert kérdezted, hogy várjuk-e a fesztivál szezont, és pont csak ez járt a fejemben, hogy úristen, az mennyire hideg volt ott, mennyire lefagytak a végtagjaim, és nem tudott az ember másra gondolni. Ha és már, mondtam, hogy nem.
0: Ha már Eurovízió, kijött egy interjú a Kocsis Tibivel az Eurovízió témájában, és a kedves riporter fiatalember, csak mondom, hogy az egyik kérdésnél feltesz, mikor az Eurovízióra kérdez, hogy igen, és egyébként van a Talpon álló című műsor per podcast, akik ugye most az Eurovízióról tudósítottak, és akkor így ebből kerekíti ki a kérdését Kocsis Tibinek, amit már ugye nem hallgattam meg, hiszen az már nem rólunk szól, de egy, volt foganatja a dolognak.
1: Csak úgy, eddig tartott.
0: Eurovíziós podcast. Tehát egyébként érdemes meghallgatni, nagyon kedvelem őket, meg az egész Eurovízió, akinek közel áll a szívéhez, és szerette a mi műsorunkat, onnan az mindenképp hallgassa meg, mert a különböző, hogy is mondjam, területeknek, különböző szakterületeknek, mindegyiknek van egy ilyen nördje, és a srác, aki, a Viktor, aki vezeti a Magyar Eurovíziós Podcastet, ő és a legjobb értelembe vett nördje a dolognak, szóval ő az Eurovíziónak, mint a vonatoknak Vitézi Dávid, tehát hogy ő ez a srác, úgyhogy érdemes hallgatni, ez most abszolút egyébként online podcast, szóval nem konkurencia, mert mi meg egy rádióműsor vagyunk, meg voltam is benne náluk nyilatkozni, úgyhogy mi is promózhatunk magunkat, amikor
1: de
0: úgy
1: hát Spotify-on is fent vagyunk, szóval végül is azért
0: tudod
1: valamilyen szinten. De...
0: Tiltsátok le az Eurovíziós podcastet, ezzel a ponton oké, megváltoztattam a véleményemet. Ha többen hallgatjátok, mint minket, akkor többet ne is gyertek ide, jó? Eszetekbe ne jusson táporáló tag. Na, még egy dolgot akartam mesélni, vagy illetve pontosabban így kérdezni tőled, most...
1: Hogy én nézem-e a meccset? Nagyon gyors válasz? Nem.
0: Egyáltalán nem ezt akartam kérdezni, mert pontosan tudtam, hogy mindig ugyanazokat a cseppet sem kreatívabb, de annál elszomorítóbb válaszokat adom, mikor fociról kérdeznek.
1: Próbálom valamit belegondolni, valamilyen aspektusból megfogni, ami érdekel, de nem. De most lesz egyébként majd a műsor olyan aspektusom, ami egész izgalmas.
0: Ja, fogunk majd beszélgetni fociról. Jó, tehát akkor a mai magyar válogatott meccsel kapcsolatban téged, vagy a magyarság tudattal kapcsolatban téged jobban izgat a tegnapi Trianon évforduló, mint a mai Magyarország-Finnország.
1: Hát egyik se, vagy őszintén.
0: Na most aztán megjönnek majd oldalukon a butykossal, ami hazánkosok, hogy az a rádió előtt nem tudom, mágiát égessenek, és aztán Lucán kiakadjanak. Mi az, hogy nem fáj neki Trianonat?
1: Következő alkalommal már én se jövök.
0: Valószínűleg így lesz. Na mindegy, szóval nem, egyáltalán nem ezt akartam behozni, na most majd ezt így jól elbeszéljük, nem lesz időnk. Tudod mit, majd behozzuk a napzenéje után.
1: Na jó, legyen.
0: Teljesen más téma, egyébként semmi köze a focihoz, de mindegy. Napzenéről beszélgessünk inkább egy kicsit, mert hogy most ez egy csapongós, de hát mindegy. Ezt már megszokhattátok, hogy kicsit ilyenek vagyunk mostanság. Szóval napzenéje rovat következik most, és majd utána elmesélem a sztorit, amit akartam. Nagyon közel áll a szívemhez az a szám, és én ezt a számot október óta várom, hogy megérkezzen. Nem azért, mert olyan kirívóan extrém nagy slágernek tartanám, vagy azért, mert hogy azt gondolnám, hogy ez aztán majd felperzseli a slágerlistákat, mint ahogy az imént említett embercsoport itt a Váci utcát Rádió Café előtt. Szóval nem azért, mert tényleg azt gondolom, hogy ez minden ilyen hit top listán ott lesz, hanem azért, mert októberben volt nálunk a Vas Geri élő koncertet adni, akkor te még nem is voltál nálunk, igen, október 6-án jött, azt hiszem, és akkor itt előadott különböző számokat, és a végén egy olyan számot adott elő itt adásban, aminek az volt a cím, hogy Túl sok minden, és az akkor egy kiadatlan dal volt még. És ez a szám, ez akkor engem nagyon-nagyon megfogott valamiért, és nagyon-nagyon tetszett, és utána többször visszahallgattam úgy, hogy a Spotify-on a mi adásunknak azt a részletét, hogy meghallgassam azt a számot, és most ez a mai napon debütált. 2 órája kim van már a klipje is, délután 4 óta, és egyébként éjfél óta pedig a Spotin fönn van ez a Túl sok minden című szám, úgyhogy most már meg lehet hallgatni teljes egészében. Kicsit más lett egyébként így hangszerelés után, meg masterolva, mint az élő akusztik verzió, de nekem továbbra is nagyon sokat ad, és nagyon szép dolgok jutnak eszembe róla, meg az egyébként tök jó élmény volt az az első talpon állós koncert, ami itt volt, úgyhogy Vas Geri és a Túl sok minden, ez jön a Napzené rovatban.
2: A talponálló veszélyes lépésre készül. Meg akarják engedni Petinek, hogy lejátsza az egyik vállalhatatlan zenéjét. Ez felháborító. Ne hagyjuk, hogy a talponálló még lejjebb süllyessze a magyar rádiózást. Készült Zoli és Luca megbízásából.
3: Csillagok mennek, jönnek, esőcseppek, könnyek, kerülgetik egymást lefelé. Szökők, utak szöknek, nehéz, de veled könnyebb. Nehéz, hogy már veled sem könnyű. Én meg öngyújtókat kérek, és nem vigyázok rád, és nem vigyázok már magamra se többé. Napról napra élek, és elfelejtenélek, elfelejtenélek. Egy percre öröm.

0: Panic Yell.
1: Vas Geri és a Túl sok minden című száma, amely ma debütált. Hogy tetszett, Luca?
2: Hát egyébként szerintem nem volt olyan rossz.
1: Micsoda dicséret Lucától. Nem akartam, nem tudom, felvágni az ereimet közben.
2: Nem, amúgy egyébként szerintem itt is a szövege a lényeg, amiről dalt írt, dalt szerzett, és amúgy nekem nagyon hasonlít a kettő adással ezelőtti Mova, mégis maradunk tematikájára, kicsit ráhajazott is, az volt igazából az a momentum, vagy az fogalmazódott meg a számban, azt akartál adni, hogy azért vágyódik a fiatal lényed külföldre, meg mennyivel egyszerűbb újra kezdeni külföldön, vagy bárhol máshol, akár országon belül is, hogy kicsit kilépni a mai valóságból, és valahol máshol újra kezdeni a dolgokat.
1: De ez miért külföld? Mi van, hogyha lírai én valójában
2: lehet
1: Kecskemétről
2: Budapestre is felköltözni, meg ilyesmi, nem mondom,
1: Tápió,
2: hogy nem
1: Szent Mártonról szeretne Bugacra átköltözni. Ez van
2: lehetséges ez.
1: Ezen vívódik és erről szól.
2: Csak egy kicsit a környezetváltozásról. De is, hogy mégis azért valami itt tartja. Szerintem ez nagyon sokunkban megfogalmazódott, hogy azért itt van egy csomó barátunk, kapcsolataink, itt nőttünk fel, családunk, stb. De azért mégis ott motoszkál a fejünkben, mindenkiben egyszer megfordul. Mi lenne, hogyha elmennék? Tápiószecsőre.
1: Ez mindenkiben megfogalmazódik, én azt gondolom. Tízes skálán mit mondanál erre a számra?
2: Én adok egy 6,5-et.
1: Egy 6,5. Hát ezt nem lesz, aki ellensúlyozza, akár fölfelé, akár lefelé, mert hogy csak Luca pont az ebben a műsorban ma. Úgyhogy, ja, be is írtuk 6,5, és hát innen folytatjuk majd, de ugye ígértem még, hogy behozom ezt a sztori, amit ugye nem sikerült még ezelőtt. Szóval csak azt akartam még elmondani, hogy így ezen gondolkodtam múltkor, hogy neked megvan a különleges tudakozó. Nem azon gondolkodtam, hogy neked megvan-e, hanem hogy ezen gondolkodtam a különleges tudakozón, és hogy te ismered azt.
2: Hát hallottam már, igen.
1: Na, ez a különleges tudakozó, ez sok-sok évvel ezelőtt működött, vagy hát az én gyerekkoromból ez így tökre megvan nekem, hogy különleges tudakozó az az, hogy bármivel fölhívhatok. Uh-huh. És így van egy szám, mit tudom én, 181, vagy valami ilyesmi volt, vagy 180, valami ilyesmi áronygyű szám volt még régen, és akkor ezt így megcsörgetted, és akkor a tulajdalom fölvette egy random ember egy call centerbe. És ha így meg akartad tudni, hogy jó napot kívánok, szeretném tudni, hogy mikor érkezik az 5-ös busz a Blahalújza térre, akkor így megmondta neked, hogy 4 perc. De hogyha azért hittad, hogy jó napot kívánok, szeretnék érdeklődni, hogy...
2: Ez egy ilyen AI volt akkoriban.
1: Kb. Igen, hogy szeretnék érdeklődni, hogy a bajai halászlébe tegyek-e tésztát vagy sem, azt is megmondta. Ha megkérdezted, hogy egyébként ki lesz a Sziget harmadik napján a fellépő délután először a nagy színpadon, azt is megmondta, és mindent megmondott. És én egész gyerekkoromban azt gondoltam, hogy ők itt ilyen szuper intelligens emberek. Tehát, hogy én a gyerekkoromban úgy tekintettem a tudakozósokra, hogy wow, ez egy ilyen, mint hogy a Magyar Tudományos Akadémiát képzeltem el. Tudod, hogy így rohadt okos emberek, akik így a területükön a legmagasabban vannak, hogy ülnek egy körasztal körül, és akkor a betelefonál valaki, akkor így elmondják a választ. És így valaki mindig tudja. Tehát oké, művészet, történet, rendben, válaszoljon.
2: Összedugják a fejüket, tudod, gyors tudakozás, és akkor valaki válaszolást
1: lesz. Igen, és így ezen gondolkodtam most, hogy amúgy vajon ez létezik-e? És így megnézegettem, hogy, és még egyébként létezik a mai napig, csak most már egy magán céghez. Nem, egy céghez tartozik most már, ugyanúgy működik egyébként, csak nem mondjuk be, mert nem csinálunk promót a Telekomnak, szóval, hogy ez a mai napig létezik, és csak hogy miket csinál most nem, és azon gondolkodtam, hogy basszus, ez tulajdonképpen egy Google keresés, és most már ki tudja váltani, és
2: hát
1: akkor ugye nem tudtam.
2: Inkább a ChatGPT, vagy bármilyen másik AI, mert ugye tehát ott teszel fel neki egy kérdést, hogyha a Google keresőbe felraksz egy kérdést, mondjuk akkor is kihozza már az AI találatot, de régen nem úgy működött a Google kereső, hogyha felraktál egy kérdést, akkor máshogy kellett keresni. Az AI-jel meg így közvetlenebben lehet beszélgetni, mint hogyha egy személlyel beszélgetném.
1: Na igen, és hogy ezen döbbentem le, hogy én egész gyerekkoromban egy ilyen misztikus, csodálatos világnak gondoltam a tudakozó túloldalán lévő szobát, ahol ott ülnek ilyen monoklis, pápaszemes, idősödő, ősszakálú urak, akik így tudnak mindent, és kiderült, hogy valójában én azért fizettem hatalmas pénzösszegeket percenként, amikor felhívtam a tudakozót, és persze a legtöbbször ezt édesanyám még kontójára tettem, hogy egy ember üljön és egy Google-be beülse, amit én is meg tudtam volna csinálni. És ezeken most is, hogy vannak emberek, akik a mai napig is inkább a tudakozót hívják.
2: Hát ez számomra is érdekes, főleg, hogy az AI-t is már lehet erre használni, de ami még érdekesebb szerintem, hogy neked ez mégis hogy jutott ezzel?
1: Hát azt hiszem, hogy ennek az elmének vannak azért olyan sötét sikátorai, amik néha, hogyha fény kapnak, akkor vagy nagyon beteg dolgok jönnek ki belőlük, vagy pedig kifejezetten érdekesek. Ez most talán az utóbbi felé tenne.
2: Már akinek.
1: Ja, hát igen. Úgyhogy én így ezen gondolkodtam, de hogy így feküdtem otthon, és így ezen gondolkodtam.
2: Ó, ez az, ami így éjszaka hajnali kettőkor felébreszt álmodból. Várjál! A tudakozó.
1: És tudod így, ennél mondjuk ott van ez a nagy telekommunikációs cég, és azt mondják, hogy oké, rendben, valaki jelentkezik hozzájuk. Mondjuk azt mondja, itt vagyok én, hadd diplomám van. Szeretnék önöknél felső vezető lenni, hatalmas pénzeket keresni. Én akarom irányítani a cég magyar leányvállalatát. És akkor ezek után azt mondanák, hogy úristen, hát ez döbbenetes az ön életrajz, és mennyi mindenhez ért? Uram, ön nem lehet a vezérigazgatónk. Önre a tudakozóban van szükség. Ön mindenre tudna válaszolni. És beültetnék ezt az embert, és utána megkérdeznék, hogy egyébként hány füle van a kuviknak. És akkor megmondaná, hogy 0 vagy 2.
2: Amúgy ez tényleg durva, hogy most ez még mindig létezik, és valaki tényleg felhívja a különleges tudakozót, ez megdöbbentő számomra. De azért már biztos visszaesett a betelefonálók száma.
1: Fölhívjuk a következő megszólásba a különleges tudakozót? Hogy ő most egy ember Google-el, vagy mit csinál?
2: Hívjuk.
1: Jó, a zene alatt megtudakoljuk, hogy lehetséges-e jogilag felhívni a különleges tudakozót élőadásba, és hogyha igen, akkor megtesszük. Ha nem, akkor nem. Ezt tudom megígérni. Na, elmegyünk reklámozni, innen folyt köp.
0: Rádió Café 98. A menőség soha nem megy ki a divatból.
1: Az megvan, hogy Cyborg Templar elfelejtett értékelni?
2: Pont ezt akartam mondani, aztán meglátom, hogy be van kapcsolva a mikrofon, és megijedtem.
1: Na mindegy, akkor hallgassunk Ári Mafia Feedback-tól.

0: feleség.
1: Nem gyűjtöttünk elég PET palackot, le vagyunk égve. Tudjátok, mi következik.
0: Mit akadás?
1: Maradjatok velünk, utána folytatjuk.
0: Megadom, egy szó megadom, addig éljek.
1: Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Elnézést,
2: nem bírsz bemenni.
0: MZKT.
2: Tessék.
0: MZKT.
2: Ja. Angolul leci.
3: Üdvözöljük a minőségi zenét kedvelők közösségének exkluzív zárt körű klubjában. Jazz, Bird, Balearic, Indie, No Disco, House, Acid, Quality Music Lovers Society.
1: Ne törd magad! Hozzánk jelszó se kell! A rádiókészülékeden keresztül te is beléphetsz ebbe a mágikus világba. Mix műsor George Mihályjal és nem hétköznapi vendégeivel minden csütörtök este 11-től a Rádió Cafén. Minőségi zenét kedvelők társasága.
3: Angolul létszi.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
3: Megnyitott az Aquasol Budaörsön. Medence, pergola, kerti bútor, napvitorla, ez mind egy helyen. Medence, pergola, kerti bútor, napvitorla és minden, ami árnyékolás. Aquasol, Budaörs, Sport utca 6. Kint lenni jó, kint otthon lenni még jobb.
4: A földi paradicsom vágya. Hodler, Anker, Segantini, Giacometti. A svájci festészet legnagyobb mesterei a Szépművészeti Múzeumban.
5: Sokan kértétek, ezért elkészítettük. Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és hajrá! Rádió Café, van barátod! Tenerife, az egyik legbiztosabb nyári úti cél Európában. Napsütés, strandok és élmények az egész családnak. Most akár 30% kedvezménnyel, charter feltételekkel foglalható a Viasail Travelnél. Teljes utazási csomag, kényelmes szervezés. Részletek viasailtravel.hu. Viasail Travel, a Kanári-szigetek specialistája.
6: Szaftos grill bonyodalmak nélkül? Lehetséges. Csak szerezd be a legjobb húsokat és teremts szuper hangulatot. És a titkos hozzávaló? Vegeta az ellenállhatatlan aromáért és Podravka Ajvár a teljes élményért. Grillezz otthon, élvezd az ízeket. A Vegetával az igazi a grill hangulat.
7: Van, amikor nem kell bizonyítani. Amikor elég, ha csak a megérzésére hallgat. Fejlett technológia, kimagasló kényelem, legendás megbízhatóság 1998 óta. Lexus RX modellek öntöltő vagy plug-in hibrid hajtással fix 3,9%-os ügyleti kamattal. Lexus RX. A magabiztosság eleganciája. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletekért látogasson el márkakereskedéseinkbe vagy a lexus.hu oldalra.
8: Kipróbálná a Lexus Premium hibrid modelljeit? Regisztráljon tesztvezetésre a www.schiller.hu/lexus oldalon. Indulásra kész tesztautókkal és kihagyhatatlan kedvezményekkel várjuk Lexus Pest szalonunkban, a 4. kerület Váci út 119 percében. A Lexus Pest a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
1: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez itt a Talponálló, a Rádió Cafén.
9: 3 perccel múlt el 6:30, továbbra is a Talponállót halljátok. Szia, Luca!
10: Hello, Peti!
9: Szia, kedves hallgató, a képpen hallgatsz minket. Zoli nincsen, kettesben vagyunk Lucával.
10: És de persze most... te is itt vagy velünk.
9: Ja, hát igen.
10: Élvezed a hangunk.
9: Ja, igen. Úgyhogy a kedves hallgatók is mostanában egy teljes értékű műsorvezető. Na, így utána jártunk a dolognak is, amúgy bizonyos szabályok betartása mellett tulajdonképpen fölhívhatjuk a tudakozót, csak benne van a pakliba, hogy ugránk csapják a telefont, mint annak a reggel.
10: Nem baj, próbáljuk meg, szerintem egy próbát megérni.
9: Jó van, nem mondom be a számukat, mert nem szeretnék itt ilyen nagyon durva promóciót csinálni.
10: De úgy már bemondtad.
9: Elrontottam, hogy lehet visszacsinálni.
10: Jaj, ne!
9: Most hívok valami olyan számot, akit nem akartam. Elnézést, bárki is volt az. Jó, oké, és ismét nekifutok. Nagyon nehéz egyszer ennyi dolgot csinálni. Beszélni, nézni egy monitorról egy telefonszámot, és közben még tárcsázni is. Na, elviekben most hívjuk a tudakozót. Nézzük. bejön adásba? Nem veszi föl?
10: Elfoglal, sokan hívják.
9: De miért nem hallok én semmit? Elvileg csörgetjük. Na jó, ezt most megpróbáljuk még egyszer. Várjál. Neki futunk ennek ismételten. Ez így nem állapot. Jaj, de nehéz elérni a tudakozót ma 2024-26 Magyarországán. Csak egy 4-es van ebben a telefonszámon.
10: Ezért használják többen a ChatGPT-t. Vagy a Google kereséseket.
9: Ez az. Egy rádióműsorban is tök könnyen el lehet érni. Oké. Elindítottam a hívást. Azt mondja, hogy inkorrekt a szám. Ezt mondja nekem angolul. Miért angolul mondja? Ez a ChatGPT? Hallgass! Azt mondja nekem, hogy nem jó a szám. Igen, beírom. Hallgass! Nem lehet elérni a különleges tudakozót élő adásból? Erre föl vannak készülve előre? Na, itt egy másik szám. Megpróbáljuk még ezt. Ez az utolsó. Ha ez se jön össze, akkor vége mindennek. Akkor el lehet temetni Magyarországon a tudakozó szakmát.
10: Lehet, hogy már lejárt a munkaidő egyébként.
9: De hát 0-24 kéne működni. Hát ez se akarja. Na, jól van. Hát ez most nekem nagyon fáj, bevallom.
10: Na, de lehet ez volt a probléma, hogy egyébként nem próbáltad most meghívni, vagy felhívni őket, miközben eszedbe jutott ez a kis turpisság, hogy kik dolgozhatnak mögötte.
9: Na várjál, mi van akkor, hogyha följön a privát mobilomról? Mi van, ha ez volt a baj, hogy a rádiókafés, de ugyanúgy elmondom, hogy a kaféból telefonálunk, hogy mi egy rádióműsor vagyunk, csak följön a saját telomról. Hát, és akkor ezt majd kihangosítom, és akkor majd halljuk adásba. Mit szólsz ez az ötlethez?
10: Figyelj, hát csináld!
9: Na, nézzük. Így működik? Így sem működik.
11: Itt a Magyar Telekom.
9: Így működik.
11: Tájékoztatjuk, hogy hívását.
9: Most akkor téged nem fog hallani. Az én telomról hívtuk.
12: Jó napot kívánok, Bális Lászlóné vagyok, miben segíthetek?
9: Üdvözlöm, én Farkas Péter vagyok, a Rádió Café élőadásából a Talpon Aló című műsorból telefonálok. Itt van meg Gulyás Luca műsorvezető társam. Élőadásban tetszik lenni. Föltetnénk egy-két fontos kérdést a munkájukkal kapcsolatban, mert nem tudjuk máshogy elérni önöket sajnos.
12: Hát egyébként én, amelyik vonalat tetszett hívnét, konkrét névre és lapcímre tudok telefonszámokat keresni. Egyéb kérdések...
9: Nagyon jó, Rogán Antal, tetszik.
12: Egyéb kérdések, már tudakozó pluszunk tud válaszolni, 11-8-24, azt tessék hívni.
9: Nagyon szépen köszönöm, akkor már hívom is őket. Köszönöm. Kellemes estét kívánok, viszha. Kicsit rátettem.
10: Mindegy.
9: Na jó.
10: Ez nem akar összejönni.
9: Az egyik számon meg tudnak mondani névre, címre, telefonszámot?
10: Nem tudom.
9: De hogy figyelmen kívül hagyta a kérésemet, hogy én melyik számot szeretném? Na mindegy. Hallgassuk akkor. Ez most a másik fajta telefonszám. Ez az utolsó esélyünk. Tudakozó plusz. Ha valamit akarsz kérdezni, majd mondd nekem, mert
11: engem jó. Hall. A Magyar Telekom Plusz szolgáltatását hívta. Na, tájékoztatjuk, hogy hívását minőség ellenőrzés céljából
9: rövidítjük. Mit kérdezzük?
12: Jó napot kívánok, Bális László, vagyok, tessék parancsolni, Tudakozó Pluszot tetszett hívni.
9: Nem vele beszéltünk az előbb is. Jó napot kívánok, én Farkas Péter vagyok, a Rádió Café élőadásából telefonálok, Talpon Aló című műsor, Gulyás Luca műsorvezető társával vagyunk itt jelen. Az élőadásban tetszik lenni. Az lenne a kérdésem, hogy van lehetőség arra, hogy egy-két kérdést föltegyünk az önök munkájával kapcsolatban?
12: A mi munkánkkal kapcsolatban nem kell kérdést feltenni, hanem egyéb kérdésekbe tudok válaszolni, akár telefonszámokat szeretne, vagy tévémusot, egyéb kérdésekre tudok válaszolni önnek.
9: De hogyha engem az önök hogy léte érdekel elsősorban? Én azt gondolom, hogy ez tök rossz lehet, hogy az emberre senki nem kíváncsi valójában konkrétan, hanem mindig más kérdeznek önöktől, és engem pont az érdekel, hogy önök hogy élik meg ezt az egészet.
12: Egyéb kérdése nincsen, mint velünk kapcsolatban?
9: Jó, tehát akkor önök, az önök munkájával kapcsolatban nem tettek föl kérdést, de bármi mást akkor föltehetek.
12: Tessék kérdezni, mit szeretne tudni?
9: A Rádió Cafénak van egy Kovács Zoltán nevű műsorvezetője. Róla tetszik tudni mondani nekem néhány információt?
12: Rádió 2?
9: Rádió Café és Kovács Zoltán. Csak hogy mit lehet róla tudni?
12: Keresem.
9: Köszönöm szépen. Halló?
12: Keresem.
9: Jaj, bocsánat, elnézést, nem akartam a világért sem sürgetni, bocsánat, csak féltem, hogy megszakadt a vonal, vagy ilyesmi.
12: Nem.
9: De közben pörög a perci, az vágod. Mekkora 10 percig kerestem a helyébe.
10: Közelből ez egy telefonkönyv, kettműködik.
12: annyit látok itt.
9: Igen.
12: A Rádió Café 98.0 oldalon, hogy műsorvezető Kovács Zoltán.
9: Igen.
12: Szakmája szerint mérnök informatikus, hobbija szerint rádiós műsorvezető. Ennyit látok hirtelen róla.
9: Á, értem. Tehát semmi intimebb, személyesebb információ nincsen, csak ezt tudjuk róla.
12: Nincsen.
9: Jó, rendben. Nagyon szépen köszönöm. További szép estét kívánok, és elnézést, hogy zavartuk.
12: Köszönjük a hívását, viszont hallásra.
9: Viszont hallásra.
10: Szegény.
9: De miért szegény?
10: Hát azért, mert egy élőadásban ment.
9: Én úgy indítottam, hogy elmondtam, ugye kétszer elmondtam, hogy élőadásban van. Tehát tulajdonképpen
10: igen, de amúgy szerintem ők inkább ilyen telefonkönyvként funkcionálnak, hogy meg lehet keresni személyeket, de nagyon ilyen egyebeket nem lehet feltenni nekik, hogy hogyan kell mondjuk brownit sütni.
9: Na, tehát akkor a, tulajdonképpen a tudakozó...
10: Megváltozott már a célja a tudakozónak.
9: Tehát tudakozó egy nagyon kedves

0: tényleg, hát ha nem privát.
1: Hívjuk vissza, várj.
0: És tudod, így a néni elkezdte mondani, hogy igen, igen, úgy látom 2017 februárjában a Zakopánéban egy kicsit több forró csokit ívott, mint kellett volna. Jól látszik, a piros pocskás az arcocskája.
1: Szegény Szoni, hogy emlegetjük.
0: Na mindegy, jó van. Amúgy nem erről akartunk beszélni, csak ez így felvetődött, és ha már felvetődött, akkor gondoltuk, hogy utána megyünk a dolognak. Hát van egy mém az interneten az elmúlt nagyjából egy hétben, hát ami lázban tartja az egészet. És focis hír, de talán ennél jobban egy focis hír sem passzolt még Luca értékrendjéhez és értékvilágához, mert hogy Luca a nagy divatszakértő és divatrajongó a csapatban. És hát a Szoboszlairól lesz szó, aki ugye hát kedden jelent meg abban a szedben, amit szerintem már mindenki látott, egy ilyen bugyosabb ing, egy elképesztően laza halászgatja és egy zokni nélkül felvett kb. Ünneplő cipő. A fehér halászgatján egy lánc is lóg, és a kezében pedig egy ilyen fekete utazó táskát visel, minden mellé pedig egy ilyen Beatles napszemüveget is felvett még, és hát ez a szett, főleg a zokni nélkül hordott ünneplő cipő, hát ez nagyon megragadta az internetezők fantáziáját, és hát nagyon-nagyon sokféle módon reagáltak rá, több cég is ezzel a fotóval, vagy ennek valamilyen AI újra feldolgozásával kezdte el népszerűsíteni a termékét, hát mindenki látta ezt a képet szerintem, és a Szoboszlaival együttműködő ügynökség pedig kiadott egy közleményt, hogy ez elfogadhatatlan, mármint hogy nem feltétlen az, hogy emberek mémelik őt, hanem az, hogy cégek a terméküket népszerűsítik vele. És ezért aztán jogi lépéseket terveznek tenni a hype-ot meglovagoló cégek ellen. Szerintük ugyanis engedély nélkül használták az ő képüket, még akkor is, hogyha AI-jal átdolgozták. Szóval ez nagyon érdekes ilyen kiskapu egyébként. Úgy nyilatkozott az ügynökség, hogy az elmúlt napokban egyetlen cég sem kért tőlünk engedélyt az említett fényképek, vagy azok alapján generált AI képek kereskedelmi célú felhasználására, ezért a képek jogellenes felhasználása kapcsán a szükséges jogi lépéseket megtettük, és a jövőben is meg fogjuk tenni. Több általunk megkeresett piaci szereplő azonnal pozitívan reagált, és megszüntette a jogellenes állapotot, amit ezúton is köszönünk. Úgyhogy ez a helyzet jelen pillanatban, és hát nagyon-nagyon érdekes kérdéseket nyit ki szerintem ez a téma, de még mielőtt ebbe belemegyünk, hogy az AI ez mennyire jogszerű, meg nem jogszerű, mit gondolsz Szoboszlai szettjéről? Te, mint divatikó.
1: Na igen, szóval egyébként szerintem nincsen vele baj, kivéve a cipőt. És azzal se magával a cipő stílusával van a baj, ugye az egy mokaszín, amit viselt. Sokkal kisebbnek tűnik a lábán, mint amilyen, reméljük, hogy a hallgatók is látták a képet, és most tudják, hogy miről beszélek.
0: És szerintem, aki nem látta ezt a képet, ezt egy barlangban élt.
1: Tehát ez egy kis fekete mokaszín, aminek a sarka az egy kicsit ilyen vastagabb, magasabb, mint egy átlagos mokaszínnek. Kicsit úgy is nézhet ki, mint egy topánka. És az, hogy ilyen kicsi összetömöríti a lábát, és ilyen szűkebb stílusú, ezért szerintem így optikailag is kicsinyíti.
0: Szerintem az, hogy a Szoboszlainak nagyon kicsi a lába egyébként.
1: Hát az is lehet egyébként, de ezt is lehet egyébként kompenzálni, nagyon sokszor kimondom azt, hogy egyébként, azzal, hogy például egy ilyen csánkibb stílusú cipőket hord, az csánki, egy ilyen kis, ezt most nem tudom lefordítani, de hogy ilyen azért masszívabb.
0: Hát már pedig próbáld meg, mert ötletem sincs, hogy
1: masszív,
0: mi az, hogy csánki.
1: Tehát, hogy ilyen masszívabb cipő, ilyen nagyobb hatású.
0: Szoboszlainak 41-es lába van. 186 cm-es magasságához kifejezetten kicsinek számít. Igen. És egyébként azt írják sokan, hogy vagy van egy ilyen legenda, hogy a Szoboszlainak az apja direkt kisebb méretű cipőket adott a lábára mindig, mert hogy van egy ilyen, hogy a kisebb méretű a lábad, akkor jobb technikával tudsz lőni. Ez senki nem erősítette meg, vagy cáfolta, de van egy ilyen legenda.
1: Érdekes, de igen, de ugye ezt lehet kompenzálni azzal, hogy olyan cipőket hordasz, amik optikailag megnyújtják a lábad, vagy nagyobbá teszik, szélesebb.
0: De mi cipőben van olyan, mint a pólóból, hogy persze, akkor nem tudom, a keresztbe csíkostól nagyobb darabnak tűnök?
1: Persze,
0: meg,
1: nem de
0: tudom,
1: nem a minkájára kell gondolni, hanem arra, hogy azért vannak ilyen platformos cipők, amik ilyen nagyobbnak néznek ki. Például ebből is a loafer, tehát a mokaszín, amit ő hord, az egy ilyen sokkal szolidabb, elegánsabb cipő. A loafer, a
0: ez egy ünneplő cipő, Luca. Milyen loafer?
1: Mokaszín, a elnevezése, nem ünneplő cipő.
0: Ünneplő cipő, ilyet viseltem, mikor ezt behallgattuk a
1: nem, mert az fűzős
0: német
1: volt
0: tagozatos suliba, ahol jártam, az évzáró elájúldozó diákok mellett
1: a belebújós
0: német nyelvű beszédeket.
1: Belebújós cipőbe vagy fűzős volt?
0: Még belebújósom is volt szerintem.
1: Na, mindegy.
0: Álltunk ott az aszfalton, 45 fok volt, mondta az igazgatónő a beszédét, a németül néha.
1: Na, elő tudnád keresni ezt a cipőt?
0: Hát nem tudnám elő keresni, de emlékszem, hogy pont ilyen volt. És mi volt ez a másik, az a lófejes?
1: Lófer.
0: És az mit csinál?
1: Hát az hasonlóan néz ki, csak az kevésbé ilyen elegánsabb.
0: Aha.
1: Változata.
0: Jó, engedjük is el szerintem Szoboszlai szettjének az elemzését.
1: Na, de szerintem egyébként nem lenne vele baj, ez a nagy táska az meg ilyen női hatású, tehát hogy mintha egy női táska lenne, ami egyébként szerintem valós, mivel ez egy

0: Örmeztáska, Ermész, bocsánat.
1: Szerintem Szoboszlainak az a rendkívül könnyű helyzete van, hogy ő az a csávó, aki annyira hihetetlenül jól néz ki, hogyha őt egy vászonzsákba látnánk, ő még abban is jól néz neki. Tehát, hogy ebben is azt látod, hogy itt van ez a brutálisan jó kinéző csávó, aki mellette furán van felöltözve. Mi ez a cipő? Ezen a döbbenetesen jól kinéző csávó. Tehát, hogy nem tud úgy felöltözni, hogy hogy néz ki ez a szerencsétlen, mert mindenben ő a Szoboszlai Dominik. Tehát, hogy ez mindenféleképpen mellette szól. Na, mit gondolsz,
0: de
1: az
0: ügynökség? Sokan azt gondolják, hogy hogy néz ki szegény.
1: Hát,
0: hogy tudott felöltözni, vagy miért ezt adta rá a stylist.
1: Az anyja.
0: Nem, a stylist.
1: Na, mit gondolsz alapvetően az ügynökségnek a reakciójáról? Kell-e ilyenkor a Józsi bácsi lángos sütődéjére rászólni
0: hát
1: jogi fenyegetéssel?
0: Hát szerintem egyébként csak az a furcsa, hogy nem számítottak erre, hogyha ennyire felkapott lesz a poszt, illetve szerintem ez a ilyen ruha kombinációi, neki a megjelenése, az is egyfajta polgárfukkasztó, kicsit azért ebbe az irányba is szeret elmenni, ahogy így látszik, hogy így lencse végre kapják, mint hogyha ilyen paparazzi fotósok kapnák lencse végre, szerintem csak rá akar tenni egy lapáttal és kitűnni a tömegből, akkor lehet arra számítani, az ő menedzsmentje is számíthat arra, hogy azért felkapják ezt a posztot, és ebből akár mémek, vagy akár kis cégek fel, vagy nagyobb cégek is felhasználják ezt a mém részét azzal, hogy reklámozzanak egy terméket.
1: Szerintem egyébként a focistáknak ezek az ilyen meccsre megérkezős, vagy összetartásra, válogatott összetartásra megérkezős fotói, ezek egy nagyon-nagyon különleges célt szolgálnak. Ez pedig az, hogy a focisták azok mindig, ha megnézed, akkor a pályán nyilván mezben vannak. A pályán kívül jönnek meg a stadionhoz, akkor az egyesület melegítőben vannak. Ha látsz egy díjátadót, akkor öltönyben vannak és inkben. Tehát az, amit mi minden nap egy kicsit megélünk, hogy mi most önkifejezünk azzal, hogy hogyan öltözünk föl, az nekik egyáltalán nem...
0: De csak a nyilvánosság számára, mert egyébként nekik a hétköznapjaikban miért ne lenne meg ugyanolyan emberek, mint mi? Tehát
1: csak
0: felöltöznek.
1: Csak. Felöltöznek, csak aztán kilátja a saját szakácsa, a saját sofőrje, a saját...
0: Azért járnak helyekre.
1: Hát minimális az, amilyen helyeken ők meg tud, tehát, kinyilatkoztatnak, és ha kinyilatkoztatnak is, egy Szoboszlai Dominik kisétál az utcában, Manchesterben, ahol lakik, azt hiszem Manchesterben lakik, annak ellenére Liverpoolban játszik, de lehet, hogy hülyeséget beszélek. Szóval, hogy a Szoboszlai kisétál az utcára, ő három lépést nem fog tudni menni, mert mindenki egyből ráugrik, és körbeveszi, és hisztérikus állapotok lesznek. Tehát senki nem fog azzal foglalkozni, hogy néz ki ez a csávó valójában. Úristen, az a Szoboszlai a Premier League egyik legjobb játékosát, akkor most nagyon kábul, és csinálok vele egy selfit. Tehát ezeknek a játékosoknak egyszerűen az életéből szerintem hiányzik az, hogy ők kifelé mutassák, hogy igen, már pedig nekem ez a stílusom kb. Ha én már, hogy nyilván leszámítva persze a közösségi média posztokat, de az megint más, mert az meg ugye egy beállított valami. És ez a meccsre megérkezős, összetartásra megérkezős kép az egyetlen olyan lehetőség egy focista életében, amikor tényleg az van, hogy nem kell úgy igazán kiöltözni, nem kell úgy az egyesületi cuccokba lenni, önmagát képviseli, és amíg oda megy a kocsi, az kiveszi a táskáját, addig egy kicsit megmutatja, hogy én egy ilyen celebburdi figura vagyok. És akkor Szoboszlai ezzel ennyit üzen szerintem. És ez kicsit polgárpukkasztó, igen, de nincs ezzel
0: direkt volt. Tehát ebben volt egy kis szándékosság, hogy így öltözik föl, sőt, azért ő szerintem merít az ő példaképeitől így öltözkedés és stílusban is, David Beckham is hasonlóan szokott néha felöltözni, akkor Cristiano Ronaldo-nál is látunk érdekes szetteket, szóval neki is megvannak az ilyen példaképei, ezek a nagy táskák sportolóknál, amik női táskák, vagy legalábbis a legtöbbet nőknek adnak el belőle, ez jellemzőek rájuk.
1: Én nagyon szeretem, mikor valaki egy percig nem gondolkodik és fölöltözik.
0: Bár de ő nyilván... biztos, hogy gondolkozik, vagy legalábbis nem biztos, hogy ő lehet a stylistja.
1: Oké, rossz példa akkor Szoboszlait hozni erre, de hogy én nekem ebben az ilyen önkifejezés, és nem érdekel, hogy mindenki kiakad az öltözékemen dologban, nekem hihetetlenül sok élményem van, hogy láttam valakit az utcán, aki úgy volt fölöltözve tényleg, mint valami bohóc, de imádtam, hogy ő ezt megmeri csinálni. Tehát, hogy ez nekem így nagyon sokat ad.
0: Igen,
1: hogy
0: csak
1: valaki
0: szerintem...
1: így a társadalmi konvenciókkal szembe megy.
0: Igen, csak te az elején mondjuk azt mondtad, hogy te szereted azt, amikor semmit nem gondolkozik valaki a szettjén, hanem csak így magára dobál.
1: Jó, rosszul mondtam, nem ezt szeretem. Azt szeretem, amikor semmit nem gondolkodik azon az ember, hogy majd mit fognak szólni hozzá, és ő akkor is úgy jelenik meg, ahogy szeretne. Így,
0: igen,
1: így helyes.
0: Mert így azt akartam mondani, hogy amúgy egy megkomponált szett, ami lehet, hogy így effektíve, illetve a nagy közönség számára nem kedvelt, attól még lehet, hogy ő azon sokat gondolkozott, és rakta össze, szerintem becsülendő mindenféleképpen.
1: Na, határúton láttam a tavalyi nyári szezonban nagyon sokszor egy figurát, aki általában ugyanabban a szedben volt, egy ilyen 25-26 éves volt. Igen, mert egy ruhája volt, és ezt gondoltam, hogy annyira mókás, hogy ezt elmondom élőadásban. Nem, ő egy ilyen 25-26 éves forma srác volt. Úgy kell elképzelni, hogy volt rajta egy ilyen flip-flop papucs, de az a flip-flop papucs, amit azért kintre gyártanak. Tehát, hogy láthatóan nem a strandra fölveszett papucs, hanem ez egy ilyen utcai viselet, de közben mégis ilyen lábúj közös sztori volt, és úgy volt ilyen nagyon vastag pánttal. Mindemellé volt rajta egy ilyen nagyon mini gatya, de nem úgy, hogy egy női gatya volt a srácon, hanem egy ilyen annyira rövid nadrág, ami egy férfi egyébként még úgy jól áll, de hogy annál egy icipicivel rövidebb. Te nem mondod azt, hogy ez egy női gatya, mert láthatóan a férfi gatya, csak nagyon rövid a szára. Felül ilyen nagyon menő mintás trikó volt rajta, és egy ilyen olyan hátizsák, ami megint csak ilyen nagyon, mint egy ilyen baltával faragott, láthatóan egy ilyen designer darab volt rajta, és minden mellé egy ilyen kör alakú lencsés szemüveget viselt. Tényleg úgy nézett ki a csávó, mint valami Hupikék Törpikék karakter, aki most megjött a, nem tudom, a városba, vagy a Scooby-Doo-ba ilyen arcokat képzelek el. És ezt az embert én rendszeresen láttam, és bármikor megláttam, mindig az jutott eszembe, hogy oké, ez a csávó egy király. Mert nem jut eszébe, hogy mit gondolnak rólam. Nem jut eszébe, hogy jaj, most majd melegnek fognak tartani. Nem, ebbe érzi jól magát, és innentől, és lehet mondani, hogy a feltűnési viszketegsége van meg biztos, és ha az van, akkor meg attól érzi jól magát, hogy mindenki ráfigyel. A célját elérte. Ő jól érzi magát. Mindenki ráfigyelt, adott esetben mindenki megbotránkozhatott egy kicsit, történt bármi. Hát hány ennél szörnyűbb dolog történik egy nap a világban, tesz, hogy valaki úgy öltözött föl, hogy szeretett volna.
0: Hát persze, szerintem is abszolút egyetértek.
1: Jogilag meg amúgy az érdekes része szerintem, ugye, hogy a újra generált kép, meg az, hogy valamit oda generálsz a kezébe, az mennyire legális vagy sem. És hogy erre ugye nem tér ki mondjuk szerintem még a magyar törvénykezés ezen a ponton.
0: Hát szóval, hogy azokkal a képekkel is problémájuk van, amikor csak a ruháját helyezik rá egy emberre.
1: Ez nem volt teljesen egyértelmű, mert többféleképp jelent meg, amikor ezt az ikonikus szettet rátették egy random másik emberre, meg volt az, amikor Szabolcs Lajos ebben a ruhában úgy, ahogy van, oda generálták AI-jal valami másik helyre, és csavarhúzóval a kezébe a szerelőműhelybe, és egyébként a mentősök is rá generálták a mentős ruhát, meg a katonák is, rendőrök, tűzoltók, mindenki ezzel hívta fel a figyelmet a maga területére. Nagyon érdekes, hogy itt vajon hol van a határ.
0: Hát szerintem itt igazából kicsit ilyen monetáris a probléma. Vetült fel az ő oldalukról, hogy szeretnék azt, hogy ez a bevétel hozzájufoljon be, azért az influencer marketing drága, és hogyha szeretnének valamit vele reklámozni, akkor ott van az egyenes út hozzá.
1: Akkor monetizációs, ezt a szót akartad használni szerintem.
0: Mert mit mondtam?
1: Monetáris.
0: Ja, igen.
1: Na, mindegy is. Egyébként szerintem az, hogy Szoboszlaira rágenerálsz egy másik vicces ruhát, az még oké, az a nem oké, meg az, hogy Szoboszlai ruháját másra rakod, még az is oké, mert mind a kettő mém kategória. Onnantól visz, és ha mondjuk te kreatívan teszed ezt, és mondjuk te tegyük fel, hogy te egy uszoda vagy, vagy egy strand, és azt generálod, hogy Szoboszlai ebben a ruhában van, és közben egy papucsban és sétál, nem a te strandon, hanem egy strandon, és azt írod, hogy oké, rendben, gyere, látjátok, kijön a nyár, nyomni kell. Szerintem ez még úgy oké, de amikor a tököm tudja, milyen fajta Mireli dinófalatkákat a kezébe rakott zacskós túl Szoboszlainak, mintha ő azt fogná és reklámozná, az már szerintem morálisan is elítélendő.
0: Hát igen. Azért nehéz itt határvonalat húzni.
1: Hát határozottam. Érted, határ. Na, elmegyünk most zenélni, reklámozni, hírezni, minden hasonló, utána pedig jövünk, és a második órát pedig kicsit megpörgetjük, majd az első felvonás még nem is annyira, de az utolsó megszólásnak kicsit hamarabb vége lesz majd, mert
2: elindítottam.
1: Jaj, ne! Mi történt?
3: A talpon állóban a valósággal történő bárminemű egyezés csupán a véletlen műve lehet. Rövid szünet következik. Maradjatok velünk, utána folytatjuk. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
4: Bal kettes, jobbról egy koncert. Nagy fék, jobb három, absztrakt tárlat, óvatosan. Lassító, vendég érkezik, beszélgetés jön.
3: Kulturrally. Az élet és a kultúra is versenytempóra gyorsult. Segítünk, hogy ne sodródj ki egy kanyarban. A versenyzőpáros Pár Julcsi és Mezei Dániel. Művészet minden mennyiségben, hagyományos és modern kulturális találkozások. Kulturrally. Rajt minden pénteken este 8-kor a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
2: Megnyitott az Aquasol Budaörsön. Medence, pergola, kerti bútor, napvitorla, ez mind egy helyen. Medence, pergola, kerti bútor, napvitorla és minden, ami árnyékolás. Aquasol, Budaörs, Sportutca 6. Kint lenni jó, kint otthon lenni még jobb.
5: Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádiókafé applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádiókafé, van barátod!
3: David Byrne, a Talking Heads énekese, végre Budapesten. Június 18-án a Budapest Arénában egy fantasztikus előadással. Jegyek most még kaphatók a livenation.hu oldalon.
5: Ne maradj le a Light Art Múzeum eddigi leglátványosabb kiállításáról. Már csak június 30-áig látogatható. És ezen a tárlaton búcsúzik 4 év után az ikonikus Zeppelin formájú immerzív terünk a csarnok közepén. Ez a 2000 négyzetméteres, 360 fokos vetítés egyedülálló, zsigeri élményt nyújt és páratlan a régióban. Ha még nem láttad, vagy megnéznéd újra, ne halogasd! Már csak június 30-áig látható az egykori Hold utcai piac műemléképületében. Light Art Múzeum. Profit és stabilitás a jövő portfóliója. Millás Est élő uzsonna kamat meetup és Business Fest Radio Café After Party. Szakszerűen, de érthetően a Millás reggelivel és szakértő vendégeivel. Szakmai partnereink Nemzeti Innovációs Ügynökség KPMG. Június 11-én este 6-tól kiássuk a kincses ládikát virtuális rádióstúdiónkban a Business Festen. Részletek és regisztráció radiocafe98.hu. A helyszínen Cyborg Templár fél öttől pörgeti a lemezeket. Akkor short vagy long?
3: Reklámot hallottatok a Rádiókafén.

0: már!
1: Hírek következnek a Rádió Cafén.
2: Új Intercity-k, hívek, bérlakások, van helye az uniós pénzeknek. Indul a Gidamentő program. Elég volt, visszavonul Hollywood ikonja. Jó estét kívánok, Fülöp Attila vagyok. A jövő héten benyújtja az igazságügyi miniszter az országgyűlésnek az uniós pénzek hazahozatalához szükséges törvénycsomagot, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter a kormány szóvívői tájékoztatón. Vitézi Dávid arról is beszélt, hogy ha rábólint mindenre a parlament, akkor augusztus végéig 10 milliárd euró érkezhet meg. Ebből juthat az elektromos hálózat fejlesztésére, új intercity és hévszerelvényekre, bérlakás és kollégium fejlesztési programra, valamint a kis és középvállalkozások támogatására is. Várhatóan ismét erősödik a pollen terhelés a következő napokban. A pázsit fűfélék pollen koncentrációja jellemzően a közepes magas tartományban alakulhat, míg a fenyőfélék közepes, a csalánfélék, az úti fű és a hárs alacsony közepes koncentrációban lehet jelen a levegőben. Szakemberek arra figyelmeztettek, hogy aki allergiás, az ne csak alkalomszerűen a tünetek erősödésekor szedje a felírt készítményeket, hanem rendszeresen. Megkezdődött az idei őszgidamentési szezon. A kaszálások előtt hőkamerás drónok segítségével kutatják fel a veszélyben lévő állatokat. Tavaly csaknem 300 őszgidát sikerült biztonságba helyezni. A Vadászati Védegylet Drón Szakbizottságának elnökét, Szabó Lászlót hallják.
3: 2-3 hetes koráig a gida azzal védekezik, hogy lelapul és nem mozdul. A hajnali órákban lehet tökéletesen látni a hőkamerás drónokkal, lehet látni, hogyha ősz gida van, ott kivisszük a szélére, ott elengedjük. Minden gidának egyedi hangja van, fölismeri őt, a ősuta találkoznak. Június vége feléig fog tartani nekünk ez a mentés.
2: Hivatalosan is visszavonult a filmezéstől Clint Eastwood. Hollywood egyik legismertebb művésze, 70 éven át volt meghatározó alakja a filmiparnak. Több mint 70 produkcióban vett részt színészként vagy rendezőként. Pályafutása alatt 4-szer nyert Oscart, emellett több tucat jelentősebb elismerést is átvehetett. Május végén lett 94 éves, úgy döntött, nyugdíjba megy. A legenda legutóbb a 2024-es 2-es számú eskü című filmben dolgozott rendezőként. Egy vastagabb felhősáv vonul át felettünk, éjszaka délen délkeleten lehet elszórtan csapadék, 10-17 fok között alakul hajnalban a hőmérséklet. Holnap a fátyol és gomoly felhők mellett mindenhol valószínű több-kevesebb csapadék, inkább a Tiszántúlon készülhetnek futó záporokra, esetleg néhol egy-egy zivatarra. 23-28 fok jelentheti a csúcsot. A legfrissebb előrejelzések szerint a vasárnap még több derűs órát hoz, 26, akár 31 fokkal.
1: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 3,

Fröccs újra töltve, mosdó letudva, a stúdióban továbbra is a három afrodiziákum. Peti, Zoli és Luca. Ez itt még mindig a Talponálló.

0: Sofia.
1: Szappanos, Kerkez, Csinger, Orbán, Osváth, Séfer, Vitális, Szoboszlai, Sallai, Tóth, Alex, Varga, Barna, így állunk föl Finnország ellen. 5 perc elmúlt el este 7 óra, ez itt a Talpon állunk.
2: Na, szuper, örülök, hogy ezt megtudtam.
1: Minden fontos dolgot most már tudsz. És imádom, hogy Szappanos Péter véd, aki a harmadik számú kapusa volt a válogatottnak sok-sok évig, talán évtizedig is, és nem nagyon keveredett a pályára, és most pedig már így kiöregszik a dologból, nem fog többet a válogatott keretbe bekerülni, de búcsúzóul egyszer berakták a kezdőbe is, úgyhogy még pályára is léphet.
2: Na, de jó neki. Egy búcsúzó rugás, vagy kirugás.
1: Egy búcsúzó kirugás, az első kirugás után pedig lehozzák a pályáról, azt mondják, jöjjön valaki, aki még nem járókerettel közleked. De egyébként nagyon kedvelem a Szappanos, nagyon jó kis kapus.
2: Szerintem is amúgy tök jó fej, és én benne azt bírom, hogy annyira
1: akkor a kamu
2: annyira csalódsz. Össze tudja tartani a csapat.
1: És amúgy meg nem mondtál hülyeséget. A Szappanosnak pont ez volt a szerepe, hogy egy idősebb kapus általában, és hiába nincs a pályán, rutinos játékosként nagyon jól egybefogja a közösséget. Na mondj még valamit, Luca, mit szeretsz igazán Szappanos Péterben?
2: Azt, hogy férfi.
1: Na jó, és ezt is eltaláltad. Hihetetlen vagy, Luca. Hát igen, ez a nem semmi. Úgyhogy ja, 40 perc múlva kifutnak a fiúk a pályára, és Finnország legjobbjait egy felkészülési mérkőzésen fogadják a Puskás arénában, és én nem leszek ott ezen a mérkőzésen sajnos, de nem azért, mert itt vagyok, mert egyébként ettől még átértem volna a második fél időre, csak volt némi tökölés még itt, hogy nem tudom, nem lehet már átiratni a jegyet, meg ilyesmi, még úgy volt, hogy a Zoli jegyével én fog bemenni, de aztán végül is nem keveredek.
2: És a Zoli ezért nem jött.
1: Nem, a Zoli alapból se tudott volna jönni. Ja. Azért, tehát azért jutott volna át hozzám az ő jegye. Mert hogy egyébként se tudott jönni se ide, se oda, se sehova. Úgyhogy ez ilyen. Na, viszont még mielőtt elkezdünk a témába, gondoltam, hogy még bekérdezlek ismét egy olyan témáról, ami talán számodra egy kicsit lehet, hogy komfortosabb, mint számomra. Mennyire szoktál online vásárolni?
2: Semennyire. Nem,
1: nagyon jó. Hát, tényleg nagyon örülök, Luca. Akkor a következő. Beszélgessünk Metófiról.
2: Természetesen szoktam.
1: Na, és mi volt a legnagyobb baromság, amit találtál eladó termékként online? Akár ilyen Shein-en, Facebook Marketplace-en, akárhol.
2: Fú, hát mindig feldobnak ilyen random hirdetéseket, például, hogy ilyen kisállatokra ilyen vicces fejdísz, ami kötve van.
1: Ez rossz, ez a világ királysága.
2: De ez nem azt mondtad, hogy rossz, hanem furcsa.
1: Ja, hogy furcsa. Igen, furcsának furcsa. Hatalmas vágyam, hogy legyen egy olyan bicikli, aminek van az elején egy ilyen kosárka. És a kosárba belerakném a macskámat, a Sapit, és a fejére pedig vásárolnék egy pici bukós isakot, egy macska méretűt, és egy pici napszemüveget, macska méretűt is rátenném, és rajtam is lenne egy ugyanolyan bukós isakok nagyba, egy ugyanolyan napszemüveg csak nagyba, és úgy utaznánk a biciklivel, hogy közben ülne a kosárkába. És közben menne egy ilyen mókás, buhókás főcímdal.
2: Kíváncsi
1: ilyen...
2: vagyok, hogy bírná a macska ezt az utazást.
1: Az engem nem érdekel. Itt a cukiság faktor a lényeg, az, hogy olyanok lennénk, mint egy Jim Jam-en futó mese.
2: Próbáld ki. Szerintem a macska az első másodpercben kiugrik a kosárból.
1: Igen, egyébként több, mint valószínű, hogy ez nem lenne neki komfortos. Szóval, ja, akkor te ezeket szoktad látni az
2: igen,
1: ilyen...
2: Igen, de amúgy egyébként van egy nagyon jó szerzeményem, egyébként pont ez egyik online platformról, amit
1: egy macska, bukós isakban.
2: Egy műmacska. Nem, de egy ilyen kínai platformról. Vásároltam közel, és azt azóta is annyira imádom, és nagyon sokszor megmenti a, így a mindenféle utazásaim előtti pakolászást. Vásároltam ilyen mini kis vákumozót, kb. Ekkora, ilyen 10 centis.
1: Ez a hallgatóinak sokat adhatott, hogy megmutatod a kezeddel, hogy mekkora.
2: Megmutatom a pedileg, de...
1: Kb. Ekkora, na!
2: 10 centis nagyjából, tehát ilyen kis hordozható, és ugye kiszívja a vákumzsákból a levegőt, és ezért olyan sokat...
1: Mekkora nyílás van rajta?
2: Na jó.
1: Engem ezért nekel igazán.
2: És nagyon jól lehet vele pakolni, tehát én tele szoktam pakolni egy hátizsákot egy bőrönnyi ruhával.
1: Hát, hogyha ott laktik a háztartásban, sosem találnád meg ezt a...
2: Nagyon.
1: Mini vákumozót. Luca, pakolsz már, nem találom a vákumozót, és amúgy is te hol vagy. Mindjárt jövök, pakolok!
2: De mit keresnél a lakásomban?
1: Hát bementem a vákumozóért. Na, csak azért akartam felhozni ezt egyébként, tudod, mint amikor a Facebook Marketplace-en volt egyszer egy ilyen hirdetés, hogy alig használt fejőgép eladó, erőteljes tisztítást igénye. Szóval...
2: Na ja, igen, milyen furcsa ilyen... dolgot akarsz mondani?
1: Ja, semmi, csak azt akartam mondani, hogy most van egy ilyen friss hirdetés, szenzációs, nagyon tetszik. Újpalotai adok-veszek csoport. Meghirdetett valaki 22 kg kókuszreszeléket 10.000 forintért, és neki nem hiszed el, egy ordinári nagy zsák. Mert hogy ugye a kókuszreszelékből, hát hogyha egy nem tudom, 20x20 centis zacskó teleraksz kókuszreszelék, hát annak sincs semmi súlya.
2: Szerintem amúgy 200 grammot szoktak árulni az üzletekben.
1: Na és az is milyen, hát egy rendes csomag, mondjuk 100 vagy 200 gram. Igen. Most gondolj bele, hogy ez 22 kg.
2: Jézusom.
1: Tehát, hogy mekkora zsák, és egy ilyen ormótlan nagy zsák. És valaki ezt árul, és remélem, hogy megveszi valaki, azt mondja, hogy oké, okay,
2: és okay. Egyben az a dócsak.
1: Igen, egy nagy zsák, ott van, 10.000 forintba kerül, ez a 22 kg-os
2: tényleg
1: kiszerelés.
2: Hát vegyük már meg.
1: Mit csináljunk 22 kiló kókuszreszelékkel?
2: Csináljunk kókuszgolyót.
1: De mennyit, Luca? Egy ilyen karácsonyi ingyen konyhán esetleg lehetne, hogy nem tudom, kimegyünk a Vörös Martira is akkor abból. De nem, hát a kókuszgolyóból is mennyi kell egy ilyen jó tenyérnyi kókuszgolyóhoz? Hát szerintem egy ilyen kávéskanálnyi kókuszreszelékből megvagy. Mert nem az az alapja, hanem az a csokis massza.
2: Hát akkor rakunk a tésztába is. Kókuszos tészta lesz az.
1: Döbbenetes, hogy mennyire nem lehet semmire használni 22 kg kókuszreszeléket. Hogy jutott hozzá?
2: Igen, miért lett neki? Olyan, mintha egy rakomány véletlenül nála esett volna le, idézőjelben.
1: Tényleg olyan. Lehet, hogy az van, hogy ez az ember egyébként, nem tudom, egy ilyen gyárban dolgozik.
2: Kitkat nincs esetleg nálam. Egyszer azt is eltüntették egy kamionról.
1: Voltam úgy tényleg ilyen, hírról beszéltünk is adásban. Szóval, hogy azt tudom elképzelni, hogy a csávó egy ilyen, nem tudom, sütemény gyárban dolgozott, és utolsó napján azt mondta, hogy na valamit ellopok, most bizniszt csinálunk, kirúgtak, a bolondját járatták velem, és hogy most megaláztak engem, és kirúgtak innen. És így gondolkodott, hogy na most akkor milyen irányból. Tudod, így lovalta bele magát, hogy ő most bosszút áll. Az ellenségeim vérével festem vörösre az eget, mondta az ember, majd körbenézett, hogy mivel károsíthatnám meg úgy igazán ezt a süteményt. És körbenézett, és talált, néni, hiszen ez egy 22 kg-os zsáknyi kókuszreszelék.
2: Amúgy tényleg is lehet, hogy nekik ilyen ipari méretben szállították, szóval csak egy rakományt elvitt. Nem is egy rakomány, tehát szerintem ez csak egy...
1: Lehet, hogy ott állt egymás mellett 50 ilyen 22 kilós zsák.
2: Igen, simán.
1: Na de várj, hogy csempészed ki? Mert ez tényleg valami betyár nagy, tehát nagy. Egy köbméteres zsákot kell elképzelni.
2: Fú, azt nehéz nekem elképzeljem.
1: És így jön ki az ember?
2: Akkora mondjuk, mint a fél stúdió?
1: Nem, azért nem. Mondjuk szerintem ilyen méterszer, méterszer, méter. Tudod, ja. Mint a köbméter, amit az imént említettem. Ezzel gondoltam, hogy egy kicsit jelzem. Én nagyjából így tippelek. Mártény és valahol hallgatok, hogy nem látják, elvallom nektek, kicsit nagyobb ez a stúdió, mint egy köbméter.
2: Mint kettő köbméter.
1: Nagyjából igen, kicsit össze kell, hogy bújjuk. Szóval, ja, és akkor így távozott, így császkál.
2: Nem olyan nehéz, mondjuk nehéz eltüntetni, tehát így, de amúgy nem olyan egetrengető szerintem azt kivinni.
1: Hát oké, okay, de nincsen egy gyárban, egy nem tudom, az ajtóban
2: hát
1: valaki,
2: lehet
1: aki...
2: éjszaka, ő volt az éjszakai műszakos. Ez volt
1: ja, de lehet, hogy ő volt az őr.
2: Az is lehet.
1: Hát ez a legegyszerűbb magyarázat, mert egyébként nem viszel ki egy köbméteres zsák kókuszreszeléket a helyről. És most próbálja valakinek, és az, hogy szerintem nagyon könnyen lehet nyakon csípni az ilyet. Mert nagyon kevés hely lett Magyarországon szerintem, ahol 22 kg kókuszreszeléket egyben árulnak, vagy egyben tartanak. És hogyha így, tudják, hogy eltűnik egy, hoho, van ez az ember, akit most rúgtunk ki, és megnézik a Facebookját, és Marketplace-en nyilvánosan hirdet egy zsákot, amiből csak nekik van az országban.
2: De biztos kókuszreszelék van benne, vagy tudod, ez csak ilyen álnévre, és valami fehér cucc van benne.
1: Hát, hogyha az, akkor 10.000 forint 22 kg-ért. Nem akarok tippeket adni senkinek, de azért frissítem ezt a bizonyos hirdetést még egyszer. Hát, ha véletlenül úgy alakul. Na mindegy, erről csak egyet, nem erről akartunk beszélgetni, csak mondom, ezt csak behozom már, mert nagyon-nagyon tetszett és kirívó volt a téma. Minden esetre szenzációsak ezek a hirdetések sokszor, úgyhogy ha látok ilyet a továbbiakban, esetleg az újpalotai adok-veszekben, akkor azt is be fogom hozni. Ezt előre tudom garantálni.
2: Na valamit felrakok, valami nagyon érdekes dolog.
1: Jó, megbeszéltük. Na viszont amiről még beszélni akartunk, az egy repülőgépes utazás, mégpedig egy New York és Spanyolország közötti járatról van szó, amelynek vissza kellett fordulnia 190 utassal a fedélzetén, mert az utas egy, és itt idézőjelbe, egy bizonyos négybetűs szó névre keresztelt el a Bluetooth-os eszközét. Tehát volt egy bluetooth fülhallgatója, és egy bizonyos négybetűs szó volt az, amire elkeresztelte, és sokáig nem írták, vagy nem is írják egyébként konkrétan sehol, de hogy a különböző újságírók kezdik megfejteni, hogy ez a négybetűs szó valószínűleg a bomb volt, tehát hogy bomba, és mivel bombának nevezte mondjuk a fülhallgatóját, és aztán elkezdte ugye párosításra állítani ezt a bizonyos fülhallgatót, ugye több helyen is megjelent a bluetooth eszközökön az, hogy bomba. És itt egy fiatal emberkéről beszélünk, nem lehet tudni, hogy most ez gyerek, vagy egy tini, vagy mi volt pontosan, nincs infó erről, legalábbis én nem találtam. De hogy ő egy ilyen viccnek akarta, hogy ha akkor a poén utazunk egy gépen, és akkor bombának hívom, és hát a kapitánynak viszont a protokoll szerint kell ilyenkor eljárni, és hát úgy döntött, hogy akkor visszatér a géppel, és a lehető legszigorúbban kivizsgálják, hogy ki volt az elkövető, vicceskedő utas. És hát a légiutas kísérők a felszállás előtt kérték az eszközök kikapcsolását, de hát úgy néz ki, hogy ezt nem annyira sikerült megcsinálni, vagy betartani. A felszállás és leszállás időtartamára kell egyébként kikapcsolni a Bluetooth eszközöket is. Egy eszköz még nem tud bezavarni, de több tucat az már igen, és ezért kérték így. És hát ennek az embernek, vagy hát ennek kettő ember nem tett eleget, és ebből az egyik volt az, aki bombának hívta a készülékét. És az átvizsgálás után a bombát nem találtak, és a vicceskedő utas sem lett meg, igen, akkor itt van, akkor ezért nincs meg, hogy kiről van szó. Szóval egy Bluetooth név miatt kellett fordítani a gépet. Azért ez elég kemény. Nem annyira örülsz, mikor egy New York Spanyolország járaton ülsz, és 12 órát vársz, és mondjuk 2 óra után visszafordítanak.
2: Hát igen, tehát hogy azért ez elég felháborító tud lenni. Én amúgy teljesen félreértelmeztem, amikor csak elolvastam a főcímet a hírnek. Azt hittem, hogy ez tud egy ilyen hangvezérlésű asszisztenciát nevezett el bombának, és mint a Siri-t, vagy mint a Alexát más eszközöknél, és azt hittem, hogy így mondogatta, tudod, hogy hogy bomba. De aztán elolvastam a hírt természetesen.
1: Na jó, hát ez hihetetlenül jó, szép fordulat egyébként a történetben. Mivel szirálj akkor az utast erre a prankre? Tehát így a haverjának akar így vagánykodni? Vagy nem tudom, mert hogyha így ketten ültek ott, akkor ezért nem kockáztatott
2: be. Nem is biztos érted, hogy a repülőre szánta, nem csak így viccelődött, és megváltoztatta már hamarabb. És
1: ahogy... De ez hol máshol? Ez nem létezik, hogy ez nem a de repülőre
2: miért,
1: időzítette.
2: Hát, szerintem bárhol máshol úgymond egy ilyen nagyon morbid poénnak veheti az illető, hogyha közterületen meglátják ezt a Bluetooth kiírást, hogy bomba.
1: Ez ugyanaz a típusú poén, mint amikor valaki a wifi hálózatát elnevezi úgy, hogy nem tudom, NAV megfigyelő kocsi, vagy ilyen jellegű dolg, és akkor valaki felmegy a wifi-re, és akkor látja, hogy ó, váó, vagy nem tudom, hogy fake taxi, és akkor ilyen jellegű wifi hálózatokat sorol föl a telefonod, és akkor ez egy...
2: Igen, de ez nem kell feltétlenül repülőn legyen.
1: Na igen, de hogy ez ugyanaz a poén, csak hogy ő azt gondolta, hogy akkor ez egy bombával. Én ezt nagyon nehezen tudom elképzelni, hogy ez nem a repülőre történt.
2: De szerintem... miért lehet? Hát máshol se vicces egyébként, de lehet, hogy...
1: nem repülőn meg hatványozottan.
2: Oda meg még kevésbé, és lehet, hogy ezt ő is tudhatta, vagy sejthette, és csak így... Nem tudom. De az is lehet egyébként, hogy nem volt nála az a bluetooth-os eszköz, hanem valahol a csomagtérben volt, hiszen nem tudta kikapcsolni, vagy nem kapcsolta ki.
1: Na, az meg mondjuk a pláne kellemetlen, hogy a csomagtérbe tartod, igen, és utána bemondják, hogy ha nem kapcsol ki valaki 10 percen belül. De hát, és nem szólhatsz, hogy nem tudod, mert a csomagtérben van.
2: Hát nem mondhatod el, hogy te vagy, akinek így hívják az eszközét. Hát igen, elég szomorú, és sajnos van ez a protokoll valóban.
1: Én azon gondolkodtam még itt közben, hogy oké, rendben, beállította így, nem annyira értjük, felfogadjuk. Oké, vissza kellett fordítani a gépet, kb. Megértjük, protokollális a dolog, elfogadjuk. De engem az a pillanat érdekel, amikor visszaértek New Yorkba, ott ül a gép, azt mondják, hogy innen addig nem száll le senki, amíg meg nem tudjuk, ki nem derítjük, hogy ki volt az a Bluetooth-os eszköz. Majd ezek után ott ült bent három stewardess, egy kapitány és egy másodpilóta, és ők öten, akkor elkezdtek gondolkodni, hogy oké, itt ül 40 ember, vagy 80 ember, zsebretett kézzel, eszközök nélkül. Találjuk ki, hogy melyiknek mi lehet a Bluetooth neve. Hogyan próbálták meg ezt a nyomozást? Ha neked ez lenne a dolgod, hogyan oldanád meg ezt a nyomozást? Hogy ott van 80 ember, talált ki, kihez tartozik egy Bluetooth eszköz. Mert itt még az sincsen tudott, mint a nem tudom, tolvajkergetőkben volt régen, hogy akkor a rádiós jeleket, amiket kiad a nyomkövető, akkor ahhoz közelebb mész, akkor hangosabban csípog az eszköz a kezedbe. Ez így, ez egy Bluetooth, mindegyiket látod a környékeden, még csak jelerősséget sem mutat, mint a wifi-nél. A wifi-nél legalább abból elindulhatnál, hogy 5-ös erősségű a wifi, vagy csak 3-as. De nem, itt csak egy Bluetooth. És ott ült a hat ember, és gondolkodott,
2: hogy... Viszont a távolságot azt érzékeli.
1: Hát annyi...
2: A Bluetooth eszköz.
1: Hát, hogy igen, azt, hogy ha mondjuk, nem tudom, nagyon távol mész, akkor
2: már eltűnik. Nem látod, igen.
1: De oké, de akkor egy nagyobb körre tudod mondjuk leszűkíteni a dolgot. És ez a körre szerintem pont akkor, mint a repülő nagyjából. Tehát, hogy...
2: Hát akkor az egyesével kiszállítanám a repülőből, de ott hagynám őket a repülőtéren, és megnézném, hogy melyik csoportol van a legtávolabb, és folyamatosan szűkíteném ezeket a csoportokat.
1: Ez nagyon jó. Ugye a reptéren ott van nagyon sok szabad terület.
2: Igen.
1: Megfognám a 80
2: utast. És ezért
1: utas.
2: Leállítanák a légi közlekedést azon a borzalmas reptéren, ahol ez történt egyébként.
1: Nagyon jó, nagyon tetszik. És ezután mondjuk felállítanám egy ilyen négyzetrácsba az utasokat. És azt mondanám, hogy oké, rendben, itt van...
2: A2-es csoport, A1-es, nem tudom, miért azzal kezdtem.
1: Nem, te az A2-eset szerettél volna.
2: Így számolok egyébként, hogy 2-3.
1: Szóval mondjuk, mit tudom én, azt mondja, hogy akkor itt van ez a 90 utas, akkor nézzük meg, ahogy ezek egy négyzetrácsba fölállnak, és így köztük elkezd menni, és nézni, hogy hol van Bluetooth jel. Oké, itt most eltűnt, a mellettem lévő 4 ember elmehet, és akkor így lehet szűkíteni. Ez jó, ez tetszik.
2: Na, látod.
1: Hát vagy lehet esetleg úgy csinálni, mint a melyik az a film, jaj, nagyon gáz, nem jutott szembe, az a nagyon nagy klasszikus, amikor tudod, ülnek bent a
2: repülőn?
1: Nem, amikor az esküdtek ülnek, és el kell dönteniük, hogy
2: a tanú?
1: Nem a tanú! Ott nem voltak esküdtek, ott virágelvtárs volt, meg magyar narancs. Nem a tanú! Volt egy film, ami arról szólt, hogy...
2: Az esküdtség?
1: Nem tudom!
2: Az esküdtek?
1: Nem tudom, ott ültek a 12 dühös ember.
2: Ja.
1: 12 egyáltalán?
2: Igen.
1: Hány dühös ember van ebben? Egy igazán dühös ember. 12 dühös ember. Jó, megtaláltam. Szuper. Hogy arról szól...
2: Miért nem azt mondtad, hogy dühös emberek?
1: Mert nem jutott eszembe. Csak az, hogy egy esküdtszéken vagy valahol ülnek, és el kell dönteniük, hogy valaki éppen most bűnös vagy nem bűnös. Na nagyjából ugyanez a helyzet. El tudom képzelni ott a reptéren. Mindenki megpróbálja meggyőzni a többieket. Ez olyan, mint az Árulók című műsor. Győzködöd a többieket, hogy nem neked volt ez a Bluetooth neved.
2: Igen, és így átdobálod az Bluetooth-es eszközeidet. Az a baj, hogy ez azért is nehéz, mert nem biztos, hogy minden ott van nála. Tehát mindenki a saját csomagjával kell, hogy egy ilyen részre tömörüljön.
1: Hát igen, igen. Meg azon gondolkodtam egyébként, hogy vajon én így hány éves koromban voltam utoljára azon az érettségi szinten, hogy így ezt így viccesnek tartsam kellőképpen.
2: Lehet, hogy egy gyerek volt amúgy, ebből kiindulva most, hogy mondod.
1: Ja, hogy egy ilyen 4 éves prankelte meg az egész repülőt.
2: Igen, lehet.
1: Hát egyébként ahogy kezelik viszont... az ilyen 3-4 éves gyerekek már simán a elektronikai eszközöket, simán benne van a pakliba.
2: Persze.
1: Tehát szép Bluetooth eszközt
2: átállítani. És az milyen kínos már szülőként, hogy te azt hiszed, hogy nem te voltál, és hogy te is fel vagy háborodva, és kiderül, hogy a te 6 éves kisfiad volt az.
1: Aki utána élete végig meséli majd ez a sztori, és mindenki, senki nem fog elhinni neki, mert nincs erre bizonyítéka, hisz nem derült ki. Na mindegy, érdekes történet. Elmegyünk most zenélni egy kicsit, meg utána reklámozni, utána pedig érkezünk, és fejvagyírás rovatunkkal zárjuk a mai adást. Most nem indítom el a zenét közben véletlenül sem, mint az előző megszólás végén, szóval, hogy 45-ig leszünk csak, mert utána meg válogatott meccs van, úgyhogy mindenki szurkoljon ezzel a magyar csapatnak.
2: És mindenki érjen oda a tévénél.
1: Így van, úgyhogy jövünk hamarosan, és innen folyt köv.
0: Rádió Café. Van barátod.

0: akkor is. Rádió Café. Újpesten, az FM 98-as frekvencián. A talpon állóban a valósággal történő bármi nemű egyezés csupán a véletlen műve lehet. Rövid szünet következik. Maradjatok velünk, utána folytatjuk. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Anya, mi az az a sény? Hogy kerültünk ide?
2: Nem tudom, Misa. Pedig a nagy gesztenyefánál szoktunk balra fordulni. Ugye?
0: Vesszel velünk te is! 100 hold. Barangolás a gyerekkultúra erdejében minden péntek este 9-kor a Rádió Cafén. Gyerekkönyvekről felnőtteknek. Mit, mikor és miért olvassatok, hallgassatok és nézzetek. Trendek, megjelenések, beszélgetések szerzőkkel és a kapcsolódó szakmák művelőivel. 100 holdon ez mind bőven elfér. A túravezető Weiser Alinda, aki a pagony iránytűjével mutatja meg, merre induljunk.
2: És hol vannak a gyerekek?
0: Olvasnak. Tandem. Színházi alternatívák. Balázsi Panna színészekkel, rendezőkkel, írókkal beszélget a Rádió Cafén minden szerdán este 8-tól. Kortárs, független, kísérletező. Tehát színház. Tandem. Mert új formák kellenek. A Füge Produkció és a Jurányi szakmai támogatásával.
3: Sirály. A műsor támogatója a Mastercard.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
3: Sokan kértétek, ezért elkészítettük. Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és hajrá! Rádió Café. Van barátod.
4: David Byrne, a Talking Heads énekese végre Budapesten. Június 18-án a Budapest Arénában egy fantasztikus előadással. Jegyek most még kaphatók a livenation.hu oldalon.
3: Madeira, a nyugalom és a különleges élmények szigete. Lélegzetelállító tájak, romantikus hangulat és aktív kikapcsolódás vár párokra és családokra egyaránt. Heti 2 közvetlen indulás Budapestről, charter feltételekkel és akár 25% kedvezménnyel. viasailtravel.hu. Viasail Travel. Madeira specialistája.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
5: Azt hittétek, hazamentünk? Nincs akkora szerencsétek. Ez itt még mindig a talpon álló.
6: De hogy mentünk haza, 3 perc elmúltam.
7: Te megijedtem, Jézus.
6: Sajnálom.
7: Gyorsan dobtam is egyet, ijedtem meg.
6: Jó, oké, kezdjük is, nem érünk rá. Alig van egy kis időnk. Fej vagy írás rovat jön.
0: Az érmének mindig két oldala van, ahogy nekünk is. Komoly kérdések vagy szerelmi problémák. Egyetlen pénzfeldobás dönt. Fej vagy írás?

0: Zaporoszlanak a kérdések, nem érjük rá magyarázni. Luca, dobál, fölteszünk kérdéseket, felváltva, cső, hallgass meg az előző adást, abból tudni fogod. Mert dobja!
1: Fej!
0: Oké, te következel, komoly kérdéssel.
1: Igen. Szoktál megtanulni pár mondatot a helyiek nyelvén, ha idegen országban készül?
0: Nem, következő! Toljuk végig!
1: De miért? Nem.
0: Hát miért? Nem.
1: Miért? Tehát helyiek nyelvén egy-egy pár szót megtanulni.
0: Aztán a tízé, hogy csattintgassak a busmanoknak, mert éppen oda utazok.
1: Szerintem amúgy így illik, abból a szempontból is, hogy így nem csak, hogy így a helyieknek bevágó, hanem így jobban megértenek egy-két dolgot. Tehát ilyen alapdolgokat szerintem nem rossz mondjuk megtanulni, hogyha Olaszországban mész olaszul.
0: Olaszul azt tudom, hogy grácia.
1: Na.
0: Az olaszul van?
1: Igen.
0: Na, nagyon jó.
1: Köszönöm.
0: Ah, meg tudod, mit tudok még? A Juventus teljes indulóját.
1: Na, hát abból ki tudsz ragadni mondatokat. Amúgy szerintem el tudnál úgy lenni egy kicsit. Egy napot is, vagy akár egy hetet.
0: Igen,
1: is
0: mert tudom a Juve indulóját, és tudom, hogy mit jelent magyarul az egyes sorok. És
1: na,
0: ki tudom következni, melyik szó
1: mi. És abból idézel mondatokat.
0: Juve, storia di un grande amore. Juve egy nagy szerelem története. Tehát már is tudom, hogy a story az a történet, az amore a szerelem, és a grande meg a nagy.
1: Igen.
0: Tehát ha azt akarom mondani, hogy nagyon köszönöm, akkor grande grazie. Eddig tudok eljutni a Juventus indulójának egy sorából.
1: Szerintem ez nem ilyen egyszerű, de akkor te nem szoktál megnézni egy-két ilyen dolgot? Hogy mondjuk, ha elmész nem is egy ilyen metropolisban, egy nagyvárosban, mert ott azért valószínűleg beszélnek angolul, ami egy világnyelv, vagy akár németül, ami több országban is azért azt tanítják, vagy azt tanulják. Szerintem akkor érdemes, mert hogyha egy ilyen kisebb településen vagy vidéken, akkor nem feltétlen beszélnek a helyiek.
0: Nézd, Luca, én most mondok neked egy nagyon váratlant és végleteset. Én nem csak, hogy nem szoktam megnézni a egyes fontos mondatokat az adott nyelven, hanem magát az országot sem nagyon szoktam megnézni, mert általában nem érdekel, mert esemény miatt megyek külföldre. Elmentem Madridba azért, mert NFL meccs volt.
1: De minek mész el?
0: Hát
1: miért nem mentél el itt a BL-re Magyarországon?
0: Mert nem került be most kivételesen a BL döntőbe a Washington Commanders csapata, már nagyon próbálkoztak. Sajnos nem jött össze. Sérülések nehezítették a dolgukat. Hát ez,
1: de foci miatt is kiutazol.
0: Persze, hogy kiutaztam. Meg most már Eurovízió miatt is így gyűlnek az ilyen nemzetközi dolgok, amik miatt utazok. Na, de egyet! Mikor
1: írás.
0: Írás. Miért tetszik majdnem minden lány az osztályban? Ez normális?
1: Hallod, ez is volt ez a kérdés. Esküszöm, hogy volt.
0: Tényleg?
1: Pont ezt beszéltük a Petivel az adás előtt, legalább amúgy én beszéltem, ő meg csak hallgatott.
0: Luca magyarázott, én meg bambult a műveges tekintette. Fejezd már be, ezzel gondolkodom. Igen?
1: Hogy annyira feldolgoztunk már minden ilyen vállalható kérdést, hogy nehéz már újat találni.
0: Oké, Luca, akkor most keresek egy nagyon vállalhatatlant, és azt fogom legközelebb felolvasni. Ha nem vagy hajlandó válaszolni.
1: Akkor válaszolok.
0: Arra
1: miért
0: a kérdésre.
1: Tetszik az összes lány az
0: hát osztályban? Hát és hogy ez normális. De ezt megválaszoltuk adásban? Nem csak az volt, hogy kiválasztottuk, és aztán, hogy majd megbeszéljük, aztán nem beszéltük meg?
1: Nem tudom, nem emlékszem ilyen pontosan, de kedves hallgatóink között biztos van, aki nagyon emlékszik és jegyzetel.
0: Jó. Milyen érzés a prostatamasszázs? Na, nagyon ez kivozgatott a komfortzónádba?
1: Hát erre nem tudok válaszolni. Szóval igen.
0: Na jó, akkor kecs. Luca műsorvezetőtársam, őt nem hozhatom ilyen helyzetbe. Valaki az, jöjjön be a stúdióba. Most azonnal megfogom a bokám. Na, oké, tehát miért jön be neki minden lány az osztály? Csak mert nem tetszett neked a normális kérdés. Miért minden lány az osztályból? Szerintem egyébként ez tök normális, meg én is nagyon sokszor...
1: Neked is minden lány bejött.
0: Igen, nem, mert nekem nagyon sokszor
1: neked minden
0: volt...
1: fiú.
0: Nekem mindenki tulajdonképpen. Néha volt olyan, hogy rápillantottam az állófogasra a sarokba, és akkor is pajzán gondolataim támadtak. Megérkezett Misi bá az osztályfőnök. Szóval nem, hogy nekem is volt olyan, van, nem is tudom, amelyik Follow the Flow számban, nem tudja senkiben, van ez a millió lány, és én mindet imádom. Szerintem, hogyha valaki kellően nagy rajongója a női nemnek, akkor valahol minden...
1: Hú, de rosszul hangzik. Úgy hangzik, mint hogyha egy ilyen 60 éves nagybácsi lenni.
0: Modoroskodok. Nézd, én szerintem az van, hogyha valaki kellően szereti a hölgy társaságát, a hölgyek társaságát, akkor egyszerűen az van, hogy mindenkiben képes meglátni azt, hogy azt az adott nőt miért lehet szeretni. És most nem azt mondom, hogy elém hozol 100 nőt, és mind a 100-zal össze tudnék jönni. Nem ezt mondom, csak hogyha valakivel eltöltök egy órát mondjuk, és beszélgetek vele, akkor tudom, hogy oké, mik azok a
1: de miért
0: tulajdonságai.
1: Kell ehhez nőnek lenni egyébként?
0: Ami emiatt, mert kevésbé vagy a fogékony a, nem tudom, szexi tulajdonságú férfiakra. Lehet ez
1: de
0: a
1: nem
0: bar.
1: Kell kiemelni a szexiséget, hanem csak mindegyikbe találsz valami jó tulajdonságot.
0: Akkor amiért
1: nem?
0: Szerelmesnek lehet benne belé lenni.
1: Igen, hogyha szerintem... idehoznék neked 100 lányt, akkor mindegyikbe bele tudnál. Nem az utcáról.
0: Nem
1: behozunk.
0: Az, hogy bele tudnék szeretni, csak ha beszélgetnék vele egy órát, el tudom képzelni, hogy mindegyikben megtalálnám azt,
1: jó,
0: hogy mi az egy dolog.
1: Jó, járókelőkhöz kimegyünk a következő adásba, és így megkérdezzük, hogy...
0: Jó, hívom a tudakozós nénit, meg akarom tudni. Az adásban már beszélgettünk vele, ő benne mi az, ami miatt szerelmes lehetek belé.
1: Na, de...
0: Tudod egyet.
1: Ja, jó, akkor azt hittem még folytatjuk.
0: 6 perc múlva elköszönünk, szóval nem hiszem.
1: Íres.
0: Már megint. Akkor hát, jöjjön egy várhatatlan. Nézzük a prostatamasszázsos kérdést. Komolyra fordítva a szót. Ha nincs párom, akkor mégis kivel lakjak?
1: Hát egyedül.
0: De valakivel akar.
1: Ja, akkor mondjuk egy macskával.
0: De egy emberrel akar biztos.
1: Hát akkor lakótársak.
0: Macskák ügyetlenek abban a bizonyos masszázsban, amire beszél.
1: De hogy lakótársakkal is lehet lakni, vannak ilyen csoportok mindenféle oldalon.
0: Az az ahol... egyik legrakendrollabb dolog, vadidegenek kell lakni, akik mondjuk így nem baltásgyilkosok.
1: De úgy barátaiddal is lehet, tehát hogyha vannak barátaid, akkor mondjuk velük is lehet, de hogyha nem ismersz, és ilyen fiatal vagy, akkor, vagy a korodbelieket, tehát mondhatjuk úgy, tehát az se fura, mondjuk, hogyha egy 45 éves lakik egy 45 évessel, csak hozzá, hogy mondjuk egy 45 éves keres.
0: Az valamiért nagyon fura nekem, hogy két 45 éves, akik nem is ismerik egymást, mondjuk, ők összeköltöznek.
1: Igen, az ember. Általában azért kevesebb szor szokott az előfordulni.
0: Általában
1: ezt
0: munkásszállónak hívják.
1: Igen, általában akkor már van család az embernek, meg ilyesmi.
0: Na igen. Dabja, még egyet, pörgessük meg a végét, nincs sok időnk.
1: Jó. Fej.
0: Fej. Akkor te jössz egy komoly kérdéssel.
1: Ha a tojás egészséges, és a tészta...
0: Akkor ez hogy kapcsolódik a prostatamasszázs?
1: Na, légy szíves. Ha a tojás egészséges, és a tészta félig tojásból van, akkor a tészta valamennyire egészséges?
0: Na, várjunk csak ezt most még egyszer. Tehát a tojás egészséges. Ez egy evidencia? Hogy a tojás egészséges?
1: A kérdező szerint igen.
0: Tehát ez tulajdonképpen...
1: Sok benne a fehérje, tehát hogy most szerintem erre gondol, van fehérje része, meg sárga része, fehérjében sok fehérje van.

0: oda a csokoládét két pofára. A Bizony. Cukor, hát nát cukor.
1: Mogyoró krém, amiben mogyoró van.
0: De hát, nem lehet ezt így megállapítani.
1: Hát szerintem se, csak így próbál szerintem kicsit így egészségtudatosabban étkezni, és ezért gondolja, hogy a tészta az valószínűleg nem lehet annyira rossz, hiszen természetes alapanyagokból van, de minden természetes alapanyagokból van, vagyis hát a nagy része az élelmiszereknek.
0: Igen, igen.
1: És mégsem minden egészséges.
0: Következő kérdés.
1: Jaj, ne ilyen gyorsan, mert dobálnom kell. Írás.
0: Az mit jelent, hogyha egy fiúnak a Koppányi Aga testamentuma a kedvenc filmje? Ez vajon mit jelent? Hát szerintem jó fej. Nekem ez szimpatikus.
1: Hát nem tudom, ez mit jelent. Ez, hogy
0: te
1: szereti
0: a Koppányi Aga testamentumát?
1: Nem láttam, de szereti a...
0: Nem ez jött a tanú után a Dunatérén, amikor meg akartad nézni azt a bizonyos kütszékes filmet? Igen?
1: Nem tudom, szereti így, benne él a magyarság tudat. Egy hazafi.
0: Meg szerintem ilyen kalandozó lélek. Tehát ez ugye egy ilyen török hódoltság alatt.
1: Meg meri vállalni aki. Tehát, hogy ezt kimeri jelenteni, hogy neki a Koppány testamentuma.
0: Igen.
1: A kedvenc filmje.
0: Na, nekem ez tetszik. Amit most a Luca mondott, szerintem ebben van az igazság, hogy valójában nem arról van itt szó, hogy érted valaki, hogy is mondjam,
1: furcsa ízlése van.
0: Fura ízlése van, hanem az, hogy van egy bizonyos ízlése, ami nem egy konzum ízlés, és ennek ellenére ő azt mondja, hogy én ezt bevállalom, és én kimerem nyíltan jelenteni, hogy nekem a Koppányi Aga testamentuma az a kedvenc filmem. És pont. És nem érdekel, hogy te egy Jack Sparrow rajongó vagy, és az se, hogy a másik pedig egyébként imádja a Szürke 50 árnyalatát. Én a Koppányi Aga testamentumát szeretem, abban is a legjobban Bodrogi Gyula alakítását. És hogyha ezt elmondja a csávó, és nem tudom, 18 szívesen ezt előadja, hiszem a világ királya.
1: Persze, tehát, hogy fel kell vállalni, akik vagyunk.
0: Így van. És hogy visszatérünk a Szoboszlai kérdéskörhöz, ami ugye az elején még volt.
1: Bizony, na dobtam is, és megint írás, ez a baj, próbálok így többet dobogatni, de folyamatosan írás dobálok.
0: És ez van az utolsó kérdésed? Kérdés. Persze, hogy van, nekem mindig van. Miért költenek egyes férfiak több mint 10 000 forintot a nőre a randin? Ez a kérdés a illetőnek.
1: De ez nem értékben mérhető, hogy mennyit kellene, vagy mennyit szoktak, vagy nem tudom, miért kell ezt így nemesíteni, vagy nevesíteni, hogy 10 000 forintnál több, vagy kevesebb, ez mit jelent? 10 000 forintnál több az rossz?
0: Hát szerintem az van, arra igen, utal, hogy arra utal, hogy egy randin ne költsél ennyi többet a nőre. Mert hogyha 10 000-et elköltesz összesen, akkor magadra is ötöt nőre is ötöt, akkor úgy van vele biztos, hogy hát az még oké, de hogy az egész 10-et a nőre, az azt jelenti, hogy már magadra is egy 10-es, az már egy 20-as. Hát,
1: de lehet, már... hogy ő sokkal olcsóbban étkezik, hogyha mondjuk elmennek egy étterembe, csak egy kenyeret eszik magának, kirendel egy 1000 forintos kenyeret.
0: Kíván lehet.
1: Vagy meg sushit eszik, egy sushit állat.
0: Na, ez abszolút benne van a pakliban. Szerintem is igaza van a Lucának, én is azt gondolom, hogy az nem kell, hogy szempont legyen, hogy mennyi. Most nyilván, ha nagyon ki vagy számolva, meg persze, akkor figyeled, hogy mennyit költesz, de alapvetően...
1: Meg akkor szerintem nem kell, nem muszáj fizetős randikra eljárni.
0: Ezt akartam
1: mondani.
0: Tehát
1: vannak olyan programok, amik nem kerülnek pénzbe, és mégis tök nagy élményt ad. Légy kreatív.
0: Így van, így
1: használd
0: van.
1: Használd a ChatGPT-t, hogyha már magadtól nem jut eszedbe semmi.
0: Légy kreatív, használd a ChatGPT-t. Szóval, ja, ezt akartam pont mondani én is, igen, amit a Luca elmondott, tulajdonképpen megegyezik ebben a véleményünk. Még egy dolog, hogy én szerintem kevés dolog éri meg jobban a pénzt, mint új élményeket szerezni valakivel, aki amúgy bizonyos szempontból fontos neked. Tehát, hogy én, ha egyedül elmegyek kajálni, és így nem tudom, nagyon éhes vagyok, és valami nagyon specifikus dolgot akarok enni, és azt mondják, hogy 3800 forint az a kaja, így elgondolkodom, hogy ére 3800 forintot egy kaja? Tehát én inkább éhen rohadok, bemegyek a, nem tudom, kis primába, aztán megeszem tejföllel a kiflit. Tehát, hogy így vagyok vele. Viszont, hogyha, persze néha megadom magamnak is ez, de hogy nagyon gondolkodom, hogyha egy randin vagyok, vagy egy lányal vagyok, és azt mondja, hogy ő már pedig nagyon szeretne, vagy hogy így menjünk be oda, ahol nem tudom, 5000 forint, egy gond nélkül, egy pillanatig nem érdekel, mert az van bennem, hogy új élmények, és mire költsem a pénzt, ha nem erre.
1: És mennyi mindent megismerhetsz abban a nőben, amit akár megtetszhet, és beleszerethetsz, igaz?
0: Hát így van.
1: Tehát,
0: így
1: hogy
0: van.
1: Minden nőben megtaláld a szépséget.
0: Így van. Úgyhogy mind a 100 nővel elmegyek óriás kerekezni a Deákra, akiket majd Luca összeszed nekem itt a Váci út 78B előtt, csak azért, hogy megtaláljam bennük, hogy mi az, amiben szerelmes lehet a kérdező, akiről szó volt. Na, viszont réges-rég elrúgták a kezdőrúgást a meccsen, úgyhogy hajrá Magyarország, hajrá magyarok, hogy egy klasszikust idézek. Ez volt a talpalállom mára. Nagyon köszönöm, hogy itt voltatok, találkozunk legközelebb, azaz hétfőn, és ami fontos, hogy Spotify-on kövessetek bennünket, mert hétvégén kikerülnek majd az előző adás és a mostani, most hallott adásnak is a részletei a Spotify-on.

0: oldalunkra, Talpanaló néven megtaláltok bennünket, illetve az Instagramon is érdemes minket követni, Talpanaló Rádió Insta, kis privát Insta, de hogyha bejöttük és valódi profilok vagytok, akkor mindenféleképpen várunk szeretettel titeket. Ez volt már a műsor, kösz, hogy itt voltatok, Tali, legközelebb, sziasztok!
1: Szép hétvégét mindenkinek, sziasztok!
2: Ez volt már a Talponálló! Búcsúzik a három afrodiziákum, Peti, Zoli és Luca. Az elvonási tünetekre melegen ajánljuk a Talponálló Spotify oldalát. Ha pedig tetszett az adás, bármikor a vendégeid vagyunk egy kis fröccsre a Szilágyi borozóban. Találkozunk legközelebb!

0: Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Apa, ma te mesélj!
2: Jól van, gyere!
0: És akkor a hétpróbás DJ megpörgette a földgömböt, majd mutató ujjával megállította. Konga Heaven, Bongo Hell. A Rádió Café világvégi pszichedelikus horrormese délutánja minden szombaton délután 1-től 2-ig.
2: Aztán jól összekeverte, és szólt bele még egy kis...
0: Tuareg blues, Ethio jazz, japán reggae, brazil diszkó, arab acid, hibrid tangó, Thai funk. És ki tudja még, mi minden kerül Cyborg Templár és barátai varázsfűzetébe az operenciás tengeren túlról. Konga Heaven, Bongo Hell a Rádió Cafén minden szombat délután 1-től 2-ig.
2: Eskimo csiga, Eskimo csiga, Eskimo csiga, Eskimo csiga.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
3: Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le, és jó utat! Rádió Café. Van barátod!
0: David Byrne, a Talking Heads énekese, végre Budapesten. Június 18-án a Budapest Arénában egy fantasztikus előadással. Jegyek most még kaphatók a livenation.hu oldalon.
3: Mi lesz a privát vagyonokkal? Hogyan működik majd a vagyonadó? Milyen változásokat hoz 2026 a bizalmi vagyonkezelés, az alapítványok, a magántőke alapok terén? Mi vár a magyar gazdaságra és a tőkepiacokra? Vegyen részt a Klasszis Investment and Wealth Management Summit 2026 konferencián. Hallgassa meg a legjobb szakértőket, és tudja meg, hogyan védheti meg és gyarapíthatja vagyonát a változó környezetben. Regisztráljon most a rendezvények.klasszis.hu oldalon.
4: Július 5-én igazi folk fesztivállal érkezik a Csík zenekar a Budapest Parkba. Közreműködik a Szabó Balázs bandája, a Besodrom, Szalonna is bandája, Törőcsik Franciska, Mező Misi és Vecsei H. Miklós. A koncertek között táncház. Csík zenekar, július 5. Jegyek budapestpark.hu.
5: Az a szép zöld gyerek. Az fog nekem nagyon hiányozni, az, a gyere.
3: Aj, dehogy fog. Kertészkedj idén-nyáron is a Rádió Café DJ-ivel a Dürer kertben. Ahol alkalmanként este 6-tól zárásig a Café rezidensei szolgáltatják a zenét. Június 18-án csütörtökön a főkertész Tipsa. Van gerebjéd? Június 18-a Dürer kert Tipsa.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
6: Új teljesítményértékelési rendszert kapnak a pedagógusok, csak akkor indul be a jéger, ha nincs más megoldás. Nem hoz lehűlést az átvonuló hidegfront. Jó estét kívánok, Fülöp Attila vagyok. Szeptembertől eltörlik a pedagógusok teljesítményértékelési rendszerét, mert aránytalan adminisztratív terhet ró a tanárokra, nem ad valós képet teljesítményükről, és nem támogatja fejlődésüket. Magyar Éva kormány szóvívő elmondta, új értékelési rendszer jön majd, amelyet a szakmai szervezetek közreműködésével hoz létre a szaktárca. Hozzátette, amíg ez elstartol, addig is megmarad a munkáltató lehetősége a béremelésre. Házi sertés állományban bukkant fel az afrikai sertéspest és Szabolcs-Szatmár-Berekben. Ilyen még nem történt itthon, csak a vaddisznóknál volt jelen a kór. 3000 jószágot tartanak az érintett telepen, mondta a rádiónknak Nemes Imre, a Nébih elnöke, országos főállatorvos.
7: Ezt az állomány haladéktalanul fel kell számolni, és természetesen közben pedig a telep körülre 3 és 10 kilométeres zónában valamennyi sertést tartott felkeresnek a hatósági állatorvosok, elvégzik az állományoknak a vizsgálatát, ért vesznek, és ezzel reméljük, hogy sikerül igazolni, hogy nincs más fertőzött állat az országban. Esettől függetlenül a sertéshús teljesen biztonságos, amely a magyar boltokban található, de az állampolgárok fogyasszák teljes bizalommal.
6: Csak akkor indítják be a jégkármérséklőrendszert, rövidített nevén Jégert, ha komoly veszélyről van szó, vagyis több mint 60% esélye van egy pusztító jégesőnek. Ezt közölte a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara. Emlékeztettek rá, hogy a rendszer a zivatarfelhők kialakulásának korai szakaszában ezüst jodid hatóanyagot juttat a légkörbe, így kisebb méretű jégszemek alakulnak ki. Jelezték azt is, hogy tavaly kevesebb hatóanyagot használtak fel, így a szezon indításához szükséges készletek rendelkezésre állnak. Összességében 8. sorozatban a 3. sikeréért száll harcba a győri Audi Eto, a hétvégén Budapesten rendezik a női kézilabda bajnokok ligája 4-es döntőjét. A holnapi elődöntőben a Brest-Bretagne lesz az ellenfél. A másik ágon a Metz és a Cseszeme Bukarest csap össze. Vasárnap este a győztesek mérkőznek a végső diadalért. Egy vastagabb felhősáv vonul át felettünk, éjszaka délen délkeleten lehet elszórtan csapadék, 10-17 fok között alakul hajnalban a hőmérséklet. Holnap a fátyol és gomoly felhők mellett mindenhol valószínű több-kevesebb csapadék, inkább a Tiszántúlon készülhetnek futó záporokra, esetleg néhol egy-egy zivatarra. 23-28 fok jelentheti a csúcsot. A legfrissebb előrejelzések szerint a vasárnap még több derűs órát hoz, 26, akár 31 fokkal.
3: Híreket hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik.
8: Bal kettes, jobbról egy koncert. Nagy fék, jobb három, absztrakt tárlat, óvatosan. Lassító, vendég érkezik, beszélgetés jön.
3: Kulturrali. Az élet és a kultúra is versenytempóra gyorsult. Segítünk, hogy ne sodródj ki egy kanyarban. A versenyzőpáros Pár Julcsi és Mezei Dániel. Művészet minden mennyiségben, hagyományos és modern kulturális találkozások. Kultúrrali. Rajt minden pénteken este 8-kor a Rádió Cafén.
9: Köszönjük hallgatóinkat itt a Kultúrraliban a Rádió Cafén. Mai műsorunk két állandó műsorvezetője, Mezei Dániel és Pár Julcsi. Nagyon örülünk, hogy egy társadalmilag is kiemelt témáról tudunk ma beszélgetni, mert hogy a gyermekvédelem és a 18 év alatti gyermekvédelmi gondoskodásban élő fiataloknak az életét fogjuk egy picit körbejárni. A Világszép Alapítvány vezetőjével, Marton Krisztával köszöntünk itt a stúdióban.
10: Sziasztok!
11: Szervusz, köszönöm, nagyon szépen köszönjük, hogy elfogadtad a meghívást. Ugye nem lehet elmenni amellett, de nem erről fogunk beszélgetni. De mint újságíró, az ember ma azt hallja bárki a hallgatók közül is, hogy gyermekvédelem, akkor összerezdül, mert hogy a kampány része volt két éven keresztül ez a téma. Ti, akik a gyermekvédelemben dolgoztok napi szinten, nem tudom mennyien, nagyon több ezren, hogy viszonyultok ehhez?
10: Hát nekem nagyon fájó pont volt ezt látni és hallani, és nem azért, mert hogy nincsen benne igazság, hanem azért, mert hogy két dolog hiányzott belőle, a gyermek, meg a védelem. Tehát arról senki nem beszélt, vagy legalábbis nagyon keveset hallottunk, hogy itt 23 ezer gyereknek az otthonáról, az őt körülvevő felnőttekről van szó, hogy vajon ők hogy vannak. Ők mit éreznek, mit látnak, mit gondolnak, amikor ezt hallják saját magukról, és azokról a felnőttekről, akiktől ők a biztonságot várják. És a védelem, hogy vajon végig gondolta-e bárki azt, akár a közbeszédi gyártói, vagy annak hallgatói közül, hogy mitől is kell akkor valójában megvédeni a gyerekeket. Szóval nekem ez a kettő nagyon fájt, meg talán egy picit az is fájt, hogy a gyerekvédelem igen, nincsen jó állapotban, tehát erről én is tudnék akár még 4 ilyen műsort megtölteni, de hogy ne feledkezzünk meg róla, hogy van ott még, dolgozik ott még jó pár ezer olyan ember, aki nem olyan, mint azok a csúnya nénik és csúnya bácsik, akikről ez a kampány szólt, és hogy vajon őket mi fogja még ezen a pályán tartani, hogyha az utolsó szalmaszál is elvész, pedig nélkülük tényleg összeomlik a rendszer, és a gyerekek már csak őrájuk számíthatnak.
11: Ugye csináltánk egy olyan műsort, hogy jó-rossz, és akkor az elején legyen rossz kevesebb, és utána beszéljünk a jó részéről hosszabban, tehát azért egy picit pozitívak legyünk. De én még mindig, mint újságíró, azért azt megkérdezném, hogy Ugye jelenleg a kampány azért lett ilyen erős ebben a témában, mert az embereket érdekli. És ez viszont pozitív, mert az emberek aggódnak a gyerekekért. És ebből most hogy tud kijönni a hazai gyermekvédelem? Javulni fog, jobb lesz? Tehát a ti munkátok jobb lesz majd a következő időszakban azáltal, hogy ami történt, az megtörtént?
10: Hát én nagyon remélem, hogy jobb lesz, mert talán több figyelmet kap az, hogy milyen valós problémák vannak ott, és milyen változtatásokra van szükség. Meg nagyon remélem, hogy az a szakpolitika, ami majd változni fog, az szemléletben és rendelkezésre álló forrásokban vagy lehetőségekben is változni fog, és azért én nagyon pozitívan gondolom most ezt az egészet. Én nagyon bizakodó vagyok, és nagyon türelmes vagyok, és ez nem csak a gyermekvédelemre, meg az ezzel kapcsolatos dolgokra érvényes, hanem szerintem minden másra, ami ebben a kampányban lezajlott, hogy én nem várom el azt, hogy majd akkor itt holnap utántól már jobb lesz, mert egy hatalmas nagy mamutot kell földarabolni, lecsupaszítani és farigcsálni belőle egy szerethető kis elefántot, és ez nem egy-két perc alatt történik meg, hanem ez hosszú hónapok munkája lesz, mire föláll maga a rendszer, megújulnak a folyamatok, és utána ez megtölthető lesz olyan szakemberekkel, akik tényleg megfelelő módon tudnak gondoskodni a gyerekekről. Szóval mi szépen, türelmesen, világszépek várjuk, hogy majd most egyszer tényleg szebb lesz a világ, mert hogy az elmúlt 10 évben, amióta én itt dolgozom, folyamatosan azt tapasztaltuk, hogy mindig rosszabb és rosszabb lett, és a gyerekeken is ez látszik, hogy ők nem érzik most jól magukat, de hogy pozitívról beszélünk, én nagyon bizakodó vagyok, hogy ez jobb lesz, és türelmes, hogy kivárjam.
11: 23 ezer gyerekről beszélünk, akik gyermekvédelemre szorulnak?
10: Igen, hát ennyiről tudunk. Ők azok, akik most a lehet, gyermekvédelmi rendszerben élnek, hát ez a statisztika, ami a legutóbbi és ami a legismertebb. Ez nagyságrendileg minden 73. gyerek. Ez talán így könnyebb elképzelni egy olvasónak.
11: Ez szomorúan sok.
10: Tehát magyarán szólva, ha egy közepes, kisméretű általános iskolában bemész, ott is legalább 2-3 gyerek az, és persze tudjuk, hogy ezek a gyerekek nem ugyanolyan arányban fordulnak elő a településeken, vagy az ország különböző területein, úgyhogy ez van, ahol sokkal többet is jelent. Úgyhogy sok gyerekről beszélünk, ez nem egy eseti vagy egyedi probléma, ez gyakorlatilag mindannyiunknak a problémája, mert hogy a mi gyerekeink környezetében is vannak olyan fiatalok, akik olyan terheket cipelnek, ami aztán akarva akaratlanul rárakódik az egész közösségre.
9: Ez nagyon izgalmas, hogy látni azt, hogy talán valóban lehetnek rendszer szintű változások, de mire ez a társadalmi működés, meg az egyéni hozzáállás szintjén is így lecsúrog, az én is azt látom, hogy az nagyon-nagyon sok idő. Ti azért próbálkoztok rengeteg olyan figyelemfelhívó kampánnyal, egy picit megfogni a social médián keresztül, az élő emberi kapcsolatokon keresztül egy olyan réteget, aki nem feltétlenül tudja, hogy igazából mi történik itt akkor, amikor egy gyermekvédelmi gondoskodásban élő fiatal betölti a 18. évét. Ti most egy ilyen izgalmas tortás kampányba vágtatok bele. Kriszta, mesélsz nekünk erről?
10: Igen, és nagyon izgalmas a dolog, amit felvetsz, mert hogy mi ezzel küzdünk évek óta, hogy egy olyan problémát, ami eszméletlenül összetett, és nagyon nehéz egy mondatban megfogalmazni egy családban felnövő, vagy családban élő embernek, hogy vajon mi lehet a problémája egy olyan gyereknek, aki a saját családjától eldobva egy intézményrendszerben nő fel. Ezt nagyon nehéz jól átadni, és könnyen átadni. És ezért van olyan zseniális ez a tortakampány ötlet, amit egy minket ezzel támogató reklámügynökség kreatív csapata talált ki, és vitt el a kivitelezésig. Mert hogy nagyon gyönyörűen megfogtak egy olyan pillanatot, ami így szépen megmutatja, vagy így belelátást enged ebbe a problémába, hogy mi is történik. Maga az a pillanat, amikor egy gyerek kikerül a gyerekvédelmi rendszerből, ez egy ilyen nagyon hirtelen pillanat, mert hogy betölti a 18. születésnapját kedden, és a rendszer az szigorú, mert a gyermekvédelmi ellátás 18 éves korig jár pont, tehát betölti kedden, és szerdán megkapja a tucait, és el kell hagyni azt az intézményt, ahol addig fölnőtt. Van egy olyan, hogy utógondozás, arra sajnos viszonylag kevés gyerekünk alkalmas, vagy képes ezt igénybe venni, tehát nagyon sokan az utcára kerülnek, ebben végtelenül elkeserítőek a statisztikák, ezt is egy civil szervezet felméréséből tudjuk, mert hogy állami statisztikákat erről nem láttunk, de ma minden második gyerek, aki gyerek otthonból kikerül, az hajléktalan lesz hosszabb, rövidebb időre, ugye ezt is viszonylag kevesen tudják, és ennek az okaira hosszú évekre kéne visszamenni, hogy részletesen elmondjuk, de hogy ennek az okaira hívtuk fel a figyelmet ezzel, hogy ők egyik pillanatról a másikra kell, hogy felnőttként önállóan boldoguljanak, úgy, hogy közben ehhez nem kapnak felkészítést, igazán ehhez nem látnak jó mintákat, hát hogyan is látnának, nem családban nőttek fel, tehát ők nem látják, hogy milyen az, amikor egy anya meg egy apa van mellettem, egy anyai meg egy apai szerepben, aki hazahoz X forint fizetést, amit beosztunk, hogy elindítjuk a mosógépet, hogy elmegyünk együtt bevásárolni. Tehát gyakorlatilag azoknak az apró pici társadalmi jártasságoknak a nagy része hiányzik a számukra, amit a mi gyerekeink...
12: Egy gyakorlati tudás
10: abszolút
12: tulajdonképpen,
10: gyakorlati.
12: Amit a szülői és a családi közösségen belül saját.
10: És rettegnek ettől a pillanattól.
11: Az emberi modell, hogyha most egy normál, egy átlagos családról beszélünk, és nem is egy non plus ultráról, hát ott is azért dolgoznak az emberek, lefekszenek, veszekednek, szeretnek.
12: Problémákat oldanak
11: igen,
12: meg.
11: Tehát ez egy nagyon, nagyon erős, amit mondasz, mert hogy ugye a politikai kommunikációnak a legnagyobb hátrányára világítasz rá, hogy van egy probléma, de a problémának a mélységét ezt fel se tudjuk mérni. Mert most, amit mondtál, én nem is hallottam, nem is gondol bele az emberet. Egy 18 éves gyerek, nagyon fiatal.
10: Hát hogyan is gondolnál bele? Nem... Egyrészt erről nincsen egy ilyen valós alapú beszéd, közbeszéd, erről nem lehet információt szerezni, ugye ez egy olyan szégyen volt a rendszer részéről is, amit el kell titkolni valahogy, hogy mi csak így tudunk gondoskodni erről a 23 ezer gyerekről.
12: Kicsit tabusítva is van ez így társadalmilag.
10: De hogy a gyerekek is maguk ezt egy szégyenfoltnak élik meg, tehát pont most egy szociológus hallgató csoporttól jöttem, ahol kérdezték, hogy szerintem mi a legnagyobb probléma, és például ez az egyik nagy problémájuk ezeknek a gyerekeknek, hogy ők kiemelésre kerülnek a családjukból általában 3 és 5 éves koruk között, és utána egészen fiatal felnőtt korukig abban a tudatban élik le az életüket, hogy ami velük történt, az az ő hibájuk. Pedig erről rengeteg sok más ember tehet, de ők aztán egyáltalán nem. De ők ebben a bűntudatban, ebben a szégyenben küzdenek a saját maguk démonaival. És ez az, amiben mi segítjük őket, hogy megtanulják szeretni magukat, és elhiggyék azt, hogy ők ugyanolyan értékesek, és ugyanolyan szeretetre méltóak, mint bármelyik másik gyerek. Na most, ha ez sincs meg, melyik a fontosabb, hogy be tud kapcsolni a mosógépet, vagy hogy higgyél magadban, hogy ez neked is sikerülhet. Elég nehéz így.
12: Meg igazából ezek teljesen összefüggnek egymással. Tehát ahhoz, hogy jól tudjál funkcionálni, akár ilyen gyakorlati szinten, akár társadalmi szinten, a társas kapcsolatai szintjén, ahhoz kellenek ezek a pozitív visszacsatolások, legyen szó egy szeretetteljes beszélgetésről, az érintésről, vagy arról a gyakorlati tudás átadásról, hogy kell főzni, vagy takarítani.
11: Egy hallottal az előbb, vagy hallgattalak az előbb, az jutott eszem, hogy a Good Will Huntingban, hogy a végén, amikor a Robin Williams mondja, hogy nem a te hibád, nem a te hibád. Ez amerikai filmtörténet egyik legerősebb párbeszéde, hogy a Matt Damonnak mondja, nem a te hibád, és ez 3 percig mondja körülbelül, te ugyanerről beszélsz.
10: Hát ez az, ami az én számból is a legtöbbször elhangzik mondatként, és meg mind a mai napig, pedig már 10 éve csinálom, van, amikor nem tudom sírás nélkül elmondani, mert hogy ez iszonyat nehéz ezt meghallani a másik oldalról, és nekünk ez a legfontosabb feladatunk, hogy ezt addig mondjuk, amíg ő el nem hiszi. Mert ha elhiszi, akkor fog tudni kapcsolódni saját magához, más felnőttekhez, akkor fog tudni segítséget elfogadni, és akkor tud pozitívan gondolkodni a saját jövőjéről. Mert most gondold el, egy ilyen intézményben mit tanul egy gyerek? Vagy ebben hát, az egész szituációban, hogy eldobták.
11: Egy jó intézményről beszélünk, ahol jók a pedagógusok, nem is tudom, hogy pedagógusnak kellene nevezni, lehet, hogy nem is pedagógus ez a szakma,
10: de
11: jó pedagógusok, igen. Akkor elvileg igen. Ha nem jók, vagy van köztük nem jó, akkor rosszabb a helyzet. Egyébként egy olyan családból származom, ahol volt örökbefogadott gyerek, kettő, és nevelő szülők voltak a szüleim az öt gyerek mellett, és Erika és Pista, és ott mind a ketten kaptak szakmát, tehát emlékszem, nem tudom ma, hogy van, hogy akkor Pista úgy került ki 18-19 évesen az életbe, hogy cukrász volt, cukrász lett, volt mivel kapaszkodnia. Ilyen van ma?
10: Hát elméletileg ez a törekvés, tehát a gyerekotthonoknak ez a feladata, hogy mindenféle szempontból felkészítsék az életre a gyereket. De, és akkor most így megint visszamegyek, ígérem nagyon röviden az óviskorig. A probléma az ott van, hogy amikor a gyerek ezt a kis szégyenfoltot, vagy ezt a zacis jelzőt a saját homlokára írja virtuálisan, és amikor ő ezt szégyenként éli meg, és nem tud beilleszkedni egy iskolai környezetbe, mert folyamatosan azt nézi, hogy na ma éppen honnan jön a bántás, hiszen abban nőtt fel eddig, hogy a világ nem biztonságos, és valahonnan bántani fognak. Akkor nem lehet a cuki kedves tanítónénire figyelni. Akkor mindig azt figyeled, hogy vajon a folyosón éppen mi ez a zaj, és hogy melyik osztálytársat fogja a következő szünetben minimum megráncigálni a hajadat, vagy ennél csúnyább módon bántani téged. Ebben nem lehet koncentrálni a tanulásra. És valahogy így innen kezdődik a folyamat lefelé a lejtőn, mert hogy először az osztályközösségből maradoznak ki, aztán jönnek az osztályismétlések, és így jutunk el odáig, hogy a 60%-uk éppen, hogy csak a 8 általános befejezi, és akkor arról tényleg csak egy tőmondatban emlékezzünk meg, hogy a 16 éves korra levitt tankötelezettség marhára nem segít ebben a helyzetben, sőt. Szóval, hogy gyakorlatilag nagyon kicsi esélyük van arra, hogy bármilyen végzettséget szerezzenek, tehát ez a felnőtt kor, ez a többségüket úgy éri, hogy igazából nincsen egy olyan szakmája, vagy nincsen egy olyan muníció a kezében, amivel ő tényleg meg tudja vetni a lábát a munkavilágában, és aztán el tud odáig jutni, hogy legyen 600 ezer forintja egy albérletre, kaucióval első két havi bérleti díjjal, stb. Szóval, hogy nagyon korán kezdődik ez a lemaradás, úgyhogy a válaszom az, hogy igen, a törekvés az a van, nekünk is ezért van egy ösztöndíj programunk, hogy minden áron valamilyen végzettséget szerezzenek, és ezt mi valahogyan kiszeretgessük belőlük, de a rendszer ezt kevésbé tudja megadni a számukra, mert hogy amikor 12 gyerekkel egy nevelő van egész hétvégén, akkor ki tud számolni, hány perc jut egy gyerekre, akkor mennyi idő van vajon arra, hogy azt a gyereket valaki megtartsa, hogy bent tudjon maradni az iskolai közösségben, hogy ezeket a bántásokat jól tudja kezelni, és hogy legyen motivációja arra, hogy egyáltalán tanuljon. Szóval, hogy innen kezdődnek a problémák valóban. Ezt sokan szokták kérdezni tőlünk, meg iszonyat sok prekoncepció van, ugye mindegyik cigány, ugye mindegyik bűnöző, meg drogos, stb. Szóval, hogy jönnek ezek a tipikus gondolatok. Hát nem, nagyon nem. De hogy például ez is egy prekoncepció, hogy mert ők buták, meg neveletlenek. Nem, csak nem azzal az eséllyel indulnak, ahol egyáltalán tényleg el lehet indulni már akár kisiskolás korban. És a lemaradás az egyre nő. Tehát ezért is van az, hogy például a mi alapítványunk, aki táboroztatással kezdte annó 15 évvel ezelőtt, a 10-12 éves korosztályban, most már egy olyan program kínálatunk van, hogy van egy saját óvodánk a legkisebbeknek, és a legnagyobbakat már egy mentorprogrammal kísérjük át a felnőtt létbe.
11: Az meddig tart a mentorprogram? Optimális esetben.
10: Optimális esetben, így egyre kevesebb, tehát hogy ez a fészekből való kilökés az fokozatos, egyre kevesebb támogatást kapnak, ez a heti rendszerességű az ilyen 18-20 éves kor körül ér véget, de mindenkinek van egy olyan mentora, akihez akár 29 évesen is visszajöhet, hogyha éppen valami átmeneti probléma van. Mert hogy nincs nagyon más hová visszamenni. Mert Julika néni, aki őt felnevelte, ha ott is dolgozik, már másik 12 gyerekre vigyáz.
9: Marton Kriszta, Világszép Alapítvány vezetője, a mai vendégünk itt a Kulturaliban, a Rádió Cafén. Hamarosan visszatérünk a következő résszel. Tartsanak velünk addig is.
13: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok.

0: Még ne menjetek el! A Kulturrali folytatódik a szünet után. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Egy túlszabályozott világ talán utolsó szabad órája.
0: Minisztárszki és Hadzsesz Klub a Rádiókafé 98 műsorán minden vasárnap este 10-től.
2: A műsor alatt mindenki azt csinál, amit akar.
0: Tandem. Színházi alternatívák. Balázsi Panna színészekkel, rendezőkkel, írókkal beszélget a Rádiókafén minden szerdán este 8-tól. Kortárs, független, kísérletező, tehát színház. Tandem, mert új formák kellenek. A Füge produkció és a Jurányi szakmai támogatásával.
3: Sirály. A műsor támogatója a Mastercard.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
3: Sokan kértétek, ezért elkészítettük. Rádiókafé applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le, és hajrá! Rádiókafé, van barátod!
4: Szaftos grill bonyodalmak nélkül? Lehetséges! Csak szerezd be a legjobb húsokat, és teremts szuper hangulatot! És a titkos hozzávaló? Vegeta az ellenállhatatlan aromáért, és Podravka Ajvár a teljes élményért. Grillezz otthon, élvezd az ízeket! A Vegetával az igazi a grill hangulat!
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik a Rádiókafén.
5: Egy gyermek nem mindig mondja ki, hogy segítségre van szüksége, de mindig jelez. Te felismered, ha baj van? Ha aggódsz a gyermeked lelki állapota miatt, tudd, hogy van hová fordulni. Az UNICEF Magyarország segít felismerni a jeleket és megmutatja, merre indulj. Lelki egészségtérkép, útmutató szakemberektől, lélekemelő program szülőknek és pedagógusoknak egy helyen az unicef.hu/egészség oldalon. UNICEF Magyarország, mert minden gyermek számít. Készült az UNICEF Magyarország megbízásából.
0: Társadalmi célú hirdetést hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Kulturrali. Művészet minden mennyiségben Pár Julcsival és Mezei Dániellel a Rádiókafén.
6: Folytatódik a Kulturális itt a Rádió Cafén, Pár Julcsival és Mezei Dániellel, vendégünk pedig Marton Kriszta, Világszép Alapítvány vezetője. És bár egy picit borongósan fejeztük be az első részt, azért remélem azt is meghallják a hallgatók, hogy, hogy vannak itt olyan vállalkozók, akár civilek, akár bármilyen társadalmi rétegből jövők, akik támogatni is szeretnék. Egyrészt a gyermekvédelmi gondoskodásban élőket, másrészt pedig például titeket, Világszép Alapítványt, akik eljuttok és végigkíséritek ezeknek a fiataloknak az életét, és segítetek akár a praktikus életindulásban. Itt a torta kampány kapcsán megkeresett titeket egy marketinges csapat, akik, ha jól értettem, akkor pro bono készítettek nektek egy szuper kampányt, ráadásul mellétek álltak celebek, hogy nevezzem őket, mert tényleg a színésztől a szakácsig, a alkotóművésztől a rendezőig mindenféle csúcs művész mellétek állt, és képviseli a Világszépek ügyét. Ti hogyan tudtok amúgy ezekből a támogatásokból újabb és újabb támogatásokat kiszervezni a fiatalok részére?
7: Hát ennek a kampánynak még számos lába van, amivel még csak most fogunk előrukkolni. Ez a torta, mint szimbólum, ez szuper jól felhasználható. Például ma délelőtt hordtunk ki 12 darab olyan tortát influencereknek, amiből egy szelet hiányzott, felhívva arra a figyelmet, hogy már csak a te segítséget hiányzik ahhoz, hogy ezeknek a gyerekeknek jobban induljon a felnőtt lét, és ezeket a tortákat egy olyan cukrászdától kaptuk, aki kifejlesztett egy saját receptet, és világszép tortának hívják, és ez majd kapható lesz, ez a világszép tortát, szintén felhívva a figyelmet arra, hogy van még itt a segítségre igény. És akkor majd szeretnénk egy olyan kampányt is folytatni, amire már voltak jelentkezők, hogy a születésnapodra, ha már nem tudsz mit kérni, akkor kérd azt, hogy támogassanak olyan gyerekeket, akiknek a születésnapjáról nem szoktak megemlékezni. Szóval ez egy nagyon csodálatos szimbólum, és sokféle elemmel még bővíthető ez a kampány. Úgyhogy mi így folytatjuk, és reménykedünk benne, hogy ez minél több embernek betalál, és hát álmodni azt mindig nagyot kell, de itt most nektek elmerem mondani, hogy az álom az volt, hogy jussunk el csak arra az egyszerű és szerény szintre, hogyha ezentúl valaki Magyarországon azt mondja, hogy 18. születésnap, akkor arról egy állami gondoskodásban élő fiatal jusson az embereknek az eszébe, akiket a Világszép Alapítvány támogat, úgyhogy elég nagy célt tűztünk ki a szemünk elé, de hát ebből lesz a...
6: Már azt gondolhatná az ember, hogy nehéz sikertörténeteket találni, meg talán a statisztikai adatok sem feltétlenül ezt húzzák alá, mint ahogy ezt mondtad is, hogy nagyon sokan utcára kerülnek már fiatalként, és azért azt szerintem így látatlanban is el tudjuk képzelni, hogy mennyire nehéz lehet így nekiindulni az életnek. De biztos vagyok benne, sőt, igazából tudomásom is van arról, hogy azért ti a Világszép Alapítványnál sok sikertörténettel is tudtok találkozni. Mesélsz nekünk akár személyes kedvencet, ami megosztható?
7: Sikerekről? Uh-huh. Hát csak egy-két szám, ha már így behoztad ezt a hajléktalanságot újra, például nálunk eddig összesen csak 3 gyerek szembesült ezzel a problémával, ami 4-5%-a a mi gyerekeinknek. Mi sem tudunk mindenkit megmenteni, de azért sokkal jobb esélyekkel indulnak neki az életnek a mi gyerekeink. És valahogy így a siker is újra kereteződik nálunk, aki egyszer világszép lesz, mert hogy nálunk nem az a siker, amit mondjuk egy ilyen átlag vasárnap családi délutánon beszél az ember, hogy majd fölvették a nem tudom milyen egyetemre, meg megnyerte a versmondó versenyt, és stb.
6: Vagy ide utazott, oda utazott.
7: Mi például olyan sikernek is tudunk örülni, amikor a börtönviselt fiú büntetését megfelezik arra való hivatkozással, hogy van egy alapítvány, aki majd őt segíteni fogja a reintegrációban, de nálunk az is egy siker, amikor az a villanyszerelő srác, aki mi pontosan tudjuk, hogy honnan jött, megveszi élete első kocsiját, amire az utca embere ránézne, és azt mondaná, hogy na hát ez a tragacs, ez pont a roncstelepre való, de hogy én nem a roncstelepet meg a tragacsot látom benne, hanem azt a 23 éves fiút, aki azt a pár százezer forintot éveken át spórolta össze, és eszméletlenül büszke, hogy nem csak megvenni tudta, hanem megjavítani is. Szóval mi ilyen sikereknek is nagyon-nagyon tudunk örülni.
8: Tegyük tisztában a hallgatóknak most így hallva a sikertörténeteket, hogy néz ki pontosan a ti munkátok, ez amit ti segítetek, szolgáltatok. Jön egy támogató, támogat benneteket, és ti gyerekeket felkaroltok, és viszitek végig, ahogy Igen. és ameddig lehet?
7: Hát ameddig csak ők szeretnének, vagy tudnak kapcsolódni hozzánk. Van egy saját óvodánk. Ja, ugye, bocsánat, kezdjük onnan, hogy ők gyerekotthonokban élnek, tehát nem mi gondoskodunk róluk a hétköznapokban. Igen. Az otthonokból járnak iskolába, ott kapnak enni, ruházkat, minden anyagi javak nem dúskálnak benned, hogy minden megvan nekik, ami egy átlag, vagy egy egyszerűbb élethez kell. És mi az időnket adjuk nekik, meg a figyelmünket, azt a személyes, személyre szabott segítséget, amit a rendszer nem tud nekik biztosítani. Jó mintákat, egy-egy szép pillanatot, és aztán ezekre építkezve tudnak ők egy pozitív jövőképet megfogalmazni maguknak, és ennek az a formája, hogy van egy saját ovink, a legkisebbeket ott támogatjuk, mert az nagyon fontos, hogy a korábban, ebben a korai időszakban, amikor még az agykéreg is fejlődik, amikor a szociális készségek kialakulnak, akkor kapjanak extra támogatást, és utána nyaranta jönnek hozzánk nyári táborokba, ahol nagyon fontos, hogy senki, de senki nem tudja az ott lévők közül, hogy ezzel a gyerekkel mi történt, és nem is érdekel minket, mert az a lényeg, hogy egy évben legalább egy hétre tudjon gyerek lenni. Anélkül, hogy bárki egy 4 aktából álló esetet látna a gyerek helyett, mert hogy a gyerekotthonok logikája az sajnos ilyen.
8: Ilyen is kell, hogy legyen?
7: Nem. Nyilván nem.
8: Van,
7: azért csináljuk
8: nem
7: mi így. Hát erről nekem nincsen tudomása. Szóval, hogy táborokba visszük őket, heti rendszerességű foglalkozásokban művészetpedagógusok támogatják őket abban, amiben éppen ők vannak, de hát ennek mind az a célja, hogy tanuljanak meg jól emberekben kapcsolódni, és az a célja, hogy felépítsük azt az ősbizalmat, amit ők elvesztettek, hogy a világ nem biztonságos, ők ebben élnek, és azt megmutatni nekik, hogy de. Tud a világ szép lenni, innen jön a nevünk, és hogy vannak benne olyan felnőttek, akikben meg lehet bízni. Akik ott vannak, hosszú távon melletted, bármi történjék veled, feltétel nélkül elfogadnak téged. Nem keretek nélkül, de feltétel nélkül szeretnek. Ezt a bizalmat kell velük visszaépíteni, és ez marha hosszú idő.
6: Igen, ezért ezeknek a mintázatoknak az újraírása, ez valóban egy nagyon hosszú távú együttműködés. És most ennek kapcsán így azt hiszem az is nagyon izgalmas lehet, hogy mi a leghosszabb időintervallum, ameddig egy fiatal így a ti veletek való kapcsolódásában aktív tudott maradni.
7: 15 és fél éve jöttünk létre, úgyhogy ezért csak 15 és fél év. De egyébként a legidősebb gyerekünk most 29 éves. Őt most éppen abban segítjük, hogy ő most még egy pár hónapig ez egyik krízisszállásunkon lakik. Így össze tudta szedni a kezdő saját albérletre valót, mert hamar született, vagy hát nem annyira hamar, de hogy náluk már van egy kisgyerek. Tehát, hogy nekik ez egy fokkal nehezebb volt, mint az átlagnak. És hát van, amikor már tényleg csak azért jönnek vissza, mert hogy valahova azért kötődni kell, nem? Tehát, hogy egy gyökerek mindenkinek kellenek. De lehet, hogy azért jön vissza, mert éppen férjhez megy, és neki a családi album az évkönyv, vagy fotókönyv, ami nálunk van meg az alapítványnál. Tehát ő ott tudja a párját. Leülnek ott szépen a kis padra, leveszik a mi albumainkat, és megmutatja a gyerekkorát.
8: Igen, a támogatói oldal érdekel még, hogy ugye erre valószínűleg legtöbben úgy gondolnak, hogy ez egy klasszikus mecenatúra, de szerintem feltételezem vannak olyanok, akik úgy segítenek, hogy maguk sem annyira gazdagok.
7: Hát
8: és,
7: sőt.
8: Ugye? Erre lennék én kíváncsi, hogy a támogatók hogy állnak össze, mert én tudok olyan családról, ahol nagyon sok gyerek van, és mégis támogatnak ilyen gyermekeket, és mégis támogatnak egy alapítványt. Hogy néz ez ki?
7: Sőt, ez annyira úgy van, hogy és ez nem Magyarországon van csak így, ez a világban mindenhol így van, hogy amikor recesszió van, vagy nehezebb gazdasági környezet, akkor először a vállalati támogatások, meg a nagy támogatók tűnnek el, és az a sok pici 1000 forintos magánszemély, aki valószínűleg a saját bőrén is jobban érzi, hogy milyen az, amikor nincs, vagy amikor segítségre van szükség. Ez a támogatói bázis a legstabilabb. Hát mi is mindegyikre támaszkodunk, mert az nem fenntartható, hogyha egy civil szervezet, aki csak támogatásokból tud működni, mert állami forrás nem kap, az csak mondjuk egy csatornán keresztül szerzi be a forrásait, ugye az nem lenne biztonságos. Ezért nekünk is vannak nagy magánszemély mecénásaink, mi ezt a kört patronusnak hívjuk, vannak vállalati támogatóink egyre többen, akik sokféle módon kapcsolódnak hozzánk, tehát nem,

0: ki, és nagyon örülünk annak, hogyha ebben kapunk támogatást, mert egyébként kevés az a civil szervezet, aki országos kampányt meg tud magának finanszírozni, hát hiszen itt piaci alapon súlyos 10 milliókról beszélhetnénk, az meg nincs az az alapítvány Magyarországon, akinek ilyenre van lehetősége. Szóval, hogy nagyon vegyes a támogatói kör, de van körülbelül 50-60 olyan önkéntesünk is, aki meg az idejével segít. Mindenki úgy, ahogy éppen tud, és számunkra mindegyik ugyanolyan értékes. Egy dolog biztos, hogy az a beidegződés, amikor az ember segíteni akar, és akkor összeszedi otthon a használt ruhát, a használt játékot, a majdnem lejáró C-vitamint és konzerveket, az ezen a területen nem jó formája a segítésnek, mert nem erre van szükség, nem ebben szenvednek ők hiányt. Mi az időnket adjuk nekik, az időnk pedig pénz, mert a közhiedelemmel ellentétben a civil szervezeteknél sem mindenki önkéntes alapon dolgozik, hiszen egy nagyobb szervezet az pont ugyanúgy működik, mint bármelyik vállalat, ahol könyvelésre, meg pénzügyesre, meg marketingesre, meg alapítványvezetőre van szükség, és ezt nem lehet mind önkéntes alapon, de akinek erre van ideje, az önkéntesként is tud csatlakozni hozzánk.
1: És ezért ismerve benneteket, amellett, hogy nyilván valakinek ez a főállása, amellett rengeteg önkéntes munkát is vállaltok, és nekem ez személyes tapasztalatom a Világszép Alapítvánnyal, akikkel, hál' Istennek, most már tényleg én is jó régóta, hol intenzívebb, hol kevésbé intenzívebb.
0: Hát jó 10 éve.
1: Igen, szakaszokban kapcsolódom, hol szakmailag, hol pedig emberileg, de hogy tényleg minden munkaerőtökön azt látni, és ez talán egy máshogy nem is vihető hivatás, hogy ott vagytok emberként is, és nem csak, a könyvelő nem csak lekönyvel, hanem akár ugyanúgy ott van egy nyári táborban, ugyanúgy ismerettséget kötnek velük a fiatalok, és az önkéntes mesélőitektől a takarítónéniig mindenki kiveszi a részét ebben a kapcsolódásban, és azt gondolom, hogy ez is egy rendszer szintű példamutatás, hogy lehet így is működni.
0: Pont egy vállalati támogatónknak voltunk egy ilyen sütemény, sütő akcióval összekötött adománygyűjtésen, és akkor ők ezt így úgy foglalták össze, hogy mennyire üdítő színfolt volt nekik azt látni, hogy mi milyen lelkesedéssel beszélünk egyáltalán a munkánkról, hogy összetenni a két kezét cégvezetőként, hogyha a kollégáiból bármivel ki tudná motiválni a fele ekkora lelkesedést. Hát igen, azért nálunk mindenki azért dolgozik, mert az ügy valamiért őt nagyon megszólította, vagy valamilyen hasonló saját hozott példából, vagy bármi másból, ez igazából mindegy is. Szerintem ezt nem lehet másképpen csinálni. Egyrészt nem tudnánk ugyanazt az igazán szívből jövő segítséget nyújtani a gyerekeknek sem. Másrészt ennek van egy racionális indoka. A civil szférában sajnos még mindig fele annyit lehet keresni, mint a for-profit szférában. Hát ha nem lenne még ez az extra motiváció sem, akkor nem jönne senki hozzánk dolgozni. Szóval, hogy mi a fele fizetést pótoljuk ezzel, és ez nekünk azért is fontos, és tényleg nem akarom negatívba visszavinni, de hogy azért mi nagyon kemény gyereksorsokat hallunk, látunk, döntünk róla, próbálunk jól segíteni, okosan segíteni, és ezt csak akkor tudjuk csinálni a saját magunk egészsége és derűje megtartásával, hogyha egymást jól segítjük. Tehát ezt nem lehet másképpen. Nekünk muszáj egymást is támogatni, mert ez egy nagyon könnyen kiégéshez vezető út, hogyha ez nem így lenne.
2: Látsz olyan példát egyébként, ahol nagyon nehéz helyzetből egy gyerek, egy fiatal valami olyat ért el, ami aztán meglepő volt, és a tehetségét meg tudta mutatni? Tehát, hogy van erre példa, nem csak filmekben, életben is, vagy itt azért ez egy szomorúbb környezet?
0: Hát, ha arra gondolsz, akkor igen, van 3 diplomásunk abból a 600-ból, akivel eddig dolgoztunk. És akkor azt tegyük hozzá, hogy az országos átlag az, hogy 18%-a a magyar lakosoknak diplomával rendelkezik, tehát azért ettől az aránytól még ez is nagyon messze van. Tehát van ilyen is, hogyha erre gondoltál, de én hadd mondjak megint egy más típusú sikert. Most már van 3 olyan fiatalunk, aki elvégezte az önkéntes képzőt, és most nemzetközi élménypedagógiai alapú trénerképzésre jár, és ifi táboroztatóként részt vesz a munkánkba. Ezt el tudod képzelni, azt a hatást, amikor ő

0: lejön a táborba?
1: Erre mondják, hogy szakember, de nem kívánom senkinek, ez most egy kicsit ironikus volt.
0: Igen. Tehát, hogy én a világ legképzettebb és minden hájjal megkent szakemberét hiába küldöm le a táborba, bizony. Akkor is mindenki ennek a srácnak lóg a nyakán, és nem azért, mert elmondta, hogy honnan jött, hanem mert ez valahogy így a gyerekek egyetlen. Tudnak hozzá kapcsolódni, és ami ugyanennyire fontos, hogy ez a srác meg ebben gyógyul. Hm. Mert ugye az,
1: hogy
0: aki emberi...
1: és visszamegy és segít. Tehát, hogy...
0: Hát az emberi kapcsolataink sérültek. Igen. A sérült emberi kapcsolatokat jól működő emberi kapcsolatokkal lehet meggyógyítani. És jól működő emberi kapcsolatokért meg kell dolgozni, és olyan helyen kell keresned, ahol azt meg is találod. És nálunk ez megtalálható.
1: Hát nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltál, és beszéltünk erről, mert annyit hallunk a gyermekvédelemről, de hogy mi ez valójában, és mennyire nehéz, és mennyire kemény, és fontos, arról azért nagyon keveset hallunk, többet kellene.
0: Igen, és én nagyon köszönöm, hogy felvállaltátok, vagy felvettétek ezt a témát, mert hogy valóban tényleg a tényekről beszéljünk, mert ha a tényekről beszélünk, és megértjük azt, hogy mi van a dolgok mögött, akkor indulhat el a valós elfogadás, nem attól, hogy botrányokat hangoztatunk, és ebből mindenféle hasznot húzunk.
1: Nekem is egyébként ez a legnagyobb gondom sok ilyen témával kapcsolatban, egyháztól kezdve a gyermekvédelem keresztül, stb., hogy vannak persze hibás szereplők, vannak. De hát a társadalomban is vannak hibás szereplők, uh-huh. és csak a hibáról beszélni, az nem vezet elő.
2: Reméljük, hogy a hallgatóink szívére is egy kicsit rá tudtuk helyezni ezt a igazán fontos témát, szívünkhöz közel álló témát. Marton Kriszta, a Világszép Alapítvány vezetője volt a mai vendégünk. Köszönjük, Kriszta, a beszélgetést.
0: Én köszönöm.
1: A kedves hallgatóknak pedig köszönjük a figyelmet, a Kulturalit hallották. Várjuk Önöket itt a Rádiókafén Pár Júlcsival. Egy hét múlva is Mezei Dániel vagyok.
3: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok. Rádió Café. Van barátod.

0: Kulturrali. Művészet minden mennyiségben Pár Julcsival és Mezei Dániellel a Rádió Cafén. Visszahallgathatod a Rádiókafé 98.hu-n. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén. Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádió Café. Van barátod!
1: Július 5-én igazi folkfesztivállal érkezik a Csíkzenekar a Budapest Parkba. Közreműködik a Szabó Balázs bandája, a Besodrom, Szalonna is bandája, Törőcsik Franciska, Mező Misi és Vecsei H. Miklós. A koncertek között táncház. Csíkzenekar, július 5. Jegyek budapestpark.hu.
2: Szeretettel várunk benneteket június 7-én délelőtt a varázslatos római parton, a Mi Amor hűs kertjében egy fantasztikus nyári pagonyfesztre. Lesz koncert, színház, dedikálás, kézműveskedés, sőt még tombola is. Egy igazi családi program a Dunapartján, ahova velünk tart többek között Berki Judit, Dániel András, Pásztohi Panka, Kertész Erzsi és Agó Csíris. Jegyeket a pagony.hu/programok oldalon találsz. Várunk!
3: Profit és stabilitás a jövő portfóliója. Millás Est élő uzsonna kamat meetup és Business Fest Radio Café After Party. Szakszerűen, de érthetően a Millás reggelivel és szakértő vendégeivel. Szakmai partnereink, Nemzeti Innovációs Ügynökség, KPMG. Június 11-én este 6-tól kiássuk a kincses ládikát virtuális rádióstúdiónkban a Business Festen. Részletek és regisztráció radiocafé98.hu. A helyszín Cyborg Templar fél öttől pörgeti a lemezeket. Akkor short vagy long?
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
4: Külföldi munkavállalók, itt az első korlátozás, segítik a generációváltást az agráriumban, kitiltják az otthonról hozott ivóvizet a foci VB-ről. Jó estét kívánok, Fülöp Attila vagyok. Szigorított a kormány, a munkaerőkölcsönző cégek már nem tudnak gyorsított eljárásban munkavállalókat behozni a Fülöp-szigetekről, Georgiából és Örményországból, hangzott el a kormány szóvívői tájékoztatón. Ez szerint akik korábban érkeztek, azok kérhetik engedélyük meghosszabbítását, és a már beérkezett kérelmeket is elbírálják. Bejelentették azt is, hogy felülvizsgálják a hulladékgazdálkodási rendszert, szigorítják az akkumulátoripar szabályozását és átmeneti védelmet biztosítanak a védett erdőknek. Most az MVM nevében vadásznak a pénzünkre a netes csalók, e-mailt küldenek, ebben azt írják, hogy gázszámla tartozásunk van. Egész ügyes hamisítvány, az üzenet végén még arra is felhívja a figyelmet, hogy a címzett vigyázzon a webes bűnözőkkel. Az MVM közölte, átverésről van szó, aki ilyet kap, hagyja figyelmen kívül, semmiképp se fizessen. A jövő csütörtöktől újra megnyílik a mezőgazdasági generációváltást segítő pályázat, ezt támogatja a fiatalok sikeres startját. Részletek a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara stratégiai vidékfejlesztési és erdőgazdálkodási igazgatójától, Pesti Csabától.
5: A termelési feltételek elsősorban a klímaváltozás miatt annyira megváltoznak, hogy kevés idős ember tud már jelentősen változtatni a termelési módszerein, a gyakorlatán, fiatalabbak talán könnyebben tudnak változtatni. A gazdaság elindítására egy fix összegű támogatást kaphatnak, 4 millió és 20 millió forint között az átvett gazdaság méretének a függvényében. Kisebb gazdaság kisebb összeg, nagyobb gazdaság nagyobb összeget jelent. A pályázatnak a tervezett keretösszege 22 milliárd forint.
4: Tilos lesz palackokat bevinni a futballvilágbajnokság meccseire, így döntött a Nemzetközi Labdarúgó Szövetség. Óriási a felháborodás, hiszen pokoli forróságban rendezik a jövő csütörtökön startoló tornát az Egyesült Államokban, Mexikóban és Kanadában. A FIFA megijedt, és most ígérget. Közleményük szerint nem lesz nagyon drága a büfékben a víz, emellett párakapukkal, ventilátorokkal és hűtősátrakkal is készülnek majd. Egy vastagabb felhősáv vonul át felettünk, éjszaka délen délkeleten lehet elszórtan csapadék, 10-17 fok között alakul hajnalban a hőmérséklet. Holnap a fátyol és gomoly felhők mellett mindenhol valószínű több-kevesebb csapadék, inkább a Tiszántúlon készülhetnek futó záporokra, esetleg néhol egy-egy zivatarra. 23-28 fok jelentheti a csúcsot. A legfrissebb előrejelzések szerint a vasárnap még több derűs órát hoz, 26, akár 31 fokkal.
0: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
6: Anya, mi az az a sény? Hogy kerültünk ide?
7: Nem tudom, Misa. Pedig a nagy gesztenyefánál szoktunk balra fordulni. Ugye?
0: Vesszel velünk te is! 100 hold. Barangolás a gyerekkultúra erdejében minden péntek este 9-kor a Rádió Cafén. Gyerekkönyvekről felnőtteknek. Mit, mikor és miért olvassatok, hallgassatok és nézzetek. Trendek, megjelenések, beszélgetések szerzőkkel és a kapcsolódó szakmák művelőivel. 100 holdon ez mind bőven elfér. A túravezető Vejszer Alinda, aki a pagony iránytűjével mutatja meg, merre induljunk.
7: És hol vannak a gyerekek?
0: Olvasnak.
3: Amit ma adsz, az örökre elkíséri. Higgy magadban, és mesélj gyerkőcödnek akár a pénzről is. A 100 hold támogatója az Erste.

0: Jó estét mindenkinek, hogyha péntek este 9 óra, akkor a 100 hold jelentkezik. Én Weisser Alinda vagyok, és tudjátok, ez az a műsoromban foglalkozunk a gyerekeknek és az ifjaknak szóló irodalmi kiadványokkal, legyen az fikció, vagy nonfikció, vagy ismeretterjesztés, vagy mese, vagy bármi más. Ma egy kicsit általánosabb témáról beszélünk, messzebb lépünk egy picit a konkrét irodalmi művektől, bárki tudja, mert arról fogunk beszélgetni, hogy hát működik-e az olvasás, az irodalomoktatás, mi van az érettségivel, hogyan kéne egy jó nemzeti tervet összerakni, szóval sok-sok témánk van Vincellér Katával, aki a Veres Pálné gimnázium tanára. Mindjárt kezdünk.
1: Esti kakaó. Természetesen betűs bögrében. És akivel megisszuk...
0: És ahogy mondtam, Vincellér Kata ül itt velem szemben. Szia!
2: Szia, Alinda!
0: Sok témánk van, tőled idézek, úgy kezdek. Egy folyóiratban írtál egy tanulmányt, és ebben volt egy ilyen mondat, hogy legkésőbb 6. osztályban az egri csillagoknál elveszítjük a gyerekeket. Mert előtte miért nem? Egyáltalán megnyerjük őket?
2: Van esély rá, hogy megnyerjük őket. Alsó tagozatban főleg. Mert akkor még ott van ez a felfedezés, hogy milyen izgalmas, hogy azokból a furcsa jelekből összeolvasom, betűk, szavak lesznek a szavakból, mondatok, történetek, stb. Tehát ott még, hogyha jól csinálja a pedagógus, és nekem az a tapasztalatom, hogy többségében, ugye aki egyáltalán a pályán maradt, az elhivatott. Nyilván minden általánosító mondat megkérdőjelezhető, de azért ezzel elég, szerencsére ez egy elég erős tendencia. Szóval ott megnyerhetőek a gyerekek, és még nem feltétlenül viszel mindent az okostelefon. Tehát alsó tagozat, főleg, hogyha persze családi háttér, van otthon könyv, olvastak a gyereknek, a gyerek már szeretne önállósodni,

0: És ez abban is megnyilvánul, hogy egyedül olvas. Tehát, hogy ott abszolút minden adott ahhoz, hogy megnyerhetők legyenek a gyerekek. Hogy milyenek az alsós olvasókönyvek?
1: Na, arról azért tudnék mesélni én is.
0: Arról már lehet már egy másik kaput nyitni, de én azért nem szeretnék erről részletesebben beszélni, mert az egy egészen másik módszertan. Amit látok, nem tanárként, tehát nem... Hát ezt hogy is mondjam, tehát nem szaktanárként, hanem csak így, na hát akkor nézzünk meg, hogy milyen ez, de úgyhogy én nem vagyok alsó tagozatos tanár, és ez tényleg egy másféle attitűd, módszertan.
1: De várj, most mi az, hogy másféle? Mi ez képest másféle?
0: Mint amikor én ugye hetedik osztálytól tanítok gyerekeket, igen? Tehát hogy én már appellálok, én már építek arra, hogy ők tudnak olvasni, hogy nekik már van egy viszonyuk az irodalomhoz.
1: Na de várj egy kicsit, mert ha azt mondod, hogy megnyerhetőek, hát én is látom, van gyerekem, nyertem már meg olvasásnak, de ellene kell mennem a tankönyvnek, és ez egy tök, igen, fontos dolog, hogy csak akkor nyerem meg, ha elismerem, hogy ami a tankönyvben van, az nem jó. Uh-huh. Hogy ennél mi otthon sokkal jobbat olvasunk, uh-huh, mint ami abban a tankönyvben adott esetben kötelező, vagy el kell olvasni. Szóval, hogy ez egy nehéz ügy, hogy értem, amit mondasz, hogy neked arra kell építeni, hogy ők tudnak olvasni, vagy adott esetben szeretnek is olvasni, ez volna az első 4-5 évnek gondolom a feladata, hogy ezt megteremtse, uh-huh, amit az oktatási intézményben tölt a gyerek. De igenis, csak annyit térjünk ki rá, hogy ehhez kellene jó tankönyv.
0: Persze.
1: És sőt, múltkor Dániel Andrással beszélgettem, és ő azt mondta, mennyire szeretné, ha a kuflik kötelező tananyag lennének, és lenne mondjuk másodikban egy kuflológia. Uh-huh. Ami azt jelenti, hogy van az a rengeteg kuflikötet, és egy egész évet ezzel az univerzummal foglalkoznának a gyerekek. Uh-huh. Szerintem ez például egy csodálatos ötlet. A uh-huh, sok hülye nemzetieskedő vagy népieskedő szöveggel szemben.
0: Uh-huh. Hát én azért ezt semmiképpen nem abszolútizálnám, hogy mindenki szúgjon bele a kufli univerzumba, de alternatívaként mindenképpen elhelyezném. És azt gondolom, hogy a népmesék csodálatosak vannak köztük. Tehát nem dobnám ki az egészet úgy, ahogy van, hanem hát természetesen, mint mindenhol, legyen divers, legyen választható, és legyenek ott klasszikus és hagyományos narratológiájú vagy elbeszélési, uh-huh, technikájú szövegek, legyenek ott a Dániel András féle szövegek, amik nagyon sokrétű szövegek, tényleg filozófiai mélységük is van, a vizuális nevelést is segítik, tehát hogy azt gondolom én ideálisnak, hogy minden szinten, tehát hogy tényleg első osztálytól érettségig, hogy legyen egy széles paletta, és a tanár azzal dolgozzon, minél több fél évvel egyébként, de persze, amiben ő a legjobban otthon mozog, tehát hogy ami őt is érdekli, amivel kapcsolatban neki is vannak kérdései, és azzal tudja bevonni a gyerekeket. Tehát, hogy bizonyos szövegek, azok természetesen, és amik így dominánsak, amennyire én látom, az általános iskolai olvasókönyvekben, már itt is megjelenik egy átideologizáltság, nagyon-nagyon, uh-huh, erősen, de nagyon lebutítva, kérdések nélkül, és egy 6 éves gyereket is be lehet vonni úgy az olvasásba és a tanulásba, hogy már neki is ott természetes, hogy legyenek kérdései, és ne rögtön, uh-huh, válaszokat kapjon. Uh-huh. És akkor azt gondolom, hogy itt ehhez sok mindig mindenhez sokféle szöveget kell használni. És persze, tehát, hogy amire hívtál téma, az annyira szerteágazó, hogy nem tudom, hogy
1: igen, igen, nem baj, nem baj.
0: Benne maradni az időben. Próbálok témát tartani, de nem lehet megúszni a tankönyvkérdést, és az, hogy ugye ez a ingyen tankönyv kötelező tankönyvé vált, azaz nincsen alternatíva. Igen. Illetve zárójel, van alternatíva. Könyvtárban, iskolai könyvtárakban, ha megmaradtak a korábbi tankönyvek, akkor azokat én időről időre kikölcsönözhetem a csoportomnak, vagy az osztályomnak, és használhatom.
1: De nem te hívtad fel a figyelmet arra, hogy a Magyar Katolikus Püspöki kar által kiadott tankönyvek jobbak és izgalmasabbak, mint az állami?
0: De én erről beszéltem 2020-21
1: környékén. Igen, akkor te.
0: Akkor ugye jelent ez meg az új NAT-hoz, vagy az akkor új NAT-hoz, ugye a NAT Nemzeti Alaptantervnek a 2020-as, ez egy nagy sóhaj követi ezt mindig, NAT 2020-hoz kapcsolódóan, és annyiban tartottam akkor magát a tankönyvi rész jobbnak, hogy egyrészt nagyon sok kortárs irodalmat és vendégszöveget tett az úgynevezett törzsanyag mellé. Másrészt pedig ott azért fordultak elő olyan fejezetek, ahol úgy problematizálódtak, hogy például magyar őstörténet az micsoda. Tudunk erről beszélni. Tehát ott eleve valami nagyon szép metaforikus címe volt, azt hiszem, hogy a magyar őstörténet tükörcserepei, vagy
1: igen, ez,
0: ilyesmi.
1: Így emlékszem.
0: Tehát, hogy az már ugye felveti, hogy itt, ha egy ilyen nagy homogén narratívát akarok kialakítani, akkor az egy konstrukció. Mert hogy csak tükörcserepeim vannak, és akkor azokból én konstruálhatok valamit, de nem lehet azt mondani, hogy na ez volt, így volt. Tehát, hogy ilyen állításokat például a magyar irodalom történet ezen szakaszával kapcsolatban, meg hát egyáltalán mikortól tudjuk azt mondani, hogy van magyar irodalom történet, halotti beszéd és könyörgés, jó, de most ilyen irodalom történeti vonatkozásokban nem mennék el. Na tehát, hogy nekem azért volt ez a könyv az akkori, akkor még választható a közül, mert akkor az megjelent ugye a katolikus püspöki konferencia által kiadott könyv még alternatívaként megjelent, most már nem használható. Mert ott egy picit árnyaltabban jelentek meg a témák, és láttam, hogy kik írták.
1: De mit sugalma a használandó tankönyv?
0: Mármint a hivatalos, az oktatási hivatalkönyve, és ennek egy B-verziója, ugye ez a színes tankönyv, nincs túl sok különbség a kettő között. A biografizálást, a kronológikusságot, és az egy kulcsra járását a szövegeknek.
1: Tehát, ez mit jelent?
0: Hát, hogy a vers azt jelenti, hogy.
1: Ja, értem.
0: Hogy most, ha nagyon, ez egy durva megállapítás, és ha valaki ezt hallja, és szereti ezt a tankönyvet, akkor biztos tud velem vitatkozni, de tendenciájában igazából azért elmondja neked néhány mondatban, hogy Szaffó Afroditéhez imádkozik, hogy a szerelme ránézzen. Na most azért nem ez a szövegértés, hogy ilyen módon leegyszerűsítem, és hogy itt valóban leegyszerűsítő értelmezések vannak.
1: És a tartalma, mármint ugye ami a törzs anyag tartalma, az mennyire porosodik, vagy tud állandó lenni?
0: Most az
1: nem mindegy, hogy tálalok Szaffót, igen.
0: Gondolsz, vagy
1: irodalom,
0: pedig,
1: az irodalmi
0: most konkrétan a primér szép.
1: Igen, mert azt értem, hogy hogyan értelmezi, és hogyan próbálja átadni mindezt a tananyagot, de amit át akar adni, az is kritizálandó, tehát csak a tálalással van baj, vagy alapvetően azzal is, amit tálal.
0: Hát mindenféleképpen újra kellene gondolni szerintem ezt a kánont, mert hogy azért az, ami az úgynevezett törzsanyagban megjelenik, vagy a törzsanyagban megjelenik, az kánonképző, ami 1978 óta szinte változatlan.
1: Igen, én is ezt tapasztaltam.
0: Gyakorlatilag változatlan. Tehát, és ez 78, és mondjuk 25 éve minimum, tehát a 21. században minimum. Végig kísérhető az a diskurzus, hogy egészen egyszerűen már mi minden vált olvashatatlanná, mi minden vált inadekváltá. Főleg, hogyha a kronológikus szemléletet nézzük. Hát, és akkor már mindjárt válaszolok a kérdésedre is, hogy most akkor Szaffó adekváte vagy sem. Azt a kronológiát nézzük, amire 9-től 12-ig a középiskolás irodalom tananyag felépül, és kronológia, tehát akkor 9-es korukban a gyerekeknek ugye antik irodalmat kell olvasni.
1: Ez borzasztó.
0: Vagyis csodálatos fura. Dolog az antik irodalom.
1: Nem az antik irodalomra mondtam, hogy borzasztó.
0: De hogy,
1: hanem, hogy pont fordítva
0: tehát, hogy
1: csinálnám.
0: Most az antigóné probléma, tehát hogy olyan nagyságrendű, vagy olyan értékrendben és világképpen mozgó problematikákat kellene nekik megérteni, ami hát én nem is tudom, hány fél évre van.
1: Tulajdonképpen tehát, és mi lenne, ha megfordítanánk? Tehát, hogy azt mondanánk, hogy a 9-ben olyan kortárs szövegekkel találkozzon az éppen 9-be járó tanuló, amely kortárs szövegeket nyelvezetüknél fogva is könnyebben értelmez, adott esetben közelebb vannak hozzá, mert neki írták, vagy nem tudom, és szépen lassan jutnánk el mondjuk 17-18 évesen az érettségi környékén oda, hogy az Odüsszeiát is egyébként vegyük elő, és majd észre fogjuk venni, hogy egyébként hány kortárs irodalmi műben visszaköszön az Odüsszeia problematika. Tehát Szerinted ez lenne, ez egy megoldás lenne?
0: Ez az elképzelés, vagy ez a megközelítés is nagyon-nagyon sok éve ott van. A hétköznapi nem szakmai beszélgetésektől a módszertani szakmai konferenciákig, és azt azért nem gondolom, hogy ha ennek azt a szélsőségét nézzük, hogy a kortárs felől kell megérteni a klasszikust, az van sok minden, ami azt gondolom, hogy igen, érdemesebb kortárssal indítani, vagy afelől visszaolvasni, de az, hogy a kortárs irodalom lenne az egyedüli belépés abba, hogy én irodalmi szöveget értsek.
1: Most azzal nem értesz egyet.
0: Azzal nem egészen értek egyet. Azt gondolom, hogy jól érthető szövegeket kell, mármint olyan értelemben jól érthető, tehát, hogy amikkel a gyerekek tudnak rezonálni. És ez saját tanítási tapasztalat, nagyon izgalmas, Villonnal nagyon tudnak rezonálni. 600 éves szöveg, természetesen 20. századi, vagy 20. és ráadásul 21. századi fordításban olvassuk, de a 20. századi fordításoknak a nagy része is olyan, hogy az a gondolkodásmód, az a problematika, az a, nem tudom én, lázadás, társadalmon kívüliség, stb., az látom, hogy a 15 éveseket mióta tanítok, eddig mindig megszólította. Tehát, hogy igazából itt nem a mindent megoldó varázseszköz a kortárs irodalom, sőt, a kortárs irodalom sem homogén nyilván.
1: Nem.
0: Tehát, hogy van bőven olyan, hogy még jobban elidegeníti a gyerekeket a egy-egy kortárs irodalmi szövegnek a komplexitása, megroncsolt nyelvi szerkezeteit, tehát
1: De nem is ezzel kezdeni,
0: persze,
1: hát nyilván nem,
0: gondolom. Csak az, hogyha azt mondjuk, hogy kortárs, akkor azért azt is így érdemes így árnyalni, hogy életkorilag legyen egy kapcsolódás, és nyelvileg legyen egy olyan, és ezt nagyon nehéz megtalálni szerintem, egy olyan élmény, hogy nem feltétlenül rögtön megadja magát a szöveg, de azt tudja, hogy megszülessen az olvasó gyerekben, hogy nekem érdemes egy pici erőfeszítést tennem azért, hogy ez a szöveg megnyíljon.
1: Mindjárt folytatjuk
0: ezt
1: innen.
0: Tök nehéz megtalálni.
1: Mert azért bennem az egy kérdés, hogyha valamit a 21. században újrafordítanak, ha Nádasdy Ádám újrafordítja Shakespeare-t, vagy most Villon nem tudom, hogy ki fordította újra 21. században, de hogy akkor az nem válik egy picit kortárs szöveggé már ettől, de erre most mindjárt vissza fogunk térni, csak kell tartanunk egy kis szünetet, Vincelér Katával mindjárt folytatjuk.
2: Rádió Café. Van barátod.

0: Sziasztok, én Lauri vagyok, és most a Rádiókafét hallgatjátok.
1: Még ne menjetek el! A műsor a szünet után folytatódik. Még ne menjetek el! A 100 Hold folytatódik a szünet után. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A hősök, akik még 30 kiló lemezzel mentek buliba.
2: This guy is a professional.
1: Akik nem ijednek meg, ha letesznek eléjük két igazi lemezjátszót.
2: Going after him could be very dangerous.
1: Akik a beatmixet még ma sem a gépre bízzák.
3: It takes place in ancient Japan.
1: A négy szamuráj visszatért a rádiókaféra.
4: Yo, what the hell are you?
1: Rob, Marvin, Infragandhi és Cyborg Templár.
2: A man is a superman.
1: A sokat látott harcosok, akik még ma is kimernek állni puszta kézzel. Long Track. Egy órás klasszikus mix minden szombat este 11-től éjfélig.
5: This is a substance of the way of the samurai.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
6: Sokan kértétek, ezért elkészítettük. Rádiókafé applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le, és hajrá! Rádiókafé, van barátod!
7: Szeretettel várunk benneteket június 7-én délelőtt a varázslatos római parton, a Mi Amor hűs kertjében egy fantasztikus nyári pagonyfesztre. Lesz koncert, színház, dedikálás, kézműveskedés, sőt még tombola is. Egy igazi családi program a Dunapartján, ahova velünk tart többek között Berki Judit, Dániel András, Pásztohi Panka, Kertész Erzsi és Agó Csíris. Jegyeket a pagony.hu per programok oldalon találsz. Várunk!
6: Profit és stabilitás a jövő portfóliója. Millás Est, élő uzsonna kamat meetup és Business Fest Radio Café After Party. Hogyan hozd ki a legtöbbet megtakarításaidból? Pénzügyi alapoktól a profi befektetésekig, hozam maximalizálás, ingatlan piaci lehetőségek, árupiac és más értékálló eszközök. Infók a pénzügyi környezet szabályozási változásairól, a befektetési piac innovációiról. A szokásos módon, szakszerűen, de érthetően. Aki elmagyarázza, Ács Gábor, Gede Balázs, Kántor Endre, Mihálovics András és vendégeik. Szakmai partnereink, Nemzeti Innovációs Ügynökség, KPMG. Június 11-én este 6-tól kiássuk a kincses ládikát a virtuális rádióstúdióban a Business Festen. Részletek és regisztráció radiokafé98.hu. A beszélgetést élőben közvetítjük online, de a DJ-t csak a helyszínen élvezheted. Cyborg Templár fél öttől pörgeti a lemezeket eredeti rádiókafés ritmusban az élő uzsonnakamat meetup ráhangoló partin a Business Festen. Most vegyek, vagy eladjak.
1: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
8: Vincelér Katta a vendégem, a Veres Pálné gimnázium tanára, és ott tartottunk, hogy milyen szövegekkel lehet megszólítani a 15 éveseket, vagy nem tudom, igen, talán 15 éveseket mondjuk, és hogy mondtad, hogy Villon, mondjuk egy 21. századi fordításban alkalmas rá, hogy Villonnal nagyon tudnak menni. Igen, de hát ezt valaki újrafordította és a mai nyelvre alkalmazta. Tehát bizonyos értelemben szerintem ugyanazt mondjuk, hogy a kortárs szóhasználat, és nem a roncsolt nyelv, ahova tényleg el kell jutni, hanem hogy a kortárs szóhasználat könnyebbé teszi a kapcsolódást, és valahogy ezt kéne megtalálni talán ott, amikor épp elveszítjük őket.
9: És akkor vissza is mennék oda, ami miattam kanyarodtunk el, szerintem attól a szától, hogy hatodik osztály és egri csillagok.
8: Igen.
9: Mert azért ezek így összefüggésben vannak, és amiről hitelesen tudok beszélni, az tényleg hetedik osztálytól fölfelé. Szóval a hatodik osztály 12-1-2-3 évesek a gyerekek, tehát akkor már nem tagadhatja meg a szülő az okostelefon használatát. Iszonyatos közhelyeket mondok, tudom, de újra és újra, nap mint nap gyakorlatilag ezzel szembesülünk. Hát hogy ne lenne, tehát hogy tudok én olyan ingergazdag lenni egy halom gyerekkel, egy osztályközösséggel, egy csoporttal, én itt egyedül, két darab verse, mint az a gazdagság, ami elérhető egy okos eszközzel. És akkor ugye jön a magyar tanár a legnagyobb elhivatottsága. És akkor itt van az egri csillagok, nem tudom, 60 éve kötelező olvasmány, 50 éve biztos, és ott maradtunk, hogy azt gondoljuk, hogy még mindig csak, tehát egészen más volt az inger küszöb 78-ban, mint 1978-ban, mint 2026-ban. Egészen más volt a szociokultúra. Tehát egyszerűen nem várható el egy okos telefonon szocializálódó, vagy azt a kezébe megkapó, de szerintem ne legyünk álszentek, már sokkal hamarabb a gyerekek ott vannak ebben a multimediális közegben. Tehát, hogy egyszerűen az a lassúsága a szövegnek, az a bizonyos szempontból nehézkedése, az egyszerűen nem fogja őt érdekelni, tehát, hogy miért. És akkor persze a következő közhely, hogy ha kötelező, akkor azt mondom, hogy nem. Tehát, hogy én igen kedvelem Dániel András műveit, de kötelezővé semmiképpen nem tenném, de mindenképpen elhelyezem a palettára, ahogy egyébként szoktam használni az Andrásnak bizonyos szövegeit.
8: Ő simán bevállalna, hogy kötelező legyen, csak mondom, ezt nyilvánosan mondom.
9: Majd akkor én nyilvánosan mondom, hogy erről vagy gondolom, hogy az András bevállalná. Nagyon jól járnának vele sokan, mindenki jól járna vele,
8: igen,
9: de tudod közben
8: sem
9: meg. Tehát, hogy van, tehát, hogy akkor itt milyen, hát, hogy is mondjam, szakmai konszenzus tud lenni egy-egy szövegvilág, vagy egy olyan épített világgal kapcsolatban, mint amilyen a kuflik világa, és egyfelől van. Másfelől azonban azt gondolom, hogy nem szeretném, ugye, tehát, hogy engem is bánt, hogy lett van tolva a torkomon olyan szöveganyag, amire azt gondolom, hogy de erre percet is áldozni én nem szeretnék, és akkor, hogy itt szét kell választani, hogy most ez azt az ízlésem diktálja, a világnézetem diktálja, vagy szakmai szempontok diktálják, és akkor, ha tanár vagyok, akkor azért azt mondom, hogy a szakmai szempontokat kell, hogy előtérbe helyezzem. Tehát akkor mindig azt kell megnéznem, hogy azt, amit én szeretnék csinálni, azzal a csoporttal A-ból B-be eljutva, ahhoz mi az az anyag, mi az a szöveg, anyag, amivel érdemes dolgozni. És lehet, hogy én bármennyire is szeretem a kuflikat, én azt, ami így van, és látom, hogy milyenek ezek a gyerekek, és mire, hogyan nyílnak, vagy csukódnak be, akkor nem fogom csak azért is a kuflikat lenyomni, ahogy azt gondolom,
8: ez
9: hogy nem szabad
8: kérdés,
9: csak
8: amúgy
9: azért is végig tolni az egri csillagokat.
8: De ez megtörténik, az egri csillagok, nem? Így is, úgy is.
9: Hát...
8: Vagy kikerülitek?
9: Én nem tanítom, tehát én hetediktől fölfelé ott már nincsen egri csillagok.
8: De van más, ami hasonló megítélés.
9: Természetesen. És akkor hát itt jön be a tanári autonómia, amiről ugye azért nagyon-nagyon sok szó esett mindenféle médiumban, hogy az hogyan nyírpálódott meg.
8: Persze, igen.
9: Tehát, hogy akkor itt megint az van,
8: de mit
9: hogy...
8: nem tanítasz egyébként? Amire azt mondod, hogy már elő van írva, mert mint egy nemzeti kánon, de nem megy át.
9: Hát 7.-8. osztályban én maximálisan epohálisan tanítok. Tehát, hogy az, ami szerepel, hogy ott Janus Pannonius kellene tanítani, Vörös Marti Magyarország címerét, Kölcseitől szöveget, Adival Lédával a bálban, bejön a halálsápat pár, és ott elkezd táncolni, mi? Tehát, hogy nem, minek roncsam el most itt ezeket a szövegeket, amikor majd lehet, hogy 3-4 év múlva már egy különböző kontextusok ismeretében lehet hozzájuk kapcsolódni.
8: És akkor Villont viszel meg...
9: Hát én 7.-8. ez az epohális, az azt jelenti, hogy tényleg tematikusan. Tehát ami egyébként visszamegyünk, ugye mindig Arató tanárúrékhoz, 90-es évek eleje, Arató Pálaféle tankönyvek, átjárók, bejáratok, kisfiúk és nagyfiúk, utazás, sziget, stb. Tehát, hogy azok az alaptoposzok, azok az alaptémák, amelyek az irodalomnak és minden, és a művészetnek alaptémái, és amikhez a gyerekek tényleg tudnak kapcsolódni, mit jelent egy szigeten lenni.
8: De konkrétizálod, hogy ez most mi?
9: Legyek ura.
8: A tüske. Ja, legyek ura.
9: Legyek ura, persze. Disztópiák, nagyon-nagyon...
8: Disztópiák, nagyon mennek most a disztópiák.
9: Nagyon mennek, és hát nagyon különböző minőségű szövegek vannak, természetesen. És az emlékekőre az még mindig nagyon-nagyon jól működik. Akkor utána az ember ugye döntést hoz, hogy most akkor a Janna Telle semmiét tanítsa, miközben az irodalmilag annyira nem jó szöveg, de nagyon-nagyon sok olyan kérdés felvet, ami a gyerekek maximálisan 14-5 évesen, 13 évesen már bőven ott van az ő világukban.
8: Lábjegyzete nem, hogy a Bábszínház semmi 2.0-na, Janna Telle semmiéből épp most vitték színpadra, nagyon jó.
9: Igen. Tehát mert nagyon-nagyon izgalmas a téma, és hát abszolút szól a korosztálynak. De azért irodalmi szövegként az annyira nem.
8: Nem emlékszem már rá, igen.
9: De hát lehet, hogy nem véletlen. A problematikára emlékszel, a szövegre, igen. És akkor utána megint ugye döntéseket hozol, hogy most arra figyelsz, hogy azzal kezdjünk el foglalkozni, hogy mitől áll össze egy irodalmi szöveg, mitől lesz jó egy regénynek a dramaturgiája, vagy inkább azzal, hogy most ezeknek a gyerekeknek, ahogy én leveszem az ő aktuális lelki állapotukat, problémájukat, élethelyzetüket, stb., abban most én éppen mit viszek bele, és lehet, hogy nem annyira jó szöveget viszek be, de mégis olyan szöveg, ami azért szöveg, és akkor így akkor aha, tehát, hogy így nyelván által is egy csomó mindent meg lehet fogalmazni, amik az övék, és akkor az is már egyfajta értés, és akkor lehet emelni a téteket, hogy komplexebben elmesélve ugyanaz.
8: Tehát így felmerül bennem egy alapvető, nagyon érthető, is. Abszolút, csak felmerül bennem egy alapvető dilemma, hogy mindezzel egyetértve, amit mondasz, hogy szabadság, autonómia, az ember látja, hogy kikhez megy betanítani, nyilván hozzájuk szabja, amit mondani akar, vagy nem tudom, de hogy azért itt ugye ezeknek a nemzeti alaptanterveknek van egy olyan egyébként szerintem nem lényegtelen állítása, hogy létrehoznak egy nemzeti minimumot, amire azt tudjuk mondani, hogy mi magyarok tudjuk, mi ez az egri csillagok, vagy tudjuk, ki ez a Jókai Mór, és lehet, hogy akkor, hát emlékszel a nagykönyv vetélkedőre? A Magyar Televízióban volt. Jó pár. Melyik könyv nyerte?
9: Hát az egri csillagok.
8: Az egri csillagok nyerte. Olyan. És akkor emlékszem, hogy nagyon sokat gondolkodtunk ezen, hogy miért, és rájöttünk, hogy mert azt olvasták az emberek utára, mert muszáj volt.
9: Vagy legalábbis arra emlékeznek, hogy volt valami ilyen. Persze.
8: De már a Pál utcai fiúk sem, most lehet, hogy ez máshol van éppen a musical miatt is, de azt se tudott akkora népszerűséget, mert hogy az meg gyerek, nem tudom, rég volt, nem tudom pontosan, mi volt a lélektana. De a kötelező olvasmányok végeztek az élen. Arról tudjuk, hogy mi.
9: Aha. Hát illetve én kicsit gonoszam vagyok, azokra a címekre emlékszünk. Az így mond valami.
8: Ez is lehet.
9: És akkor azért, amikor, hogy jaj, én annyira szerettem, mondja ezt nekem egy velem egy idős, vagy nálam idősebb, és a gyerekem meg nem. És akkor úgy mindig úgy átsuhan a fejemmel, hogy de miért is szeretted, el tudod mondani? Tehát, hogy úgy vissza tudsz menni a regény világába, abba a szövetbe, hogy abban mi volt a jó, de úgy nem, hogy jaj, hát olyan szép hősi történet. Oké, nagyon sok szép hősi történet van. Miért pont ez? Tehát, hogy nekem sokszor az az érzésem, hogy ugye itt vannak a nemzeti kánonunknak ezek a regényei, és most is ott szerepelnek, és lehet azt mondani, hogy igen, én azt mondtam a gyerekeknek, hogy olvassák el, aztán utána volt belőle, nem tudom, egy olvasónapló, vagy nem tudom még micsodák, és akkor ki lehet pipálni. De hogyha nem történik meg az olvasás, akkor kipipálhatom, mert én feladtam, csak minek? Tehát, hogy semmi értem, akkor inkább valljuk be, hogy nem olvastam.
8: Nálad ez a rendszer, olvastuk. Hogy nincs ilyen, hogy olvasónaplózni meg? Hát, te íratsz olyan dolgozatot, hogy tartalomból?
9: Nem, már
8: tehát azt mondod, hogy ér azt mondani, hogy én ezt nem olvastam el?
9: Ér azt mondani, hogy én ezt nem olvastam el.
8: Ha meg abszolút. Tudom indokolni, hogy miért nem tetszett?
9: Igen, tehát, hogy, mert az már azt jelenti, hogy van hozzá valami viszonyom. Tehát, hogy hetedik, nyolc, tehát abszolút ér azt mondani, sokkal többet ér nekem ezt megfogalmazni, mint úgy csinálunk, hogy igen, pipa, mehetünk tovább, jöjjön a kőszívű ember fiai, ami aztán ugyanúgy valószínűleg 100-ból 96 gyereket a Zsák utcába terel be, így az első három oldal után.
8: Igen.
9: Tehát, hogy én azt gondolom, hogy nem szeretem a képmutatást, meg tudod, olyan sokszor ez a mondat elhangzik, és én ettől nagyon rosszul vagyok, és újra elhangzott az elmúlt években. Hát igen, borzasztóan be vagytok szűkítve, de hát becsukod az ajtót. és akkor én ettől nagyon ideges leszek. Nem csukom be az ajtót, és azt mondom, hogy tehát nem mondom azt, ami nem valósult meg. Tehát nem mondom azt, hogy igen, elolvasták. Hát nem.
8: De akkor ez azt jelenti, hogy teljesen más úton jársz, mint amit hát egyébként előír.
9: Aha. Igen. Vagy sok szempontból más úton
8: de
9: járok.
8: Hogy hisz, akkor hogy van az érettségig eljutás? Tehát mármint, hogy értem, hogy szövegértő emberek, ez lenne nyilván a lényege az irodalom órának, de ott mégiscsak van egy ilyen teszt is.
9: Van én az most... irodalom, irodalmi feladatlap, igen.
8: Igen, na én most, na, az, most megtaláltam az... online valami helyet, ahol nekem generáltak egy ilyet, és amilyen feladatokat kaptam, például ilyenek, nem tudom, hogy ezek tényleg olyanok, azért mondom csak el, hogy egy konkrét kötelező irodalmi műt és szereplőit kellett összepárosítani, és akkor volt belőle 12. Akkor szerzőket művekkel nyilván, akkor stílusokat szerzőkkel és művekkel, és persze ott voltak a definíciók, hogy nem tudom, mi a szinesztézia, meg ilyen-olyan definíciókat kellett még megadni, vagy párosítani. Ez nagyjából stimmel, tehát ilyen?
9: A stilisztikai kérdés az középszinten az úgynevezett szövegértési nyelvi feladatlapban van, középszinten az egy 40 pontos feladatlap, és akkor van a 2024 óta érvényben lévő új típusú érettségiben, ahol a gyakorlati szövegalkotási feladatok, azok így kiestek, és helyette van ez a 20 pontos irodalmi feladatlap. Hú, most itt több kérdés van. Visszafelé. Haladjunk visszafelé. Irodalmi feladatlap, ami ilyen rettegéssé vált az elmúlt években. Uram Isten, ezt így hogy lehet megoldani? Hát az irodalmi feladatlap, az ugye tulajdonképpen teljesen belesimul abba

0: műismeretek is. A műismerethez azonban el kell jutni, és nem úgy jutok el a műismerethez, hogy megtanulok egy csomó lexikális adatot, hanem elkezdek belevonódni egy korszaknak a regényirodalmába, egy korszaknak a stílusába, egy gondolkodásmódot tükröző folyamatba, és így tovább, és aztán utána így fedeződhetnek föl, amikor így, ja igen, és egyébként azt, amikor így összevillannak különböző, nem tudom, érzékszervi területek, és az ilyen hatást vált ki.
1: De ez nem mérhető.
0: Azt úgy hívják, hogy szinesztézia. Nem, ott van a fogalom, és ja, akkor ott van, hogy szinesztézia.
1: Igen.
0: Tehát érted, induktívá érdemes szerintem is haladni, és nem pedig az, hogy ott vannak a fogalmak, és aztán utána ott vannak a definíciók, és egyébként pedig ez a mű arról szól, hogy ez nem műismeret, ez nem irodalom, végképp nem irodalom tanítás.
1: De érted, hogy én megértve azt, amit mondasz, ha egy gyereknek, nem, egy fiatalembernek oda kell menni az érettségre, és össze kell párosítani a szereplőket a művel, amelyben szerepelnek, ahhoz tudnia kell.
0: Igen. Szóval, nem tudok teljesen alternatív lenni, hiszen ennek az úgynevezett kimeneti szabályozásnak, ami az érettségi, annak meg kell feleltetni a gyerekeket, hiszen ez az ő továbbtanulásuk, a pontszámuk, tehát nekem ez dolgom, kötelességem, felelősségem. Hát ugye ez volt a szép, ez a szép kihívás az elmúlt, hát mondjuk 14 évben, hogyha 2012-es nattól számítom azt az állapotot, ahová most idáig jutottunk, na így felfogalmazok, akkor az, hogy hogyan tudod a gyerekeket nem elidegeníteni az irodalomtól, akkor is, ha informatikusnak, közgazda, akárminek mennek, megtartani abban, hogy az irodalom és az olvasás az legyen valami szitokszó legyen, tehát hogy megteremteni az olvasóvá nevelést, szűrni a szövegeket, olyan feladatokat adni, olyan módon feldolgozni, hogy ne egy teher legyen, és ha ezt az ideális állapotot sikerült elérni, akkor abban már ott be, tehát hogy sok jó szöveg van, tehát nem arról van szó, hogy nemzeti alaptanterben rémes, nem, hát csodálatos, fantasztikus, elképesztő minőségű szövegek vannak a középiskolai tananyagban is, tehát Shakespeare, Tolstoy, József Attila, elképesztően jó. És oda el lehet jutni, és akkor 11-12-ben ugye egyre nagyobb és nagyobb és komplexebb szövegeket lehet már olvastatni. De akkor lehet, hogyha kisebb szövegek, és akkor így szépen így nő a szövegeknek a mennyisége, komplexitása, hogyha tényleg mint egy edzés, tehát hogy nem rögtön a Himalájával kezded, hanem építed föl, és akkor eljutsz a végén Tolstoyhoz.
1: De szerinted végén, most...
0: És bocs, csak az, jó, hogy akkor így végig lehet menni ilyen módon az anyagon is, és közben, és ez időigényes, ez rettentő időigényes. Tehát akkor mi volt itt a küzdelem? Mit kellett dönteni? Azt, hogy nem tudok mindent megtanítani, lehetetlen. Azt tanítom, azok kapnak nagyobb hangsúlyt, amik látom, hogy működnek, és fontosak, és értékesek, és aztán utána ott van az a szintetizáló, utolsó mondjuk fél év, ahol pedig a gyerekek már több éves közös munka után elfogadják tőlem, hogy és egyébként az irodalmi feladatlaphoz ezeket kell tudni, mert az érettségi szabályozásban le van írva, hogy az irodalmi feladatlap milyen területeket ölelhet föl. És azt éreztem, hogy így, úristen, ilyet csinálok, én álltam ott a gyerekek előtt.
1: Figyelj, ez most nagyon érdekes, szerintem ezek, persze ezekről beszélünk folyamatosan, de akkor is nagyon érdekes, hogy ha jól értem a szavaidból, teljesen újra kéne szabni a nemzeti alaptantervet, és most kizárólag az irodalmi részéről beszélek, tehát hagyjuk a matekot, meg a többit.
0: Persze, hiszen én ahhoz egyáltalán nem értek.
1: Szóval, hogy teljesen újra kéne szabni, és gyakorlatilag azonnali hatállyal meg kéne változtatni az érettségit. Ezt jól értem, hogy így gondolod?
0: Ne, hát mindenképpen. Egyébként 2025-ben törvény szerint is felül kellett volna vizsgálni a nemzeti alaptantervet, hiszen 2020-ba emelkedett rendeletszintre, vagy hát mint tartalmi szabályozó, ugye 2020-ban kodifikálódott, és 5 évenként felül kell vizsgálni. 2025 szeptemberében az jelent meg a sajtóban, belügyminisztérium közleménye, hogy nincs szükség a nemzeti alaptanterv felülvizsgálatára. Most halljuk, hogy de, hogy is nem, persze. Ezt mindenki
1: nem,
0: tudta
1: nem mondta volna mindig mindenki, tehát hogy akár a belügyminiszter meg is
0: volt
1: hallhatta volna.
0: A kommunikáció, hogy nincs szükség.
1: Persze,
0: hát
1: tudom,
0: természetesen.
1: Hát. Addig sincs meg gond.
0: A nemzeti alaptanterv egyébként

0: Ugye alapvetően általános célokat, elveket és műveltségterületeket fogalmaz meg, és természetesen felsorolja sok-sok-sok mindent, és óraszámokat, mármint ott sok szerzőt, és, de igazából a kerettanterv az a nemzeti alaptanterve épülő konkrét szabályozó, ami már megmondja, hogy kinek melyik művét hány órában. És akkor ugye ez innentől kezdve lesz eléggé problematikus, mert olyan mennyiség jelent most meg, ami egyszerűen abban az óraszámban azokkal az olvasói és szövegalkotói kompetenciákkal, amelyekkel a gyerekek a középiskolába belépnek, teljesíthetetlen.
1: Most, aki kíváncsi arra, hogy viszont hogy teljesíthető, az velünk jön tovább a Spotify-ra, aki pedig úgy gondolja, hogy ennyi elég volt neki, az sem menjen sehova, mert még könyvet is fogunk ajánlani.
2: Törökülésben vagy fejen állva, a lényeg, hogy olvasson. A Szászolt könyvajánlója.
1: És ahogy mondtam, és mindig így történik, visszatérünk itt a műsor végén Vincellér Katával, aki hozott egy olyan kötetet, vagy könyvet, vagy nem tudom mit, ami nagy hatással volt rád. Mit hoztál?
0: Lehet kettő.
1: Lehet.
0: Gyors lesz, hogy kisebbeknek és nagyobbaknak. Kis Judit Ágnes, Zsája és a mélyvölgyi utazás című könyve, ami 8-12 éves korosztálynál.
1: Ez a Zsája, ez egy hercegnő.
0: Zsája egy hercegnő. Van ennek egy előző része is, de attól függetlenül is teljesen érthető ez a történet. Elképesztően gyönyörű, szép történet, fantasztikus nyelven megírva. Nagyon-nagyon sok szinten érthető. Ugyan nem értek az irodalomterápiához, de azt hiszem, hogy maximálisan irodalomterápiás szövegként is működik. Gyönyörű, szép történet, egy újjászületés történet. A nagyobb korosztálynak pedig egy régebbi könyv, most már lassan 10 éves, a Laboda Kornélnak, a Máté Pont Indul című regénye. Egy nagyon-nagyon kiváló regény. Többféle kontextusban jött már elő, hogy én ezzel a könyvvel foglalkoztam az utóbbi 10 évben. Mindenki a szívébe zárta. Megint csak egy olyan kortárs 17 éves kamasz története, ki ő maga meséli el egy nyarának a történetét, abból a nyárból is egy két hetet, amivel egyfelől nagyon-nagyon könnyen lehet menni, másfelől a bibliai Ábrahám Izsák történettől kezdve a tápszínház kultúrális jelenségén át a tulajdonképpen egy ilyen utas és holdvilágféle feloldásig jut el a végén a regény. Nagyon-nagyon tudom ajánlani mindenkinek. Én 10 éve ezt a könyvet folyamatosan viszem, hozom, ajánlom, mutatom,
1: jó,
0: és eddig még mindenki szerette.
1: Kíváncsi vagyok, én is elolvasom. Köszönöm szépen, hogy itt voltál. Vincellér Kata volt a vendégem, akivel az elmúlt egy órában beszélgettünk az irodalomról, annak kötelezőségéről, lehetséges érettségiről, módszerekről, kötelező irodalomról, sok mindenről, és még tudnánk is folytatni, és szerintem fogjuk is. Köszönjük a figyelmet nektek, egy hét múlva találkozunk újra este 9-kor itt a Rádió Cafén a Szászholdban, addig pedig mindenkinek jó pihenést és jó olvasást kívánok. Sziasztok!
2: Rádió Café. Van barátod.

0: száz holdnak is egy a vége. Mára búcsúzik a Rádiókafé és a Pagony kortárs gyerekirodalmi műsora. Találkozunk jövő pénteken este 9-kor.
1: Amit ma adsz, az örökre elkíséri. Higgy magadban, és mesélj gyerkőcödnek akár a pénzről is. A száz hold támogatója az Erste.
0: Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Már a vasárnapban, ugye? Szombat van? Igen, hát teljesen meg vagyok zavarodva.
0: Nem, jó helyen tetszik lenni. Látogatási idő minden szombaton a Millás reggeli hétvégi Best of adásában. A hét emlékezetes esetei minden szombaton reggel 7-kor a Rádió Cafén.
2: Akkor mit hívjak majd?
0: Millás reggeli Best of. Tarts velünk hétvégén is. Minden szombaton 7-től 10-ig.
2: De a kórház? Milyen kórház?
0: A műszer neked egy fal? A garázs egy szentély? A sebről a váltó jut az eszedbe? Zavar, ha valaki ellel mondja a rükkvercet? Akkor neked való a futómű. Minden csütörtökön 8:30-tól indexelünk és kanyarodunk, előzünk és tolatunk a Millás reggeli autós rovatában.
1: A rovat támogatója a Volkswagen forgalmazója, a Porsche Hungária. Volkswagen. Életre szóló kapcsolatokat építünk.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
1: Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádió Café.

0: Tamás, június 26, Budapest Park. Jegyek budapestpark.hu.
1: Szeretettel várunk benneteket június 7-én délelőtt a varázslatos római parton, a Mi Amor hűskertjében egy fantasztikus nyári pagonyfesztre. Lesz koncert, színház, dedikálás, kézműveskedés, sőt még tombola is. Egy igazi családi program a Dunapartján, ahova velünk tart többek között Bergi Judit, Dániel András, Pánsztohi Panka, Kertész Erzsi és Agó Csíris. Jegyeket a pagony.hu/programok oldalon találsz. Várunk!
2: Az a szép zöld gyep. Az fog nekem nagyon hiányozni. Az. A gyep.
3: Aj, dehogy fog. Kertészkedj idén-nyáron is a Rádió Café DJ-ivel a Dürer kertben. Ahol alkalmanként este 6-tól zárásig a Café rezidensei szolgáltatják a zenét. Június 18-án csütörtökön a Főkertész Tipsa. Van gerebjéd? Június 18-a Dürer kert Tipsa.
4: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
5: Már interaktív térkép is segíti a pusztító kór elleni védekezést. Indul a Gida mentő program, 70 év, 4 Oscar, pihenőre tér Hollywood ikonja. Jó estét kívánok, Fülöp Attila vagyok. A jövő héten benyújtja az igazságügyi miniszter az országgyűlésnek az uniós pénzek hazahozatalához szükséges törvénycsomagot, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter a kormány szóvívői tájékoztatón. Vitézi Dávid arról is beszélt, hogy ha rábólint mindenre a parlament, akkor augusztus végéig 10 milliárd euró érkezhet meg. Ebből juthat az elektromos hálózat fejlesztésére, új intercity és HÉV szerelvényekre, bérlakás és kollégium fejlesztési programra, valamint a kis és középvállalatokra. Alkozások támogatására is. Interaktív térkép segíti a szőlősgazdákat az aranyszínű sárgaság elleni védekezésben. A Nébih oldalán folyamatosan követhetik a pusztító kór terjedését, így pontos képet kaphatnak arról, hogy területük mekkora kockázatnak van kitéve. Az Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal szakemberei arra kérik őket, hogy figyeljék is a felületet és hetente ellenőrizzék ültetvényeiket. Megkezdődött az idei őzgida mentési szezon. A kaszálások előtt hőkamerás drónok segítségével kutatják fel a veszélyben lévő állatokat. Tavaly csaknem 300 őzgidát sikerült biztonságba helyezni. A Vadászati Védegylet Drón Szakbizottságának elnökét, Szabó Lászlót hallják.
6: 2-3 hetes koráig a gida azzal védekezik, hogy lelapul és nem mozdul. A hajnali órákban lehet tökéletesen látni a hőkamerás drónokkal, lehet látni, hogyha ősz gida van, ott kivisszük a szélére, ott elengedjük. Minden gidának egyedi hangja van, fölismeri őt, a ősúta találkoznak. Az is eredmény, ha egy területet átrepülünk, nincs benne gida, nyugodtan kaszálhatják. Június vége feléig fog tartani nekünk ez a mentés.
5: Hivatalosan is visszavonult a filmezéstől Clint Eastwood. Hollywood egyik legismertebb művésze, 70 éven át volt meghatározó alakja a filmiparnak. Több mint 70 produkcióban vett részt színészként vagy rendezőként. Pályafutása alatt 4-szer nyert Oscart, emellett több tucat jelentősebb elismerést is átvehetett. Május végén lett 94 éves, úgy döntött, nyugdíjba megy. A legenda legutóbb a 2024-es 2-es számú eskü című filmben dolgozott rendezőként. Egy vastagabb felhősáv vonul át felettünk, éjszaka délen délkeleten lehet elszórtan csapadék, 10-17 fok között alakul hajnalban a hőmérséklet. Holnap a fátyol és gomoly felhők mellett mindenhol valószínű több-kevesebb csapadék, inkább a Tiszántúlon készülhetnek futó záporokra, esetleg néhol egy-egy zivatarra. 23-28 fok jelentheti a csúcsot. A legfrissebb előrejelzések szerint a vasárnap még több derűs órát hoz, 26, akár 31 fokkal.
4: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén. A következő órában nem csak zenét, hanem sok tudást is sugároz a rádiókészülék. De figyeljetek, mert évvégén vizsga!

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: Az Amorf Ördögök zenekar még 1993-ban jött létre. A legenda szerint a Budapest 13. kerületében működő Németh László gimnázium iskola rádiós stúdiójában. Az első években a formáció hosszas kísérleteket folytatott saját hangjának megtalálása érdekében. Majd a megoldást a két világháború közötti operettek, kuplék és magyar nóták zenei világa jelentette. Ezek adtak mintát és támogatást a megszülető dalokhoz. Péterfi Bori énekesnő csatlakozásával következett a zenekar életében az igazi áttörés. Több sikeres szám után 2002-ben a Nincsen a világon című dalt már a nagy kereskedelmi rádiók is játszották. Az Amorf Ördögök ebben az évben léptek fel először a Sziget Fesztiválon. A lendület 2006 végére fogyott el. Az év végén még megjelentették Pokol Diszkó 1994-2006 című válogatás lemezüket, amelyen a korábban ki nem adott koncertverziók mellett demo felvételek is szerepelnek. 2007 áprilisában a zenekar hivatalos blogján jelentette be, hogy befejezik a közös munkát. A csapat utolsó formációjának nagyobb része megalakította a Péterfi Bori and Love Band nevű zenekart. A két alapító, Tariska Szabolcs és Tövisházi Ambrus, Amorf Lovagok néven 2010-től gyerekközönség előtt lép fel.

Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén. Ha Dániára gondolunk, eszünkbe juthatnak Koppenhága barátságos, vízre épült kereskedőházai, a remek sörök, a vaj, a magas kalóriaértékű, de nagyon finom teasütemények és az Asteroid Galaxy Tour zenekar, amely 2007-ben alakult. A csapat az extravagáns ruháiról is ismert Mette Lindberg énekesnőből és Lars Iversen producerből állt, és csupán a koncertek idejére egészült ki még néhány zenésszel. A formációt igazából Amy Winehouse menedzsmentje fedezte fel, meghallgatták a csapat demóját, és egyből felkérték őket előzenekarnak Amy koppenhágai koncertjére. Around the Band című dalukat az egyik legnagyobb szórakoztató elektronikai termékeket, számítógépeket és mobil eszközöket gyártó amerikai multi beválogatta egyik kampányába, tovább növelve a zenekar ismertségét. A csapat Katy Perryt több koncertre is elkísérte, amikor az énekesnő 2009-ben Európában turnézott. 2020. novembere óta az Asteroid szünetet tart, egyelőre nem tudni, mikor jelentkeznek új felvételekkel.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: A hang egyszerű természeti jelenség, ezzel szemben a zene, az ember által művészetté, tudománnyá fejlesztett hangzás. A hangot, a zene nyersanyag készletét egyrészt a természetes hangforrások, közte az emberi hang, másrészt az erre a célra kifejlesztett zeneszerszámok, hangszerek biztosítják. Az elektronikus hangfejlesztők és átalakítók még tovább szélesítik a zenei hangok választékát.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén. Még ne menjetek el. A műsor a szünet után folytatódik. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
1: Sokan kértétek, ezért elkészítettük. Rádiókafé applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le, és hajrá! Rádiókafé, van barátod! Ne maradj le a Light Art Múzeum eddigi leglátványosabb kiállításáról. Már csak június 30-áig látogatható, és ezen a tárlaton búcsúzik 4 év után az ikonikus Zeppelin formájú immerzív terünk a csarnok közepén. Ez a 2000 négyzetméteres, 360 fokos vetítés egyedülálló, zsigeri élményt nyújt, és páratlan a régióban. Ha még nem láttad, vagy megnéznéd újra, ne halogasd! Már csak június 30-áig látható az egykori Hold utcai piac műemléképületében. Light Art Múzeum.
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén. There's nothing to do. Nobody's around. You know how it is.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: DJ Shadow alias Joshua Paul Davis, amerikai zeneszerző, DJ producer, az instrumentális, illetve abstrakt hip-hop műfajának egyik megteremtője. Bemutatkozó nagylemezét, az Introducing-ot, amelynek megjelenését hatalmas siker övezte a nagy tengeren innen és túl is, kizárólag szemplőkből, azaz más dologból kikapott mintákból építette össze.

Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén. A nyugat-afrikai Dogon törzs eredetmondája szerint őseiknek a Sirius csillagról érkezett hüllőszerű lények, a nommók adták át a bölcsességet. A dogonok olyan információkat tudtak a Siriusról, amelyeket a tudósok csak jóval később fedeztek fel.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: 1971-ben egy zenész házaspár megjelentette Some People Never Know című dalát. A szerzeményt Paul és Linda McCartney komponálta, együttesük a Wings számára. Zenéje folkos beütésű, szövege arról szól, ne hagyjuk, hogy mások megpróbáljanak megváltoztatni minket, és elrontsák a boldogságunkat. 2025-ben egy zenész testvérpár megjelentette Some People című dalát. A szerzeményt Liv Mia és Lou Philip van den Hoven komponálta, együttesük a Liu számára. Zenéje folkos beütésű, szövege arról szól, ne hagyjuk, hogy mások megpróbáljanak megváltoztatni minket, és elrontsák a boldogságunkat.

0: csöngettek? Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: A napközi arra is választad, ami eddig nem volt kérdés.
2: Azt a megdöbbentő tény, kevesen tudják, hogy Barbie és Ken szakítottak. 7 évig nem jártak.
3: Vannak elképesztően furcsa betegségek, amik közül én is szívesen elkapnék egyet. A kifésülhetetlen haj szindrómát.
4: Körkapcsolás az ország legkeményebb napközieiből.
5: Nekünk is fáj ez a pofon, csak máshol.
0: Napközi. Minden hétköznap 15 óra 15 perctől a Rádió Cafén. Zavarnak a szürke hétköznapok?
6: Nagyon.
0: Amikor még azt a statisztikát sem hiszed el, amit te magad hamisítottál? Van erre megoldásunk. Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
6: De hol?
0: Túl az Óperencián, az Üveghegyen is túl. Ott, ahol a kurtafarkú kismalac tűr.
6: Ez komoly, mert viccnek durva lenne.
0: Millás reggeli, a csodalámpás négyes fogat minden hétköznap reggel megvilágítja, miért érdemes mégis felkelni.
7: De miért?
0: Nem figyeltél? Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli a Rádiókafén. Csak akkor fáj, ha nevetünk.
8: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
8: Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádiókafé applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádiókafé. Van barátod! Ne maradj le a Light Art Múzeum eddigi leglátványosabb kiállításáról. Már csak június 30-áig látogatható, és ezen a tárlaton búcsúzik 4 év után az ikonikus Zeppelin formájú immerzív terünk a csarnok közepén. Ez a 2000 négyzetméteres, 360 fokos vetítés egyedülálló, zsigeri élményt nyújt, és páratlan a régióban. Ha még nem láttad, vagy megnéznéd újra, ne halogasd! Már csak június 30-áig látható az egykori Hold utcai piac műemléképületében. Light Art Múzeum.
9: Az a szép zöld gyep. Az fog nekem nagyon hiányozni. Az. A gyep.
8: Aj, dehogy fog. Kertészkedj idén-nyáron is a Rádió Café DJ-ivel a Dürer kertben. Ahol alkalmanként este 6-tól zárásig a Café rezidensei szolgáltatják a zenét. Június 18-án csütörtökön a főkertész Tipsa. Van grebjéd? Június 18-a, Dürer kert, Tipsa.
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén.

0: Soul Session. Magyarország első számú soul műsora minden szombat este 6-tól 8-ig élőben a Rádió Café stúdiójából. A 70-es, 80-as évek kimeríthetetlen soul és funky zenéi csak és kizárólag eredeti vinilekről.
1: That's my kind of music.
0: Soul Session. Bogyó Tamás sosem hallott dalokkal, világra szóló ritkaságokkal és vendégekkel formálja a közízlést.

Sziasztok, Jókuti András vagyok, világevő, és a legfontosabb, hogy hallgassátok a Rádiókafét, a második legfontosabb, hogy egyetek nagyon-nagyon jó dolgokat, és csak olyan helyen vásároljatok ételt, ahol igényesek.

0: Rádió Café. Mátyásföldön, az FM 98-as frekvencián.
1: Te jobb vagy nálam, nem csak magadnak öntem.

0: te mesélj!
1: Jól van, gyere!
2: És akkor a hét próbás DJ megpörgette a földgömböt, majd mutató ujjával megállította.
3: Konga Heaven, Bongo Hell. A Rádiókafé világvégi pszichedelikus horror mese délutánja minden szombaton délután 1-től 2-ig.
1: Aztán jól összekeverte, és szólt bele még egy kis...
3: Tuareg blues, etió jazz, japán reggae, brazil diszkó, arab acid, hibrid tangó, thai funk. És ki tudja még, mi minden kerül Cyborg Templár és barátai varázsfűzetébe az Operenciás tengeren túlról. Konga Heaven, Bongo Hell a Rádiókafén minden szomba délután 1-től 2-ig.
1: Eszkimó csiga, eszkimó csiga, eszkimó csiga, eszkimó csiga.
3: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
2: Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádiókafé applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le, és jó utat! Rádiókafé, van barátod! Profit és stabilitás a jövő portfóliója. Millásest élő uzsonna kamat meetup és Business Fest Rádiókafé afterparty. Szakszerűen, de érthetően a Millás reggelivel és szakértő vendégeivel. Szakmai partnereink: Nemzeti Innovációs Ügynökség, KPMG. Június 11-én este 6-tól kiássuk a kincses lábikát virtuális rádióstúdiónkban a Business Festen. Részletek és regisztráció radiokafé98.hu. A helyszínen Cyborg Templár fél öttől pörgeti a lemezeket. Akkor short vagy long?
3: Reklámot hallottatok a Rádiókafén.

0: Bocsánat, Pali, ugye? Szombat van. Igen, hát teljesen meg vagyok zavarodva.
1: Nem, jó helyen tetszik lenni. Látogatási idő minden szombaton a Millás reggeli hétvégi best-of-adásában. A hét emlékezetes esetei minden szombaton reggel 7-kor a Rádió Cafén.
0: Akkor mit hívjak majd?
1: Millás reggeli best-of. Tarts velünk hétvégén is. Minden szombaton 7-től 10-ig.
0: De a kórház? Milyen kórház?
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
2: Sokan kértétek, ezért elkészítettük. Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és hajrá! Rádió Café, van barátod.
1: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén.

0: előfordult már önökkel, hogy egy dallam vagy ritmus azonnal olyan érzést keltett, mintha már évtizedek óta ismernék? Vajon mi okozza ezt a jelenséget? Egy bizonyos harmónia? Frekvencia? Esetleg több környezeti tényező együttállása?
1: Daydream. Daydream. A műsor, amelyben a hangsúly a dallamon és a ritmuson van. Jazz, funk, blues és folk experimentális fúziója, trip-hop, tropicalia, highlife, psy-rock, és amit még tipszá hozzávegyít.
2: Alright, DJ, put the needle on the record.
1: Daydream minden vasárnap délután 1-től 2-ig a Rádiókafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
3: Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádiókafé applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádiókafé. Van barátod.
1: Reklámot hallottatok a Rádiókafén.

0: Sziasztok, Balogh Máté vagyok, zeneszerző, a Zeneakadémia tanára, hallgassátok a Rádió Cafét.
1: Kire számíthatsz az éjszaka közepén? Rádió Café. Van barátod.

0: Üdvözlöm a kávézóban a világ végén. Hol szeretne helyet foglalni? Tele vagyunk kilátástalan helyekkel. Pesszimista asztalainknál kizárólag félig üres poharakat szolgálunk fel. Apátia páholyunk pedig kifejezetten népszerű mostanában.
1: Köszönöm. Én inkább a kilátást választanám. Annál a kis asztalnál, ahova még odasüt az a némi reménysugár is.
2: Kávézó a világ végén. A Rádió Café útkereső magazinja minden hétfő délután 4-től 6-ig McMenemy Márkkal és Marvinnal, akik megpróbálják kideríteni, mit kellene tenni, ha érdeklődés hiányában mégis inkább kihagynánk az apokalipszist. Már túl késő van ahhoz, hogy ne legyünk optimisták. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
0: Sokan kértétek, ezért elkészítettük. Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és hajrá! Rádió Café, van barátod.
2: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén.

Litkai Gergely vagyok, és önök a Rádió Café 98.0-át hallgatják, de hogyha nem tudták volna, hogy ennyi, akkor nem tudnák hallgatni.